0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keberednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
0: Trend Night.
1: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanítaszka, mi csak bogarak. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott mi egyetlenek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

sajnálattal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyártható.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balog Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttes elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balog Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balog Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surfrockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Night.
1: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válasz.

0: This song is very supreme song. Yet seven. Oh, you're happy. That sound, this sound, connect.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg, ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina, Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely, Médi Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Országszerte 19 városban. Köztük többek között Pécsen, Esztergomban és Tihanyban is várják az érdeklődőket az Orgonapont Fesztivál koncertjeivel augusztus 3-a és 30-a között. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az eseményt augusztus 3-án Miskolcon Gedai Ágoston filmzenék orgonával című koncertje, Székesfehérváron pedig Karosi Bálint orgonaművész és Forgó Boglárka csellista nyitja meg. A páros másnap Budapesten a Mátyás templomban lép fel. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművész turnéja. A két művész Pécset 10-én, Esztergomban 11-én, Békés Csabán 13-án, Debrecenben pedig 14-én ad koncertet, Szotyori Nagy Gábor orgonistát és Gyivicsán György harsona művészt augusztus 7-én Szegeden, 17-én pedig Veszprémben hallhatja a közönség, Pál Úr János orgonaművész és Stathatosz Sebestyén hegedűművész augusztus 21-én Pécsett, Lakner Bognár András orgonista és Érszegi Stefánia szaxofonista 24-én Szegeden. Miklósa Erikai Szamosi Szabolcs 29-én Kiskunhalason lép fel. A fesztivál nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken, többek között Balatonbogláron, Tihanyban, Martfűn, Tiszavasváriban és Bácsalmáson is várja a közönséget.
0: Kiállítás.
1: Megnyílt az élő népművészet kiállítás Debrecenben. 104 pályázó, 678 alkotása látható az élő népművészet országos népművészeti kiállítás Észak-Alföld régiós tárlatán a Debreceni Kölcsei Központban. Hubert Erzsébet etnográfus, a kiállítás szervezője, a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a Hagyományok Háza és a Szövetség pályázatára bárki jelentkezhetett, nem volt szükséges hozzá semmilyen előképzettség vagy végzettség. Idén a több mint 20 régiós díj mellett a város felajánlásának köszönhetően két díjat is ki tudtak adni az Észak-Alföldi régióban, a városi fődíjat Hutkai László bőrműves, míg a városi díjat Veresné Demjén Andrea bútorfestő kapta. A pályázók többsége amatőr és az idősebb korosztályból való, a tárlaton többek között hímzések, fazekas tárgyak, szőttesek is megtalálhatók. A kiállítás megnyitóján Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy egy mesterség múltjának ismerete erőt, biztatást és tartást adhat a foglalkozás művelőinek. Tévedés a kézművességre úgy tekinteni, mint egyfajta nosztalgia forrása, hiszen az élet és egyfajta munkakultúra modelljeként számos vonatkozásban, napjainkban is követendő mintául szolgálhat. A tárlat augusztus 27-éig látható.
0: Fesztivál.
2: A Sziget Fesztivál idén nem csak a zenei programokkal szeretne maradandó élményt nyújtani, hanem egy fontos társadalmi ügyre is ráirányítja a figyelmet. Elindult a Society mozgalom és a Super Society díj, amely azoknak a szakembereknek, civil szervezeteknek és közösségeknek szól, akik a fiatalok mentális egészségéért és lelki jólétéért dolgoznak. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai fiatalok egyre nagyobb nyomás alatt élnek. Ezért különösen fontosak azok a közösségek és segítők, akik valódi támaszt nyújtanak számukra. A pályázatra olyan civil szervezetek, iskolák és közösségi kezdeményezések jelentkezhetnek, amelyek legalább egy éve aktívan támogatják a 12 és 30 év közötti fiatalokat. A nyerteseket a Sziget Fesztivál idején a nagy színpadon jelentik be, ezzel is reflektorfénybe állítva a sokszor háttérben dolgozó segítőket. A szervezők hosszú távú célja, hogy a mozgalom egész évben összekapcsolja a civil szervezeteket azokkal a vállalatokkal és kulturális szereplőkkel, amelyek különböző felajánlásokkal segíthetik munkájukat. A Super Society díjra július 19-ig lehet pályázni, így a kezdeményezéshez még most is lehet csatlakozni. A Sziget ezzel is azt üzeni, a közösség ereje nem csak a fesztiválokon, hanem a mindennapokban is fontos.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: A balatoni riviéra kincsei. Lovas. Nyugalom a dombok ölelésében. Lovas igazi rejtett gyöngyszem. Nincs tömeg, nincs zaj, csupán a csend, a szőlőhegyek és a Balaton kékje a távolban. A falu kiváló kiinduló pont túrázáshoz, kerékpározáshoz, de akkor is ideális, ha egyszerűen csak elvonulnánk a világ elől. A környék kedvelt célpontja a Királykút. A vadregényes völgyben fakadó forrás mellett a legenda szerint egykor maga Mátyás király is megpihent. A forrás körül ma padokat, esőbeállót és tűzrakó helyet találnak a kirándulók. Alsóörs. Több mint strandfalu. A vöröskőből épült házak, a történelmi templom és a környező dombok mind arra csábítanak, hogy hódítsuk meg őket. Az egyik legkedveltebb célpont a könnyen megközelíthető kőhegyi kilátó, ahonnan tiszta időben a Badacsony körvonala is feltűnnek a láthatáron. Az alsóörsi amfiteátrum, vagy egyszerűen csak amfi, nem csak nyáron, hanem egész évben rendszeresen helyszíne koncerteknek, színházi előadásoknak és kulturális eseményeknek. Itt található Magyarország egyik legnagyobb kupolájú digitális planetáriuma, ahol a csillagos égbolt titkai varázslatos látványvilággal kelnek életre. Felsőörs, történelem és panoráma. Felsőörs a magasból figyeli a Balatont, szó szerint. A falu felett emelkedő dombokról lenyűgöző kilátás nyílik a tóra, miközben az utcákon sétálva évszázadok története bontakozik ki. A falu egyik büszkesége a Szent István templom, amely nem csak Felsőörs egyik legrégebbi épülete, hanem a Balaton felvidék egyik legértékesebb románkori emléke is egyben. A 13. századi épület apró részletei, faragott kőkapuja ma is őrzik az egykori mesterek gondos munkáját. Felsőörs másik büszkesége a Balaton felvidéki nemzeti park geológiai bemutató helye, ahol a térség különleges kőzetei és sziklaformációi tárolnak fel az érdeklődők előtt. A tanösvény mentén végig sétálva a környék geológiai múltját ismerhetjük meg. Káptalanfüred, természeti kincsek és lenyűgöző panoráma. A Káptalanfüreden megbúvó, apró, köcsitó, csendes víztükrével, gazdag növény és állatvilágával kiváló hely a madár megfigyelésre és egy nyugodt sétára. A tótól indulva meghódíthatjuk a Cserehegyi kilátót is, amely Alsóörs és Balatonalmádi határán a 298 méter magas Cserehegy csúcsán áll. Az 1935-ben épült kőtorony a Balaton felvidék első kőből emelt kilátója volt, melyet 2001 és 2003 között civil összefogással és önkormányzati támogatással újítottak fel. Innen páratlan körpanoráma tárul elénk. A Balaton, a Tihanyi félsziget, a Bakony hegyei, valamint Alsóörs, Balatonalmádi, Felsőörs, Lovas és Balatonfüred települése is jól látható.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: fósforo pra ter, mente clara pra saber.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neoavangárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, stabil budapesti ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozása jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért száradt ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A horvát autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
1: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Köszöntök mindenkit a napvendégében, én Szatmári Róbert vagyok, a napvendége pedig nem más, mint Berecz András, mesemondó, énekes, előadó, művész, szervusz, köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszöntöm a kedves hallgatók.
1: Megbeszéltük, hogy ez egy ilyen lazas spontán beszélgetés lesz, kevésbé unalmas, néha unalmas témákkal, majd meglátjuk. Először is engem az érdekelne, hogy lehet valaki tanár egy japán tanszéken tanár, aki nem beszél japánul. Ugye ez egy érdekes szempont volt, amit felvetettél.
2: A történet annyira érdekes, hogy majdnem kitölteni az egész beszélgetésünket, de nem szeretném, hogy leragadjunk, hát ha elunná a kedves hallgató. Gyönyörű véletlenek során egy kedves Károli Egyetemen tanító japán hölgyel találkoztam, Kaoru Watanabe. Ő a japán nyelvet, irodalmat tanítja, és jó ízű beszélgetés után lehetetlenre vállalkoztunk. A meséimet le kéne japánra fordítani, ez volt az alapötlet, és hogy nagyon ráírunk, az volt a másik. Nem sietünk, nem kerget minket senki. És a legnehezebb szövegeimet hogyan lehet japánra lefordítani, úgy, hogy mielőtt hozzáfogna a fordító, előbb megérti, hogy mit akar mondani. Tehát ne el legyen zárva a szerzőtől, hanem együtt igyuk a kávét, és minden szónak nézzünk mögé, mert az igazi fordítás abból lesz. Nem a szavakból, hanem a megértésből. Hát annyira jól esett ez a lassú hídépítés a szomszédos japán és a magyar lélek között. Tudtuk, hogy nagyon sokáig fog tartani, még most se lett belőle könyv, de már legalább negyedik éve. Olyan hőfokon űzzük ezt a játékot, hogy meg kellett osszuk a tanulókkal. És mivel a tanulók nagyon szerették, különféle játékokba, kalandokba csaltuk be őket, úgy döntöttünk, hogy folytatjuk. És az egyetemen én tulajdonképpen a műfordítást tanítom, illetve ahhoz adok szempontokat. Mert én szerintem ezt örökké újra lehet tanulni, és minden alkalom újra megtanít, hogy a műfordítás végtelen lejtőjén kapaszkodni tudj.
1: De hogyha már viccesen szóba hozta, kicsit ironikusan ezt a szomszéd népiséget a két ország között, a két nép lelke között van azonosság szerinted? Tehát tudnak valamilyen formában egymásra rezonálni? Mi a tapasztalatod?
2: Hát én ezt nem tudnám megmondani, mert annyira azért nem ismerem őket. Általánosítgatásba meg nem nagyon szeretek belefogni. Az minden esetre észrevető, hogy egy japán ember, ha valami iránt érdeklődik, az iránt nagyon. Tehát érdeklődni, kérdezősködni, aztán annyira tudnak, mint a gyermekek.
1: Lelkesek.
2: Hihetetlen, hogy milyen becsületesen rá tudja vetni magát, milyen szorgalommal és csillapíthatatlan kíváncsisággal egy japán ember. Na most, aki kíváncsi, azzal nagyon könnyű. Legnehezebb azzal, akinek nincs semmiféle kíváncsisága. Nem tud csöndet tartani, feltesz egy kérdést, és mielőtt még belekezdenél a válaszba, már záporozza a következőt. A japán ember, ahogy én láttam, ha kérdez, akkor utána megszakad, és úgy figyel. Azt mondták a régiek, két fület kaptál, és egy nyelvet. Ha nem tudsz két annyit hallgatni, mint beszélni, kár, hogy kinyisd a szád.
1: Mi itt Európában vagy a világ nyugati féltekén sokat beszélünk, vagy többet beszélünk feleslegesen? Akár?
2: Hát a felesleges szónak most ideje van. Tehát a nem figyelő ember az most már lassan elképzelhetetlen magasságba és mennyiségbe csapott. Tehát az ifjúság megkapta a maradék figyelmét is megosztó mágikus kis gépezetet, leszegett fejjel másodpercenként 1000 információt próbál felfogni, ezért aztán semmi nem lesz. Egyetemistáknál most már egy rendezvény úgy néz ki, hogy egy termen belül 6-7 program van. Áthangzanak zenék egymáshoz, tehát a sakkban van ilyen, hogy szimultán, de bizonyos dolgokban nincs. Az igazán mély beszélgetésben érdemes figyelni, és megindító, ha valaki figyel. A beszélő mélyebbre ás magába is, hogyha látja, hogy a másik figyel. Úgyhogy hallgatással is lehet biztatni azt, aki vallomást tesz, éppen a lelkéből ad valamit. Egyébként nagy sikerünk ezekkel a japán szakos diákokkal, hogy egy japán mese műfajt itt meghonosítottunk. Úgy hívják, hogy a rakugo, ezt már a 9. században a buddhista szerzetesek kitalálták. A lényege az, hogy szent szövegeket olyan nehéz átadni a népnek, mit kéne csinálni. És kisütötték, hogy humort kell belopni a szövegbe. És létrejött egy mesefajta, ami különféle emberi gyarlóságokat ostoroz, arra biztat, hogy légy jó. De ezt humorosan. És a 12. században egy kódexben már a tapasztalatait foglalják össze. És ezt a japán szakos magyar gyermekek elsajátították a törvényeit, és 21. századi kis történeteket adtak elő a rakugo mese szabályai szerint. És közben elmélyedtek a magyar mesébe, és a japán észjárásba. Egy gyönyörű kaland.
1: Érdekes, hogy említetted ezt a nagyon gyorsan pergő információs világot. Mielőtt meghívtalak volna a műsorba, úgy jutottál eszembe, hogy TikTok, vagy nem TikTok, Facebook, Insta, stb. Mennek ezek a gyors videók, tudod, ezek az egyperces, félperces, és behozott az egyik, az, mint az erdélyi televíziónak nyilatkoztál, és mondtál egy nagyon jó gondolatot. És ugye megnéztem, még egyet hozott, még egyet, Beresz Andrást, hát, és utána elkezdtem újra nézni a teljes interjúidat, a meséidet. Fábrin állított, amikor voltál. Tehát igazából egy ilyen, nagyon érdekes, hogyha egy egyperces formátumban közölsz egy nagyon valid gondolatot, akkor ez tud működni. Erről mit gondolsz?
2: Erről azt, hogy a nagyon rövid gondolatnak is helye van. Tehát az kétségtelen. Minden műfaj ér valamit a maga helyén. A fúrónak az eleje az igen kicsi. De az fúrja át a falat. Gyémánt fúrónak az eleje tűhegyes. Hát ilyen egy rövid mondat. Egy rövid mondatban már benne lakik, hogy most emögött ki van. Lehet tévedni, mert egy mondat még nem minden.
1: Egy idézet.
2: Igen, de egy előre küldött, például az óriás, hogyha előre dob egy buzogányt a mesébe, megvizsgálja a főhős, és látja, hogy hát, ezt nem Cinege Józsi hajította el. Itt valaki más van. És olyan az sokszor, mint egy előre küldött, mint egy névkártya, hogy jövök mindjárt. Úgyhogy én is nagyon becsülöm a rövid műfajt is, de például éppen a mese olyan, amihez hát kell egy kis idő, és nem beszélve azokról a őszinte pillanatokról, mikor egy ember megvallja az örömét, a baját egy másik emberrel. Hát annak bizony idő kell. És abból nagyon szép dolgok származnak, például úgy, mint vonzódás, barátság, szeretet. Arra egy kis időt kell szánni. Egy társadalom, amelyiknek közösségei vannak, egészségesebb, hamarabb átmegy segíteni a másiknak, és nem írtózik tőle, nem fél köszönni, szemébe néz a másiknak, látja, hogy ember, ez is elmosolyodik. Jobb a nap.
1: Említve a közösségeket, mit gondolsz, hogy akkor ilyen szempontból a világunk egyre inkább elhidegül, ugye? Egyre inkább egy kieshideg világá válik, és az a tendencia az akár gyorsuló is lehet.
2: Igen, hát mivel ennek olyan hatalmas irodalma van az elidegenedésnek, az ember elembertelenedésének, hát erre már most már jó évszázada az irodalom, a művészet, hát oda dobta magát. Ábrázolta már mindenhogyan, hogy jól esik az ellenkezőjéről beszélni. Arról, hogy például a lakótelep, amiről úgy illik tudnunk, mint az elidegenedés jelképéről. Ketrecbe laknak az emberek, a liftbe alig köszönnek, mindenki leszegett fejjel, beszorul a sarokba, megnyomja a gombot. Hogy én laktam lakótelepen, és tudtam, hogy süteményt mikor visznek egymáshoz az idősebbek, ki az, aki segít mosogatásba a másiknak, ki az, aki vásárol. Tehát az emberben bent lakik eredendően az igény, hogy fölkeresse a másikat, és jó szava legyen hozzá. Ezt én lakótelepen láttam, és nagy örömmel töltötte. Szinte falu közösséget láttam. Persze hézagos, meg nem olyan erős, de mégis valahogy az, azt mutatta, hogy az emberben ez bent lakik.
1: Amikor mész előadó esteget tartasz, akkor ezt a figyelmet eltérően tapasztalod attól függően, hogy vidéken vagy kisebb településeken adsz elő, vagy mondjuk városban, Budapesten, vagy akár nagyobb településeken?
2: Hát igen. Hála Istennek már vagy legalább 40 éve nagyon sok fellépésem volt, és láttam viselkedni az emberiséget mindenféleképpen, minden társadalmi réteget, Amerika nyugati partjaitól le Dél-Afrikáig, úgy nagyjából tudom, hogy a magyar embernek milyen a tempója. Mi az, amire figyelni tud, mi az, amire nem. Milyen, mikor ünnepel, milyen, mikor szomorú. És azt láttam, hogy legkevésbé figyelni azok tudnak, legkevésbé figyelni, akiknek hatalmuk van. Sokszor léptem fel céges rendezvényeken, nagy multicégeken, cégek ünnepélyein, és azt találtam, hogy van, akinek rangon aluli, hogy ő figyel valamire. Mikor például engem meghívnak, hogy egy kicsit mulattassam a dolgozókat, én vagyok a karácsonyi ajándék, én vagyok a szaloncukor.
1: Sok ilyen céges megkeresés is
2: van? Van, hála Isten bőve, én nagyon szeretem. Ritka, amit nem szeretek. És aki középtájon nekem háttal ül, és a laptop ki van nyitva előtte, és két telefonon balra is, jobbra is beszél, mint a osztrák két fejű sas. Pontosan tudom, hogy ő az igazgató. És olyankor kóstolgatom, mert én ma ott vagyok, holnap már megyek tovább, engem nem vernek meg.
1: Hogyan kóstolgatod?
2: Hát úgy, hogy úgy 10 mondatonként koppintok a fejre egyet, hogy vagy menjen ki, mert másokat zavar, vagy ha marad, ne beszéljen. Ezt olyan nehéz megérteni, de egyébként ezt el is lehet rontani. Mert ha ezt ízetlenül csinálja, olyan, mint a gőgös ember, hogy figyeljetek rám, mert megharagszok. Hát nem vagyok én senki se. Csak hoztam valamit, amiről tudom, hogy jó. Mert évezredeken át jó volt, úgy okos, hogy közben még kacagni is lehet rajta, úgy súlyos, hogy felhőtlen, az arányai kikezdhetetlenek, mert egymáson próbálták ki az emberek, s még most is itt van, Azon túl rossz nem lehet. Ez le van csiszolva, ez polírozva van a mese. És mikor én ezt át akarom adni, akkor ne álljanak a közönség és a mese közé. De ez az ember jó, ha magába tisztázza, hogy megsértődni soha. Azt kell tudomásul venni azt a közönséget, aki éppen ott van.
1: Érdekes egyébként ez a figyelem kérdése, hogyha először nem is fog meg téged a téma, hogy ez a mesének ez a fajta világa, ha te hangodnak olyan zeneisége van, hogy azt gondolom, hogy rögtön odafigyelnek. Amikor te elkezded beszélni, akkor van egy rögtön megkapó zeneiség. Te ezt nyilván tudod. Még akkor is, amikor civilben beszélsz.
2: Igen, hát én mikor megkapom a fejemre régi iskolatársaimtól, osztálytársaimtól, hogy kicsit olyan furcsán beszélek, nem úgy, mint annak idején. Hát meg kellett érleljem a választ, mert magamon én ezt nem vettem észre, nem foglalkoztam vele. De hát ha az ember reggel gerebjét vesz a kezébe, még csak nem is csákányt, gerebjét. Dolgozzon egész nap a kertbe, vagy most lapátoljon mondjuk egész nap havat.
1: Ezt csináltad ma?
2: Ma már csak sepertem. Tegnap lapátoltam. Ma a hófúvás miatt ilyen finom porcukor volt az utcán, és azt én elsepertem. Nagyon szeretem különben. És ha csak az ember reggel megkezdi, már este a tenyere nem olyan. Az megváltozik. Én egy másik nyelvi közegbe ugrottam fejest. Budapestről 79-80-ba Moldvába mentem ki, moldvai csángok közé, és utána megváltoztam. Új környezetem lett, új nyelvi környezetem, és megváltoztatta a gondolkozásomat, a nyelvi megoldásaim előbb-utóbb másmilyenek lettek, talán a hangkordozás is, még a ruházkodás is. Már azért figyeltek engem ott a milicisták, át kellett öltözzek, hogy vegyem fel a frekvenciát. Abban az időben engem figyelgettek, volt nekem kihallgatásom, nem mondom, hogy megigazították a sapkámat, de nem volt kellemes. És az ember sorsa alakítja a nyelvét is. A szakadatlan barátságok, amit hall, alakítja. Na hát én is azt hiszem, hogy mikor beszélek, a életemet lehet belőle kihallani. Azt hiszem.
1: Ez szerintem is így van. A másik nagyon érdekes, amikor ezt a fajta beszédet, ami inkább egy népi kultúrához köthető, nekünk városlakóknak egyértelműen, ezt áthelyezed, vagy ezzel a stílussal, ezzel a hanghordozással adsz elő egy urbánus közegben előforduló, vagy tematikájú mesét. Ugye most gondolok itt például, mint a Fábrinál, mondta ez Jenő a csavargyárból, ugye? Volt egy ilyen mese, ami a kommunista időkhöz nyúlik vissza. Érdekes ez a népi előadásmód, és egy teljesen más közeg, hogy hogyan reagál egymásra.
2: Igen. Hát azért máshonnan is megközelíthetjük ezt a jelenséget, mondjuk Kodály felől. Nem a népi a hangsúly ebben, hanem az eredeti és magyar. Mert hogyha érdekel minket nyelvben is a magyaros megoldás, ami helyett nem idegen szavak és idegen szórend jön a szánkra, akkor falura kell menni. Ez a magyar történelemből fakad. Például most hirtelen kellett volna egy csomó példát hozzak, hogy ilyen mondatot, mint amit László Géza mondott nekem kicsibükbe. Most csak egy példát hozzok föl. Járt ide egy medve. Elég huligán volt, mert én nem hívtam. Jött, és oda kellett tegyek az útjába egy bogot. Drótból egy bogot. Ő belelépett, és a vackorfa körül 3 méteres sugarú körzetbe egy olyan táncba fogott belé, egy olyan táncba, hogyha ő onnan-nód elszabadult volna, nincs az a művelt nép, nincs az a kórházigazgató, és nincs az az államelnök, aki megmondja, hogy melyik hurka melyikünké volt. Hát ugye ilyen típusú, és most nem a tájszavakról beszélek, egyáltalán nem, hanem egy mondat megszerkesztéséről. Aki ilyen mondatot tud mondani, hogy a végén csattam, mint az ostor, addig úgy tűnik, a mondat eleje közepes, még a vége felé is, mintha itt káosz volna, mintha itt egy ember nem tudná, hogy mit beszél. És a végén az utolsó szó olyan, mint a gyámkő, mikor felraktod a kupolába. Összeáll minden, kihúzhatod az állványokat. Tökéletes mondat. Ez csak azt tudja, ezt a mondatot, nem egyszerű mondatot megszerkeszteni, akinek az eszébe már korábban az egész összeállt. A türelmetlen városi ember nem ér rá ilyesmikre. Ilyen mondat kolosszusokat nem tud összerakni, mert nincs ideje. Hát mire én ezt elmondom, az én atyám fiam már rohan tovább. Hát ki győz ilyent megvárni? És aztán ezek a finom, ez a humor, ami nincs aláhúzva filctollal, hogy ezen nevessetek. Se kikacsintással, semmivel. Hát hogy néz ki, mikor a művelt francia nép nézegeti, hogy ez most a Jóskának a vastag bele-e, vagy a Pistának a vékony beleit. Ez az agyvelő meg itt, nem tudom, a Petikéjé volt, jön Monsieur Mitterrand, vagy ki van mostan, Macron. És azt mondja, ne, gyerekek, ez nem. És akkor jön a kórházigazgató a nagyítójával, hogy de ez a Jóskáé. Hát hihet, ebben annyi humor van. És ezt a típusú gondolkozást az ember, ha már megcsodálja, rabjává válik.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Folytatjuk is a nap vendégét, vendégem Berecz András. Klasszikus zenéhez hogy állsz? Szereted? Ezt majd nyilván majd ki fog derülni, mert kérdezem.
2: Hát,
1: milyen viszonyt ápolsz a klasszikusokkal?
2: Édesapám, aki népdalokat tudott, ő egy 5-600 fős kis gömöri faluból került Budapestre, rengeteg szép népdal tudott, nagyon szépen füttyült. Nem középen volt neki lik, hanem oldalt, és olyan annyira figurásan és magasan füttyült, hogy nem hitte el az ember, hogy ez emberi szájból jött. Olyasmi volt, mint messziről a pikoló. És odahaza legtöbbet ő a rövid hullámú rádiót hallgatta, és abban legfőbbképpen a Szabad Európa rádió volt, a Radio Nacional de España, para Europa.
1: Milyen szépen mondtad.
2: Radio Nacional. Cantemos. És akkor üzentek a spanyol vendégmunkások Svájcból haza, oda Valenciában, meg Toledóban, meg mit tudom én, és a világ legszebb flamenco zenéi szóltak. Ez nekem természetes közegem volt, mint kisgyermeknek Budapesten. Kis pici lakás, Orion Rádió. És London. És akkor a szimfonikus zenék, az ő füttyös magyar népdalai, tehát korán nagyon megszerettem. Na de Misin keresztül most ez újra megjelent, mert a fiam Mihály, ő zongorista.
1: Nem is akármilyen.
2: Igen. És az a helyzet, hogy ha ő Mozartot vagy Bachot tanul, akkor kiveri a fejemből az összes nótákat, mert már hallom, hogy fölépül, és azt fütyörészem. Úgyhogy nem is nagyon tudnék most már elzárkózni. Bartók, Beethoven, Bach, ezekbe érdegélek én.
1: Aha. És a közlésben, mondjuk egy Mozart zongora versenyben, meg mondjuk egy népdalban lehet hasonlóságot. Nyilván a mélység az megvan, csak máshonnan jön.
2: Hát azért a nagy kapocs Bartók. Tehát Misi gardonozott, Gyimesi Csángó népzenét játszott, a gardon az ritmus hangszer. És egész kicsi, 3-4 éves korában mellé guggolt, és tökéletesen tötte a 7-8-adokat, fülén volt a muzsika, és elkapta. Utána hegedült, utána zenét szerzett, maga kedvéből rákapott a zongorázásra, és most már zongorista. De én a Bartók játékában, mikor ritmikus dallamot játszik, hallom alatta a gardont. Hallom azt a feszes népzenét, amin felnőtt. Úgyhogy ez a mi hídunk. Ez az a palló, amin mi oda-vissza mindig meg fogjuk egymást érteni.
1: És mindenki tud a másiknak újat mutatni a saját területéről.
2: Hát ő aztán bőven, tehát mikor hazajön, és beszélgetünk, mindig mutat valami új muzsikát, most is teli vagyok, amiket rám borított, megyünk Marosvásárhelyre, és próbálok az énekeimmel, a meséimmel oda igazodni az ő muzsikájhoz.
1: Ami klasszikus zene?
2: Klassz, hát Bartók, Kis Suite, akkor Ostinato, aztán most hirtelen fejből már nem is tudom, mert frissen kaptam meg, hogy mely műveket. Korábban ez az improvizációk, paraszt népdalokra, azokat tanultam meg, az eredetiket. Hát most, hogy már úgy tudogatom, most már nem azt játszott. Tehát elég nagy késésben vagyok. És nem is tudom, mit akartam mondani.
1: És amikor olyan zenét hozom is, ami nem kvázi a népzene, de nem ilyen szinten a népzene ihletet, vagy ihlette, akkor mondjuk Ravel, vagy mit, nem tudom, most mondjak valamit, akkor ahhoz is tudsz passzítani ilyen szöveget?
2: Az a helyzet, hogy egyetemes műfaj a népdal, tehát nincs olyan emberi érzés, amit valamelyik ne tudna, valamelyik népdal megfogalmazni, vagy megközelíteni, és egyetemes műfaj minden zeneszerzőnek az alkotása. Tehát Mozarthoz, Beethovenhez, Bachhoz nyugodtan népmesével oda lehet állni népdallal, de népmesével mindenképp. Ezt én gyakoroltam is, mert a Mendelssohn kamarazenekarral, a győri filharmonikusokkal, még valakikkel csináltunk ilyen műsorokat. Adja magát. Például Harry Sweet Kodálytól. Hát az nekem, hogy mondjam, az nekem legkedvesebb területem. A nagyot mondó ember az az én lelki alkatomhoz legközelebb álló mesemondó figura. A partalan fantázia és a vesztes csatából győztesen hazajönni. Igen, és örökké jó kedve. Ez az én minden. Na most hát ugye ehhez nyugodtan akár Stravinskyt is oda lehet igazítani. Aztán ha valaki Harry Sweetet eljátsza, hát olyan elejét faragok neki meg véget, amilyent kell. Hazug Pista a nagymesterem, és van nyele a dolognak. Szóval azt akartam mondani, hogy a sok mese együtt az maga az ember, nincs olyan indulata, álma az embernek, amely valamelyik mesébe ott ne lenne. És emberi szó, és hangszeres muzsika például, hát azok olyan finoman összetehetők, egyik ámulatból a másikba esik a közönség. Kár kihagyni. Sok zenekar még nem tudja, de sok már tudja.
1: Még a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy az apa-fiú kapcsolata az, hogy van-e édesapának álma azzal kapcsolatban, hogy a gyermeke mit csinál, milyen pályára lép, és elengedni, nem elengedni. Ezzel te hogy állsz?
2: Nagyon szerencsés vagyok. Talán azért, mert édesapám ebben nem volt szerencsés. Ő nagyon meg akarta mondani, hogy merre menjek. És mikor nem arra mentem, nagyon szomorú volt. Én már nem akartam annyira megmondani a gyermekeknek, és nem voltam szomorú, mikor még a sugallatomat se fogadták meg. Jól esett példával tanítani, és nem szóval.
1: Miket sugalmaztál? Mondjuk adott esetben a Misit próbáltad terelgetni?
2: Nem. A próbálkozás szónak itt az én esetemben nincs értelme, mert reggeltől estig csak énekeltem, és mikor együtt voltunk, meséltem nekik. Ez volt az összes. Nem kértem, hogy mesemondók legyenek, énekeljenek, zenéljenek. Csak azt tudtam, hogy mivel állandóan ebbe élnek, hogy ebből lesz valami. Hogy aztán ebből, mondjuk például, hogy lehetne elmenni a közgazdaságtudományig, azt nem tudom. De azt tudtam, hogy ebből biztos, hogy lesz valami. És ugye gyönyörűek ezek az utak. Minden apától, minden gyermekig az az út, én szerintem az mind rendkívül érdekes, soha nem ismétlődik. Az énekeimből István Furuja zenét varázsolt, ezer annyi hang van benne, mint amennyit egy énekes ki tud adni. Az én kis mesemondó tudománykámból valami olyasmit farigcsált, amit vőfélyként tudott használni. Nem egyszerű közönség a lakodalmas nép. Azt kell elni, sokszor reggelig, még másnap délig nehéz terep. A táncával vitte legmesszebb. Ugyanaz a gyökere. Misi Gardonnal kezdte egy Misi Csángó muzsikával, én énekeltem, ő ütötte a Gardont.
1: Aztán valamikor csellózott talán, amikor az Istvánosok, valaki Záborszki bement, amikor valamit játszott, és akkor mondták, hogy nagyon tehetséges gyerek, ugye, és akkor lett az zongora?
2: Hát vagy... hegedült.
1: Hegedült.
2: Ütő, nem. A gardon szokták a csellóval összekavarni, mert a formája olyan, mint a cselló, de ütni kell és csípni. Tehát ez olyan, aki a gardont kitalálta, miközben gordonkát nézett, mint aki gyorslábú embert nézett, és kitalálta a kereket. Szóval minden aranykoszorút megérdemel, aki a gardont kitalálta. Vastag bélhúrok vannak, lehet püfölni, és lehet hangolni. Tehát tulajdonképpen az egy hangolt dob. Csak gordonka formája van. Egyébként magyar hangszer. Tehát érdemes volna azért tanítgatni. És ő tehát hegedült, zenék szerzett, és zenekari műveket írogatott, ez azt hiszem 8-9 éves korában volt, és akkor tért át a zongorára szerelemből. Kocsi Zoltánnak az volt a nagy példakép, Kocsi Zoltán Bartók gyermekeknek című lemezét hallgatta éjjel-nappal, és akkor megtanulta a hallás után a két a bal és a jobb kéz játékot. Tehát ő neki könnyedén ment másképp a bal keze, mint a jobb. Hát akkor kezdtek ott a zenetanárok is csodálkozni, és titokba zongorázgatott akkor már, mikor eljött Kocsi Zoltán, hogy karmester legyen a Szent István zeneiskola zenekarát vezényelje, és akkor az igazgató Kálmán bácsi mondta, hogy gyere, nézd már meg ezt a gyereket. Megnézte, és felhívta magához a filharmóniába, és másfél-két órákat zongoráztak együtt a kis Misike, meg Kocsi Zoltán. És azt mondta,

0: ő szerintem minden, ami kell, az ott már megvan. És feleségem föl is vette filmre ezeket, nagyon üdítő. Nem azt mondta, így kéne, vagy úgy. Uh-huh. Pedig egy törvényes ember volt, nyugodjon csendesen. Én szerintem így, Misi. Vagy azt mondta, hogy Bartók például így csinálta. Vagy Bartók erről ezt gondolta. És ez a sors utoléri őt, bocsánat, ha sokat beszélek erről, csak érdekesnek találom, hogy most egy Elizabeth Leonskaya nevű zongoraművésszel ugyanezt éli át. Ő ifjúkorában Sziatoszláv Richterre zongorázott.
1: Berlinben tanítja a Leonskaya?
0: Hát ő Bécsben lakik ez a Leonskaya, és oda szokott kimenni Misi, mikor együtt zongorázgatnak, mert sok fellépésük van közös. És ez az asszony, ez, mint mondom, Richterrel zongorázott nagyon sokáig. Tehát ő volt az idős Richternek a partnere, és most meg őtől lehallja, hogy Richter erről azt gondolta. Első kézből. Tehát ez azért egy életben nagyon nagy ajándék, hogy szinte két nemzedékkel, de olykor három nemzedékkel korábbi nagy mestertől te megkapod a lényeget, a titkot.
1: Magyar iskola, orosz iskola is.
0: Hát bármi, igen, igen. Mert Richter nagyon szerette, és tudta Bartókot, de ez az ő életében ismétlődik, és ez nagyon jó.
1: Igen, ennek van egy hagyománya, meg a Magyar Hegelő Iskola is nagyon híres, meg
0: igen.
1: Csak meg kell tanulnunk élni vele, meg ápolni, ez nem mindig olyan könnyű.
0: Hát ő ebben él most. Ebben él, ezt csiszolgatja. Most a Deutsche Grammophon érdeklődik a marosvásárhelyi koncertünk
1: hát után. Egy kisebb kiadó, ugye?
0: Igen.
1: Csenevész hát kiadó.
0: Aztán majd meglátjuk, hogy ha meg lesz a koncert, még érdekli-e őket, de sugalták, hogy őket az nagyon érdekelné, hogy Misi Bartókot játszana, és népzenével lenne összetéve. És már úgy néz ki, hogy ez úgy... Na, el ne kiátsuk, de úton van.
1: Majd a bukletbe írhatnál neki is mesélt, amit lefordítanak német angol nyelvre, ugye?
0: Vagy az majd a következő. Az majd a következő. Hát mindent nem került.
1: Igen. Így utolsó kérdésként visszakanyarodnék ahhoz, amikor még arról beszélgettünk a műsor elején, meg talán még a másik szobában, hogy mind a ketten így vagy, ugye a nagykunsághoz kötődünk, édesanyád kunhegyesi, én Karcagon születtem, én már ugye ezt a népi élőkultúrát nem tudtam megtapasztalni. A nagykunsági népi kultúrából mit emelnél ki? Mi az, ami kifejezetten az ő sajátjuk, amit legjobban ők tudnak, és ami talán első vagy másodikra megjegyezhető onnan?
0: Édesanyám, hát alig járt iskolát, édesapám meg jó sokat. Érdekes az ő szerelmük. Kifejezetten tetszett az édesapámnak az eredetiség. Az, hogy édesanyámnak mindig igaza kellett legyen. Ő magaslóról ítélte meg az emberiséget.
1: Apukád?
0: Édesanyám.
1: Én anyukád vagy.
0: És én a nagykun emberbe ezt látom. Egy kicsit magasabb lóról beszél, és biztos, hogy neki van igaza. Édesanyám minden esetre hatalmas humorérzékkel szemlélte a világot, és akiben természetellenességet, furcsa, kényszeres arcmozdulatokat fedezett föl, hát az úgy ki tudta figurázni, hogy az attól elszaladt, vagy leszokott róla. Hát mi estünk jobbra-balra, mert minden este valaki a föld valamelyik pontjáról azt ő nyakon kapta, és megjelenítette. Tehát ez a, hogy igaz, a kiindulási pont, a fundamentum az az volt, hogy igaza csak neki lehet. Tehát például, ha valaki angolul beszélt, emlékszem, autóbuszon, én kellett rászóljak, hogy édesanyám, most már ne nézd azt az embert, mert mindenki azt nézi, hogy mit nézel. Hát ő szegény, nem hallott, hát nem tud beszélni, valami tojás van neki a torkán. Mondom, a világért még ne sajnál, mert elég sokan beszélik ám ezt a tojásos nyelvet, és jól el vannak, nem szorulnak rá. Estére olyan

0: előadást rittyentett, hogy estünk jobbra-balra. Ő hihetetlen derű, mindent túlélő, hatalmas derű, és magabiztosság. Ez volt az én édesanyám. És aztán minden általánosítás gyenge szokott lenni, mert van kivétel biztos. Az én világomban ezt jelenti.
1: Köszönöm szépen ezt a frappáns összefoglalót. Gyertek majd legközelebb Misivel, és akkor majd hármasban is beszélgetünk mindenféléről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
2: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit, amint egy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg komoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatarot előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. I'm just a kid in a dream.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hétvégén is koránkelőknek, akik rádiónkkal kezdik a napot, a mikrofonnál Péli Nagy Kata. Itt pedig a hétvégi menetrend. Ismétlő műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, az Egészségkód című műsorból válogatva, de felidézzük a Creative Survivor című műsorunk legjobb pillanatait is.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Szinte mindenki beleütközött már szakmai vagy magánéleti esetleg otthoni problémákba, és kereste a megoldást. Méghozzá a lehető legjobb megoldást, és hát nagy eséllyel meg is találta. A siker pedig részben mindig attól függött, hogy ki mennyire volt kreatív. Nos, a kreativitás részben adottság, de tanulható is. Sőt, tanítható és alkalmazható is a tanítás során az iskolákban. Nem lesz könnyű átállni az oktatásban erre a módszerre, de Németh Szilvia oktatáskutató szerint ez elengedhetetlen lesz. Olá Andrea beszélgetett vele a Creative Survivor című műsorban, hallgassák őt meg.
2: Ahogyan korábban ígértem, folytatom most a beszélgetést a kreatív tanulásról, hiszen gyerekeink jövője szempontjából ez talán a legfontosabb téma. Vendégem Németh Szilvia oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója, aki korábban már beszélt itt a Creative Survivor című műsorban arról, milyen kihívást jelenthet egy új szemlélet a pedagógusok számára, milyen akadályokba ütközhet az iskolákban a kreativitás fejlesztés bekerülése az órai munkába, és egyáltalán a kreativitás fogalmáról és társadalmi megítéléséről is sok szó esett a múltkori beszélgetésünk. Erről írtak ugyanis könyvet még 2024-ben Lannert Judittal közösen. A könyv címe Kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl. Idézek most néhány sort ebből. A kreativitásra ma már nem úgy tekintünk, mint néhány zseni kiváltságára. Jóval inkább úgy gondoljuk sokan, hogy a kreatív gondolkodás egy lehetőség, ami mindnyájunknak segíthet a 21. századi kihívásokra megtalálni a válaszokat, mert a régi válaszok már láthatóan nem működnek. A kreatív gondolkodás problémaorientált, ami egyszerre hoz számunkra újat és hasznosat. Azok a tulajdonságok, amelyek egy kreatívan gondolkodó embert leginkább jellemeznek, a vállalkozó kedvű emberekben, így a vállalkozókban biztosan megtalálhatóak. Kutatásainkkal mindig is ahhoz kívántunk hozzájárulni, hogy mindenki számára elérhető legyen a magas színvonalú közoktatás. Egyértelművé vált számunkra, hogy ezt nem a gyerekek minél korábbi szelektálásával lehet elérni, hanem azzal, ha a kreativitást társadalmasítjuk. Eddig az idézet, a könyvben Németh Szilvia és Lannert Judit 10 év tapasztalatait összegezték, annak kapcsán, hogy milyen változást hozhat a művészet a normál tantárgyak tanításában. A T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ, amelynek 2012 óta volt vezetője Németh Szilvia, olyan fejlesztési projekteket próbált indítani, amelyek Magyarországon még ismeretlenek voltak. 2014-ben találtak egy nemzetközi kreativitás fejlesztő alap amelynek partnereként lehetőség nyílt arra, hogy például egy pécsi általános iskolával és a Pécsi Egyetem művészeti karával együtt teszteljék ezt a programot. A Spotify-on, a Creative Survivor csatornáján meghallgatható a korábbi beszélgetésünk, most azzal folytatjuk, amiről akkor nem beszéltünk, hogy hogyan hat a könyvben bemutatott módszer a gyerekek személyiségére.
3: Nagyon nehéz gördülékeny tanulási folyamatot kidolgozni, ahol mondjuk magatartási problémák vannak, vagy nagyon sokszor ez az elmúlt 12 évnek egy visszatérő esete mindig, hogy vannak perifériára szorult gyerekek, akiknek a tanulását ez a szociális izoláció már alapból megakadályozza. Tehát vannak arra fejlesztett feladataink is, meg hát úgy alakítjuk a tanulási folyamatot a pedagógussal együtt, hogy ezek a gyerekek visszataláljanak a közösségbe, hogy a közösség el tudja fogadni őket újra. Tehát nagyon gyakran a pedagógusoktól az a visszajelzésünk, hogy így tanítva olyan oldalukról ismerik meg a gyerekeket, amit nem is gondoltak, hogy van. Az, hogy például egy gyerek bizonyos témakörökbe csak milyen háttértudással érkezik. Tehát, hogyha egy nagyon feszes, a gyerekeket passzív helyzetbe helyező tanóráról van szó, akkor ki se derül, hogy mondjuk neki akár családilag, akár érdeklődésileg milyen sokfajta tudása van mondjuk egy dologról, és hogyha megengedjük, hogy ezeknek helye legyen, akkor ahogy a gyerekek ezeket elmesélik, ahogy erre kitalálnak ők maguk is feladatokat a többiek számára, ahogy egy kutatási projekt kapcsán viselkednek, vagy ahogy kapcsolódni tudnak másokhoz, tehát nagyon sokfajta más oldalról ismeri meg a pedagógus a gyerekeket, tanulókat, és így sokkal könnyebb egy peremhelyzetben lévő tanulót is visszavezetni, mert a többiek elkezdenek érdeklődni iránta, tehát olyan oldala iránt, amit esetleg nem ismertek korábban, vagy olyan gyerekeknél, akik nem nagyon akarnak aktívan bekapcsolódni, mindig megtaláljuk azokat a bekapcsolódási formákat. Például most volt egy kisgyerek, ő egy hatodikos tanuló volt, aki kimondottan kivonta magát minden fajta közös tevékenység alól, és akkor az volt a megoldás erre, hogy ő mint egy fajta tudósító csoportról csoportra járt, az ő feladata az volt, hogy összegyűjtse azokat a tudásokat, ami ott elhangzik. Kellett, hogy ő figyeljen, jegyzeteljen, kitalálja, hogy milyen jegyzetelési formával tudja leghatékonyabban összegyűjteni az információt, és akkor az órák végén ő kapott mindig 5 percet, volt, amikor fotózhatott, volt, amikor videót csinált, ez ő rajta múlt, hogy milyen formába teszi ezt, és akkor kivetítette a pedagógus azt, hogy ez a visszajelzés, és akkor a gyerekek pedig rendkívül érdeklődtek, hogy egy külső tudósító hogyan látta az ő munkájukat, és pontosítani tudták. Tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű technika, és ez a tanuló úgy vonódott be, hogy szinte észre se vette, hogy ő azokat az összes csoportnak a tananyagát, tehát alapvetően mindegyiket végig kellett, hogy gondolja, végig kellett, hogy járja ahhoz, hogy ő erről prezentálni tudjon. Tehát nagyon sok olyan egyszerű technika van, amit a gyerekek nagyon szívesen csinálnak, amihez nem kell a pedagógusnak sem egy nagyon nagy előkészület, viszont a pedagógusnak a bátorsága legnagyobb erénye a mi számunkra, tehát hogyha egy pedagógus bevállalja azt, hogy egy évig egy másik szakterület szakemberével dolgozik, ahhoz nagyon nagy bátorság kell, meg egyfajta kommunikációs szándék, tehát ez a művészettel tanítás, tanulás, ez egy hétről hétre való közös kommunikáció, meg sikerem múlik, hogy egyáltalán ez a tanórán milyen módon tud megvalósulni.
4: De hogy szóba került a személyiségre való hatása a kreativitás fejlesztésének, mert ugye, hogyha hosszú távon gondolkodunk, tényleg az AI korában a cégeknél is nagyon fontos lesz mindaz, amit ezzel nyerhet egy gyerek az iskolában, és amilyenné válik felnőttként, ugye az együttműködésről, a kommunikációról sokszor esik a könyvben, ami most szintén nem feltétlenül preferált az iskolákban, és az, hogy nem feltétlenül az egyedi ötletek felmutatása lesz majd fontos, hanem hogy együtt ki tudjanak találni dolgokat, és a motiváció. Ugye, hogyha erre tanítják az iskolában a gyerekeket, akkor nyilván nem lesz ez probléma majd.
3: Igen, igen, és ezt mindig így szokták kérdezni, hogy ugye lehetne délutáni szakkörös tevékenységformában is hasonló tevékenységeket végezni, vagy van elég sok olyan civil program, ami a délutáni időkeretet használja fel, akár hogyha csak arra gondolunk, hogy például mennyi tanoda működik Magyarországon, tehát az főleg hátrányos helyzetű gyerekeknek a délutáni tanulását próbálja segíteni. Mi tétudóként értékeltünk hasonló programokat, és azt tapasztaltuk, hogy ezek a délutáni tevékenységek nagyon nagy mértékben tudják fokozni a gyerekeknek a tanulási motivációját, viszont nem biztos, hogy amikor az iskolába visszatérnek, a pedagógusok észreveszik azt, hogy ezek a gyerekek sokkal nyitottabbak, hogy készen állnak arra, hogy sokkal aktívabbak legyenek, mert nincs meg ez a közös tudás, mint amit előbb próbáltam mondani, hogy a pedagógus más oldaláról is meglátja egy tanulót. Ezért ez a nemzetközi program azt a megoldást választja, hogy a tanórát teszi hatékonyabbá. Kimondottan a tanóráknak az eredményesebb működése az az egyik kulcsfeladata ennek a programnak, és ez a fajta tanulási motiváció növelés, így a pedagógus részére is látható. Tehát a pedagógus észreveszi, hogy növekszik a tanulási motiváció, mi ezt mérni is szoktuk, az iskolába járási kedv is nő, és ezen felül pedig a tananyagtartalomnak a feldolgozásának a hatékonysága is, és a tantárgyi tudásuk is szignifikánsan javul azokhoz képest, akik nem vesznek részt a programba. Mi a matematika órákon kezdtük ezt a kreatív tanulást, azt gondoltuk, hogyha a matematika vonatkozásába ki tudunk mutatni különbséget, akkor az meggyőző lehet a pedagógusok számára, és itt kimondottan hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgozva Pécs környékén kontrollcsoportos mérésekkel mutattuk a hátrányos helyzetű gyerekeknek a matematikai tudás növekedését a kontrollosztályokhoz képest. Tehát ez volt az a számunkra is bizonyító erejű első mérés, amikor azt gondoltuk, hogy van értelme ennek a programnak, van értelme mellé állnunk, van értelme adaptálnunk, és megpróbálni ezt Magyarország és a környező országok vonatkozásába szolgáltatni.
4: Kívülállóként azt gondolnám, hogy mekkora esélyt adhat ez a program azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk nem jól memorizálják az ismeretanyagot, tehát képtelnek megtanulni ötösre, csak mondjuk hármasra.
3: Az a tapasztalatunk, hogyha a kreativitás mint egy tanulási módszer jelenik meg, tehát a saját kreativitásán keresztül tud feldolgozni tananyagot, akkor képes arra, hogy ezt, tehát hogy nem úgy, ahogy ön mondta, hogy mondjuk hármas szintre, közepes szintre jut, hanem ő azt tudja megmutatni, hogy a saját kreativitását felhasználva ő egy sokkal jobb teljesítményt képes nyújtani.
4: Vagyis jobban sajátítja el a tananyagot
3: így
4: magát.
3: Van. Igen.
4: Emiatt, mert másképp
3: így
4: tanulja
3: van.
4: Meg.
3: Értem. Igen, aha. Igen, igen.
4: Kiterjeszthetjük egy picit így társadalmi szintre a könyvnek az üzenetét? Ez azért kérdezem, mert olvastam itt a jövősokról. Azt írják, hogy 1970-ben jelent meg ez a kifejezés, ez a jövősok, és hogy 4 pontban mutatták meg, hogy hogyan reagálnak általában az emberek erre. Idéznék ebből, jó, hogyha lehet. Tehát van az a típusú ember, aki a valóság kivürekeztésével ellenáll az új befogadásának, ez a kedvenc mondása, hogy nincs új a nap alatt. Aztán van a második, aki igyekszik lépést tartani, de csak a szakmájának egy szűk terepén, és nem vesz tudomást társadalmi és politikai újdonságokról, és látszólag ő megállja a helyét, de általában egy idő után azt tapasztalja, hogy a tudása elavult a látókörén kívül eső események bekövetkezése folytán. Ugye a harmadik kategóriába tartozók a jövősokra a régi rutinokba való visszamerüléssel reagálnak, ők ragaszkodnak a begyakorlott tevékenységekhez, megszokott algoritmusokhoz, a múlti dicsőségét sírják vissza, és a tekintélyelvű és rendpárti nevelés hívei, és a negyedik pedig ez a szuperszimplifikáció, az ember a változás mögött egy világos egyenletet keresi, gyakran lesz az összeesküvés elmélet rabja. Ezt azért is tartottam fontosnak, hogy felolvassam, mert azt gondoltam, hogy aki nem pedagógus, de elolvassa ezt a könyvet, nagyon sok szembenézésre ad lehetőséget mindaz, amit önök leírtak. Volt ez szándék, hogy ez így legyen?
3: Igen, ugye ennek a könyvnek az alcíme, ez a kreativitás fejlesztés az iskolán belül és azon kívül. Tehát itt a kívül mi a szülőkre gondoltunk elsősorban, de ugyanúgy gondolunk azokra is, akik mondjuk munkáltatók, vagy munkaerőpiaci szereplők. Tehát, hogy maga ez a kreatív tanulás, ez túlmutat, én is azt gondolom, az iskolák falain kívül, tehát az is, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk új dolgokhoz, hogy hogyan hagyjuk azt, hogy mondjuk egy probléma megoldásunk ne rutinszerű, hanem kreatív legyen, tehát ezek olyan dolgok, amit saját magunk is befolyásolni tudunk. Itt a iskolák vonatkozásában is, tehát ahogy itt a jövősok kapcsán ezek a megküzdési stratégiákat, amit felolvasott, tehát gyakran a szimplifikációval találkozunk, vagy azt szoktuk mondani, hogy a másik ilyen a fekete-fehér gondolkodás, meg az is egy mindig egy intőjel, amikor tudjuk azt, hogy mint ahogy itt próbáltam elmondani, hogy ez egy nagyon komplex fejlesztés, és akkor mondjuk azt mondja egy igazgató, hogy ó, nálunk minden jól működik, ez is könnyen megvalósítható, az mindig egy ilyen intőjel.
4: Gyanús.
3: Hogy igen, ez mindig gyanús, tehát hogy ezek az egyszerűsítések, tehát ezek nagyon cizellált változtatási folyamatok, ami nagyon apró lépésekből áll, és mindegyik lépésnek megvan a saját jelentősége. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szülők esetében is, tehát sok szülőtől kaptunk megkeresést, hogy hogyan tudja ő maga a kreativitását a tanulóknak, a saját gyerekeiknek fejleszteni, és mi arra biztatjuk mindig a szülőket is, hogy ne a mechanikus tanulással próbáljon megsegíteni, hanem hogy adjon időt arra a saját gyerekének, hogy megkérdezik keresse azokat a megoldásokat, ami az ő számára tényleg egy jól járható megoldás. Tehát különben érdekes módon pont a COVID időszak volt az, ami egy kicsit társadalmi szinten is lehetőséget adott arra, hogy a tanulásba egyrészt a szülő az online oktatás kapcsán belelásson, tehát nagyon sok szülő akaratlanul is követte, hogy a képernyőn zajló tanulás ez egyáltalán milyen módon zajlik, tehát hogy mi az a beszédmód, vagy mi az a tudásátadás mód, ami mondjuk jellemzi a pedagógust, aki a gyerekét tanítja, másrészt pedig egy kicsit zárójelbe helyezte azt a fajta nyomást, gyakorlást a gyerekek esetében, hogy időre mindig házi feladatot nagyon gyorsan megcsinálva teljesítsenek napról napra, és ezt a fajta tudásunkat, vagy társadalmi tapasztalatot érdemes lenne, én azt gondolom, élőként, tehát hogy most eltelt 6 év, de hogy nagy vagy 5 év, hogy élőként magunkba tartani, tehát hogy a gyerekek esetében nagyon sokszor ez új felismerésekhez vezetett, tehát hogy módjuk volt más módon tanulni, időt kaptak arra, hogy valamiről gondolkozzanak, hogy megosszanak különböző módokon új megoldásokat, és a másik, amiről nem ejtettünk szót, a kreatív gondolkodás mérhető módja is, az a gördülékenység, tehát ami azt jelenti, hogy mennyi új ötletünk van, és hogy képesek vagyunk-e azokból kiválasztani azt, ami az adott pillanatban a legjobban megvalósíthatónak és a legcélra vezetőbbnek tűnik. És hogyha belegondolunk ezekbe a nagyon zárt tanulási módokba, ami mondjuk elég sok iskolába működik, hogy egyáltalán nincs idő kérdezni, mert annyira hajtatlan anyag, akkor hogy lenne arra módunk, hogy a folyékonyságát vagy gördülékenységét a gondolatainknak, az ötleteinknek biztosítsuk, hiszen arra sincs lehetőség, hogy egy kérdést feltegyünk. Tehát én szerintem a szülő meg a társadalmi gondolkodás ebbe tud nagyon nagy mértékben segíteni, tehát hogyha otthon is ezt az iskolai időorientált és nagyon zsúfolt tudásátadási módot visszük tovább, tehát, hogy odaülünk a gyerekünk mellé, és mechanikusan végigmegyünk vele, hogy ezt mindezt hogyan csinálja meg, akkor ugyanezt reprodukáljuk. Tehát, hogy itt a szülő számára is ezt fel kellene vállalni, hogy bátor módon ő ellenáll annak, hogy mondjuk a házi feladatnak a megoldásának a ő számára megfelelő gyors módjára
4: kitoljuk próbálja meg.
3: Igen, tehát, hogy arra próbálja meg rávenni a gyerekét, hanem inkább a tudás formálásra, tehát, hogy hogyan lehet kimondottan más módon is tudást szerezni, de ezt akár indirekt módon, tehát hétvégi programokon keresztül bármival ezt tudjuk segíteni. Tehát, hogy ez a könyv mondjuk a szülőket is próbálja megerősíteni abban, hogy hogy lehet találni olyan formát, ami eltér ettől a hagyományos tanulási bevett gyakorlatoktól. Azért is ez egy kézikönyvforma, tehát, hogy a színkódokkal is próbáltuk jelezni azt, hogy különböző egységekből áll ez a könyv, több száz oldalas könyv, tehát ez nem azt a célt tűzte ki, hogy most elejétől végig valaki, tehát nyilván végig lehet olvasni, meg támogatjuk is, ha végigolvassa, de hogy ha valami gondja van, akkor próbáljon meg megoldást keresni kézikönyvként használva. Ezért vannak benne QR kódok, meg lehet nézni rövid filmeket benne, megpróbáltunk elég sok gyakorlati példát is beledolgozni, eseteket a könyvbe, azért, hogy egy kicsit közelebb hozzuk mind a nehézségeit ennek a kreatív oktatástanulás megtapasztalásának, de mind azokat is, ami megvalósítható akár iskolában, vagy akár azon kívül.
1: Németh Szilvia oktatáskutatóval beszélgetett Olá Andrea az elmúlt percekben. Rövid zenei szünet után pedig a beszélgetés folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok azoknak, akik a hétvégén is minket hallgatnak, ez itt a Trend FM, és folytatjuk a Hétvégi Menetrend című műsorunkat, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Az elmúlt fél órában a kreativitásról és a kreatív oktatásról beszélgetett Olá Andrea. A Creative Survivor című műsor egy másik, most következő részletében pedig a felfedeztető matematikáról lesz szó, vagyis egy olyan tantárgyról, mármint a matematikáról, amelyet minden bizonnyal nagyon kevesen kedvelnek csak az iskolákban. De létezik egy olyan módszer, amely képes ezt megszerettetni, mármint a tantárgyat. Erről lesz szó a következő fél órában. Juhász Péterrel, a Rényi Intézet módszertani osztályának vezetőjével, matematika tanárral Olá Andrea beszélget.
2: Örök téma, hogy még mindig túl sokan érzik azt, hogy nincs közük ehhez a tudományákhoz, nem értik, nem szeretik, nem voltak jók benne, de a jó hír az, hogy kutatók dolgoznak azon a Hunren-Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben, hogy ez mielőbb megváltozzon. Vendégem Juhász Péter, matematika tanár, térképész, programozó matematikus, a Rényi Intézet módszertani osztályának vezetője, az MTA Rényi felfedeztető matematika tanítás kutatócsoport munkatársa, akinek a nevét egyébként a Gondolkodás Öröme Alapítvány miatt is sokan ismerik. Induljunk a felfedeztető matematika tanítás kifejezéstől. Mi a története? Van-e olyan neves tanár, akihez köthető?
3: Egy gondolkodó embernek, aki meg akar tanítani valamit, annak viszonylag természetes ez a hozzáállás, és ennek ellenére nincs nagyon benne az oktatási köztudatban. Hát aki ilyen nemzetközileg is nagyon ismert képviselője ennek, az Pólya György, aki már kezdte ennek az alapjait lefektetni, és akkor utána Magyarországon Varga Tamás volt az, aki csinált egy ilyen, főleg azért alsó tagozat vagy általános iskola számára egy ilyen szemléletű matematika tanítási, hát eredetileg kísérletet, és aztán ebből lett egy program, ami kudarcba fulladt tulajdonképpen, mert hogy így rá lett kényszerítve a rendszerre. Noha Varga Tamás mondta, hogy ezt nem szabad rá kényszeríteni a rendszerre, csak hát ott a 60-as, 70-es években azt hiszem, hogy valahogy úgy a hozzáállás inkább az volt, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit, hogy ő pedig szerette volna, hogyha ez organikusan épül be az oktatásba, és ez itt tulajdonképpen egy kudarc lett ebből, de ez az én szememben nem azt jelenti, hogy a módszer nem jó, hanem az implementálásával volt baj, mármint oktatás rendszeri szinten. És amit pedig mi csinálunk, a mi az nem egy jól meghatározható fogalom, de szóval egy alapítvány, a Gondolkodás Öröme Alapítvány, meg sokan, akik ezekben az itt kialakult hétvégi táborokban fölnőttek. Amit mi csinálunk, az Pósa Lajostól származik, aki a híres első fazekasos osztályba járt, a Lovász Lászlónak, a Lackovics Miklósnak, Pelikán Józsefnek volt az osztálytársa, és ő eleve egy kiváló, nagyon tehetséges matematikusként kezdte a pályafutását, szóval egy nagyon nagy tehetség volt, vagy van, Erdőssel közös cikkei vannak, de aztán ő a matematika tanítás felé fordult, azt kezdte el érdekelni, és akkor ő úgy gondolta, hogy hát az a jó megközelítés, hogyha ő nem előadásokat tart arról, hogy mi hogy működik a matematikában, hanem hogy ezt valahogy élményé teszi a gyerekek számára. Tehát nem az elsődleges célunk, hogy bizonyos ismeretek eljussanak a diákok fejébe, mert pláne mára az már erősen megkérdőjelezhető, hogy pontosan milyen információkra van szükség, hanem sokkal inkább az, hogy azt az élményt megéljék, hogy valamin gondolkozni, valamit átlátni, valamit megérteni önállóan, az nagy élmény, és az egy jó érzés. És ez vezérli az óráknak az értékelését is, szóval, hogy mi tanárként mit gondolunk egy óráról, leginkább az izgat minket, hogy a résztvevők azok mennyire élvezték a dolgot, nem pedig az, hogy utána egy teszten fölmérjük azt, hogy most azt az adott tételt, vagy lemmát, vagy feladatot meg tudják-e oldani, hanem sokkal inkább azt, hogy mennyire intenzíven gondolkoztak, és eközben mennyire érezték jól magukat. És hát akkor Pósa kitalált valamit, mi jártunk oda táborba, én az első ilyen hétvégi tábori csoportjának tagja voltam, az nekem egy abszolút életre szóló élmény volt, tehát hogy az teljesen meghatározta ez az egész szemlélet a gondolkodásomat. emiatt az egész helyzet miatt döntöttem úgy, hogy engem érdekel a matematika tanítás, tehát ez annyira megfogott engem, hogy ez milyen jó, meg milyen jó ezt csinálni, hogy azért indultam el ebbe az irányba, és átadott nekünk valami szemléletet, meg hozzáállást, és akkor mi azt próbáljuk napra készé tenni, meg a mai ifjúsághoz igazítani, hogy nekik is élvezhető legyen. Szóval ez így a magyar történeti háttér talán, és amikor megyünk a világba valahova, és egy konferencián mondjuk beszélünk erről, akkor azért a többségnek ez valami újdonság.
4: A felfedezhető matematika?
3: A felfedezhető matematika tanítás, igen, szóval van egy inquiry-based learningnek nevezett nagy nemzetközileg is ismert módszer, ami azért nagyon hasonlít ehhez, és valamilyen értelemben az, amit mi csinálunk, ez mondhatjuk azt, hogy ennek egy része, vagy egy speciális alkalmazása, és az szerencsére egyre jobban terjed, aminek tulajdonképpen, ha most két mondatba kéne mondanom, akkor valami olyasmi, hogy a gyerekek motiválják azt, hogy mit kérdezünk, meg mi érdekel minket, szóval, hogy ők teszik fel a kérdéseket. De az a fajta dolog, hogy mi ezután őket úgy hagyjuk sokat gondolkozni, és az egy fontos dolog, hogy nem kiállunk és elmondjuk a megoldást, hanem hogy ők törik a fejüket, és megpróbálunk ügyesen segíteni, az nem feltétlenül része ennek. És akkor úgy tudják, hogy Magyarországon van valamilyen érdekes dolog, de azért ez terjed valamennyire.
4: Tehát, hogy azt mondod, hogy a ti kutatócsoportotok bizonyos szempontból úttörő szerepben van?
3: Ezek mindig, én nem szeretek sose ilyen nagy szavakat használni, szóval az biztos, hogy konkrétan ezt a szemléletet, ezt azért nem nagyon csinálja más, pont így. Mondok egy dolgot, amit például én még sehol máshol nem láttam, az, hogy ebben a pósaféle módszerben viszonylag fontos szerep jut annak, hogy egyszerre több dolgot tanítunk párhuzamosan. A tanítunk, tehát hogy megint, nehogy valaki félreértse, szóval nem úgy értem, hogy az előadásban ott egyszerre több dologról beszélünk, hanem amik feladatok vannak, azok a mi fejünkben is több szálon futó témák.
4: Mondd ezt példát.
3: Igen, tehát hogy arra gondolok, hogy az iskolában mi történik, aki járt középiskolába és tanult matematikát, az tanult valahogy úgy, hogy volt, nem tudom én, másfél hónap geometria, utána jött egy hónap algebra, aztán jött, nem tudom én, megint másfél hónap számelmélet, stb. Stb. Ehhez képest, amit mi csinálunk, ott az történik, hogy ezek párhuzamosan zajlanak. Tehát egyszer, amikor feladunk egy órán négy feladatot, abból lehet, hogy lesz mondjuk kettő geometria, egy számelmélet, meg egy algebra. És akkor ezek olykor-olykor összeérnek, és ezek a dolgok így párhuzamosan futnak, ami elég nagy ellenállásba ütközik egyébként, amikor erre próbáljuk rávenni a tanárokat, és még a bátrabbak is azt mondják, hogy alkalmazzák a módszereinket, hogy akkor rendben van, legyen a gyerekeknek idejük, bátran tévedjenek, kérdezzük meg őket, hogy na most mit kérdeznének, és azokat a kérdéseket beépítjük az anyagba, mert ezek is ilyen nagyon fontos jellemzők, de amikor oda eljutunk, hogy egyszerre több dolog is mehetne, akkor azért a többség azt mondja, na jó, azért ezt már nem. Egyrészt biztos, hogy benne van az, hogy nekik ez nehéz, tehát hogy nagyon szokatlan. Másrészt az szokott lenni az ellenérv, hogy már az egy téma követése is nehézséget okoz a diákoknak. Ami, hát én ezt nem tudom megítélni, tehát az kétségtelen, hogy mi kifejezetten erős, tehetséges diákokkal foglalkozunk, tehát ez
4: alapítványnál.
3: Egész, az alapítványnál, meg ahonnan a fő tapasztalatunk van, az mindenképpen azért a nagyon a felső kevés százalék, mondjuk, ha a matematikából lenne valami elméleti rangsor. Tehát ilyen értelemben könnyen lehet, hogy csomó tanárnak igaza van, hogy ez egy átlagos, vagy pláne esetleg egy átlag alatti osztályban nem jól működik. Én csináltam egy kísérletet 2017 és 2021 között, amikor egy gimnázium osztályt így tanítottam, és párhuzamosan mentek a témák, és nem mondom, hogy az egy teljesen átlagos osztály volt, mert egy elég jó budapesti gimnáziumban történt mindez, de ők maguk nem jártak speciális matematika tagozatra, az iskola normál osztályába jártak. Nagyon ügyesek és nagyon kedvesek, helyesek voltak, és ott ez normálisan működött. Tehát, ha mondjuk az érettségi eredményeket tekintjük valami mércének, én nem szívesen tekintem annak, de nem nagyon van jobban, tehát ami számszerűsíthető. Ha az érettségit veszem alapul, akkor lényegében pont ugyanolyanok voltak, mint a megfelelő osztályok a korábbi években, meg az egy párhuzamos lényegében hasonló osztály. De hogyha azt nézzük, hogy ők így visszaírtak az egyetemről, hogy ők korrepetálják az évfolyamtársaikat, meg hogy az új anyag nem okoz nekik szorongást, hanem bátran azt mondják, hogy jó, hát akkor ezt megpróbálom megérteni, és akkor ott is így úgy érzik, hogy jól tudnak bánni az új dolgokkal, és nem érzik nehéznek, az nekem egy ilyen pozitív visszajelzés volt, azon túl, hogy hát azt mondták, hogy alapvetően az órákon jól érezték magukat, hát nyilván dolgozatot írni nem szerettek, meg attól tartottak, de hogy azon kívül ez egy, ez nekik egy jó élmény volt, és akkor nekem ez így összességében nagyon jó üzletnek tűnik, hogy a mérhető matematikai eredmény az legalább annyi, mint a többi osztályban, és hogy a megélésben meg talán úgy tűnt, hogy nekik ez jobb volt.
4: Ahhoz, hogy könnyebb legyen elképzelni a hallgatónak, hogy mi történik egy órán, tehát eddig mondjuk bejött a tanár, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor ma a két ismeretlens egyenlettel foglalkozunk, képlet, gyakoroljuk, itt tudom én, eltelik egy-két óra, és aztán dolgozat, de hogy lehet erre rávezetni a gyereket, hogy valamire ő maga jöjjön rá?
3: Nagyon sok mindenre rájönnek, hát ez nehéz egy konkrét helyzetet elmondani, mert nagyon sok múlik azon, hogy mik az előzmények, szóval ez egy viszonylag alapos építkezés a tanár részéről. Pósa azt szokta mondani, hogy ő valahogy úgy gondol a tanárra ebben a saját módszerében, mint egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kivitelező, aki a gyerek fejében építkezik. Tehát, hogy van valami elképzelésem arról, van valami modellem arról, hogy kb. Mi van most a fejükben, milyen tárgyi tudás van, milyen gondolati stratégiákkal rendelkeznek, és akkor olyan feladatot próbálok adni, ami ebben a közegben kihívás, de elérhető. Na most ez borzasztó jól hangzik így elméletileg, de ezt baromi nehéz csinálni is, meg világos, hogy egy tanár számára mondhatja azt, hogy jó-jó, de most akkor konkrétan mit csináljak. És ez egy teljesen jogos igény, és akkor mi csinálunk ilyesmit, hogy például a mostani kutatócsoport, a Rényis kutatócsoport keretében mi konkrétan dolgozunk tanárokkal, és próbáljuk nekik ezt kézzelfoghatóvá tenni, és most azt a vicces dolgot csináljuk, hogy a tanárokkal is próbáljuk felfedeztetően csinálni mindezt. És ezt megpróbáljuk nekik úgy átadni, hogy ők is így nagyon erősen be vannak vonva, tehát hogy ők is gyártsanak feladatot az adott helyzetre, tehát a felfedeztető módszert tanulják felfedeztetően. És hát ott tartunk, hogy az látszik, hogy ők ezt élvezték. Van jó pár pozitív visszajelzésünk arra nézve, hogy már használták órán, és az jó volt, tehát jól érezték magukat, meg úgy látták, hogy a gyerekeknek is jó. És hát aztán, hogy ez hosszú távon rájuk mennyire hat, és hogyha most elengedjük a kezüket, akkor 3 év múlva is fognak-e felfedeztetően csinálni, hát ezt nem tudjuk ebben a pillanatban, meg ezek a kísérletek mindig olyan szempontból megtévesztőek, hogy hát a lelkes tanárok jelentkeznek. Ugye van valami hajtja őket, valami extra dolog, szóval ebből nem tudjuk feltétlenül azt a következtetést levonni, hogy ez mindenkinek jó lenne, sőt, biztos, hogy nem mindenkinek jó, és az egész biztos, hogy egy nagy hátránya ennek a módszernek, hogy időigényes.
4: Na pont ezt akartam kérdezni,
3: tehát
4: hogy
3: a tanár
4: hogy
3: szempontjából
4: passzol a tantervhez, meg a tanmenethez.
3: Hát a tantervhez, meg a tanmenethez lehet igazítani, az szerintem az a kevésbé probléma. A probléma az, hogy szokatlan a tanároknak, és emiatt az elején ez több idő, és ami a rossz hír, hogy hát sokszor azt szokták mondani, vagy legalábbis van egy ilyen sztereotípia a tanárokról, hogy hát az első, nem tudom, 4-5-6 évben tanít mindenfélét, amit kell, és onnantól már megy rutinból az egész. Szóval hogy ez nem megy rutinból, mert nagyon azon múlik, hogy mi történt az előző órán, milyenek az adott gyerekek. Tehát hiába tartottam meg 3 évvel ezelőtt kb. Ugyanezt a témát, és ott ez fér be 45 percbe, a mostani csoporttal lehet, hogy azt fel a idő alatt elvégezzük, de lehet, hogy kétszer annyi lesz. És lehet, hogy ők egy másik kérdést tesznek föl, vagy más okozza nekik a nehézséget. Tehát, hogy itt nyilván rutint szerez az ember, de úgy nem, hogy ezeket újra ilyen építő kockaként egy az egybe oda be lehet illeszteni, hanem kell egy ilyen állandó aktív részvétel, odafigyelés, reflektálás arra, hogy mi történt, aszerint betenni a feladatokat. Szóval, hogy ez biztos, hogy nehéz, és ez heti 24 órában nem megy. De bízunk benne, hogy hát, ha ez változni fog majd mostanában.
4: És hogyha még picit előrébb nézünk, akkor a kutatócsoportnak mi a célja az, hogy ez egy alternatív oktatási módszer lehet, amit felkínáltok a tanároknak, adtok anyagot, módszertant, hogy hogyan kell ezt, hogy ezt kidolgozzátok minden témakörre, vagy mi a távolabbi terv?
3: Hát mindenképpen az, hogy jó lenne, ha ez minél több tanár számára elérhető legyen, tehát az, hogy ők kapjanak kellő támogatást ahhoz, hogy ők ebbe belevágjanak. Aztán az is valamennyire cél, hogy valahogy kiderüljön, hogy tényleg igaz-e az a feltételezésünk, hogy ez szélesebb körben is azért működik. Visszatérek egy pillanatra a kísérletre, amit én csináltam, vagy egész pontosan 3 különböző csoportban zajlott ez a kísérlet, tehát nem helyes, hogy egyes számot mondtam, tehát 3-an tanítottunk egy-egy ilyen kísérleti csoportban, és ott volt annak egy olyan nem annyira pozitív kicsengése, hogy így lezárult, és nem folytatódott tovább, és nem indult el afelé, hogy ez valahogy esetleg beépülhessen, vagy elindulhasson a közoktatás felé, hanem volt egy kísérlet, levontuk a következtetéseket, és ennyi. És egyébként ez úgy általában azt látom, hogy sok matematika didaktikai kutatásnál ez van, és talán úgy általában oktatási kutatásoknál is, hogy zajlanak ezek a kutatások, az adófizetők fizetik ezeket a kutatásokat idézőjelben, mert a különböző intézmények támogatásán keresztül mennek ezek, de aztán valahogy az eredményeit meg nem kapják vissza, tehát hogy hiába derítik ki azt, hogy nem tudok nagyon jó konkrét példákat mondani, de hogy mondjuk nem jó dolog az, hogy a 6 éveseket feltétlenül bekényszerítjük az iskolába, 6-ig haszakad. Hiába van erre rengeteg adat meg információ, nem lesz következménye, mert a politikai döntés az megszületik kb. Függetlenül attól, hogy mit mond a tudomány. És ez nem feltétlenül magyar dolog, hanem ez a világon is kevés példa van. Hát az új oktatási miniszter nagyon jó előjel az én szememben arra, hogy a tudománynak szerepe legyen abban, hogy mit hogy csinálunk az oktatásban, szóval, hogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok. És akkor, hogy mi a célunk, tehát visszatérve erre, tehát az, hogy minél több emberhez eljusson ez, a lehetőség, mert persze bárki olvashat erről valamennyit, és akkor ő maga kitalálhatná, de az világos, hogy itt kell támogatás.
4: Jó, de tanárképző főiskolákra viszitek ezt a projektet?
3: Hát egyelőre még nem, de hosszú távon lehetne az, hogy akkor ez a tanárképzésnek valamilyen értelemben része lesz a matematika tanárképzésnek. Nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy mindenkinek így kell csinálnia. A szerencsés az lenne, hogyha minél több ember látná, hogy ez egy lehetőség, és ha úgy érzi, hogy ez passzol hozzá, az ő egyéniségével jól összeegyeztethető, akkor csinálja ezt. Az oktatásban van egy olyan nehézség, hogy látunk bizonyos tanári mintákat, és még ha lelkesek is leszünk az iránt, hogy tanárok legyünk, ami ugye elég kicsi jelenleg az ilyen irányú lelkesedés, de ha mégis ez van, akkor nagyon nehezen tudunk ezektől a mintáktól elszakadni. Márpedig, hát el kéne sok mindenben, mert egyrészt nagyon megváltoztak a külvilág igényei, nagyon megváltoztak a gyerekek igényei, tehát a társadalom elvárása, hogy mit is akarunk az oktatástól, tehát még 100 éve az volt, hogy itt a tudás azokban a fejekben legyen, akik majd leérettségiznek. Ma már ez a szerepet lényegében megszűnt, mert a tudás, az, a tárgyi tudás az megvan mindenkinél. Nem azt mondom, hogy nincs szükség tárgyi tudásra, csak hogy a hangsúlyokat nagyon erősen a kreativitás, az információval való jól bánás irányába kell elterelni. Ha nincs tárgyi tudás, akkor nincs miből kreatívnak lenni. Ez kicsit sarkos, de nagyjából igaz, hogy bizonyos tudásra van szükség, nem lehet mindig mindennek utána nézni az interneten, úgy nem lesz valaki kreatív. De sokkal kisebb a jelentősége annak, hogy most a Várnai csata pontosan melyik évben volt, vagy hogy a, nem tudom én, a színusz 15 fokot ki tudja valaki ügyesen számolni, ezeknek talán a jelentősége kicsit lecsökken, és meg kell találni a megfelelő helyét ezeknek, és akkor ebben nem feltétlenül jó az, hogyha az ember azt a mintát követi, amit a nála 30 évvel idősebb tanára közvetített. Tehát, hogy kell ebben is egy komoly fejlődést csinálni, és hát akkor ebbe szeretnénk így betörni, hogy ezt megmutatni, hogy így is lehet, így is meg lehet próbálni ezt, és egész sok eredménnyel kecsegtet.
4: Milyen hozadéka lehet, hogyha ez egyre inkább elterjed, ez a felfedeztető matematika tanítás, azon túl, hogy kevesebb lesz az a gyerek, aki azt mondja, hogy nem értem, nem szeretem, nincs közöm hozzá, minek tanulom én ezt, nem lesz rá szükségem. Szóval, hogy az ő gondolkodás módjukban milyen változást hozhat ez a típusú tanítás?
3: Az egy nagy különbség, hogy itt nagyon könnyen, hát egy idő után világos lesz mindenkinek, hogy ő tud gondolkodni, hogy ő végig tud gondolni egy dolgot. Ez a hagyományos módszer, amikor megtanítunk bizonyos algoritmusokat, hogy ezt meg ezt így kell csinálni, ha ezt látod, ezt csináld, ez a típusú dolognál az történik, hogy azt a szűk dolgot azt esetleg baromi jól megcsinálja, vélhetően még hatékonyabban is, mint a mi módszerünkkel, mert nálunk ez nincs annyira hangsúlyosan, hogy ezt is nagyon begyakoroljuk meg, olyan minden nagyon flottul meg ügyesen menjen. De cserébe, ha kikerül a komfortzónájából, akkor nagyon bizonytalan lesz. Mert akkor nincs iránymutatás, és ő nem hisz abban, hogy ő valamit önállóan végig tud gondolni. Aki jár középiskolába, azoknak a nagy része nem fogja konkrétan azt a matematikai tudást az életében használni, amit ott megszerzett. Tehát, hogyha ilyen nagyon haszonelvűen nézzük a dolgot, akkor ez, ha ezt néznénk, hogy ő most fogja-e tudni használni a koszinusz tételt, meg hány ilyen mémet látunk, hogy ma is eltelt egy nap, hogy nem használtam a Pitagorasz tételt, akkor mondhatnánk azt, hogy ez jogos, mert tényleg az emberiség 95%-a, vagy nem tudok pontos számot persze, de hogy egy nagyon nagy százaléka tényleg nem használja ezt a középiskolai matematikai tudást. De az én fejemben nincs is az, hogy ezért csináljuk ezt. Tehát azon túl, hogy érezzék ott jól magukat, és megtanulják azt, hogy gondolkodni öröm, azon túl van az az értelme, hogy tud egy számára ismeretlen rendszerben eligazodni, hogy van valami helyzet, amit meg akarok ismerni, meg akarok érteni, és abban el akarok igazodni olyan értelemben, hogy jó döntéseket tudjak hozni, átlássak dolgokat, átlássam azt, hogy valami lehetetlen, valamit nehéz megcsinálni, valami nyilvánvaló. És ez működni fog akkor is, hogyha közgazdász leszek, és el kell igazodnom a mikroökonómia speciális kérdéseiben, én ehhez egyáltalán nem értek, de egész biztos vagyok benne, hogy ott van egy rendszer, amit meg kell érteni, át kell látni, hogy ki kivel van kapcsolatban, mi mit okoz, egy adott döntésnek milyen hatásai vannak, és akkor, hogyha ezt átlátja valaki, és van ez a háttere, hogy ő bátran mer önállóan gondolkozni, van egy ilyen képesség, hogy egy rendszert átlát, akkor az fog történni, hogy hajlandó lesz egy nem várt helyzetet is végig gondolni, esetleg eszébe jut olyan megoldás, ami nem a tankönyvekben van leírva, hanem ő kipróbál valamit, hogy hát ha az működik, és azt végig tudja gondolni, hogy kecsegtete azzal, hogy ez működjön. És akkor ezt ugyanígy el tudom képzelni egy gyógyszerkísérletnél, vagy annál, hogy abban

0: stb. És mindent elmondtak neki, akkor ő egy olyan kiállítást fog csinálni, ami ugyanolyan, mint az előző három kevésbé jó Petőfi arany, meg nem tudom én, Tóth Árpád kiállítás volt.
1: Juhász Péter matematika tanárral beszélgetett Olá Andrea az elmúlt fél órában. Most hírek következnek, majd Babik Edit életmód műsorával az Egy életemmel folytatjuk a hétvégi menetrendet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

by the water, and you whisper something.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg komoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar ott előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt és szép hétvégét a Trend FM hallgatóinak, ez a hétvégi menetrend, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Egy életünk van, és nem mindegy, hogyan töltjük azt el. Ez a mottója Babik Edit műsorának, az Egy életemnek, melynek legutolsó epizódját hallgathatják most meg. A műsor szerkesztője egy sajátos üzleti modell kitalálójával beszélget, aki egy egyedülálló kerékpárkölcsönző és egy kézműves kávézó sütiző kombinációját hozta létre. A vállalkozás a kerékpáros kultúrát ötvözi a minőségi gasztronómiával. Hallgassák meg Babik Edit beszélgetését Borogdai Beával, a budapesti Dynamo Bike & Bake alapítójával és tulajdonosával.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
2: A belváros egy csendes utcájában sétáltunk a barátnőmmel, azt hiszem nevezzük inkább utcácskának ezt a helyet, ahol a nyugalom egy apró szigetére találtunk. A külső cégtáblán ez a felirat szerepelt: Dynamo Bike & Bake, vagyis Dynamo bringázó és sütiző. Egyáltalán nem voltunk biztosak abban, hogy mi vagyunk a célközönség, de kedvesen hívogatott az üzlet bennünket, gondoltuk, egy próbát megér, hiszen sütizésben már nagyon jók vagyunk, a kerékpárokat meg majd jól megnézzük, és azzal a lendülettel beléptünk az üzlethelyiségbe. Ott aztán szóba elegyedtünk a házigazdával, akivel egy jót beszélgettünk, és úgy gondoltam, hogy nektek is szívesen bemutatom Beát, és azt a helyet, amit megálmodott, így hát meghívtam a stúdióba, hogy folytassuk a nála megkezdett beszélgetésünket. Köszöntelek benneteket, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Borogdai Beát, a Dynamo Bike & Bake, vagyis a Dynamo bringázó és sütiző nevű hely ötletgazdáját és tulajdonosát. Szia Bea, örülök, hogy a vendégem vagy.
3: Szia Edith, és köszönöm a meghívást. Nagyon sok irányba el lehet vinni a beszélgetést, ahogy bevezetted az egész helyünket, és ezt az anomáliát akkor még feloldani se tudom, mert sok ember zavarba hoz. Nekem teljesen tiszta, hogy amikor ezt az egész üzleti modellt én kitaláltam, akkor egyértelmű, hogy itt kerékpárkölcsönző lesz, egyben egy süteményezővel és egy kávézóval.
2: És mindez angol nyelven van kiírva.
3: Azért, igen. Hát kicsit szégyellem is magam, csak ez most már így van. Mert az egyik lába a cégnek, ugye ez a kerékpárkölcsönzés, és az ehhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások, az volt az első, ami létrejött. És a fejembe volt egy gondolat, mert közben én cukrásziskolát csináltam, de akkor már megvolt a Dynamo Bike, vagy Dynamo Bike, és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen magasabb kategóriájú bicikliket kölcsönző szolgáltatás lesz, és akkor a vendégeinknek is házhoz visszük a biciklit, mert akkor még nem volt meg ez a hely.
2: Mikoriban járunk most az időben?
3: Hát igen, ez már 2012 körülbelül.
2: Tehát egy 14 éve.
3: Igen. De már a fejemben megvolt az, hogy akkor csinálom a cukrásziskolát, és akkor már papírom is lesz arról, és nyithatok egy ilyen helyet, és érdekelt ez a vonal, és akkor kettőt rakjuk össze. De nem volt előttem ilyen példa. Utólag a vendégek mondták, külföldiek, hogy ilyesmi modell létezik itt-ott, amott. Persze ez egy ilyen kézzelfogható, vagy ilyen népszerű cégmodell mostanában, már látom. Nem is egy ilyen kávézó van, sőt, volt is lista arról, hogy főleg Budapesten ilyen biciklivel összekötött kávézóhelyek vannak. A miénk talán annyiban más, egyrészt szinte ez volt az egyik első, és mi kölcsönző vagyunk, nem bicikli bolt, vagy bicikli szerviz, mert ezt keresik, akik bejönnek, és a bicikli miatt jönnek be. Mi a turistákra fókuszálunk, ezért is angolul van a weboldal, és angolul írtuk ki, bár én magamat most nagyon trenírozom, hogy ne használjak angol szavakat, mert ugye azért ez most már eléggé beépült a mindennapjainkba. De én abszolút azt hittem, hogy csak külföldiek fognak érdeklődni a biciklik iránt. Nekem van egy ilyen hátterem, hogy idegenvezető vagyok, én nagyon sokat dolgoztam idegenvezetőként, előtte most is csinálom, és nem is jutott eszembe, hogy a biciklik érdekelnének a magyar embereket vagy turistákat, de amúgy elvétve azért megfordul.
2: Oké, tehát biciklisztél, volt valami vonzódásod, szerelmed magához a kerékpározáshoz, és amikor aztán ráfűzöd a süteményeket, szóval hogy ilyenkor csinál az ember egy üzleti tervet, van egy elképzelése tényleg arról, hogy kik fognak majd ide jönni, kik nem fognak egyáltalán jönni, mint ahogy te is mondtad. Hogyan változott a te fejedben ez az egész üzleti modell azután, hogy elindítottad, meg ahogy megálmodtad, ahhoz képest, ahol most tartasz?
3: Fura módon mi a nem növekedésnek a példája vagyunk, mert 14 éve ugyanazon a helyen, ugyanaz a szolgáltatás nyilván fejlődik, meg én is tapasztalok, de nem nyitottunk még egy helyet, de közben nagyon sok programban vagy rendezvényben szerepeltünk, tehát nem csak a négy fal között zajlik az élet, és ahogy én megálmodtam, végül is úgy született meg, és ilyen organikusan fejlődött, ezt legjobban azok érzékelik, akik végigkövették az elejétől kezdve, hogy milyen nyers volt az egész hely. Én próbáltam, kapcsolatot felvettem egy belső építésszel, mert úgy éreztem, hogy itt nagyon meg kell csinálni. És voltak jó ötletek, de végül is nem is tudom, miért elvetettük, és csak így saját magunk kezdtük el, benne van a család, a barátok, volt benne akkor szellemi támogatás is, fizikális támogatás is barátoktól, családtól, illetve anyagi is azért, de én emlékszem, hogy akkor nem annyira naívan álltam hozzá, mert volt üzleti terv természetesen, azért is kellett üzleti terv, mert akkor éppen munkanélküli voltam, de én ezt én választottam, tehát én mondtam fel az előző munkahelyemen, azt hittem, hogy ott megyek nyugdíjba, én annyira így be voltam oda így szerelmesedve, az is egy turisztikai cég volt, de végül is kicsit így elhasználtuk egymást szerintem, és akkor én így kiugrottam. Tök mindegy, hogy mi lesz, valami úgy is lesz, és tele energiával jelentkeztem a munkanélküli segélyért, de csak azért, mert nem akartam így a levegőbe lógni addig is, amíg nem történik valami konkrétum, de már a fejemben megvolt ennek a terve, és tudtam, vagy nem is tudtam, de ott kiderült, hogy meg lehet pályázni támogatást vállalkozóval válóknak, ehhez kellett az üzleti terv, pénzügyi terv, de én akkor úgy voltam vele, hogy nagyon jó, hogyha kapok, mert nyilván nem 100%-os finanszírozás volt, hanem csak egy X részét finanszírozták meg Y dolgoknak, és emlékszem, hogy így nagyon fel voltam dobva, így hajnalig pötyögtem az üzleti tervet, leadtam, megkaptam a támogatást, és akkor így indult az egész. Én ismertem akkor nagyon, hogy hogy megy Budapesten ez a turisztikai világ, a kerékpáros élet főleg, és ezért is tudatosan választottam egy olyan flottát, ami egy olyan célcsoportot céloz meg, akit én be akartam vonzani, és a hely is, amit választottam, tudtam, hogy ott nincs még bicikli kölcsönző, mert fontos, hogy elérjék a turisták. Tehát, hogyha megnézzük, ahogy így felvezetted, az egy nagyon csendes utca.
2: Tényleg egy nagyon kedves, nagyon bájos, nagyon gyönyörű homlokzatokkal teli utca.
3: És ez egy, az a szerencséje, hogy egy sétáló utca, illetve kerékpáros hivatalosan is. Ez nekünk könnyebbség, és én a biciklit vettem első helyre. Tehát az volt a szempont, hogy tudom, hogy a turistának legyen egy nyugodt hely, ahol ki tudja próbálni a biciklit, és itt ki tudja. Tehát ebből a szempontból jól választottam, de a sors fintora, hogy úgy alakult, így az indulás után, nem is tudom, fél évvel, hogy a süti kezdett el jobban dübörögni, mert akkor még nem volt Budapest ennyire tele új hullámos kávézókkal, ez a speciality vonal. Hát sütizőkkel meg még annyira nem, és ebből a szempontból is pont jókor indultunk, és ránk talált egy üzleti kapcsolat, és elég jó neve van kávézós körökbe, és még mindig szállítunk arra a helyre sütit.
2: Magyarul ti süttök ott helyben, igen, ebben a kis sütizőben, helyben, igen, és onnan szállítjátok, igen, máshova is a süteményeiteket. Igen.
3: Tehát akár csinálhatnánk egy üzemet is, de valahogy úgy érzem, hogy így jó, ahogy van most. Az a jó ebbe a vállalkozói létformába, vagyis engem az motivál, hogy azért minden nap látom, hogy még merre fele lehet elindulni. Nyilván lehet mindenbe fejlődni, de hogy ott helyben még mit lehet csinálni, vagy ki kell lehet még kapcsolatba kerülni, vagy hogy lehet még embereket megszólítani.
2: Lépjünk be képzeletben a hallgatókkal, hogy mit is látnak. Én arra emlékszem, hogy beléptünk a barátnőmmel, ott kerékpárok fogadtak balra, aztán jobbra, ha elnéztünk, ott pedig tényleg a kis sütiző, kis színes székek, színes szakácskönyvek, képes lapok, látom a pulton kicsit odébb, hogy hogyan készült éppen a banánkenyér.
3: Igen, megérzed is az illatát.
2: Megérzem az illatot, igen. Így van, tehát jelen vagyunk, egy nagyon autentikus hely. Tehát a falakon kerékpárabroncsokat látok abban kerékpáros fotókkal.
3: Tényleg ez egy olyan érdekes vállalkozás, hogy nagyon sok ember rá tudott itt csatlakozni, akár segíteni, vagy amit láttál, a képek, a dekoráció. Tényleg úgy van, hogy így annyira ilyen természetes módon változik, meg fejlődik, és kapjuk innen-onnan még most is a tárgyakat, amit ki lehetne rakni, de már nem tudunk kirakni, de ki tudja, hogyha lesz még egy hely, ami ha lesz, akkor nem itt lesz, hanem Budapesten kívül, az biztos, akkor oda majd elfér.
2: Említetted a flottát, hogy nagyon jól tudtad, hogy milyen flottával indulj el. Segíts nekem, milyen flottád van? Elsősorban mire jók ezek a biccajok? Nyilván, igen, hogyha te turisztikai célra használod, idegen vezetsz, akkor ahhoz kellett igazodni, ahhoz milyen a jó biccaj?
3: Tudtam, hogy én olyan embereket szeretnék, akik több időt akarnak eltölteni, nem csak Budapestet akarják megnézni, nem feltétlenül csak Budapestet, hanem mondjuk az országot. Volt egy ilyen kis misszió is, hogy most is van, hogy azért fedezzenek fel mást is Magyarországon, mint csak Budapest, de ha már itt vannak, akkor könnyen ki tudjanak biciklizni mondjuk Szentendrére, mert ez egy ilyen eléggé könnyen értelmezhető és befogadható félnapos túra, és ehhez pedig olyan bicikli kell, ami túra bicikli kategória, tehát a kereke nem vékony, nem túl vastag, tehát kicsit azért fürge, van rajta sebesség, tehát lehet váltani, nem annyira lomha, lehet bérelni hátsó táskát, hogyha elmegy valaki hosszabb túrára, és csinálják is. És akkor ez így azért elindult, mert ez a Bécs-Budapest kerékpártúra, ez elég népszerű. Van olyan cég, ami erre állt rá, de minket is megtalálnak most, hogy ezt szeretnék lebiciklizni, elviszi a biciklit vonattal Bécsbe, és visszabiciklizett. De olyan is volt, hogy kivittük autóval, és akkor ő visszabiciklizett. Akkor van, aki Balaton körül, a magyarok is mennek Balaton körüli túrára, és akkor esetleg tőlünk bérelnek. De most már ez annyira kezd bedurranni, ez a kerékpáros turizmus, hogy mindenhol lehet kölcsönözni, de ami visszatérve, hogy a flotta, az tényleg az, hogy kicsit strammabb legyen a bicikli, megbízhatóbb. Tehát ez volt a szempont, hogy hosszú táv, és hogy igényes, nem mondjuk igényesebb, ez most nem szép, de valójában igen, akik így jobban értenek a biciklizéshez. És olyanok is találnak meg.
2: Ha igen, mert tudod, nekem egyből az jutott eszembe, hogy amikor az ember nyaral, amikor külföldre utazik, akkor egy picit hajlamos kilépni a komfortzónából, és mondjuk olyan dolgokat is megenged magának, amit esetleg otthon nem. Tehát ugye eljön a turista egy majdnem 2 milliós városba, és akkor ő egyébként otthon szokott, nem tudom én, Ausztriában biciklizni a falvak között, de mondjuk egy ilyen nagy városban teljesen más kihívások vannak. Igen. Szóval neked fel kell készíteni a vendéget arra, hogy mi vár rá, amikor például elviszed őt egy ilyen idegenvezetésre, egy kerékpáros túrára, és most kapott értelmet az, amit a műsor elején említettél, hogy igen, olyan helyet kellett keresnem, ahol ki tudják próbálni a biccajt. Hát te jó ég, igen, hát valóban föl kell ülni, meg kell nézni, hogy jó-e az ülés magasság, jól vannak-e beállítva a paraméterek, meg hát, hogy tudok-e vele menni, fordulni.
3: Persze, igen, ez volt a szempont, és hogyha nem is mi adjuk a idegenvezető szolgáltatást, mert annyira ez nem igénylik, de csinálunk saját túrát is, vagy privát túrát, akkor is úgy engedjük el, hát főleg, hogyha én adom ki, akkor így fél óráig beszélek a városról, mindent megmutatok nekik a térképen, felhívom a figyelmüket olyan helyekre, ahol jobb biciklizni, hogy mit nézzenek meg, merre érdemes, mennyi idő, hogy kössék le a biciklit, ezt mind megmutatjuk, hogy tényleg úgy menjen el a vendég, hogy van egy ilyen jó érzet, biztonságérzete is van, aztán, hogyha ott a körútra kimegy, akkor már az lehet, hogy kopik ez a biztonságérzet, de mi mindent megteszünk is, hogy érezze magát tényleg így otthon. Ezért vannak ilyen nációspecifikus viselkedések. A hollandok ugye mindig úgy jönnek be, hogy a hollandok, dánok nagy biciklis nemzet.
2: Ó, hogy ne esőben, igen, hóban, persze, sárban, nem probléma.
3: Mondjuk, aki hóba jött biciklit bérelni, arra emlékszem, arra nagyon röhögtem. Tehát, hogy nálunk lehet 365 nap bérelni, tehát télen se rakjuk el a bicikliket, és volt egy olyan tél, hogy tényleg hó volt, meg jég, és bejött 2 turista, hogy nekik ez nem probléma, honnan jöttek? Finnországból. Uh-huh. Tehát a finneket semmi nem töri meg, a hollandok pedig igen úgy jönnek be, hogy azért őket le kell egy kicsit csillapítani, mert nem akarnak semmi plusz információt, mert ők mindent
1: ja,
3: tudnak.
1: Mindent is tudnak.
3: Igen, aha. Igen. Most már van annyi tapasztalatom, hogy így szépen tudom úgy vezetni a beszélgetést, hogy így felhívom a figyelmüket pár dologra, ami nekik is kikerekedik a szemük.
2: Például?
3: Hogy használják a lakatot, meg hogy lakatolják le a biciklit. Mert pont a hollandokkal történt, elvitt egy ilyen 10 fős társaság bicikliket, elmentek a Széchenyi fürdőhöz, bementek fürdeni, és akkor jön vissza így lesújtottan egy 3 a 10-ből, hogy hát az egyiknek ellopták a bicikliét, és sajnos az azért volt fájó, mert ez egy elég jó mountain bike volt, mert nálunk lehet mountain bike-ot is bérelni, ami kicsit ilyen zordabb terepekre is jó, vagy van, aki tényleg azt igényli, például jönnek ilyen KLM pilóták, ők is ugye hollandok, síkvidék, és kifejezetten szeretnek hegyre. Tehát nekik muszáj hegyre
1: persze,
3: fel.
1: Persze, hát otthon
3: igen,
1: nem tudnak.
3: És akkor hozza a kis minden cipő, sisak, minden. Tehát ő fel van a készülve, elviszik pár órára. Tehát jó, hogy van mountain bike-unk, de ez a 10 fős társaság vitt egy mountain bike-ot, pont azt lopták el. És
1: jó, és csak ez Hollandiában nem biztos, hogy
3: na
1: megszokott.
3: Ez az, hogy
1: és
3: ezért...
1: És itt a kulturális különbség.
3: És pontosan, amit mondasz, hogy a kulturális különbségek, ezt én is így tanulom.
1: Van-e még valamilyen jó emléked a kölcsönzőkről?
3: Pont a húgom emlékeztetett rá, hát ez a legjobb történet, és erről van egy fotó is. Egyszer péntek esti zárás volt, én voltam, és zárás után valakik nagyon kopogtatnak kint, állt egy család, és hogy nekik azonnal kell egy biciklit, de mondom, hogy jönnek vissza holnap. Nem, nekik most kell, de mondom, miért? Mert hogy kora reggel a nő, a fiatal nő, és a szülei voltak, meg a férje, hogy a férjének kell, mert versenyezni fog a nő, és a férje fogja kísérni, és reggel 7-kor ők már a Kopaszigátnál kell, hogy legyenek, mert úszik. Kiderült, hogy ő egy sportolónő, aki az Ironman versenyre jött, és ezért kellett nekik a bicikli kora reggel, hogy a férje tudjon lépést tartani vele, és az úszással kezdenek, oké. És akkor közbe csevegtünk, lövésem se volt, hogy ki ez a nő. Nagyon szimpatikusak voltak, dánok, és így ő töltötte ki a papírt, és mondom, hogy szerinte hányadik lesz, mégiscsak, hogy milyen esélyi vannak. Hát szerintem meg fogom nyerni, mondtam. Mondom, ha igen, akkor sokat fog érni az aláírása. Ezen jót röhögtünk.
1: Ki, amikor átvette a bicajt?
3: Amikor így megkapták a biciklit, de nagyon szimpatikusak voltak tényleg, és akkor másnap jön vissza ő a férjével, a biciklinkkel, viszont a nő tolta a saját biciklit, na akkor már láttam, hogy ez tényleg ez
1: profi.
3: Profibnál is profib, mert olyan biciklije volt, és kiderült, hogy megnyerte a versenyt, és azóta én mindig követem őt mindenfajta online felületen, mert egy nagyon lenyűgöző személyiség, azóta van már gyerek is, de olyan teljesen eszemben dolgokat csinál, és akkor, amikor visszajött a bicikli, akkor kint muszáj volt vele fotót készítenem az ő biciklije mellett. Tehát van vele egy közös fotóm. Tehát a hölgy Michel Westerbü, ahogy mondták a dánok, így kell kiejteni, egy ilyen nagyon élvonalbeli profi sportoló. Tehát voltak ilyen érdekes esetek, illetve vannak visszajáró külföldi vendégek, és néha annyira jó összehaverkodunk, hogy volt olyan is, hogy belgák meghívtak magukhoz Belgiumba, és mit ad Isten, én éppen ki tudtam utazni Belgiumba, és meg is látogattuk őket a barátainkkal, és akkor ott is volt biciklizés, meg főztek nekünk ilyen tipikus vallon, mert ők francia belgák voltak ételt. Tehát olyan sok értékes kapcsolat teremtődik így a kerékpárokon keresztül, és akkor nem csak külföldiek, magyarok is jönnek, mert tényleg, hogyha nincsen saját biciklid, viszont szeretnéd kipróbálni, vagy hogy miért vegyél magadnak, vagy kényelmese, vagy biztonságban érzed magad, akkor ilyen szempontok szerint bérelnek tőlünk, és akkor kibicikliznek Szentendrére.
1: Látod, ez milyen jó ötlet, ez eszembe sem jutott volna, mert azt gondolom, hogy a Bubi elviszi az érdeklődést, meg a saját bringák
3: hát
1: elviszik.
3: De hát mondom, a Bubival pont ezt nem lehet megcsinálni.
1: Igen, hogyne? Igen, igen. Azért mondom, hogy eszembe sem jutna.
3: Szerinted ez meg jó.
1: Igen. Van.
3: Vagy hogyha itt van egy külföldi barátja valakinek, akkor nem tud két biciklit hirtelen előteremteni, akkor bérel neki nálunk egyet. És akkor reméljük, hogy vagy hát lehetőség szerint eszik egy sütit, és iszik egy kávét is.
1: Borogdai Beával, a budapesti Dynamo Bike and Bake alapítójával és tulajdonosával Babik Edit beszélgetett. Ez itt a hétvégi menetrend, amely rövid zenei szünet után folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Close your eyes. Rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt és szép hétvégét azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Vajon milyen lehet egy budapesti városnézés kerékpáron, amely nem csak dinamikus, hanem jóval szabadabb is, mint a buszos városnézés? Hogyan emlékezik meg Jedlik Ányos feltalálóról egy biciklis kávézó, mert hogy van egy ilyen is Budapesten? Nos, erről mesél nekünk Babik Edit, aki Borogdai Beával, a budapesti Dynamo Bike and Bake alapítójával és tulajdonosával beszélgetett.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
2: Azért be nagyon hamar átugrottunk a kerékpáros idegenvezetésen, és engem még nagyon izgat az a téma, hogy aki kerékpárral akarja megnézni a várost, a számomra azért mindig más típusú turista, mint aki mondjuk fölül a Hopon-Hopov buszra, és akkor néz jobbra, néz balra, és lát egy nagy épületet, lát egy nagy teret, lát egy nagy totálképet, de szerintem a bicajos turista az sokkal jobban látja az apró részleteket, a hát homlokzaton.
3: Szabadabb, függetlenebb.
2: Szóval amikor te mondjuk idegenvezetsz, és felkészíted őket, akkor azért arra is emlékszem, hogy az üzletben már ott kezdődik a turistának a magyarországi edukálása, hogy ilyen kis matricák vannak minden kerékpáron, igen, évszámmal, és valamilyen magyar találmánnyal, mint ahogy a Dinamo is, ugye a nevetek.
3: Jaj, a név, igen. Hú, hát az is... Nem akarom bőlére ereszteni, de azért lett Dinamo, mert egy olyan nevet akartam, ami valahogy tükrözi az, hogy magyar is, de nemzetközi szintén is érthető, és még lejön, hogy ez bicikliről szól. És akkor emlékszem, hogy szót árasztam, és latin szavakat kerestem, hogy valahogy így ez a mozgáshoz kapcsolódó dolog, és akkor valahogy így beugrott a dinamizmus, és akkor a Dinamo, és az Jedlik Ányoshoz fűződik, hogy ez a Dinamo elv, és akkor a biciklin is van maga a Dinamo, mint a lámpát működtető. Hát a régi bicikliken van, aki már nem is ismeri ilyet. Nálunk egy olyan bicikli van, amin van dinamo, tehát meg tudom mutatni a turistáknak, de van, aki úgy jött be, hogy ilyen biciklit akar kölcsönözni, mert azt hitte, hogy ez a profil.
2: Én gyerekkoromból emlékszem.
3: Na igen, tehát egy bicikli azért van, amin van egy dinamo, de a többin ugye nincs, és akkor így lett ez a név, és hogyha nagyon belemegyünk, akkor ezt el tudom magyarázni, hogy ez kötődik Magyarországhoz, és akkor Jedlik Ányosra rácsatlakozva, hogy az ő nevéhez más is fűződik, például a szódavíz. És akkor így jött az ötlet, hogy jönnek a turisták, nem sokat tudnak Magyarországról, de mi tudjuk, hogy mi vagyunk a világ közepe, természetesen mennyi feltaláló és találmány, és erről keveset tudnak, és beszámoztuk a bicikliket, egy matrica jelöli a biciklin a számot, de a szám az egy évszámból van kiemelve, és az az évszám az egy magyar találmánynak az évszáma, és magán a matricán ott van a grafikája a találmánynak, és a feltaláló neve is. Van ugye Rubik kocka, és akkor ott egy Rubik kocka.
2: Hungarikum.
3: És akkor, igen, ja igen, persze, hát a hungarikumokra
2: és a szódavíz is. Igen.
3: Szódavíz, a dobostorta, és akkor ez egy...
2: Tehát itt indul, amikor átveszi a bicajt, akkor már kap egy olyan impulzust, vagy valami kötődést, és mondjuk azért egy külföldit képbe hozni, hogy... Akkor, amikor a történelemben itt mondjuk az 1900-as években ez és ez történt, akkor vajon nála mi történt? Szóval, hogy egy kicsit így paralelbe állítani, szerintem ez a személyes beszélgetés érdekes, sokkal nagyobb teret ad.
3: Ezért is mondtam, amikor kiadjuk a biciklit, akkor én nem tudom elküldeni 5 perc alatt. Mert azért rácsatlakoznak, hogyha elkezdek beszélni, és akkor behozok ilyen történelmi érdekességeket, akkor már hirtelen így lelassul a világ. Meg az sem mindegy, hogy mondjuk egy európainak mesélsz, vagy egy tengeren túlinak, de az sem mindegy, hogy melyik tengeren túlinak, egy amerikainak, vagy ausztrálnak, mert igen, ahogy mondod, így rá kell őket helyezni a térképre is, meg időben is. De ez akkor kihívás, amikor tényleg idegen vezetek, akár biciklin, akár gyalog, sokkal jobban bele lehet mélyedni a részletekbe, és ahogy mondod, a biciklibe megvan az az előny, hogy olyan rugalmas és olyan szabadságot ad, hogy amikor a biciklis túrát csináljuk, akkor tényleg akár ott állunk le, ahol mi akarjuk, bár van egy fix túraútvonal, ami szerintem nagyon jól bejárja a szűk belvárost, de nagyon sok információt is tudunk az épületeken keresztül mutatni. Egyik kedvenc épületem az Adria Palota a Szabadságtérnél, ami így nemrég lett felújítva. Ott nagyon sok filmet is forgatnak, és akkor ezt is be lehet hozni, hogy utaljak nagy játékfilmekre, ahol Budapest sose jelenik meg Budapestként, kivéve egyet, ahol tényleg Budapest, és akkor ezt így fel is íratják a listára, és mondom, hogy az milyen jó, hogy hazamegy, megnézi azt a filmet, ahol Budapest, de itt forgatták, amerikai, és forgattak belőle részeket abba a palotában is, és amikor ott állunk a Szabadságtéren, hogyha egy ausztrál csoport találok, akkor ők annyira nem hatódnak meg attól, hogy ott van az amerikai nagykövetség, meg Reagan szobra, vagy a Bush szobra. Ez amerikaiaknak nagyon érdekes, viszont az, hogy ott van a mini szoborra, a Brecky, a Volt TV székháznál, az viszont mindenkinek érdekes, és akkor már tudok mesélni arról, milyen volt annó, mert én ugye még a rendszerváltás előtt voltam gyerek, hogy akkor milyen volt gyereknek lenni, mert onnan sugározták az adásokat, és hogy milyen volt gyerekként, mit láthattunk a tévébe. Viszont az meg nagyon fontos, hogy kulturálisan is valahogy tudnunk kell, hiába mi vezetünk itthon Magyarországon, és a mi kultúránkról van szó, de tudnunk kell az ő kultúrájukra is rácsatlakozni, akár így, ahogy mondom, hogy egy ausztrálnak nem fogok belemélyenni az amerikai részletekbe, ott a Szabadságtéren, de hogy a Brecky-t pedig tudni kell az, hogy hogy hívják angolul. Uh-huh. Éppen ott mentem el, emlékszem, egy csoporttal, és tudom, hogy nyilván nem Brecky-nek hívják angol a békát, tehát hogyha ezt mondom, akkor senki nem veszi az adást, de...
2: Ugye most a Kolodko szoborokról beszélünk, igen. Amik szerte a városban vannak,
3: kolléganőmet,
2: épp van.
3: És akkor mondta, hogy Brecky the Frog, és mondom, igen, de hát az most akkor ebből most mi van alatt meg? Annak van egy angol neve, az a neve egy Kermit. Nálunk is 80-es években tévében sugározták ugye a Muppet Show-t, és akkor annak a fő karaktere a Brecky. És akkor ezzel nagyon sok mindent ott lehet érinteni, hogy ugye a hidegháború, hogy a régi rendszer, a szovjet befolyás, az amerikai befolyás. Tehát ilyen apróságok, tehát nem csak a száraz tényeket kell közölni, mert nem ezt viszi haza a turista, hanem egy élményt, és ahogy mi idegenvezetünk, mi egy élményt akarunk adni. És visszatérve az Adria Palota, ott pedig a homlokzaton egy olyan sok mindenbe el tudunk merülni. És akkor kérdezem őket arról, hogy az alapján, amit ott látnak, tudnak-e tippelni, hogy mi ez az épület, hogy minek volt a székháza. És szerintem ezzel mondjuk felhívom a figyelmet arra, hogy ha sétál a városba, akkor ne csak lefele nézzen, hanem az épületekre is fölfele, mert egy kincses bánya, főleg az a belvárosi rész tele van szecessziós gyönyörű épületekkel, és ha már itt van Budapesten, akkor ez így rögzüljön.
2: Bea, nagyon sokat beszéltünk a kerékpározásról, uh-huh. A turizmusról, és azért beszéljünk egy picit a másik lábról is, a sütizésről. Már csak azért is, mert azt mondtad, hogy ez lett végül is a húzó ágazat a te vállalkozásodban. Nagyon itt az ideje a kézműves sütiknek, és teret hódítanak. Nálatok ki dönti el, hogy mi legyen a sütizőben, uh-huh. Mi legyen a választék, mit szeretnek a vevők, mit szeret a magyar, mit szeret a külföldi?
3: Hát azt szeretik, ami van valójában. Nem, néha meghalunk ilyen kéréseket is.
2: És akkor mi van? Nézzük azt, mi van.
3: Hát szezonális. Tehát ez egy fő szempont volt, hogy próbáljuk a szezont követni. Kicsit ellentmond, hogy banánkenyeret is sütünk mindig, vagy citromos sütit, mert az ugye ennek, hogy hol van szezonja, hát nincs. De amit ott helyben lehet kóstolni, az mindig változik. Az nagyon ilyen, akár random, vannak ilyen fix, nagyon közkedveltek, amit muszáj fenntartanunk, mert akkor kitör a
2: gyalázat?
3: Igen.
2: Például mi az, ami?
3: Sajtorta, az nagyon népszerű.
2: Megértem.
3: Igen. És akkor, amikor így sikerül is időben is úgy jön ki ilyen a magyar vonalat is vinni, mert arra is van törekvés, akkor Eszterházi, vagy a Somlói, ami egy torta formában van. De mindig ilyen, éppen amilyen impulzus ér, de mondom, hogy azért azt szemmel tartjuk, hogy a szezon, tehát mondjuk sütőtök, az télen van, céklás sütik, nyáron megjönnek a friss gyümölcsös sütik, tehát ezt így nem keverem össze. Ez tudatos, de ez egy annyira kicsi hely, és ilyen szűk választékkal, ugye a helynek a mérete miatt is, hogy könnyen lehet akár másnaponta egy teljesen újjal előjönni.
2: Ez is a színe a ti sütizőteknek. Mm-hmm. Említetted, hogy Budapest a filmes szakmának egy nagy vonzereje, mm-hmm. És hogy mennyi film forog Budapesten, és amikor betértünk hozzád, akkor hogy nem szóba került egy sztori, hiszen egy filmforgatás éppen a ti utcátokban is zajlott.
3: Fáj a pont. Sokáig nem tudtam magam túltenni, hogy... Tehát ez a ékes példája annak, hogy ne tud a saját cégedet kilőni az univerzumba. Ez az anti-marketing. Antonio Banderas forgatott filmet az utcába, és nem volt terve, hogy bejön hozzánk, mert nálunk a színésznőknek, meg a körülöttük lévő stábnak volt egy ilyen melegedő, és mondták, hogy Antonio hát nem fog bejönni, mert neki van egy külön trélere, mégiscsak ő egy ilyen nagy hollywoodi sztár, de fura módon Antonio nem csak hollywoodi sztár, hanem egy nagyon közvetlen ember, és ő bejött, és együtt akart lenni a kolléganőivel, és a lényeg az, hogy éppen akkor én sütöttem ott a pult mögött, és úgy mondtam, hogy ez egy légtér, tehát láttam, hogy mi zajlik ott, ők is látták, hogy én is dolgozom, és én megkínáltam ott a stábtagokat egy ilyen, hát szó szerint ez a süti széle, amit mi levágunk, mielőtt felvágjuk a sütit, ez egy ilyen gluténmentes brownie, és ezt a szélt, ami nekünk gyűlik állandóan, ezt így odaadtam, hogyha nem csértem meg a fodrász hölgyet, vagy a sminkest, hogy akkor így nyugodtan egyék, és ők nagyon megköszönték, és akkor már Antonio bent ült kicsit távolabb. A lényeg, hogy ők körbeadták ezt a sütit, oda került hozzá, nagyon ízlett neki, és egy forgatási szünetben, amikor mindenki kint volt, akkor nyílt az ajtó, ő visszajött, mert neki nem volt éppen akkor dolga, és nagy zavarba ott a kolléganőmmel így csináltuk a dolgunkat, de Antonio, ahogy mondom, nagyon közvetlen, oda jött a pulthoz, és akkor sevegtünk egy kicsit, és akkor mondta ezt a következő marketing stratégiát, amit azóta se csinálunk, hogy ez a legfinomabb brownie, amit ő evett, és ezt így kéne árulnunk ilyen vékony szeletekbe, csak a szélét, és úgy kéne hívnunk, hogy Picasso ecsete. És akkor nyeltem egyet, mondom, hát jó, hát igen. Még akkor se esett le. És akkor telt az idő, nagyon jó volt a pezsgés, fotózkodtak minden, és akkor így sok sikert kívánt. Mondta, hogy jó a hely, tetszik neki, finom brani, és így elment, bye-bye, good luck, bye-bye. Igen. És akkor, amikor kiment, akkor kezdtem így magamba dőlni, hogy elszalasztottam egy olyan lehetőséget, hogy most itt egy közös fotót. Tehát ezt a történetet el tudom mondani, de bizonyítani nem tudom. De volt ott egy kolléganőm, Annó, aki már nem dolgozik nálunk, de ő még részese volt ennek az élménynek, és emlékszem, hogy annyira kivoltam a hülyeségemen, hogy így ki akartam magamból ezt így dolgozni, hogy tapaszt akartam enni. Hogy most ugye ő spanyol, és hogy nekem ezt meg
2: hozd be egy kicsit, igen, azt az érzést.
3: Mert Picasso-ról forgatott filmet, hogy nekem egy tapaszt kellene, tapaszt elmenni tapaszozni, de minden tapaszos hely a környéken zárva volt. Na, tehát ez a sztori, ez egy ilyen üröm az örömbe, vagy fordítva, most már így viccesen mesélem el, de akkor tényleg így napokig nem tértem magamhoz, hogy lehetek ekkora balek, hogy ezt a hullámot nem lovagoltam meg.
2: Vannak olyan emberek, akik az önmarketinghez, meg marketinghez nem értenek annyira, de talán ebből az önmarketing az, igen, ami a, hiszen te és te magad a céged, igen, és nem véletlenül kezdted, úgy emlékszem, fel is írtam ide magamnak, hogy ti a nem növekedés, mint a példányai vagytok, mert hogy lehet, hogy pont ez a dolog hiányzik, vagy valami ebből hiányzik, érdemesebben gondolkodni.
3: Még fejlődni, azért mondom, igen, minden nap, igen, egy új lehetőség, de lehet, hogy nem is kell annyira ezt erőltetni, viszont azért ez az Antoni, az egy nagy malőr volt.
2: De... egy nagy öröm, és így utólag, igen, mondjuk, igen, az, hogy a helyzetet nem tudtad kihasználni. Viszont most látod, jó néhányan hallják itt Budapesten és környékén. Na és hogyha már itt tartunk, hogy a marketing meg önmarketing, akkor te hogyan éled meg ezt a kisvállalkozói létet? Nőként, és mondjuk mit teszel azért, hogy a te jól léted, még az ilyen elszalasztott esetek után is, amikor Banderasszal nem készül egy közös fotó, mégiscsak jó legyen, és újra tud kezdeni a következő napot, és fel tudj töltődni.
3: Ez nagyon fontos. Most erről szól elég sok minden a mindennapokban, ez a well-being, hogy figyeljünk oda magunkra, a környezetünkre, a munkakörnyezetre, és ez az egyedüli vállalkozói lét, sose vagyok egyedül, de valamikor meg igen, egyedül vagyok, tehát ez ilyen kicsit ellentmondás, de nekem nagyon sokat adott, hogy elkezdtem ezt a vállalkozást, mert nagyon sokat tanultam önmagamról, és ez folyamatosan megy, és ez pozitív, és az előző adásodban, mert meghallgattam, és nagyon értettem, amiről ők meséltek, hogy elhangzott ez a szó, hogy rabszolga, saját magád rabszolgája van, de lehet, hogy nem így, de én ezt így élem meg.
2: Igen, és volt egy vendégpár nálam, igen.
3: És ez teljesen igaz. Ezt én is szoktam mondani, hogy saját magunk rabszolgája vagyunk, de az a jó hír, hogy én tudom magamat felszabadítani. És én mindig így át tudom magam, amit nagyon megtanultam, hogy lehet nem a problémára fókuszálni, hanem a megoldást keresni, mert nagyon sok mindent kell egy nap akár így hárítani, vagy megoldani, mindig jön valami nyilván. Tehát amikor az van, hogy nagyon úgy érzem, hogy ez most teljesen így maga alá gyűr, akkor itt nagyon hamar át tudom magam lendíteni, és így látom a fényt az alagútban, hogy de hát én vagyok az, aki ezen tud változtatni. Mert van egy ilyen mantrám, hogy én vagyok a saját életemnek az alakítója, és ezt nagyon igaznak tartom, és ezt így szívesen megosztom itt mindenkivel, mert ez olyan szabadságot ad, olyan felszabadító érzés, hogy tényleg az, egyrészt azt csinálom, amit szeretnék, mert én alakítottam így, de az, hogy ezt tudatosan is tudom csinálni, és tényleg arra fókuszálok, hogy, hogy menjen, ne arra, hogy, hogy mi van, ami gátolja, ez tényleg ad egy szabadságot, és emellett meg nagyon fontos, hogy a fizikumomra is odafigyeljek, és még 20 évesen azért befigyelt az, hogy hogy nézek ki, tehát a, kicsit a hiúsági kérdés volt az előttérben, amikor így a sportolásról volt szó az én esetemben, vagy hogy fogyókúra. Most már inkább, vagy nem is inkább, most már csak arról van szó, hogy hogy legyen a test, a szellem és a lélek így egy ilyen egységbe, egy harmóniába. És nagyon érdekel az, hogy mi zajlik a testünkbe, tehát akkor a szervek miért felelősek, vagy hogyha ér kívülről egy impulzus, az hogy csapódik le benned, hogy lehet ezzel dolgozni, vagy ez ellen, hogy lehet hárítani, és most én így ebbe mélyedek be, hogyha lehet valami hobbit még emellett így, mert a hobbim a munkám, de most inkább ez a testtudatosság, ami engem így foglalkoztat. És ez mind ahhoz kell, hogy tényleg bírjam a tempót, mert ez egy fizikai munka, ez abszolút érződik, de hogy mindig találok rá megoldást, hogy szó szerint rázzam fel magam, és hogy a szellemem is friss legyen. Kellenek az új kihívások, de azért ez egy céget vezetni, egy ilyen kis céget, vagy nagy céget, tehát minden nap egy új lehetőség, akár új recepteken törni a fejemet, meg ahogy mondtam, most megint így visszautalok arra, hogy tényleg mindig látok valami olyat, hogy ezt még meg lehetne csinálni, meg azt még meg lehetne csinálni, és ez mindig így motivál. De tényleg ez a testtudatosság, ez most ez van főleg a fókuszba.
2: Egyébként erre a testtudatosságra rácsatlakozva azért pont az a hely, amit te csinálsz, erre ad is neked lehetőséget. Oké, hogy ott vannak a sütik, ott lehet kreatívkodni, meg ott lehet ezt a kis finom kézi munkát, a finom motorikus mozgásokat fejleszteni, és ott vannak a bringák, amivel meg aztán lehet nagyobb utakat is, másfajta fizikai terheket vinni. Bea, hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, és én azt javaslom neked, hogy fogadd meg Banderas tanácsát. Nincs késő ezt, mikor elkezdeni. Szerintem csináld meg Picasso ecsetét.
3: Egy szélezőt.
2: Egy szélező legyen. És tudod, mit küld el neki? Hogy ő volt az inspiráló, és hát a végre lesz egyszer egy közös fotótok.
3: Remélem.
2: Banderasszal.
3: Nem lesz a lehetőség, igen.
2: Úgy legyen. Bea, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál.
1: Az elmúlt percekben Babik Edit Borogdai Beával, a Dynamo Bike and Bake alapítójával és tulajdonosával beszélgetett. Most hírek következnek, majd a Digiturizmo adását hallhatják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit, amint egy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg komoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar ott előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Szép hétvégét és kellemes vasárnapot kívánok hallgatóinknak. Péli Nagy Kata vagyok, ez pedig a Trend FM-en a Hétvégi menetrend című műsor. Az adatalapú turizmusról lesz szó a Digiturizmo most következő műsorában, amelyben Nagy Júliával, az InnoTime Hungary Kft. Ügyvezetőjével, elismert turisztikai szakemberrel beszélgetnek. A cég turisztikai attrakció és desztináció fejlesztéssel, valamint fenntartható turizmussal foglalkozik. A két műsorvezető pedig Marsall Szilvia és Mihalovics András.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
2: Irodalomtörténész a végzettséged, de hogy lett egy irodalomtörténészből az adatalapú turizmus egyik szakértője? Ez nekem így nagyon messze van egymástól a két terület.
3: Igazából nem, nincs olyan nagyon messze egymástól, hiszen amikor én irodalomtörténészként kutató voltam, akkor a szövegekkel foglalkoztam, textológiával foglalkoztam, ami nagyon sok mindenben ráépül egyébként az adatgyűjtésre és az adatok felhasználására, tehát ilyen szempontból is kötődik az adatalapú turizmushoz. Igazából nagyon sok nemzetközi konferenciát szerveztem abban az időszakban, amikor még egyetemi oktató voltam, és rá kellett jönnöm arra, hogy nagyon, nagyon kevesen tudnak Magyarországról, nagyon kevesen tudnak azokról a desztinációkról, külföldön, mint Eger, Miskolc,
2: hát igen, ezt mondják is a statisztikák, és mutatják, hogy Budapest az mindent visz, és ha valaki nagyon kalandvágyó a külföldiek közül, akik hozzánk jönnek, azok még esetleg lenéznek a Balatonra.
3: Igen, és ezért is volt jó, amikor irodalomtörténészként rájöttem arra ezeken a konferenciákon, hogy meg lehet fordítani, nem csak én mehetek ki külföldre konferenciákra, hanem akkor csináljunk nemzetközi konferenciákat ezekben a városokban, és ezek olyan jól sikerültek, hogy egy idő után beleszerettem a rendezvényszervezésbe, utána pedig a turizmus egészébe is, és így kerültem ebbe a szakmába.
2: Ezt még talán értem is, de az informatika meg az irodalomtörténészség, a bölcsész háttér, ha úgy tetszik, az azért megint csak nem egy ilyen nagyon határterület.
3: A legelső diplomám könyvtár magyar szak volt, és a könyvtárban, a könyvtártudományban akkor már nagyon élen jártak a digitalizációban, sokkal előrébb egyébként, mint bármely más területen, hiszen már akkor nagy nemzetközi rendszerek voltak, amire ráépültek a helyi könyvtári adatbázisok, és gyakorlatilag ez a rendszerszerű gondolkodás, amit a könyvtártudomány ad, ez az, amit én beemeltem egyébként a mindennapokba, és ez viszont nagyon szorosan összekapcsolódik a digitalizációval, nagyon szorosan összekapcsolódik az adatalapú gondolkodással, és a kettő együtt, tehát a kutatáshoz kapcsolódó adatfeldolgozás és ez a rendszer szintű gondolkodás együtt egy nagyon jó alapot képez arra, hogy egyébként adatalapú turizmussal foglalkozzunk.
4: De akkor, hogyha jól értettük, akkor az első lépés az a rendezvényszervezés volt, vagy konferencia szervezés, és akkor úgy nagyjából azt az utat, vagy azt a lépcsőfokot, vagy lépcsőfokokat elmeséled, ami az adatalapú működés és rendszer szintű gondolkodáshoz vezetett?
3: Igen, tehát annak idején én Tokajhegyalján kezdtem el a karrieremet turisztikai területen. Tokaji Turinformnak voltam az irodavezetője, és az első között voltunk, akik elkészítettek egy desztinációs szintű turisztikai portált az országban. Aztán nagyon gyorsan jött a TDM rendszer, és a TDM rendszerhez kapcsolódva egy nagyobb turisztikai desztináció menedzsment rendszer, és létrejöttek azok a helyi közösségek, turisztikai szolgáltatói közösségek, amelyek elkezdtek abban gondolkodni, hogy a modern világnak az igényeihez hogyan lehet hozzáigazítani a turisztikai szolgáltatásokat. Úgyhogy az egyik elsők voltunk Magyarországon, akik például mobil alkalmazásra épülő városnéző programokat alakítottunk ki, Tokajban, Mádon, Tarcalon, tehát a Borvidéknek a különböző településein, sőt összekötöttük ezeket a településeket, illetve elindult egy olyan gondolkodás is, akkor országosan szerintem egy egyedülálló módon, hogy a helyi közösségeknek a saját portáljaiból hogyan alakítsunk ki egy közös nagy Tokaj-Zempléni portált, ami gyakorlatilag 5 helyi portálnak az adataiból épült föl. Tehát, hogyha magyarán szólva, hogyha valaki távolabbról nézi Tokaj-hegyalját, és nem Tokajba vagy Sárospatakra akar menni, hanem Tokaj-Zemplén térségbe, akkor a helyben összegyűlt adatokból hogyan lehet fölépíteni egy olyan térségi adatbázist, ami gyakorlatilag ugyanazt tudja kommunikálni, mint a helyi adatbázisok. Hát ez volt az egyik első nagy lépésünk, azt hiszem.
4: Ez időben mikor volt?
3: Hú, ez 2011 környékén volt, tehát már nem teljesen mai gyerek a történet. Egyébként részben például a mobil alkalmazással való összekötése az adatbázisoknak, stb. Ez mind a mai napig működik Tokaj-hegyalján. Nyilván azóta már több fejlesztésen túlesett a rendszer, de mind a mai napig működik. Aztán utána bekerültem a Miskolci turisztikai szervezet élére, ahol is az első feladat az volt, hogy hogyan lehet egy digitális platformot kialakítani az akkori rendszerben, és elindítottuk az első turisztikai kártyát. Az első olyan turisztikai kártyát Magyarországon, amely 100%-ban digitális alapú volt. Tehát akkor még a QR-kódokról még csak beszélgettek sok helyen, nálunk QR-kód alapú turisztikai kártya rendszer indult el, mind a mai napig működik egyébként, a Miskolc Pass turisztikai kártyarendszer, ami a helyi és a turistáknak is különböző szinteken kínál programokat, lehetőségeket, be lehet állítani, hogy mely célcsoportnak milyen kínálatot nyújtson, illetve hát az egy óriási dolog volt, hogy gyakorlatilag az országban bárhol meg lehetett vásárolni a kártyát, és nem kellett bemenni egy Turinform irodába. Hát ez akkor 14-15 környékén indult el, úgyhogy ez volt a következő nagy lépés ezen a területen, és aztán utána már szerintem csak ráadás volt, amikor a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnál dolgoztam, és hát a nagy kérdés az volt, hogy hogyan lehet összekötni egy régiószintű ökoturisztikai kínálatot mobil alkalmazással, weboldallal, értékesítési platformmal, úgyhogy mindegyik más, és mindegyik más típusú kínálatot nyújt, mint amilyen egy Ipoly-Tarnóci ősmaradványok és egy Lilafüredi Szent István barlang, és erre alakítottunk ki egy olyan digitális rendszert, ami az értékesítést is biztosítja, össze tudja kötni a különböző turisztikai szolgáltatókat egy csomag ajánlatban, és elkezdtük az értékesítést és a kommunikációt ezen az egy nagy adatbázison belül. Aminek a további lépése az volt, hogy ebből az adatbázisból viszont létrehoztuk az egyes attrakciók saját weboldalait is, tehát ami megint csak összekapcsolódott, értékesítésben és kommunikációban is, illetve ugyanerre a rendszerre építve két geoparknak is létrejött a Bükkvidék Geoparknak, illetve a Novograd-Nógrád Geoparknak a saját weboldala, és ez a nagy rendszer, ez a nagy digitális rendszer mind a mai napig működik szintén. Na, innen kerültem aztán az InnoTime Hungary Kft.-hez, csak hogy lezárjam ezt a kört.
2: Hát nem csodálom, hogy 2019-ben ezt ne hallgassuk el a közönség elől, a turizmus szakmai példaképe díjat is te nyerted el, ezek után már azt hiszem mindenki érti, hogy milyen. Viszont megint egy személyes jellegű kérdéssel zárjuk le ezt a blokkot, ez pedig úgy hangozna, hogy azért az irodalom történészként, meg amit így előtte mondtad, az egy ilyen művészeti dolog. A turizmus művészet, vagy ahogy eddigi szavaidból sejteni vélem, adott vezérelt kőkemény üzlet ma már.
3: Mind a kettő. Mind a kettő, én úgy gondolom. Tehát a turizmus, az nagyon sokan úgy gondolják, hogy megálmodok valamit, és megcsinálom, és az onnantól kezdve működik. Mert egyébként mindenki volt már turista, és ami működik Olaszországban vagy Spanyolországban, az hazahozom, és megcsinálom itthon. Nagyon sok önkormányzat is így gondolkodik egyébként. Sok esetben ezért nem működnek a fejlesztések. Viszont, hogyha összekötjük kvázi, ahogy fogalmaztál, a művészeti oldalát és az üzleti oldalát a turizmusnak, és oda tesszük mögé a számokat első perctől kezdve, illetve végig gondoljuk azt, hogy ennek hogyan lesz a működtetése, hány emberrel, hány munkatárssal, hány vendéget kell éves szinten minimum fogadni ahhoz, hogy az működőképes legyen, hogyan lesz ez pénzügyileg működőképes, stb. Tehát, hogyha oda tesszük mögé az üzleti modellt, és mögé oda teszünk egy nagyon innovatív, nagyon kreatív turisztikai modellt, és ezt a kettőt összekombináljuk, akkor szerintem abból lesz az igazi turizmus, mert ezzel tudunk egyedi értéket kialakítani a különböző turisztikai fejlesztések mögött.
2: Szerintem kevés ember van Magyarországon, aki tudna a következő egyszerűnek tűnő, de végtelenül bonyolult kérdésre válaszolni. Milyen a magyar turista? Te talán adatokból táplálkozva ezt meg tudod válaszolni, ezt a kérdést.
3: Igen, tehát illetve megpróbálom. Nagyon sok kutatást végzünk, gyakorlatilag minden évben több olyan primár kutatásunk van, ahol ezt próbáljuk feltérképezni. Nem lehet egy kategóriába sorolni a magyar turistákat, tehát nincs olyan, hogy magyar
2: biztos
3: turista.
2: Biztos voltam benne.
3: Tehát amit tudunk, hogy a magyar turista nagyrészt autóval közlekedik, még egyelőre a közösségi közlekedés az háttérbe szorul. Amit tudunk, és az elmúlt...
2: Gondolom árérzékeny.
3: Abszolút mértékben árérzékeny. Amit tudunk és látunk, hogy felelősen gondolkodik, tehát körülbelül az elmúlt években a kutatásaink azt mutatják, hogy a magyar lakosságnak a 70-75%-a például keresi a fenntartható desztinációkat, fenntartható turisztikai szolgáltatókat, illetve maga is úgy tervezi a saját utazását, hogyha a szolgáltató ehhez lehetőséget biztosít neki, akkor az utazása során is igyekszik fenntarthatóan élni, tehát akár a szelektív hulladékgyűjtés, vagy a helyi alapanyagok használatát választja, stb. Tehát igyekszik erre fókuszálni. Általában belföldön rövidebb időt tartózkodik, hogyha a külföldre megy, akkor hosszabb időre utazik, viszont belföldön az a tapasztalatunk, hogy egyre többet utaznak, tehát hogy nem egy
2: ilyen
3: hétvége, hanem
2: brékek, ahogy szokták mondani,
3: igen.
2: Hosszú hétvégeket belecsempész
3: igen,
2: az életébe.
3: És ez viszont lehetőséget biztosít számára ahhoz, hogy különböző desztinációkat fedezzen föl. Nagyon fontos az, és az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy az idősebb generáció is elindult, és az idősebb generációnak is igényei vannak a turisztikai szolgáltatókkal, desztinációkkal szemben. Ez azt jelenti, hogy mit tudom én, 70-75 éves vendégek is boldogan mennek utazni, és nyilván ehhez egy szállodai kínálatot, vagy egy desztinációs kínálatot hozzá kell igazítani, hogy számukra is kényelmes legyen. Illetve ami szintén egy jelentős változás, mondjuk az elmúlt 15 évben nagyon látványos volt, az, hogy a családosok már egészen kisbabakortól indulnak el, tehát vagy kisbabával is elindulnak, tehát hogy nem az van, hogy megvárom, hogy a gyerek már
2: még
3: kinőjön
2: kezd,
3: a pelenkás korból, és akkor, hanem gyakorlatilag születéstől kezdve is folyamatosan, és nem csak a wellness szolgáltatásokat, vagy ezeket a kényelmes helyszíneket választják, hanem a túrás lehetőség, vagy túra lehetőségeket, az aktív turisztikai lehetőségeket, vagy akár a városnéző programokat is ugyanolyan.
4: Ha arányosítani kell lenne, akkor van aránypár az aktív és a passzív turisták között? Tehát, hogy mit látok?
3: Ezt nehezebben tudom megmondani, viszont azt látjuk, és szálláshelyi partnereink jelzik, hogy addig, amíg korábban sokkal egyszerűbb volt bezárni a vendégeket a wellness szállodákba, most már, hogyha megérkeznek, akkor egy-két nap után elkezdenek kifelé kacsingatni.
2: Jó is, hogy ezt mondod, mert akartam kérdezni, hogy kell igénylik a vezetést? Információs táblák, nem tudom én, idegen vezető, mint olyan, vagy minden ott van az okos telefonban, és mindenki hagyjon békén, nyaralok a családdal, majd én felfedezem azt, ami engem érdekel.
3: Is. Tehát, hogyha egyénileg indul el a vendég, akkor szereti összeállítani saját magának a programokat. Ezt már egyébként már a COVID idején volt egy nagy felmérésünk, 40 ezer embert kérdeztünk meg, és akkor is az látszott, hogy szereti önmagában összeállítani a programokat, összevadásza az internetről az információkat, lefoglalja magának a szállást, stb. Ez az első lépés. Viszont amikor ott van a helyszínen, akkor viszont keresi a segítséget, és például, hogyha vannak helyi vezetők, vezetett séták, vagy olyan programok, amire rá tudja kapcsolni a saját programjait, akkor örömmel veszi, mert hogy egyébként azért megy oda, mert kíváncsi a helyi emberekre. És a helyi emberekkel való találkozás, akár egy információs irodában, egy kávézóban, egy vezetett séta, egy idegenvezetéssel, stb. Erre viszont igénye van.
2: Tehát, nekem ez nagyon meglepő volt egyébként, hogy azt a hamis érzetet adja az okostelefon, és most már többetszer futok bele ilyen tapasztalatokba, hogy úgyis minden fent van az interneten. És amikor belebotlik az ember egy helyi emberbe, és elkezd mesélni az ottani, nem tudom én, legendákról, történetekről, látnivalókról, és rákeresek utólag az okostelefonomon, akkor megrökkönyödve tapasztalom, hogy azért bőven nincs minden fent az interneten.
3: Abszolút mértékben így van, és szerintem nem is feltétlenül cél, hogy minden fent legyen az interneten, mert hogy pont azért megy oda valaki az adott desztinációba, mert hogy arra kíváncsi, hogy ott hogy élnek az emberek. Tehát bemenni egy farmra és beszélgetni a gazdával arról, hogy ő egyébként a mindennapokban hogyan éli az életét, és hogyan készíti azt a hústerméket, vagy sajtot, vagy bármit, az teljesen más, mint az interneten elolvasni. Végigmenni egy olyan vezetett sétán, ahol helyi emberek arról beszélnek, hogy ő neki például milyen kötődése van az adott desztinációhoz. Az ő nagyapja volt az, aki nem tudom, mit csinált az adott helyszínen, hogyan éltek az adott helyszínen korábban, stb. Ezek mind-mind olyan információk, amelyekre szüksége van az embereknek, hiszen azért mész oda, uh-huh. hogy erről valamilyen információd legyen, amit megkapsz mondjuk a gasztronómián keresztül, megkapsz a boron keresztül, vagy megkapsz a múzeumban, ha úgy tetszik, egészen más feeling, amikor ezt valaki helyi meséli el neked.
1: Nagy Júliával, az InnoTime Hungary Kft. Ügyvezetőjével, elismert turisztikai szakemberrel beszélgetett a Digiturizmo műsorában Marsal Szilvia és Mihalovics András. A Digiturizmo pedig rövidesen folytatódik a turizmus és a digitalizáció legújabb trendjeivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket ismét itt a hétvégi menetrendben. Péli Nagy Kata vagyok, folytatjuk a Digiturizmo című műsort Marssal Szilviával és Mihalovics Andrással. A következő generáció számára is meg kell őrizni a turisztikai attrakciók élvezhetőségét, de vajon hogyan lehet elkerülni a tömeges turizmus következményeit? Úgy tűnik, digitális eszközökkel is lehet jól szabályozni a látogató menedzsmentet. Erről lesz szó a Digiturizmo beszélgetésében Nagy Júliával, az InnoTime Hungary Kft. Ügyvezetőjével.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
2: A cégedről nem nagyon tudtunk még meg semmit. Mivel foglalkoztok?
3: Az InnoTime Hungary Kft. Egy családi vállalkozás egyébként, és attrakciófejlesztéssel, digitális turizmus fejlesztéssel foglalkozunk, illetve fenntartható turizmus fejlesztéssel. Talán ez az egyik legfontosabb az utóbbi az életünkben, hiszen a Globális Fenntartható Turisztikai Tanácsnak a tagjai vagyunk, tehát nemzetközileg is igyekszünk a fenntartható turizmusról mindent tudni és mindent átadni a vállalkozásoknak és desztinációknak, és igyekszünk olyan programokat kialakítani az országban, ahol a desztinációkat és a szolgáltatókat is felkészítjük arra, hogy a következő generációk is élvezni tudják ezeket az értékeket.
2: Épp ezt szokták mondani, ez egy nagyon szép feladat, mert azt szokták mondani, hogy a turizmus, ugye van, ahol már besokaltak tőle a helyiek, mert irdózatos mennyiségű terhelést jelent. A minap beszéltem éppen egy ilyen kutyaszánhajtó túrákat vezető magyar honfitársunkkal, és mondta, hogy nagyon megváltozott például ott az az északi rész, azért, mert hogy az embereknek van pénzük, igyekeznek felfedezni ezeket a Isten háta mögötti helyeket is. Nem reménytelen ez a küzdelem szerinted? Hiszen az a lényeg, hogy pörögjön a turizmus, a helyiek egy darabig örülnek is neki, hogy munkahelyeket teremt, fejleszte a gazdaságot, ismerté teszi az ő szűkebb pátriájukat, aztán meg egyszer csak látjuk, hogy túl tud lendülni az inga, és hirtelen sok lesz a jóból.
3: Igazából nagyon sok helyen a világban valóban küzdenek a túlturizmussal. Tehát talán Barcelona példája volt a legeklatánsabb, amikor...
2: De itt a szomszédban, a Bledítónál is nagyon nagy gondok vannak, hogy hallom.
3: Nagyon sok helyen nagyon nagy problémát jelent, és éppen ezért is Barcelona példája azért is jó, egyébként digitális turisztikai oldalról is, mert hogy ők voltak az elsők, akik elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehet digitális eszközökkel szabályozni a látogató menedzsmentet, és mind a mai napig egy olyan jól működő rendszert alakítottak ki, amely távol tartja a lakóövezetektől a turistákat, és hogyha egy bizonyos attrakciónál úgy látszik, hogy kezd túl sok vendég lenni, akkor a digitális rendszereken, például a Google Maps-el összekötve, a saját applikáción keresztül elirányítja máshova a vendégeket, tehát gyakorlatilag kezelni lehet a túlturizmust digitális eszközökkel. Hogyha fenntarthatósági oldalról beszélünk, nyilván ez az egyik lépés, hogy akkor a látogató menedzsment rendben legyen, és próbáljuk kezelni a helyiek és a turisták közötti konfliktusokat, de nagyon fontos az is, hogy például természeti területeken merre mennek a vendégek, mennyiben mennek le mondjuk egy ösvényről, és találkoznak medvékkel mondjuk, és hasonló problémák. Tehát mennyire tudjuk szabályozni az ember és a természet viszonyát a turizmuson keresztül. De az is nagyon fontos, hogy azt is mérni és szabályozni lehessen, hogy a turizmusnak milyen társadalmi hatásai vannak például, vagy milyen gazdasági hatásai vannak, mert ez sem utolsó, hogy a gazdasági eredményeket mérni tudjuk, és azt tudjuk mondani a helyi lakosságnak, hogy nézzük meg, hogy mi az az egyensúly, ami még jó a helyieknek, jó a turistáknak, és jó a turisztikai szolgáltatóknak és az adott desztináció gazdasági megerősödésének.
2: Maradjunk egy kicsit ennél a fenntarthatóságnál. Van egy fejlesztésetek, ami pont ezt szolgálja, erről mesélj egy kicsit kérlek.
3: Igen, az iDest platform, amelyet jó pár évvel ezelőtt kezdtünk el fejleszteni. A Globális Fenntartható Turisztikai Tanácsnak vannak különböző standardjai a desztinációkra, illetve turisztikai szolgáltatókra, attrakciókra, szektorra vonatkozólag, és ezeket a standardeket próbáltuk egy olyan közös rendszerbe beilleszteni, amely a desztinációk számára objektív információt ad arról, hogy melyek azok a fenntarthatósági lépések, amelyeken már túl vannak, és mi az, amit meg kellene lépnünk ahhoz, hogy az európai vagy nemzetközi versenyképességük megmaradjon, és ugyanezt turisztikai oldalról is, és az egészet összekötöttük olyan módon is, hogy a desztinációk lássák azt, hogy a turisztikai szektor egésze az adott desztinációban mit tesz a fenntarthatóságért, mert hogy ennek alapján lehet majd a kommunikáció.
2: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban, egy honlap, ahonnan inspirálódhat az ember, meg beszélgethet hasonló célokat követő más vállalkozásokkal?
3: Ha te vendég vagy, akkor az ides.com weboldalon fenntartható desztinációkat, fenntartható attrakciókat találsz, és látod azt, fenntartható fejlődési cél megfelelően.
2: Ez magyar vagy külföldi?
3: Magyar és célok. Külföldi, ez most 22.
2: Tehát ha én most el akarok maradva például a Zemplénbe utazni, ha már oda kötöttél, akkor erre a honlapra fel tudok menni, és fontos a fenntarthatóság, akkor elmegyek erre a honlapra, és megnézem, hogy Zemplénbe milyen szállásadók és milyen attrakciók vannak, akik odafigyelnek a fenntarthatóságra.
3: Igen, és ott vannak az információk is arról, hogy az adott turisztikai szolgáltató vagy desztináció pontosan mit tesz a fenntarthatóságért, mert ez sem mindegy egyébként. Tehát a fenntarthatóságról nagyon sokszor beszélünk, de egy-egy jó példát emelünk ki, itt viszont mi egy komplex rendszerben gondolkodunk a fenntarthatóságról, tehát minden elemét megvizsgálva a nemzetközi standardek alapján, és azt is bemutatjuk, hogy például a fenntartható fejlődési célok alapján tudsz szűrni az oldalon, hogyha te olyan programot szeretnél, ami a szegénység megőrzés, mi az
2: felszámolását
3: segíti, akkor össze tudod gyűjteni az oldalról azokat a szolgáltatókat, azokat a desztinációkat, amelyek ezért tesznek. Tehát ez a vendégoldali. A szolgáltatói desztinációs oldali pedig különböző dashboardokat kínálunk, ahol a saját fenntarthatósági szintjét látja különböző területeken, illetve összehasonlítva országos és nemzetközi szinten is a rendszerben lévő adatok alapján.
4: De ez akkor ez egy ilyen minősít? Rendszer is alapjából például, vagy az a cél is vele?
3: Hát nem szeretnénk minősítő rendszer lenni, mert egyébként mi együtt dolgozunk minősítési rendszerekkel, mert Green Destinations képviselet is vagyunk, Bioscore képviselet is vagyunk Magyarországon, nem szeretnénk minősítő rendszer lenni, viszont azt szeretnénk, hogy a vendégek objektíven lássák azt, hogy mit jelent fenntarthatóság az adott turisztikai szolgáltatónál vagy desztinációnál. Tehát, hogy az alapján tudjon dönteni, hogy ő oda megy, vagy nem megy oda, és hozzátesszük azt is, hogy te, mint vendég, mit tehetsz azért, hogyha megérkezel az adott desztinációba, hogy az adott desztináció jobb legyen, vagy legalább olyan legyen, amikor ott hagyod. Tehát, hogy ez mind a fenntarthatóság az egy szövetség, a desztináció, a szolgáltatók, a vendégek, a helyi közösségek között, és ezt a szövetséget próbáljuk összefogni az IDES rendszeren keresztül.
2: Fel kell tennem a kérdést a greenwashingról.
3: Azért használjuk a GSTC standardeket és az ehhez kapcsolódó méréseket, mert ezzel tudjuk kiküszöbölni a greenwashingot. Elindítunk, vagy most fogunk elindítani egy olyan fenntarthatósági játékot, ahol a turisztikai szolgáltatók az egyébként ő általuk megadott adatok alapján le tudják kommunikálni azt, hogy ők milyen fenntartható lépéseket tesznek, és a vendégek pedig egy QR-kóddal tudják a digitális pecséteket gyűjteni, és utána el tudja mondani, hogy én 20 olyan szolgáltatónál voltam, 20 pecsétet gyűjtöttem, aki mit tudom, szelektíven gyűjti a hulladékot, vagy én vagyok az a vendég, aki olyan helyeket, 35 olyan helyen jártam, ahol egyébként a vízmegtartás fontos a turisztikai szolgáltatónak, részt vettem, tehát ezt a szövetséget próbáljuk erősíteni ezen a játékon keresztül.
2: Van még kezdeményezésetek, egy határon átnyúló projektről is tudunk. Ez micsoda, itt mi a lényeg?
3: A CrossDest Interreg projekt egy szlovén-magyar Interreg projekt, amelyben Magyarország részéről Hévíz és Sárvár, a mi cégünk, illetve a Pannon LGTC vesz részt, Szlovénia részéről pedig Muraszombat, Lendva, illetve az ottani Green Destinations képviselet. Tehát egy ilyen hét partneres történet, és a célunk az az, hogy kialakítsunk egy olyan határmenti destinációt, ahol egységes minőségi rendszerbe soroljuk be a turisztikai szolgáltatókat, az attrakciókat, biztosítjuk azt, vagy összegyűjtjük az információkat a hozzáférhetőségről, illetve a projekt keretén belül, hogyha az Isten is úgy akar, és lehet, hogy már két héten belül látjuk az eredményét, Sárvár és Hévíz megszerezheti a Green Destinations nemzetközi minősítést Magyarországon elsőként nemzetközi fenntarthatósági minősítést szerezve. Úgyhogy ebben a projektben is igyekszünk egy nagyon erős adatgyűjtést végezni. Nagyon szeretnénk azt, hogy ezek az adatok a projekt végére, ez október vége, vagy tervezetten október vége, a projekt végéig bekerüljenek az egységes európai turisztikai adattérbe is. Tehát lássuk azt, hogy onnan milyen adatokat tudunk lehúzni a saját vállalkozóinknak, illetve mi az, amit át tudunk adni a saját rendszerünkből, és lássuk azt, hogy hogyan tudunk egy minőségalapú adatokon nyugvó szolgáltatást, csomagot kialakítani.
2: Még mesélj a kulturális útlevél kezdeményezésről is, csak hogy a hallgatók lássák, hogy milyen kreatív és sokoldalú a tevékenységetek.
3: Nagyon sok olyan kezdeményezés volt van a világban, amely arról szól, hogy különböző helyeken különböző pecséteket lehet gyűjteni. Most jöttem haza Japánból, és számomra meglepő volt egyébként. 1880-as években Japánban már pecsétgyűjtő zarándok turisztikai program volt, 33 helyszínnel, csodálatos volt egyébként. Jó, óriási élmény volt azt mondani, hogy hú, hát ez valami, ami ezek szerint megtaláltam a gyökereket. és ezek olyan játékok, olyan lehetőségek, amelyek összekötik az egyes turisztikai helyszíneket, lehetőséget biztosítanak arra, hogy egyfajta plusz motivációt biztosítsunk a vendégek számára folyamatosan, de hogyha ez digitális alapokon nyugszik, akkor adatokat is tudjunk gyűjteni a vendégekről, annak érdekében, hogy utána a fejlesztéseket minél jobban a vendégek igényei alapján lehessen kialakítani. Tehát ha tudjuk azt, hogy kik a vendégeink, és ugye jelenleg vendég-vendég éjszaka alapján tudjuk nagyjából, hogy kik a vendégeink, hogyha mélyebb információink vannak a vendégekről, ami egy játék alapján nagyon szépen kirajzolódik, akkor annak alapján sokkal egyszerűbb és sokkal tudatosabb lehet a termékfejlesztés desztinációs szinten és helyi szinten is.
2: Most az előző blokkal egyetlen célom volt, hogy bebizonyítsuk a hallgatóknak, hogy nagyon innovatív és nagyon digitális vállalkozás vagytok. A kérdés az, hogy sok ilyen van a te benyomásod szerint, ami a turizmusban, mint a ti vállalkozásatok? Vagy még egy kicsit idegenkedik maga a szakma, és mondjuk ne adj Isten a vendégek is ettől a digitalizáció nevű konglomerátumtól.
3: A vendégekkel egyszerűbb a dolgunk, én úgy látom. A turisztikai szolgáltatók számára mindig az a nagy kérdés, és egyébként nyilván az országos nagy rendszerekben is az a kérdés, mennyi adatot tudunk felvenni tőlük, milyen gyakorisággal tudjuk felvenni ezeket az adatokat, illetve nekik milyen adatigényeik vannak. Tehát, hogyha ezeket jól fel tudjuk mérni, és azokat az adatokat adjuk vissza nekik ezekből a rendszerekből, amire neki szüksége van. Hogy mondtam, hogyha tudom azt, hogy a vendég azért gyűjti a pecséteket, mert hogy ő a digitális pecséteket, mert ő, mit tudom én, abban érdekelt, hogy a társadalmi fenntarthatóságot támogassa, vagy abban érdekelt, hogy minél inkább a víz megtartásra fókuszáló szolgáltatókat válassza előnyben, akkor ebből a szolgáltató tovább tudja gondolni a saját szolgáltatásait. Viszont ez nem egy egyszerű folyamat, mert hogy nagyjából a weboldal plusz SEO az, amiből kiindulunk a mindennapokban, vagy kiindulhatnak a mindennapokban, tehát meg kell tanítani azt, hogy ezekre az adatokra hogyan lehet ráépíteni.
2: Ez pénzkérdése, mert most van a Dimo Plus digitális program, 2028-ig fut, ugye elég sok pénz is van benne ahhoz, hogy ezen a szemléleten változtassunk, de lehet-e pénzzel szemléletet váltani, szerinted? Tehát, hogy a szemlélet hiányzik, vagy a pénz? Akkor fogalmazzuk meg így a kérdést.
3: Vagy mind a kettő. Tehát most így a Dimo Pluszok ugye több mint 1000 turisztikai vállalkozó számára biztosítják a lehetőséget a különböző programokban arra, hogy tanuljanak, és egyéni mentorprogramokon keresztül a saját digitális tudásukat fejleszik. Itt a kérdés az, amire fel kell készülni a turisztikai szakmának, hogy meg nyilván a projektek menedzsereinek, a kérdés az, hogy honnan tudunk hogyan tudunk időt adni a szolgáltatóknak arra, hogy végig gondolják a saját lehetőségeiket. Mert hogy egyébként benne vannak egy taposó malomban, benne vannak egy folyamatos januártól decemberig végig kell gondolniuk, hogy hogyan lesz gazdaságilag is fenntartható saját működésük. Benne vannak egy folyamatos változásban, mert a turisztikai trendek nem 10 évente alakulnak, vagy 5 évente, hanem gyakorlatilag 2-3 havonta újra kell gondolni a működést, és hogyan tudjuk ebben az erőltetett menetben felhívni a figyelmüket arra, hogy adatvezérelt módon pénzt és időt tudnak spórolni. És ugye itt jön a mesterséges intelligencia, hogy egyébként lehet, hogy 3 vagy 4 embernek a munkáját tudja segíteni a mesterséges intelligencia, hogyha tudja az, hogy hogyan kell használni. Itt jön az, hogyha kap egy diagramot mondjuk az ENTAC-ból, az ENTAC iránytűn keresztül, akkor azok abból a diagramból ő milyen következtetéseket tud levonni. Van olyan szálláshely partnerünk, aki ezt profi módon használja már most is, vagy már évekkel ezelőtt is, aki úgy épít rá az ENTAC adatokra, hogy folyamatosan nézi a versenytársaknak az adatait, és annak alapján áraz és alakítja tovább a szolgáltatásait. Nyilván egy kisebb vendégház vagy egy panzió esetében a menedzsmentnek nem olyan egyszerű követni ezeket a trendeket, tehát
2: akkor segíts nekik, mi az a 3 digitális alapfeltétel, amit muszáj lesz megszerezni, mert különben nagy bajba kerülhet az adott turisztikai vállalat. Alkozása ezekkel nem rendelkezik.
3: Mesterséges intelligenciának a használata az alapvető, tehát mi cégünknél is 4-5 embert pótol egyébként folyamatosan a mesterséges intelligencia, tehát hogyha ügyesen dolgozunk velük, akkor junior munkatársakat tud pótolni. Ez az egyik. A másik az adatoknak az értelmezése és ismerete, tehát egyáltalán milyen adatok állnak rendelkezésre, és azokat hogyan tudom használni a tervezéshez. A harmadik pedig, ami talán legfontosabb, hogy mindezeket hogyan tudom a kommunikációban felhasználni.
2: És most ezeket a készségeket el lehet sajátítani, mert van rájuk támogatás, van rájuk program, stb.
3: Igen. Ugye?
2: Tehát igen. Most vagy soha, itt a kegyelmi
3: pillanat. Igen, ez egy nagyon jó lehetőség, én úgy gondolom, hogy minden turisztikai KKV számára.
2: De ne ijeszgessük a hallgatókat sem, tegyük inkább pozitívvá végkicsengést. Az utolsó kérdés az legyen az, hogy megéri ez? Tehát ez a túlélés eszköze, vagy ez annál több, és tényleg egy élvezetes, rentábilis lépés lehet akár egy egészen pici turisztikai vállalkozás számára is?
3: Én úgy gondolom, hogy ez az alap. Ez az egyik alap, tehát hogy ez nem megéri kérdése, hogyha nincs megfelelő digitális lába a turisztikai vállalkozásoknak, akkor a következő években a versenyképességük az jelentősen csökkenni fog. Azok a vállalkozások lesznek hosszú távon sikeresek, akik fel tudják úgy építeni a saját kommunikációjukat, hogy például az AI-t folyamatosan nem csak használják, hanem az adatok átkerüljenek az AI-ba, tehát hogy ott legyen. Hát gyakorlatilag gyakorlatilag a Google-ben most már, hogyha keresünk, akkor az AI adja az első adatokat. Tehát, hogyha nem vagyunk megfelelően ott az AI kínálatában, akkor nem vagyunk ott a kínálatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És innentől kezdve ez nem megéri kérdése, hanem ha kellő gyorsasággal tudunk lépni, akkor Magyarország turisztikai versenyképessége megmarad, vagy előrébb tudunk lépni az országok sorában. Hogyha nem tudunk ebben megfelelő tempóban lépni, akkor viszont végképp hátul maradunk. Tehát, hogy ez a felelőssége magának a Demo Plus programnak is, én úgy gondolom, illetve hát mindannyiunknak, akik digitális turizmussal foglalkozunk.
1: Az elmúlt fél órában a Digiturizmo című műsorunkat hallották Marsall Szilviával és Mihalovics Andrással, valamint vendégükkel, Nagy Júliával, az InnoTime Hungary ügyvezetőjével. Most hírek következnek, és a hétvégi menetrend az Egészségkód műsorával folytatódik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán

0: után 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg komoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatarot előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Péli Nagy Kata vagyok. Nem csupán esztétikai kérdés az elhízás, hanem komoly egészségügyi kockázat is. Nos, ez már talán ismert összefüggés. De az nem annyira, hogy több mint 200 szövődménye van a túlsúlynak. A KSH adatai szerint a magyar lakosság 59%-a túlsúlyos, vagyis népbetegség az elhízás. Nem meglepő, hogy az Egészségkód következő műsora ezzel a témával foglalkozott. Kutasi Judit műsorát hallják.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
2: Az elhízásról még ma is gyakran úgy beszélünk, mintha kizárólag akaraterő, fegyelem vagy életmód kérdése lenne. A modern orvostudomány ugyanakkor már krónikus összetett és kezelésre szoruló betegségként tekint rá, amelynek kialakulásában biológiai, hormonális, genetikai, pszichés, társadalmi és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszhatnak. A probléma nagyságát jól mutatja, hogy világszerte már több mint 1 milliárd ember él elhízással. A KSH legfrissebb 2025-ös adatai szerint pedig Magyarországon a 15 éves és annál idősebb lakosság körében 59%, vagyis csaknem 10-ből 6 ember túlsúlyos vagy elhízott. De mikor válik a súlytöblet valódi egészségügyi problémává? Elég ehhez ráállni a mérlegre? Milyen folyamatok indulhatnak el a szervezetünkben már jóval azelőtt, hogy betegnek éreznénk magunkat, és mikor lenne érdemes segítséget kérnünk? Ezekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem belgyógyászat és onkológiai klinikájának egyetemi docense, habilitált klinikai főorvos, nefrológus, hipertónia és lipidológia, valamint obezitológiai szakember. Főorvos úr, köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásomat.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Már több alkalommal is beszélgettünk önnel az egészségünket veszélyeztető tényezőkről, az elhízás pedig valóban egy kimeríthetetlen téma. Talán azért is, mert szinte valamennyi szervrendszerünk működésére hatással lehet. Orvosként mikor érzi, hogy valakinek a túlsúlya már nem egyszerűen egy állapot vagy esztétikai kérdés, hanem felismerésre és kezelésre szoruló betegség?
3: Viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, mert a hazai és nemzetközi statisztikák egyértelműsítették, hogy több mint 200 különböző szövődménye van a túlsúlyosságnak. És hogyha az egyetlen kérdés számunkra, hogy melyik részével jelentkezik a beteg hozzánk. Ha csak durva megközelítéssel elindulunk a szívérendszeri betegségek vonatkozásában, akkor az a kérdés, hogy szívelégtelenség, hogy pitvarfibrilláció, tehát össze-vissza merő szív, magas vérnyomás betegség, vagy anyagcsere megbetegedések közül a cukorbetegség, a különböző húgysavanyagcsere, a zsíranyagcsere zavarai, a gyomor-bélbetegségek közül a zsírmáj, és mondom, végtelenül folytatható a különböző szervrendszerekig végigmenve, a tüdőgyógyászaton át, ahol jelentkeznek ott a horkolástól kezdve, az asztma megbetegedésig, a jelentős nehéz légzésen át, a daganatos megbetegedések több mint 30%-ában, a különböző szexuális zavarokkal, és a többi, és a többi. Tehát az a kérdés, hogy melyikkel jelentkezik első körben a beteg. Azonban számunkra az igazi nagy jelentősége a túlsúlyosság korai időszakában való felismerése, és a most már mondhatjuk azt, hogy a betegekkel való olyan kommunikáció, melyben érdemben tudunk számukra segíteni és megelőzni ezt az igen nagy számú következményt.
2: Hát így a korai felismerésre fókuszálnék, hogy azért ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen ahogy ön is említette, már krónikus betegséggel érkeznek önhöz a páciensek sok esetben.
3: Attól olyan nagyon nehéz ez a történet, hogy attól, mert valaki túlsúlyos, nem biztos, hogy beteg. Tehát nem minden túlsúlyos beteg, és nem mindegyik túlsúlyos egyénnek vannak szövődményei. Egyiknek van, másiknak nincs, biztos, hogy lesz, de az adott pillanatban nincsen. Talán úgy tudnám a legjobban ezt hasonlítani, elnézést kérek ezért a furcsa hasonlatért, mikor valaki a 20. emeletről kiesik, és boldogan repül lefelé, és azt mondja, hogy nincs semmi probléma. És azt gondolom, hogy itt ugyanez a történet van, hogy valakinek ugye normális körülmények között 20 és 25 közötti BMI esetén tekintjük valakit egészségesnek. 30 fölött biztosan lehet mondani, hogy túlsúlyos, és 40 fölött pedig egyértelműen úgynevezett morbid obezitás, tehát nagyon nagy fokban kockázatos. Tehát amikor azt látjuk, hogy valakinek már átlépte azt a súlyt, tehát nem olyan nagyon bonyolult, hiszen valakire ránézünk, ezt elég jól lehet tudni, és ha valakinek kétségei merülnének fel, akkor elővesz egy derékszíjat, és azt látja férfiként, hogy több mint 94 centi, a nőként azt, hogy több mint 80 centiméter, akkor teljesen egyértelmű, hogy itt valamiféle túlsúlyosság van. Na most ez az a pillanat, amikor nem olyan kilátástalan a helyzet, hogy valakinél ezt a dolgot visszafordítsuk, beszélgetéssel, megfelelő életmódváltással, és ebben van nagy jelentősége a korai felismerésnek.
2: Igen, és a helyzetnek az elfogadása, ez egy nagyon nehéz út, gondolom, és sok ilyen helyzettel találkozik. Említettem ezeket a bizonyos számokat, a Központi Statisztikai Hivatal adatait. 2025-ben a lakosság 59%-át tartották túlsúlyosnak vagy elhízottnak. A férfiaknál ez az arány, ha jól tudom, már 66%, vagyis 3-ból 2 érintettek. Mit mondanak önnek ezek az adatok?
3: Hogy népbetegség. Tehát nem érdemes ennél tovább menni, hogyha hozzátesszük azt, hogy Magyarországon több mint 2,5 millió, most már egyes statisztikák szerint 3 millió hipertóniás van. És ehhez hozzátesszük azt, hogy körülbelül 1,2-1,4 millió cukorbeteg van, zsíranyagcserezavaros van, 1 millió vesebeteg van, akkor nem kis kihívás számunkra az, hogy mindegyikben kiemelt szerepet játszik a túlsúlyosság. Tehát azok a népbetegségek, amiben érdemben tudunk segíteni, nem mi, mindenki saját magának, akkor van ennek igazi nagy jelentőséges üzenetértéke.
2: Igen, hát aztán gondolkodtam én is, hogy ugye hol van az egyén felelőssége, hol kezdődik mondjuk az egészségügy, vagy a környezet felelőssége.
3: A környezet felelősségét könnyebb kicsit meghatározni, hiszen ha az nem úgy van, hogy valaki este lefekszik, és másnap reggel arra ébred, hogy plusz 32 kilóval több, mint szeretne. Tehát ez egy hosszú évek kemény kitartó munkájával egyre nagyobb lesz a súlya, és ez az a pillanat, amikor, ahogy az előbb mondtam, az öven észre kell venni. A nem 34-es, hanem 36-os az ing mérete, és az egyéb nadrág mérete, és
2: ugyanígy
3: minden egyéb.
2: Ugyanígy a hölgyeknél, egyen nagyobb ruhát, egyen nagyobb nadrágot.
3: Megérkezik az, hogy most már nem kapcsos szoknyája van, hanem gumiszoknyája van. A férfiak nem övet hordanak, hanem hózentrógert, mert abban nem zavarja őket a pocakjuk. Szóval ezek mind olyanok, amit a környezet nagyon jól lát. De ki mer szólni? És ki fogja ezt magára vállalni?
2: Hát és ha tesszük, akkor hogyan tegyük?
3: És hogyan tegyük? Mert ezek nem olyan nagyon egyszerű dolgok, hiszen önmagában, hogy az ember a munkatársának sem tud igazán szólni, hogy minthogyha egy kicsikét ez a valahogy megváltoztál. És aztán jön ugye egy nyaralás, vagy ugye most nyár van, tehát pontosan tudjuk azt, hogy egy 2-3 hetes nyaralás, ha semmi nem történik, csak a nyugalom, a reggeli ebéd, vacsora, az intézményesített lustálkodás, vagyis a strandon való fekvés, az alsó hangon is 2-3 kilogrammot fog jelenteni. Ki az, aki ezek után ezt a 2-3 kilogrammot 2-3 hét alatt visszateszi, mert akkor még nagyon könnyű ez a történet. Ha kimegyünk a strandra, akkor azt látjuk, hogy hihetetlen mennyiségben, az előbb említett 50-60%-ban ott látjuk a túlsúlyosakat. Kukorica, lángos, sör, görögdinnye, Magyarország. Ugye önmagában a testtömegindex az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben tudományosan sokkal kevésbé informatív, mint a test zsírtartalma. A test zsírtartalmának mérésére vannak speciális, és vannak ilyen általánosan használható módszerek. Az általánosan használható módszer az a haskörfogat mérése, ami nagyon szoros összefüggésben van a CT-vel, vagy egyéb módon meghatározott zsírmennyiséggel. Az igazi jelentősége abban van például, hogy mondjuk a szív körül jelentkező zsír mennyisége, akár a szív belsejében, akár a szív körül nagy fokban növeli a szívbetegségek kockázatát. Ugyanez érvényes a különböző érbetegségek kockázatát, az anyagcsere eltéréseket. Tehát amikor arról beszélünk, hogy férfiak esetében a 30% fölötti zsírtartalom, vagy nők esetén a 25% feletti teljes test zsírtartalom biztosan a kóros tartományban van, akkor ebben érdemi összehasonlítható válaszokat kaphatunk arra, hogy hogyan tovább. A BMI az néha egy kicsit elvisz minket, hiszen nagyon izmos embereknél, vagy nagyon sovány egyéneknél ez kicsit félrevezető statisztikát jelent.
2: Több hallgatói kérdés is érkezett a legutóbbi beszélgetésünk óta, és ezeket összegyűjtöttem. Az egyik arról szólt, hogy melyek azok a laborértékek, amelyeket ebben az esetben mindenképpen érdemes ellenőrizni, itt ugye az elhízásról beszélünk.
3: Elhízás esetén, ahogy azt látjuk, hogy kívül mi van, akkor nagyon fontos számunkra, hogy belül mi van. Hát belül teljesen egyértelmű a zsíranyagcsere, zsíranyag cserében elsődlegesen a koleszterin, az LDL koleszterin, a triglicerid értéket értjük. Mostanában nagy keletje van a lipoprotein A-nak, amiről nagyon sok hazai és nemzetközi kutatás történik, ami nagyon jól tükrözi azt, hogy mennyire familiárisan, tehát mennyire családilag halmozott a zsíranyag cserezavar. Aztán nagyon fontos meghatározni a vércukorértéket, az inzulint, amiről most sokat szoktunk beszélni, hogy inzulin rezisztencia vagy nem rezisztencia, a húgysav szintet, aminek nagy jelentősége van, a különböző májenzimeket, hiszen elnézést a hasonlatért, kövérlibának zsíros a mája, tehát a zsírmáj kialakulásában a nagyon jól használható a triglicerid mellett a különböző májenzimek együttes meghatározása. Aztán persze, ha tovább tudunk lépni, akkor még érdemes megnézni ultrahanggal a nyaki ultrahangot, hogy van-e már ott is érelmeszesedésre utaló eltérés, a hasi ultrahangot, hogy hogyan működnek, és természetesen egy EKG, az a szív vizsgálatában meghatározó jelentőségű.
2: Még egy hallgatói kérdést bedobnék önnek. A menopauza kezdete óta azt tapasztalom, hogy főként a hasamra hízom, pedig nem eszem többet, mint korábban. Ez a hormonális változások természetes következménye, vagy érdemes kivizsgáltatnom?
3: Nagy vizsgáltatásra nincs értelme, teljesen egyértelmű, hiszen az ösztrogén az lecsökkent, és annak következtében a agyalapi mirigyben termelődő follikuláris stimuláló hormon, vagyis FSH az jelentős mértékben megnő, ami pontosan elegendő bizonyítéka annak, hogy ebben a pillanatban elindult a menopauza, illetve a menopauza állapotában van. Ezek a hormonok egyértelműen nagyon szoros összefüggésben vannak a zsíranyag cserével, és az, hogy ez a hasra vagy a csípőtájra lokalizálódó túlsúlyosságot eredményezik, ez elsődlegesen egyéni különbözőséget jelent. Természetesen vannak olyan diéták, olyan mozgásfajták, amik különösen a hasi zsírszövet csökkentésére alkalmasak.
2: Tehát összességében mindenképpen érdemes küzdeni ezzel ellen,
3: küzdeni
2: és dolgozni
3: érdemes,
2: érte.
3: De nagyon sok vizsgálat ebben nem nagyon létezik, hiszen azt fogjuk megállapítani, amit mindannyian tudunk, hogy ez a történetünk van. Ugye néhány újabb teória volt arra, hogy van a kortizolnak jelentősége, bizonyíték van arra, hogy nincsen ennek közvetlen összefüggés, és a kortizol az egy mellékvesekérek hormon. Az inzulin rezisztenciában nyilvánvalóan a túlsúlyosság esetében mindenkinek ki lehet mutatni egy kisebb, nagyobb fokú csökkent inzulinra adott választ.
2: És bár beszéltünk a BMI-ről, ugye a testtömegindexről, de jött még egy ilyen jellegű kérdés, hogyha valakinek jó a vérnyomása, a vércukra és a laboreredménye, de a BMI-je alapján elhízottnak számít, akkor is betegnek tekinthető-e?
3: A legnagyobb probléma, hogy beszéltünk róla, ismételten jelzem, hogy az a tény, hogy valaki túlsúlyos, az nem jelent mindenképpen betegséget. De teljesen egyértelmű, hogy egy potenciális betegséget jelent. Tehát ez az a pillanat, amikor van visszaút, és nem lesz belőle az a sok-sok, amit a beszélgetésünk elején kezdtünk, 200 különböző eltérések közül egy sem lesz, hogyha visszamegyünk a normális tartományba. Természetesen ez azt is jelenti, hogy akinek normális a testsúlya, normális a vérképe, normális a fizikai aktivitása, a táplálkozása, akkor egészen másképp tekintünk erre a túlsúlyosságra, mint annál, akinél ez nem így van.
2: Mindenképpen beszéljünk arról, hogy hogyan jut el a beteg a megfelelő ellátáshoz, tehát mi az, hogyha valaki felismeri, hogy segítségre van szüksége, hogyan jut el akár egy obezitológiai ambulanciára önökhöz, itt először egy beutaló, egy házi orvosi konzultáció, mi szükséges?
3: Nem olyan nagyon régen alakult egyáltalán a hazai obezitológiai ellátás, tehát mondjuk egy 10 éves múltra tekint vissza. Ennek megfelelően országos hálózat jelenleg, mint obezitológia, jelenleg igazán nem nagyon kiterjedt. Tehát azt mondjuk, hogy van mondjuk 20-30 ilyen ambulancia. Sokkal inkább jellemző az, hogy ezt ellátják a diabetes rendelésen, ellátják az endokrin rendelésen, ahol teljes mértékben tisztában vannak az obezitológia valamennyi részével. Természetesen az obezitológusoknak kicsit könnyebb. Miért? Azért, mert nagy részének hátterében ott jelentkezik az, hogy van dietetikus, van mozgásterapeuta, és van pszichológus, aki az egészben ez a hármas segítség rendelkezésre áll. Ha bárhol máshol ezek rendelkezésre állnak, tökéletes módon és érdemben lehet segíteni a betegeknek.
2: És mi a tapasztalata, hogyha a háziorvos mondjuk, akinek könnyebben észreveheti a súlygyarapodást, a testkörfogatnak a változását, az anyagcsere eltéréseket, automatikusan küldik az érintetteket a megfelelő szakrendelésekre?
3: Sem automatikusan, sem nem automatikusan nem küldik erre a rendelésekre, hiszen megállapítják, majd ránéznek a betegre, és azt mondják, hogy ön túlsúlyos. És akkor innentől fogva mindenki hátradől, és nem nagyon történik itt érdemi továbblépés. Még akkor is, ha az ember azt gondolná, hogy legalább egy diabétesz kivizsgálás történjen, legalább egy endokrin kivizsgálás történjen, hogy van-e ennek a hátterében valami olyan befolyásolható lehetőség. A legegyszerűbbet mondom, ugye az összes túlsúlyos beteg körében 30-40%-os a különböző pszichés eredetű zavar. Ez azt jelenti, hogy akiket kezelnek pszichiátrián bármilyen formában, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy olyan terápiában részesüljenek, ami nem növeli a testsúlyt. Ráadásul a túlsúlyosak körében egyre gyakoribbá válnak a pszichiátriai vagy pszichológiai elváltozások. Tehát nagyon sokféle vetülete van ennek a történetnek, tehát nem lehet azt mondani, hogy túlsúlyos ennyi, és kész van. Az alvászavar például nagyon típusosan jelentkezik. Alvászavarosoknál lényegesen gyakoribb a túlsúlyosság, nem történik meg a megfelelő pihentség. A stressznek nagyon nagy jelentősége van, ami megint csak egy igazi stresszor a túlsúlyosság kialakulásában.
2: Tehát akkor önökhöz, vagy egy obezitológiai szakellátásba akkor érkezik meg a beteg, amikor már magas vérnyomása, cukorbetegsége, vagy más szövődménye van?
3: Az esetek 90%-ában igen. Spontán, úgy, hogy csak jelentkezik. Ugye az is, azért is nagyon nehéz, mert kevesen vagyunk, tehát van az egyetemek környékén, Pécsen, Debrecenben, Budapesten, Szegeden is van ilyen rendelés, de az egyetemen kívül nem nagyon van még uzsoki kórházban, tehát egy-egy fővárosi kórházban még vannak, de ott sem ilyen módon van megjelenítve, vagy obezitológia, hanem az endokrinnak egy része, a diabétesznek egy része, ami egy kicsit másabb.
2: És hát említett, hogy 10 éve van jelen az életünkben, talán még nem is tudják feltétlenül az emberek, hogy az obezitológus pontosan mivel foglalkozik, ezért is beszélgetünk erről. Egyébként az első találkozáskor mi történik egy ilyen obezitológiai ambulancián?
3: Ezt nagyon könnyű erre válaszolni, mert utoljára ma reggel is jött hozzám valaki, tehát az első dolog az az, hogy az ember végignézi azt, hogy van-e, milyen kórelőzménye van, milyen betegségei voltak az elmúlt időszakban, voltak-e betegségei, milyen familiaritása van, tehát ennek megvan a maga protokollja, amit kidolgozott az Elhízástudományi Társaság, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás irányelvek egyértelművé tették, hogy mi az, amit érdemes megnézni, mi az, amire érdemes rákérdezni az első körben. Ezt anamnézis felvételnek. Utána jön a következő, hogy a beteget átnézzük az összes eddig elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket, hogy van-e hormonális, és van-e valami egy elváltozás, van-e valami társbetegsége, van-e valami szövődménye. A következő, a beteget megvizsgáljuk, és ezzel párhuzamosan, vagy ezután megnézzük azt, hogy milyen gyógyszerelése van. Utána van egy nagyon fontos része a történetnek, az úgynevezett motivációnak a felismerése és megbeszélése. Valóban annál többről van ez szó, mint hogy szeretnék egy kicsit nagyon jobban, még jobban testsúlyt csökkenteni. Mennyire erős ebben a hite, mennyire fogyaszt alkoholt, mennyire dohányzik, mennyire kávézik, milyen a fizikai aktivitása. És hogyha úgy látjuk, hogy ez kellőképpen, akkor van értelme elkezdeni egy érdemi megbeszélést. Akkor jön az, hogy dietetikai tanács, és a többi.
2: Az jutott eszembe, hogy van-e olyan mondata, amivel meg szokta győzni a pácienseket, hogy érdemes dolgozni.
3: Ha már valaki odajön hozzánk, akkor már van motiváció. Az már egy fél siker, mert van már motivációja. Teljesen egyértelmű, hogy azt kell megkérdezni, hogy mi az, ami miatt ő szeretne testsúlyt csökkenteni. Megelőzni valamit, kozmetikai, szépészeti okból szeretne, az előbb felsorolt sok-sok betegség miatt, hogy a családjában van sok-sok ilyen jellegű megbetegedés, hogy a tele van gombával, ami szintén bőrgyógyászati elváltozás, ami megint csak szoros összefüggésben van, vagy valami olyan egyéb okból szeretne, és akkor azt megpróbáljuk kicsit körbejárni. Nincsenek csodamondatok, én nem vagyok nagy fehér varázsló.
2: Viszont sikerek vannak, gondolom.
3: Azok vannak. Döntően azokban az esetekben vannak igazán sikerek, ha valaki kellően motivált. Motiváció nélkül vannak új gyógyszereink, nyilván mindenki ismeri most már ezeket. A motiváció nélkül, életmódváltás nélkül semmi nem ér semmit sem. Tehát valahogy át kell alakulnunk, és ez az, ami a beszélgetésünknek a leglényegesebb része, hogy hogyan fogunk úgy átalakulni, hogy mi nem diétázunk. Hogy mi nem azért végzünk fizikai aktivitást, hogy a 130 kilóról lejöjjünk 118-ra egy sporteseményre, mondjuk egy, most éppen volt nálam egy boxoló, hogy neki lejjebb kell fogni. Az biztos, hogy az átmeneti sikert adhat, de az érdemi változást, az csak akkor, hogyha lelke mélyig tudja azt, hogy nem egy diétája lesz, hanem egy olyan életmódváltozás, amiben tudunk együttműködni.
1: Kutasi Judit Barna Istvánnal, a Sote Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának egyetemi docensével beszélgetett az elhízásról és annak szövődményeiről. Rövid szünet után folytatjuk az Egészségkód műsorát. A második részben arról lesz szó, hogy milyen információkat őriz meg a fogkő az egészségünk állapotáról.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM.
2: Nancy nem beszél magyarul. Nancy nem beszél magyarul. Nancy nem beszél magyarul.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, a hétvégi menetrend utolsó fél órájához érkeztünk, Péli Nagy Kata vagyok. Folytatjuk az Egészségkód című műsort, méghozzá a fogkőről lesz szó, amely ugyan kellemetlen és esztétikailag sem megnyerő, de érdekes módon információkat tud adni szervezetünk állapotáról. A műsorvezető Kutasi Judit.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
2: Fogkőre legtöbben kellemetlen eltávolítandó lerakódásként gondolunk, amely nem csak esztétikai problémát jelenthet, hanem növelheti az íny- és fogágybetegségek kialakulásának kockázatát is. Egy friss magyar kutatás azonban arra világított rá, hogy a fogkő ennél is jóval több információt őrizhet. Kémiai összetétele akár a szervezetünk általános egészségi állapotáról is árulkodhat, de hogyan képes a fogkő hónapokon vagy akár éveken keresztül megőrizni szervezetünk kémiai lenyomatát? Miért éppen a kálium jelenlétére figyeltek fel a kutatók, és milyen további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ebből az ígéretes eredményből egyszer valóban alkalmazható szűrőmódszer születhessen? Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem a stúdióban dr. Tőkési Károly, a fizikai tudományok doktora, a Hunren Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadója, a vizsgálatot végző kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: A mai beszélgetésünk apropója egy kutatás, az Önök kutatása, amelyben cukorbeteg és, hogyha jól tudom, nem cukorbeteg emberek fogkő mintáinak kémiai összetételét vizsgálták, illetve hasonlították össze. Viszont Ön atomfizikus, felületfizikus, és mielőtt leültünk beszélgetni, mondta, hogy hát nagyon sok mindennel foglalkozik. Hogyan került kapcsolatba ezzel a témával, ami elsőre nem a fizika témaköre?
3: Mint sok kutatást, ez is egy véletlen indította el. Néhány évvel ezelőtt egy karácsony előtti napon fogorvos hallgatókkal találkoztam az intézetben. Nem kutatási témában, egy kocsit kellett beindítani, mert hideg volt. Kiderült róluk, hogy fogorvosok, és én felajánlottam nekik, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk közösen valami kutatást. Akkor ez nem jött össze, de két hónappal később az egyik hallgató megkeresett, hogy szívesen dolgozna velünk. Így gondolkoztunk azon, hogy mi lenne az a kutatási terület, ami érdekes is lehet, talán hasznos is lehet, kihasználva az atomki lehetőségeit. Ugye nálunk sok felületanalitikai módszer létezik, amivel különböző mintákat tudunk vizsgálni. Kis gondolkodás után arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha a fogkövet vizsgálnánk. Elkezdtük a vizsgálatokat, sajnos a COVID ezt megakadályozta, és az első sorozat mintában 57 mintát tudtunk vizsgálni, ebből 17 volt diabetikus beteg, és 40 úgynevezett kontroll páciens.
2: Most nagyon izgalmas lenne, hogyha a kollega is itt ülne mellettünk, és tudna beszélni mindarról az oldalról, ami a fogászat területe, de én azt gondolom, hogy annyi ideje dolgoznak együtt, hogy ön is tud majd ezekben segíteni. Egyébként fizikusként felkeltette az érdeklődését egyből ez a terület?
3: Igen, mivel nagyon sok területen dolgozom, kezdve az atomfizikát, felületfizikát, lézerfizika, ezen belül személyesen engem nagyon érdekel a biológiai vonatkozás. Korábban a Debreceni Egyetem kutatóival egércsontokat vizsgáltunk. Itt is az elemi összetételre voltunk kíváncsiak, hogy milyen elemeket tudunk detektálni olyan egerekben, amik biológiai kutatásban vettek részt.
2: Hát tényleg nagyon sok izgalmas terület villan fel egy-egy ilyen beszélgetés kapcsán is, viszont akkor most térjünk vissza a jelenlegi kutatásukra, és meséljen kérem arról, hogy mi az, amire rá találtak így közösen? Mitől izgalmas ez a kutatás?
3: Célirányosan rögtön a káliumot kezdtük vizsgálni a fogkőben, ugyanis az korábban köztudott volt, hogy a cukorbetegeknek a nyálában nagyobb mennyiségű kálium található. Azt el kell mondani, hogy a nyál viszont csak egy pillanat képet tud tükrözni, ezért gondoltunk arra, hogy mi a fogkövet vesszük célba, ugyanis a fogkő több hónap vagy akár év alatt rakódik le a fog felszínére, és ez, mint a felvezetőben is hallottuk, mint egy biológiai archívumként működhet, tehát a szájüregben, a nyálban felelhető elemeket megtalálhatjuk benne. Ezért gondoltuk, hogy a káliumra fókuszálunk, tehát az első kutatások kizárólag a kálium kimutatására vonatkoztak. Mint korábban említettem, csak 57 mintát vizsgáltunk tüzetesebben meg, ebből 17 volt olyan minta, ami köztudottan diabetikus betegtől származott, és 40 az úgynevezett kontrollminta. A mintákat mind hölgyektől, mind uraktól vettük, az átlag életkor az körülbelül 49 életév volt. A diabétesek közül 8 volt hölgy és 9 volt férfi. A kontroll minták esetében is gyakorlatilag 50-50%-ban voltak nők és férfiak. Egy kérdőívet kellett kitölteni a mintaadóknak, amiben sok kérdést tettünk fel, arra vonatkozóan, hogy tud-e, hogy ő cukorbeteg, milyen életvitelben mit eszik, hogy eszik, dohányzik, stb. És ezekből szűrtünk le adatokat.
2: Ahogy ön is mondta, ez egy ötletből indult, hogy hát ha valamire rábukkannak. És úgy tűnik, hogy rá is bukkantak, és erről legyen kedves mesélni, hogy mit mutattak a vizsgálatok.
3: A vizsgálatok azt mutatták, hogy aki bevallottan cukorbeteg volt, azoknál jelentős mennyiségű káliumot tudtunk kimutatni a fogkövőkben. Viszont érdekességképpen azt is megjegyzem, hogy volt olyan esetünk, nem is egy, amikor azt állította, hogy ő sem a családjában, se ő nem tud a cukorbetegségéről, sőt, a korai jeleket se tapasztaltak magán, mint fáradtság, állandó szomjúság, gyakori vizelés, vagy hirtelen fogyás, tehát az ilyen általános jelek, amik egy cukorbetegségben szenvedő esetleg felel magán.
2: Ezek a figyelmeztető jelek.
3: Ezek a figyelmeztető jelek, igen, ezeket sem tapasztalta, viszont a fogkövében találtunk káliumot. Természetesen nem azt mondjuk, hogy mi a cukorbetegséget analizálni tudjuk és kimutatni tudjuk, fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy akinek cukorbetegsége van, annak a fogkövében a kálium az fellelhető lesz. Ezért ezeket a vizsgálati alanyokat arra kértük, hogy szakorvosi rendelőbe menjenek el, és szakorvos vizsgálja meg, hogy valóban cukorbetegségben szenvednek-e.
2: Erről kaptak visszajelzést?
3: Igen, kaptunk visszajelzést. Nagyon hálásak voltak, ugyanígy ők nem tudtak a betegségükről, és a korai fázisban sikerült elkapni a betegséget. Tehát igen, korai fázisban mutatták ki náluk, hogy cukorbetegségben szenvednek.
2: És akkor itt látjuk az önök kutatásának a jelentőségét, hogy itt a prevenció, a megelőzés, amiről nagyon sokat hallunk, mennyire kulcsfontosságú, és akkor ebben tudnak önök segíteni. Milyen eszközökkel, hogyan végezték a vizsgálatot, hogyan kell elképzelnünk ezt, mit képesek megmutatni ezek az eszközök, mint például egy elektromikroszkóp vagy röntgenspektroszkóp, ha jól tudom.
3: Röntgenspektroszkópia, igen.
2: Igen, az alapfokkő mintákból.
3: A mintákat úgy kell elképzelni, mint mindenki el tudja képzelni, hogy milyen is egy fokkő, tehát egy nagyon parányi mintáról van szó, amit elektronmikroszkóppal vizsgáltunk, valamint valóban röntgen elektronspektroszkópiai módszerekkel vizsgáltunk. Ezek olyan módszerek, amivel a elektronmikroszkóppal magáról a fogkőről tudunk nagyítást csinálni, meg tudjuk nézni, hogy néz ki. De a mi célunk az volt, hogy az elemi összetételét nézzük meg. Ez egy olyan érzékeny berendezés, amivel atomi százaléknyi pontossággal meg tudtuk mérni az elemi összetételt. Kálium esetében olyan 0,5-0,8 atomi százalék koncentrációt mutattunk ki. Ez már jelentős mennyiség és kimutatható. Egy-egy ilyen mérés nem tart sokáig, egy rutinus fizikusnak körülbelül egy minta megmérése az 10 percet vesz igénybe.
2: Nagyon izgalmas ez a témakör, amit vizsgáltak. Egyébként említette, hogy a COVID lelassította a kutatásaikat. Ez mit jelentett pontosan?
3: Hát a COVID idején nem lehetett mintákat gyűjteni, tehát szájmaszk, mindenféle erőszabályok voltak, ami miatt nem tudtunk új mintákat.
2: Tehát az addig meglévő mintákkal tudtak dolgozni.
3: Addig meglévő mintákkal tudtunk dolgozni, ez azt jelenti, hogy ez felveti a továbblépést, ugyanis mi meggyőződtünk arról, hogy jó irányba haladunk, de azért egy százas nagyságra, vagy több százas nagyságrendi mintasorozatot még érdemes lenne vizsgálni, hogy valóban minden úgy történik, ahogy mi azt elgondoltuk és elképzeltük.
2: Mennyire unikális ez a vizsgálat, amiben belevágtak? Nemzetközi hasonló példa van már? Vagy volt korábban?
3: Fogkövet vizsgáltak más vonatkozásban, nem ilyen vonatkozásban. Például régészek is vizsgálják, hogy milyen táplálkozási szokásuk volt.
2: Voltak az emberek. Fennmaradt fogkő, illetve fogmintákból erre lehet következtetni?
3: Erre lehet következtetni, tehát ilyen jellegű munkák vannak. Megjegyzem, hogy mi is próbálunk hasonló dolgokat csinálni, de mi a cukorbetegségre szeretnénk fókuszálni, ugyanis a cukorbetegség az nem egy mostani betegség, tehát ez az emberiséggel majdnem egy idős betegség. Tehát időszámításunk előtt 1500-ban is vannak feljegyzések, hogy cukorbetegséghez hasonló tünetek voltak egyes embereknél.
2: Csak sajnos azóta népbetegséggé vált, és ezért is nagyon fontos, hogy ezt vizsgálják. Még ahogyha a nemzetközi kitekintést nézzük, publikáltak-e, kaptak-e visszajelzéseket, konferenciákon beszéltek-e a témáról, van-e már ennek a kutatásnak ilyen jellegű utóélete?
3: Van. Az első publikációnk az megjelent, az januárban jelent meg egy nemzetközileg elismert fogászati folyóiratban. Ettől kezdve a nemzetközi visszhangja úgy érzem a munkánknak igen, igen jelentős. Azt mondanám, hogy inkább nemzetközi vonatkozásban, ugyanis több folyóirat kért fel bennünket hasonló publikációk közlésére. Ezek szintén nemzetközileg elismert folyóiratok, valamint több nemzetközi konferenciára hívtak már bennünket meghívott előadónként ebben a témában.
2: Tehát akkor ebben még sok munka és sok lehetőség van ebben a területben, ha jól értem. Milyen irányba szeretnének tovább menni? Említette, hogy azért megérné még azt, hogy újabb mintákat vegyenek.
3: A közeljövőben azt szeretnénk elérni, hogy a mintaszámot jelentősen növeljük, ne csak párszor 10 mintát vizsgáljunk, és abból vonjunk le következtetéseket, hanem több száz mintát szeretnénk begyújtani, egyrészt a Debreceni Egyetem kutatóival együtt, másrészt ezt kiterjeszthetnénk más vonatkozásokban is, más fogászati rendelőket is szeretnénk felkérni, hogy gyűjtsenek számunkra fogkő mintát.
2: Beszéljünk még arról is, ugye, hogy bár önök a cukorbetegséget vizsgálják, a fogkőben nem csak a cukorbetegséghez kapcsolódó változások őrződhetnek meg, milyen más betegségek, esetleg anyagcsere folyamatok nyomait lehetne szintén, és most a jövőre gondolok keresni ezekben a mintákban.
3: Ezek csak tervek, tehát először szeretnénk a cukorbetegséget végigvinni, de mint amit említve volt, tehát a nyál az több lehetőséget is biztosít, mármint a nyálból lerakódott elemek több lehetőséget biztosítanak, és úgy gondoljuk, hogy nem csak a cukorbetegséget lehetne így hamarabb elkapni, hanem más anyagcserével kapcsolatos betegségekre is tudnánk következtetni.
2: Ahogy említette, nem csak ezen a területen végez kutatásokat, és sok kutatás van már a háta mögött. Egy kutató élete milyen? Milyen az, amikor valami nem sikerül? Milyen az, amikor hirtelen jön egy felismerés? Hogyan éli ezeket meg?
3: Ez jó kérdés. Nem tudom, a pályaválasztásra szeretnék én visszatérni, tehát annak idején, amikor én gimnazista voltam, a matematika tanárom az nagyon jó volt, és ő próbált nekem olyan pályákat ajánlani, amivel a matematikát, fizikát és a kémiát lehet használni. Ő a mérnöki pályát javasolta számomra, én valahogy azt túl célirányosnak éreztem, és ezért választottam én a fizikusi munkát. A fizikusi munkát nem úgy kell elképzelni, hogy reggel 8-kor bemegyünk, és akkor 4-kor hazamegyünk, hanem néha az ötletek mondjuk autóvezetés közben jönnek, amikor gondolkozik az ember, vagy másokkal beszél, más jellegű kutatásokról beszél, és ezek a más jellegű dolgok esetleg egy fizikus számára más jelentenek, mint például a fogkő esetében is, hogy mi anyagtudósként az elemi összetételekre fókuszáltunk, de ennek biológiai vonatkozása volt. Sok olyan dologban az intézetben azt hiszem meghatározó voltam, például egy új típusú besugárzási lehetőséggel, amivel mikrokapillárisokkal tudjuk oda vezetni az ionokat a megfelelő rákos sejtekhez, és ott elpusztítani őket. Ebben is ez több mint 20 évvel ezelőtt történt, az elméleti számításokat, azokat én végeztem, vagy az én irányításom alatt végezték, a kísérletekben is nagy szerepet kaptam. Ezt főleg külföldi együttműködésben végeztük az osztrák kutatókkal és amerikai kutatókkal.
2: Tehát egyrészt csapatmunka, minden egyes ilyen kutatás, másrészt hosszú távon kell gondolkodni. Mennyire kell türelmesnek lenni kutatóként?
3: Kutatóként én azt mondanám, hogy egyrészt valóban türelmesnek kell lenni, de inkább minden részletre oda kell figyelni, mert minden apró dologban ott van a lehetőség, hogy valami új dolgot lehessen felfedezni. A mai tudósokat már nem, valóban nem úgy kell elképzelni, amit mondtam, hogy 8 órára bemegy dolgozni, és 16 órakor leteszi a munkát, és akkor az kész. Szerintem egy igazi kutató soha nem így végzi a munkáját, hanem az a nap 24 órájában is kutató. Mondjuk ezt a család nehezen viseli el, amikor így van, és még éjfélkor is dolgozik az ember. Ezt a család nehezen viseli el, de mint látszik, azért eredményei is vannak.
2: Mit ad egy-egy ilyen felismerés vagy kutatási eredmény fizikusként, atomfizikusként, kutatóként?
3: Ez egy olyan megnyugvást ad, hogy valami jó dolgot csinálunk, vagy valami jó dolgot próbálok csinálni. Igen, én úgy fejezném ki, hogy egy megnyugvást és örömérzetet, amikor valami jó eredmény jön ki, az egy természetesen egy örömérzést ad.
2: Hogyan kezeli, hogyha valami nem sikerül, vagy nem a várt eredmény jön?
3: Ezt megint ismerni kell egy kicsit engem, tehát az, hogy valami nem sikerül, az általában nem tör le, akkor próbálom keresni azokat a lehetőségeket, hogy miért nem sikerült, hogy lehetne ezt esetleg javítani, és én megpróbálom azt javítani, és arra összpontosítani, hogy végül is az elért célokat érjük el.
2: Hogyha visszatérünk a fogkő vizsgálatára, amivel indultunk, ugye az eredmények egyelőre előzetesek, mégis ugye felvetik annak a lehetőségét, hogy a jövőben egy rutin fogkő eltávolítás során a minták később vizsgálhatóak legyenek. Milyen lépések lehetségesek? Mi segíthetné a munkájukat, mi segíthetné a korai felismerést a cukorbetegség kapcsán?
3: Mint említettem, egy-egy minta vizsgálata az körülbelül 10 percet vesz igénybe. Jelenleg pályázati forrást próbálunk szerezni, mert ugye a kutatás sincs meg pályázati forrás nélkül. Szerintem a gyakorlati haszna az abban nyilvánulhatna meg, hogy egy ilyen népbetegséget a lehető leghamarabb fel tudjuk ismerni. Nem azt állítjuk, hogy mi fogjuk beazonosítani, hogy valaki cukorbeteg, de abban biztosak vagyunk, hogy akinek a fogkövében káliumot fogunk találni, azt javasolni fogjuk, hogy menjen el egy szakrendelésre, és a szakrendelőben lévő orvosok mondják meg a végső szót, hogy valóban a páciens, az, a mintát adó az valóban cukorbetegségben szenved. A legnagyobb előnyét abban látom, hogy amíg megérzésem szerint egy átlagos magyar ember nem szívesen megy el egy átlagos szűrővizsgálatra, nem szívesen tartjuk oda a kezünket, hogy tessék most tőlem vért venni. Magam részéről tudom állítani, hogy nálunk évente kötelező véradáson részt venni, de én mindes egyes alkalommal olyan rettegve ülök be a székbe, ahol majd vért fognak tőlem venni. Ez hasonló a fogászati székre is, mert annak is van egy speciális varázsa beleülni egy fogászati székben, ahol morognak a fúrógépek. Itt ez egy gyakorlatilag fájdalommentes dolog lenne, eltávolítják a fogkövet, odaadják egy szakembernek, megvizsgálja, és abból megtudható lenne, vagy megtudható, hogy menjek el egy szakrendelőben, mert a fogkövemben nagy kálium mennyiséget találtak, és valószínűleg cukorbeteg vagyok. Annyit el kell mondani, hogy a cukorbetegség az hosszú ideig lappanghat, és akár évekig is rejtve maradhat, miközben fokozatosan károsítja az ereket, a vesét, a szemet és az idegrendszert. Ez azt is jelenti, hogy egy korai felismerés esetleg a kezelés költségeit is nagyban redukálni tudná.
2: És hát egészségmegőrzéssel járhat. Ténylegesen óriási, a korai felismerés pedig életeket menthet sok esetben, vagy életminőségen változtathat.
3: Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy a korai felismerés. Tehát a mi módszerünk talán abban ad nagy segítséget, hogy a cukorbetegséget egy korai fázisban fel tudjuk ismerni.
2: Hát kíváncsian várjuk a folytatást, és bízunk benne, hogy majd a további eredményekről is beszámolnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
1: Dr. Tőkési Károly fizikussal, a Hunren Atommag Kutató Intézet tudományos tanácsadójával beszélgetett Kutasi Judit. Ennyi fért bele a hétvégi menetrendbe. Következzenek a hírek, és persze a vasárnapi ebéd. Jó pihenést kívánok önöknek, Péli Nagy Katát hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg komoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar ott előfordulhat, mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Országszerte 19 városban, köztük többek között Pécsen, Esztergomban és Tihanyban is várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjeivel augusztus 3-a és 30-a között. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az eseményt augusztus 3-án Miskolcon Gedai Ágoston Filmzenék Orgonával című koncertje, Székesfehérváron pedig Karosi Bálint orgonaművész és Forgó Boglárka csellista nyitja meg. A páros másnap Budapesten a Mátyás templomban lép fel. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs díszdíjas orgonaművész turnéja. A két művész Pécset 10-én, Esztergomban 11-én, Békés Csabán 13-án, Debrecenben pedig 14-én ad koncertet. Szotyori Nagy Gábor orgonistát és Gyivicsán György harsona művészt augusztus 7-én Szegeden, 17-én pedig Veszprémben hallhatja a közönség. Pál Úr János orgonaművész és Stathatos Sebestyén hegedűművész augusztus 21-én Pécsett, Lakner Bognár András orgonista és Érszegi Stefánia szaxofonista 24-én Szegeden. Miklósa Erikai Szamosi Szabolcs 29-én Kiskunhalason lép fel. A fesztivál nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken, többek között Balatonbogláron, Tihanyban, Martfűn, Tiszavasváriban és Bácsalmáson is várja a közönséget.
0: Kiállítás.
1: Megnyílt az élő népművészet kiállítás Debrecenben. 104 pályázó 678 alkotása látható az élő népművészet országos népművészeti kiállítás Észak-Alföld régiós tárlatán a Debreceni Kölcsei Központban. Hubert Erzsébet etnográfus, a kiállítás szervezője, a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a Hagyományok Háza és a Szövetség pályázatára bárki jelentkezhetett, nem volt szükséges hozzá semmilyen előképzettség vagy végzettség. Idén a több mint 20 régiós díj mellett a város felajánlásának köszönhetően két díjat is ki tudtak adni az Észak-Alföldi régióban, a városi fődíjat Hutkai László bőrműves, míg a városi díjat Veresné Demjén Andrea bútorfestő kapta. A pályázók többsége amatőr és az idősebb korosztályból való, a tárlaton többek között hímzések, fazekas tárgyak, szőttesek is megtalálhatók. A kiállítás megnyitóján Kemercsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy egy mesterség múltjának ismerete erőt, biztatást és tartást adhat a foglalkozás művelőinek. Tévedés a kézművességre úgy tekinteni, mint egyfajta nosztalgia forrása, hiszen az élet és egyfajta munkakultúra modelljeként számos vonatkozásban, napjainkban is követendő mintául szolgálhat. A tárlat augusztus 27-ig látható.
0: Fesztivál.
2: A Sziget Fesztivál idén nem csak a zenei programokkal szeretne maradandó élményt nyújtani, hanem egy fontos társadalmi ügyre is ráirányítja a figyelmet. Elindult a Society mozgalom és a Super Society díj, amely azoknak a szakembereknek, civil szervezeteknek és közösségeknek szól, akik a fiatalok mentális egészségéért és lelki jólétéért dolgoznak. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai fiatalok egyre nagyobb nyomás alatt élnek. Ezért különösen fontosak azok a közösségek és segítők, akik valódi támaszt nyújtanak számukra. A pályázatra olyan civil szervezetek, iskolák és közösségi kezdeményezések jelentkezhetnek, amelyek legalább egy éve aktívan támogatják a 12 és 30 év közötti fiatalokat. A nyerteseket a Sziget Fesztivál idején a nagy színpadon jelentik be, ezzel is reflektorfénybe állítva a sokszor háttérben dolgozó segítőket. A szervezők hosszú távú célja, hogy a mozgalom egész évben összekapcsolja a civil szervezeteket azokkal a vállalatokkal és kulturális szereplőkkel, amelyek különböző felajánlásokkal segíthetik munkájukat. A Super Society díjra július 19-ig lehet pályázni, így a kezdeményezéshez még most is lehet csatlakozni. A Sziget ezzel is azt üzeni, a közösség ereje nem csak a fesztiválokon, hanem a mindennapokban is fontos.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A Balatoni Riviéra kincsei. Lovas. Nyugalom a dombok ölelésében. Lovas igazi rejtett gyöngyszem. Nincs tömeg, nincs zaj, csupán a csend, a szőlőhegyek és a Balaton kékje a távolban. A falu kiváló kiindulópont túrázáshoz, kerékpározáshoz, de akkor is ideális, ha egyszerűen csak elvonulnánk a világ elől. A környék kedvelt célpontja a Királykút. A vadregényes völgyben fakadó forrás mellett a legenda szerint egykor maga Mátyás király is megpihent. A forrás körül ma padokat, esőbeállót és tűzrakó helyet találnak a kirándulók. Alsóörs. Több mint strandfalu. A vöröskőből épült házak, a történelmi templom és a környező dombok mind arra csábítanak, hogy hódítsuk meg őket. Az egyik legkedveltebb célpont a könnyen megközelíthető kőhegyi kilátó, ahonnan tiszta időben a Badacsony körvonala is feltűnnek a láthatáron. Az alsóörsi amfiteátrum, vagy egyszerűen csak amfi, nem csak nyáron, hanem egész évben rendszeresen helyszíne koncerteknek, színházi előadásoknak és kulturális eseményeknek. Itt található Magyarország egyik legnagyobb kupolájú digitális planetáriuma, ahol a csillagoségból titkai, varázslatos látványvilággal kelnek életre. Felsőörs, történelem és panoráma. Felsőörs a magasból figyeli a Balatont, szó szerint. A falu felett emelkedő dombokról lenyűgöző kilátás nyílik a tóra, miközben az utcákon sétálva évszázadok története bontakozik ki. A falu egyik büszkesége a Szent István templom, amely nem csak Felsőörs egyik legrégebbi épülete, hanem a Balaton felvidék egyik legértékesebb románkori emléke is egyben. A 13. századi épület apró részletei, faragott kőkapuja ma is őrzik az egykori mesterek gondos munkáját. Felsőörs másik büszkesége a Balaton felvidéki nemzeti park geológiai bemutató helye, ahol a térség különleges kőzetei és sziklaformációi tárolnak fel az érdeklődők előtt. A tanösvény mentén végig sétálva a környék geológiai múltját ismerhetjük meg. Káptalanfüred, természeti kincsek és lenyűgöző panoráma. A Káptalanfüreden megbúvó, apró, köcsitó, csendes víztükrével, gazdag növény és állatvilágával kiváló hely a madár megfigyelésre és egy nyugodt sétára. A tótól indulva meghódíthatjuk a Cserehegyi kilátót is, amely Alsóörs és Balatonalmádi határán a 298 méter magas Cserehegy csúcsán áll. Az 1935-ben épült kőtorony a Balaton felvidék első kőből emelt kilátója volt, melyet 2001 és 2003 között civil összefogással és önkormányzati támogatással újítottak fel. Innen páratlan körpanoráma tárul elénk. A Balaton, a Tihanyi félsziget, a Bakony hegyei, valamint Alsóörs, Balatonalmádi, Felsőörs, Lovas és Balatonfüred települése is jól látható.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na mostani alkalommal a tulajdoni nap, illetve az azon szereplő terhek, illetve jogi kockázatok, ugye ez lesz ennek a témája. Tehát sokan, amikor meglátnak egy tulajdoni lapot, amin van egy teher, nehogy Isten valamiféle végrehajtás, vagy haszonélvezeti jog, vagy legyen ez akár egy sima elidegenítés és terelési tilalom, akkor azonnal behúzzák a kéziféket, és nem lesz üzlet. Számtalan ilyen helyzettel találkoztam. Ugye a végrehajtási jog az egy különösen egy ilyen mumus, holott ezt meg lehet oldani, csak tudni kell, hogy hogyan kell hozzáfogni és mit kell csinálni. Tehát nem minden teher jelent igazából valódi kockázatot, van, ami rutinszerűen kezelhető, van, ami csak előkészítést igényel, és bizony van, amihez komoly jogi segítség szükséges, mert hogy valóban felborítatja az ügyletet. Szóval nem az a gond alapvetően, hogyha vannak bejegyzések a tulajdoni alapon, hanem az a baj, hogyha nem tudod, hogy mi mit jelent, nem tudod értelmezni, és nem tudod, hogy hogyan old meg a szituációt. Igaz ez akkor is, hogyha eladó vagy, meg akkor is, ha vevő vagy, hiszen hogyha eladó vagy, akkor nagyon fontos lenne, hogy olyan portékát hozzál a piacra, ami problémamentes. Szerinted, ha kiderül, hogy az ingatlanodnak van valamiféle megoldhatatlan jogi problémája, akkor hajlandó lesz-e majd a vevő kifizetni rá a jelenleg szokásos ilyen 100-150 millió, ugye otthonstartos árszinteket mondok, tehát ezeket az összegeket hajlandó lesz-e rá kifizetni bárki? Zárójelben megjegyzem, a bank nem fogja finanszírozni. Tehát cashből ki a fene fogja megvenni a problémás ingatlanodat ilyen áron szerinted? Tehát ez elég nagy gondot jelenthet. Bizony ezeket rendbe kell tenni, mielőtt piacra lépünk, illetve hogyha vevőként ingatlant vásárolnak, akkor nagyon kell tudni, hogy mi mit jelent. Végigmegyünk a leggyakoribb terheken és rejtett kockázatokon. Ugye nagyon fontos, hogy van egy csomó olyan dolog, ami nincsen a tulajdonlapon, mégis tudnod kell és ismerned kell, mert az ügyletnek rejtett kockázata lehet. Ilyenek a magánjelzálók, haszonélvezet végrehajtás, osztatlan közös tulajdon, albetétesítés hiánya, közös költségtartozások, alapvetően közműtartozások, régi terheket hogyan törölhetsz, házastársi vagyoni igények, ami szintén befolyásolhatja a üzletet. Mi van akkor, hogyha meghatalmazása van az eladónak az eladásra, illetve mi van, hogyha cég az eladó, tehát számos kis szösszenetet fogok beletenni be a mai előadásba. Valószínűleg ez se lesz teljes körű, tehát találkozhatsz olyan dologgal a gyakorlatban, ami ebben a videóban nem hangzott el. Szóval mindenféleképpen, ha bonyolultabb ügyet látsz magad előtt, akkor segítséget kell kérned. Legalábbis én mindenféleképpen ezt javaslom. Tehát mit jelent a teher a tulajdoni lapon? Előveszek egy tulajdoni lapot, először is nézzük meg, hogy mi az, hogy teher lap egyáltalában. Tehát hogy ez itt egy tulajdoni lap, és akkor ha lapozok, akkor itt van ennek a tulajdoni lapnak a harmadik része, az úgynevezett teher lap. Tehát a harmadik részt hívják teher lapnak. Ugye itt most éppen van egy közigazgatási per, tehát van egy per feljegyzés ezen az ingatlanon. Tehát ahogy mondtam, itt a teher lapon szerepelhetnek a terhei az ingatlannak. Ugye nem minden egyforma kockázatot jelent, ezt is tisztáztuk. Vevőként nem az a kérdés, hogy meg tudod-e venni ezt az ingatlant, hanem az, hogy tényleg tehermentesen tudod-e megszerezni, hogy birtokba tudod-e venni, hogy kapsz-e rá hitelt, ugye ez elég fontos lehet, illetve későbbi viták elkerülés, ez egy nagyon fontos szempont, és nyilván marad-e bármi az ingatlannal kapcsolatos olyan probléma, amit esetleg neked kell majd megoldani, mert hogy ezt átvetted az ingatlannal együtt. Eladóként pedig az a kérdés, ahogy már ezt kifejtettem, hogy előre kezeled a problémát, vagy majd akkor kapkodod a fejed, amikor már ott van a vevő, és esetleg elveszíted ezzel a potenciális vevődet, meg hát nyilván esetlegesen az árból is engedned kell, előfordult olyan drasztikusan. Hát kezdjük is mindjárt egy teljesen szokványos dologgal, a banki jelzálogok témakörével. Ez azért szokványos, mert a magyarországi ingatlanok nagy része az hitelből van megvásárolva, pláne mostanában, tehát ezek az ingatlanok terheltek, szóval a bank jelzálogot jegyzett be rájuk. Mit jelent a jelzálog? Azt jelenti, hogy tartozol a banknak. És a bank ezt akkor fogja törölni, amikor ő megkapja azt a pénzt, amivel tartoznak neki. mert hogy ugye az ő biznisze az, hogy kölcsönt ad, ezért kamatot szed. A kérdés a jelzáloggal kapcsolatosan az, hogy rendezhető-e. Tehát ellenőrizni kell azt, hogy melyik bank a jogosult, mekkora fennálló tartozás, van-e friss banki tartozás igazolás, a vételárból történik-e a végtörlesztés, vagy pedig saját erőből fogja ezt megtenni a tulajdonos, mikor adja ki a bank a törlés engedélyt, hogyan kerül le a jelzálog bejegyzés a tulajdonlapról, illetve van-e elidegenítés és terhelési tilalom mellette. Erről még egy kicsit később beszélünk, erről a tilalomról. Ugye vevőként az merülhet fel, hogy mi vagy, ha kifizetem a vételárat, és nem kerül törlésre a jelzálog jog. Ugye ehhez kell egy ügyvéd, illetve az adásvételi szerződésbe lehet kezelni ezt a problémát. Itt ugye nem az a baj, hogy jelzálogban egy ingatlan, hanem előre tisztázni kell, hogy kinek tartozunk, mennyivel tartozunk, hogyan fog törlődni onnan az a bizonyos jelzálogjog. A banki jelzálogjogon kívül létezhet magán jelzálog, tehát amikor nem egy bank adott kölcsön, hanem valaki magán személy adott kölcsön a tulajdonosnak, és a tulajdonos felajánlotta fedezetként az adott ingatlant. Ez is egy teljesen normális dolog. Ugye ez egy kicsit bonyolultabb lehet, mint a banki jelzálog, mert ugye a banknál van egy megszokott folyamat. Ugye bemész a bankba, azt mondod, hogy én szeretnék fizetni, akkor ők kiadják az igazolást, hogy mennyi a tartozás, és akkor, ha fizettél, akkor pedig kiadják az úgynevezett törlési engedélyt, mert be kell vinni a földhivatalba. Tehát a banknál ez egy bevett folyamat. Egy magánszemélynél általában ilyen nincsen, tehát ott ellenőrizni kell szintén, ki a jogosult, éle még a jogosult egyáltalán, vagy ha cég adott kölcsön, létezik-e még egyáltalán a cég. Ha nem létezik, akkor ki a jogutód, ez ilyen magánszemélynél szintén felmerülhet. Fennáll még egyáltalán a követelés, mert ugye az is lehet, hogy törlesztették közben, csak nem vitték be a földhivatalba a törlési engedélyt. Az okirat, amit a magánszemély adott, az alkalmas-e a törlésre? Tehát a földhivatal az alapján elvégzi a módosítást, vagy sem? Hát ugye ez megint jogi kérdés és ügyvéd kell hozzá. És általában, hogy egyáltalán el lehet-e érni azt az embert, akinek a jelzáloga be van jegyezve arra a bizonyos ingatlanra, és hogy tehát akit elértünk, ő hajlandó-e ezt a terhet törölni? Mert ha nem, akkor ugye gond van, de hát ilyen miért ne lenne hajlandó, hiszen ha kifizettük neki a tartozást, akkor valószínűleg engedélyeznie fogja, hogy töröljék az ő magánjelzálogát. Ja, arról nem beszélve, hogyha magánjelzálogal van terhelve egy ingatlan, akkor egy bank nem fogja finanszírozni azt az ügyletet addig, amíg a magánjelzálog el nem tűnik a tulajdonlapról. Ugye mit lehet csinálni? Hát annyi pénzzel kell érkezni, amivel az eladó ki tudja fizetni a magánhitelezőjét, vagy pedig az eladónak saját erőből ezt törlesztenie kell, és elintézni a törlést, mert különben hiteles vásárló nem fogja megvenni ezt az ingatlant. Tudva azt, hogy 75% az ügyleteknek jelenleg hitelből történik, ezért ha te olyan ingatlannal lépsz a piacra, ahol nagy összegű tartozásod van, és mondjuk nem lehet azt törölni a vevőnek az első befizetéséből, tehát meg egy foglalóból, meg mondjuk egy 20%-ából a vételárnak, akkor ez igen komoly problémát tud okozni, mert ha nem jön egy olyan vevő, aki mondjuk nagyobb összegű készpénze jön, akkor ezzel beszorulsz. Ha viszont készpénzes vevője csak szóba, akkor az ilyen vevőknek a 25%-a mindösszesen. És mit gondolsz, a jelenlegi piacon, aki készpénzzel érkezik, az akar-e majd alkudni? És a válasz az, hogy igen, természetesen, tehát ez neked vesztő lesz, hogyha az eladó oldalon vagy egy ilyen ügylettel. Szóval előre kéretik ezt rendezni. Tehát a magánjelzálog az nem automatikusan üzletgyilkos, de minél korábban el kell kezdeni rendezni. Aztán előfordulhat egy olyan, hogy be van jegyezve mondjuk egy 1960-as jelzálogtartozás, mondjuk 512 forint, vagy valami hasonló hatalmas összeg, egy olyan szervezettől, valami kommunista állami szervtől, vagy olyan cégtől, ami nem létezik már, és akkor, na, itt van feladva a lecke, hogy ezt hogyan fogod töröltetni. Mert hogy nem tudod megkeresni azt az illetőt, aki ezt a jelzálogot oda valaha bejegyezte. Ugye ez létezhet olyan módon is, hogy magánjelzálognak a jogosultja elhunyt. És mondjuk ott a hagyatik eljárásban nem volt benne az, hogy itt van egy ilyen vagyonértékű jog, vagyis egy jelzálogjog a földhivatalon bejegyezve x darab ingatlanra. Tehát itt akkor elméletileg, tehát meg kell keresni az örököst, ugye még szifrább lehet a történet az, hogyha nincsen örökös, mert mondjuk nem volt olyan gyereke, házastársa, akár ki, aki örökölt volna utána, hanem akkor visszaszáll az államra, hogy ilyenkor mi van. Ez egy elég kacifántos szituáció, egy jó ügyvéd kell hozzá, és néhány levél szanax, amire ezt az ember kibogozza. De tegyük fel, hogy megtalálható a jogutód. Ha megtalálható a jogutód, akkor ugye el kell hozzá menni, ugye magánszemélyként le kell folytatni a hagyatéki eljárást újra, tehát póthagyatéki, és akkor ugye a jelzálog jogosultja majd az örökös lesz, és amennyiben ez megtörténik, akkor az örökös se lesz rendezni lehető, ki tudja adni azt a dokumentumot, amivel földhivatal törölni tudja a tulajdonjogot. Tehát egy olyan eset, amikor valaki olyan van a tulajdonlapon, aki már nem él, vagy egy olyan jogi személy, ami nem létezik, ott ez egy komoly problémát okozhat. Ezek a szituációk általában rendezhetők, de ez időigényes, az biztos. Ezért nagyon fontos lenne eladóként, hogy ismerd az ingatlannak a tulajdoni lapját, és tudd, hogy milyen bejegyzések vannak rajta. Tehát a 1960-ból az 512 forintos jelzálogjog az igenis számít az ingatlan eladhatósága szempontjából. Mert ki a franc akar megvenni olyan ingatlant, amin van valakinek, XY-nak valamiféle joga, és nem tudjuk, hogy ki az, és nem tudjuk, hogy mi lehet belőle. Mert ugye olyan is létezhet, hogy ez nem lett kifizetve valamikor, kamatos kamatokkal kiszámolva 1960 óta, hogy az mennyi pénz, mondjuk legyen 10 millió forint, és akkor a 10 millióval tartozó XY-nak, aki egyszer csak jön és benyújtja a számlát. Tehát ilyen létezhet, szóval nem akarsz terhelt ingatlant vásárolni, eladóként pedig nem akarsz terhelt ingatlant eladni. Vagy igen, de akkor tud, hogy akkor az árat jelentősen engedned kell. Aztán következő elidegenítés és terelési tilalom. Ugye ez általában biztosítéként kapcsolódik az egyéb jelzálogokhoz, tehát a banki jelzálogokhoz, magánjelzálogokhoz, stb. Haszonélvezeti okhoz is kapcsolódik, tehát elidegenítés és terelési tilalom. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az ingatlan ebben a formában nem forgalomképes. Tehát nem lehet elidegeníteni, azaz nem lehet eladni, és nem lehet rá hitelt felvenni, tehát nem lehet terhelni. Tehát ezt általában, mivel biztosítékként teszik rá, ezért, hogyha az eredeti jog törölhető, tehát a jelzálogjog törölhető, törlésre kerül, akkor az elidegenítés és terelési tilalmat is törölni fogják ezzel együtt. Ez nem egy óriási nagy probléma, de szintén nem, tehát kéretik nem az utolsó pillanatra hagyni. Aztán lehet még itt nekünk perfejedzés, mint az előbb bemutatott tulajdonlapon láttátok. Itt ez egy elég komoly akadályt jelenthet, mert hogyha per alatt van az ingatlan, akkor a szintén nem forgalomképes. Létezhet olyan, hogy egy olyan per van folyamatban, ami bizony befolyásolja az ingatlan sorsát, tehát további sorsát, mondjuk a tulajdonosi körét. És ebben az esetben az ember, aki azt mondja, hogy én vagyok az eladó, az lehet, hogy nem az eladó. Tehát elég komoly problémák lehetnek abból, hogyha perfejedzés van az ingatlan. Itt lehet még olyan, hogy korábbi adásvételi szerződés érvénytelenségére hivatkozva perelte be valaki a tulajdonost, vagy lehet közös tulajdon megszüntetése, öröklési vita, stb. Tehát rengetegféle ilyen dolog lehet, amivel kapcsolatosan pert lehet bejegyezni, vagy pert szoktak bejegyezni a tulajdonlapra. Nagyon fontos, hogy megint csak ki kell deríteni minden részletet a perfejedzéssel kapcsolatosan. Melyik bíróság előtt folyik az ügy, mi a pertárgya, ki indította, ki ellen, milyen jogot vagy tényt érint, illetve milyen szakaszban van az eljárás. Tehát be kell szerezni a peres iratokat, ezeket át kell nézni, meg kell állapítani, hogy a per akadályozza az adásvételt. Tehát, ahogy mondtam, nem minden per azonos súlyú, létezhet olyan, hogy régi technikai jellegű vita maradt a tulajdoni lapon, és ez mondjuk nem befolyásol, vagy már egy lefolytatott perről van szó, aminél nem lettek beadva a papírok, a törlési papírok a földhivatalba. Tehát sokféle szituáció létezhet, a lényeg, hogy a perfejedzési elég erőteljes piros lámpa, azt mindenféleképpen tisztázni kell. Tehát nem az a kérdés, hogy perfejedzéssel meg lehet-e venni egy ingatlant, hanem az, hogy a vevő tudja, hogy ilyenkor mibe vásárol bele. Mert hogyha a per az eladó tulajdonjogát, illetve az ingatlan jogi helyzetét érinti, akkor az egész ügyletet megakasztatja ez a dolog. Tehát a perfejedzés látunk a tulajdonlapon, akkor ott nem elég egy gyors telefon, vagy egy megnyugtató mondat az eladótól, a dokumentumokat látni kell, ügyvéddel kell értelmezni, és akkor érdemes tovább menni, amikor pontosan tudjuk, hogy miről is van szó. Menjünk tovább, haszonélvezeti jog. Ez az egyik legfontosabb vevői kockázat, viszonylag sűrűn előfordul. Itt ugye az a kockázat vevőként, hogy megveszed az ingatlant, de valaki másnak van joga azt használni. Tehát mondjuk nem veheted birtokba az ingatlant. Ez nyilván az ingatlan árára kell, hogy hatással legyen. Tehát ha teljes árat fizettél egy ilyen ingatlanért, hát akkor bakot lőttél, hogy így finoman fogalmazzak. Létezik az az üzleti modell, amikor haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanokat vásárol meg az ember. Ez most nem ennek a videónak a témája. Alapvetően, ha te azért veszel ingatlan, mert azt szeretnéd használni, akkor a haszonélvezeti jog az egy nagyon komoly akadály. Mert hogy te a haszonélvező engedélye nélkül be sem léphetsz az adott ingatlanba. Tehát itt ellenőrizni kell az, hogy ki a haszonélvező, nem marad-e a haszonélvezett az eladás után, lemond-e a haszonélvező, ellenérték fejében mond-e le, ez ugye technikai kérdés, hogy hova utalod a vételára. Személyesen részt vesz a szerződésen, tehát jó lenne, ha személyesen részt venne, ha nem, akkor ugye meghatalmazással lehet ezt elintézni, illetve, hogyha van egy lemondó nyilatkozat, akkor az alkalmas-e földhivatali törlésre, ezt általában az ügyvéd elintézi egyébként, és általában beadja ugye egyben a papírokat a földhivatalba az adásvételi szerződéssel együtt, és akkor ugye törlik a haszonélvezeti jogot. Létezhet itt még a haszonélvezeti joghoz kapcsolódóan egy özvegyi jog nevű teher a tulajdonlapon. Ez a haszonélvezeti jognak egy különleges formája, speciális formája. Ilyenkor a túlélő házastárs kap haszonélvezeti jogot, ezt nevezik özvegyi jognak, tehát a ugye holtig tartó jogról beszélünk, tehát az élete végig használhatja az adott ingatlant az örökös házastárs, még akkor is, hogyha más élet a tulajdonjog közben. Aztán van a használati jog, ami nem ugyanaz, mint a haszonélvezeti jog, de azért vettem mégis ide, mert ugye ilyenkor valakinek joga van arra, hogy az ingatlant részben vagy egészben használja. Ugye ez nem annyira erős jog, mint a haszonélvezet, de szintén tisztázásra szorul, hogy ki ez, mi ez, törölni lehet-e, illetve milyen feltételekkel lehet törölni azt a bizonyos használati jogot. Aztán van még itt a tartási jog, ami azt jelenti, hogy valaki életjáradéki vagy tartási szerződést kötött ott az ingatlan tulajdonosával valószínűleg. Ugye a tartási jog ehhez kapcsolódóan van bejegyezve a tulajdoni lapra, szintén töröltetni. Szükséges, hogyha azt az ingatlant használni akarod, és nem akarod átvenni a tartással járó mindenféle kötelezettségeket. Tehát nem csak azt számít, hogy tulajdonos leszel, hanem az is, hogy ténylegesen birtokba tudod venni az adott ingatlant. Aztán itt van a végrehajtási jogok témaköre. Ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy az ingatlan eladhatatlan, de azt igen, hogy nagyon pontosan utána kell nézni, mert a végrehajtó a mindenkori tulajdonoson fogja behajtani a tartozást. Ugye, ha megvesz egy ingatlant, mert rajta van a végrehajtási jog, akkor sorry, de ha esetlegesen oda kerül a sor, hogy elárverezik az ingatlant, akkor az bizony, te, mint aktuális tulajdonos fogod megszívni. Alapvetően ez sem bonyolultabb különben, mint egy jelzálog szerződés, ha csak annyiban nem, hogy a végrehajtási jog az általában, tehát hogy az tartozik egy összeg, tehát hogy valakinek nem fizettél ki valamit, és akkor ugye ezzel kapcsolatosan ő nyert egy pert, vagy mondjuk közjegyzi okiratban volt foglalva a történet, és nem kellett per, hanem egyszerűen csak nem fizettél, és akkor mindegy, ez egy folyamat, mire a végrehajtási jog felkerül a tulajdonlapra, és elég komoly nem törődömséget igényel, tehát addigra az jó pár levélváltás volt, de végül is, hogyha te nem tudod igazolni, hogy fizettél, akkor bizony bejegyzik előbb-utóbb a végrehajtási jogot az ingatlanra. Ugye itt, amikor bejegyeztek első összeget, az végül általában nem annyi lesz, mert ezeknek az ügyeknek a megoldása általában évekig húzódik, és az évek alatt itt összerakódnak mindenféle költségek a tartozásra, tehát például a végrehajtó költsége, például a büntetőkamatok, stb. És itt elég komoly összegek összejöhetnek. Tehát a végrehajtási jogot kéretik minél előbb tisztázni és elintézni, amennyiben erre van lehetőség, mert bizony előfordulhat akár olyan szituáció, hogy a végrehajtási összegeket összeadva több a tartozás, mint amennyit az ingatlan ér. És az elég ciki. Tehát itt is tisztázni kell, mekkora a követelés, ki a végrehajtást kérő, ki a végrehajtó, mert ugye ő fog tudni felvilágosítást adni valószínűleg. Van-e több végrehajtási jog is, tehát ugye itt előfordul az is, hogy egy végrehajtási jog van bejegyezve, de ott halmokban áll a többi a végrehajtónál, tehát ezt ki kell deríteni. A vételárból rendezhető-e a tartozás, hogyan lesz garantálva a törlés, és milyen sorrendben történik a kifizetés. Tehát, hogy először foglalót adok, utána törlöm a terheket, vagy rögtön a terhek törlése jön, és majd csak utána kaphat a tulajdonos bármit. Ez megint egyeztetés, illetve ügyvéd és előkészítés kérdése. Tehát mi, amikor egy ingatlant árulunk, minden esetben ezeket a dolgokat kitapossuk, megszerzünk minden igazolást, és úgy megyünk a piacra, hogy mindenre tudjuk a választ. Nagyon fontos, végrehajtási jognál nem improvizálunk, minden forintnak, minden határidőnek, minden okiratnak rendben kell lenni, és mindennek jelentősége van. Következő szolgálmi jog, vezetékjog, használati korlátozások. Ezek a jogok általában nem az adásvételt akadályozzák, hanem az ingatlan használatát, illetve az értékét is befolyásolhatják. Tehát mik lehetnek ezek? Átjárási szolgalom, vezetékjog, vízvezetési jog, közműszolgalom, használati jog, beépítést vagy bővítést érintő korlátozás. Itt ugye a fő kérdés az, hogy mennyiben érinti ténylegesen az ingatlan használatát és piaci értékét ez a bizonyos jog. Mondjuk egy telek papíron marha jól néz ki, és akkor oda már meg is álmodta azt az épületet, amit te szeretnél megépíteni, álmaid házát. Csak közben kiderül, hogy a telek egyik oldalán fut egy szolgalmi út, tehát mondjuk egy 3 métert mindjárt nem építhetsz be, illetve mondjuk a másik oldalon van egy közműszolgálmi jog, mondjuk egy vezetékjog, és ez azt jelenti, hogy ott van a közműszolgáltatónak valamiféle vezeték, ami miatt szintén nem építhetsz oda. Akkor ugye mindjárt kiderül, hogy nem is építheted meg azt az ingatlant, amit te szerettél volna. Tehát ezeknek szintén kéretik utána járni, hogy miről is van szó, amikor ilyen típusú jogot látsz a tulajdonlapon. Következő a széljegyek témaköre. A széljegy nem a teherlapon van, hanem mindjárt megmutatom, hogy hol. Ugye itt van ez a tulajdonlap, és a széljegy az itt van fent széljegyzék, és akkor itt van egy halom mindenféle név és adat. Ugye itt vannak a jogcímek, tulajdonjog törlése, tulajdonjog bejegyzése. Tehát ebből tudjuk, hogy itt van egy tulajdonos váltás folyamatban. Tehát mindjárt, aki oda jön, és azt mondja, hogy én vagyok az eladó Jóska Pista, itt meg látjuk, hogy Jóska Pista tulajdonjog törlése, és akkor Lucz Gizi tulajdonjog bejegyzése van folyamatban, akkor itt mindjárt rájövünk arra, hogy hello, hát a Jóska Pista tulajdonjog törlése folyamatban van. Akkor itt mindjárt felmerülnek kérdések, hogy ki is vagy te, és miért mondod azt, hogy te vagy ennek az ingatlannak a tulajdonos, amikor itt látom, hogy tulajdonjog törlés van folyamatban. Tehát a szégyek lehetnek ártalmatlanok, de lehetnek nagyon fontosak is. Ugye mik lehetnek ezek folyamatban lévő tulajdonjog bejegyzése, ahogy most előbb mutattam, jelzálogjog bejegyzés, jelzálogjog törlés, végrehajtási jog bejegyzése, haszonélvezet törlése. Tehát a szégy azt jelenti, hogy valamilyen folyamat elindult a földhivatalban, de még ugye nem intézték be, tehát még nincsen meg a végleges bejegyzése az adott dolognak a tulajdonlapon. Tudnunk kell azt, hogy ki nyújtotta be, mire vonatkozik, milyen rankhelyen szerepel, és hogyan érinti a vevő tulajdonszerzését az adott széljegy. Tehát ez nem dísz a tulajdonlapon, hanem egy folyamatban lévő ügy, amit érteni kell. Aztán osztatlan közös tulajdon, nem egy klasszikus teher, és megint csak nem a teherlapon van, de komoly kockázatot jelenthet adásvétel szempontjából. Korábban csináltam egy videót, ami az osztatlan közös tulajdonokról szólt, be fogjuk linkelni, azt nézd meg, hogyha ez bővebben érdekli, most nem fogom ezt többiről hegyire elmondani. A lényeg, hogy onnan tudod, hogy osztatlan közös az ingatlan, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a tulajdonos, én egyedül, majd lekéred a tulajdonlapot, és ott van még 2-3 másik tulajdonos, és aki azt mondta, hogy én egyedül vagyok a tulajdonos, hogy mondjuk 1/5 tulajdonjoggal bír, és akkor ott vannak a többiek. És az ingatlan pedig, amire azt mondta, hogy 500 négyzetméter, az a tulajdonlapon 1500 négyzetméter, tehát ugye innen lehet tudni, hogy valami nem kerek. Itt ami nagyon fontos, azt kell tudni, hogy van-e használati megállapodás a tulajdonos társak között. Tehát az a gond, hogyha nincsen használati megállapodás, akkor rendben van, hogy elméletileg ez itt az én lakrészem, és én ezt lakom, a szomszéd meg azt lakja, de jogilag, ilyenkor, ha nincs rendezve világosan a használat joga, akkor a szomszéd simán átjött és azt mondhatja, hogy figyelj, mostantól fogva itt fog kávézni a te teraszodon, mert nekem az jobban tetszik. És ez neki minden joga megvan. Tehát a használati jogot, a viszonyokat tisztázni kell. Arról már nem is beszélve, hogy nem fogja hitelezni a bank az osztatlan közös tulajdonodat, ha csak nincsen frankón megcsinálva az a bizonyos használati megosztási szerződés. Tehát ez az anyag ez elég masszívra sikeredett, és egy kicsit túlságosan jogi lett, azért elnézést kérek, de hát ez egy ilyen téma sajnos, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a része az ingatlan adásvételeknek mekkora kockázatokat tud magába foglalni, és ez mennyire fontos. Megint mondom, eladóként azt, hogy tiszta portékát hozzá a piacra, jogilag tiszta portékát, problémamentes portékát, az rendkívül fontos, különben a vételár fogja bánni, és a tezsebet fogja bánni. Vevőként pedig Isten őrizze, hogy valamilyenbe belelépjél, amit nem értesz, és aztán öröklöd a problémát. Eddig tartott ez a mostani kis előadás, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes nyarat, sziasztok!
0: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázás.

0: Ról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol záporzivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Példátlanul takarékos, mégis brutális tudású izomautót faragott a Hyundai a nemrégiben ráz felváráson átesett Ioniq 6-osból. Az Ioniq 6N viselkedéséről, tudásáról, kirobbanó teljesítményéről ódákat lehetne zengeni, és az sem volna túlzás. A villanyautóépítés terén szerzett hallatlan technikai fölényüket olyan érzékletesen, magabiztosan vonultatja fel a Hyundai a megújult Ioniq 6-os N sorozatában, hogy erre nem sok példa akad ma a világban. 650 zabolátlan, két motoros lóerő, 770 Nm-es a két tengely között kis lépésekben adagolható nyomaték, alig 3 másodperces gyorsulás, 257 km-es csúcssebesség, és ami még nagyobbat szól, 18 perces akutöltés mellett 468 km-es mérhető távolság. A márka sportos zászlós hajója jelenleg iskola köröket ver a riválisaira ezzel az utcai villanyversenygéppel. Ha nem akarunk nagyon a zsebünkbe nyúlni, behúnyt szemmel hasonló illúziókhoz juthatunk a hétköznapi polgári N-Line változattal. Küllemre és számos technikai megoldásában sok a hasonlóság az Ioniq 6N és az Ioniq 6N Line között. Bár a különbség a teljesítményben és a menetdinamikában azért óriási. De ha megelégszünk a szintén agresszív külsővel, az ugyancsak parádésan gazdag felszereltséggel és a hajtásláztól függően 170 vagy 229, illetve 325 lóerős teljesítménnyel, akkor bőven kielégíti majd az igényeinket az N-Line változat is. A különbségért pedig pótolni fog az akár 624 km-es hatótáv és az ugyancsak extra gyors 350 kW-os szupergyors töltés lehetősége. A koreai utcai sportautózás világát Ördögi Bolyával, a Hyundai magyarországi kommunikációs és marketing vezetőjével igyekszünk bemutatni a következő percekben. Szervusz, Bolya!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat ezen a sportos napon.
1: Hát megmondom őszintén, hogy kevés ilyen élményben volt része, mint a Ioniq 6 N-Line vezetése közben, pedig az kisebbik autó, ugye a komolyabb sportautó az N változat, az brutális tudású. A N-Line-nal viszont nagyon-nagyon jó tapasztalatokat szereztem, volt módon vele egy hétig menni, arról majd azért beszámolok beszélgetés közben, de engem nagyon izgat a 6N. Az Ioniq 6N az egy olyan gyönyörű megjelenésű, olyan talán kicsit megosztó formavilágú autó, amely azonnal feltűnik az utakon, hogyha látjuk. A kirobbanó teljesítmény alapján pedig leesik az állunk. Ez egy új autó, egy régi faceliftes autóra építve.
2: Igen, az Ioniq világában, az Ioniq almárka tulajdonképpen a Hyundai életében, és itt ez az N-es család, aminek az Ioniq 5 N volt az első darabja a teljesen elektromos változatok közül, és a 6N jött ki utána 22-ben, és ez kapott most egy faceliftet, ami egyébként nem csupán design elemekben mutatkozik meg, hanem nagyon sok technikai újdonságot, fejlesztést, továbbfejlesztést kapott. Egyébként az előző változat is már egy nagyon brutális, nagyon nagy teljesítményű elektromos sportautó volt, viszont most egy csomó olyan plusz vezérlést, technológiai megoldást tettek az autóba, amit azóta a tapasztalatok alapján gyűjtöttek és továbbfejlesztettek. Itt nyilván a Hyundai életében két nagyon fontos labor működik, ahol folyamatosan zajlanak a fejlesztések. Ez a két hely az egyik Koreában Namyang, ami egyébként az N betűnek a formája. Aha, magának a tesztútnak, vagy a tesztútvonalnak a formája is, és a Nürburgring természetesen Németországban, ahol a fejlesztések nagy része Frankfurtban, egyébként Rüsselsheimben is zajlik. Úgyhogy ebben a két fejlesztő laborban folyamatosan megy a továbbfejlesztés, és nyilvánvalóan a versenypályákon is zajlik folyamatosan a tesztelés. Ugye Mihelis Norbi is most éppen az élmezőnyben van újra, hál' Istennek, a versenyszériájában, és a Hyundaiok ott is nagyon jól teljesítenek, ugye ott az Elantra N, tehát az a benzines változat, illetve a Rallyban az i20-asnak a hibrid, most már hibrid változatával versenyeznek, azért ezek ezeken a versenypályákon olyan extrém körülmények között tesztelnek olyan elemeket, amiket utána ezekbe az elektromos performance autókba is át tudnak emelni. De nagyon fontos egyébként az nyilván ez egy olyan autó, amit én mindig nagyon szeretek hangsúlyozni, az ember úgy ránéz, meglátja, hogy milyen tudása van az általad elmondott számok is azért brutálisak, de hogyha ezt az autót valaki közúton, normális körülmények között szeretné használni, akkor tudja, mert tulajdonképpen, hogyha egy gombot megnyomunk, akkor visszaszelidül ez a vadmacska egy olyan autóval, amit egyébként ezeken a magyarországi itt-ott kicsit hibás utakon is tökéletesen lehet használni, mert nem fogja a versenyket kirázni, rögtön a felfüggesztés, a beállítások egy picit megváltoznak, és visszaszelidíti magát az autót. Hogyha pedig valaki szeretne tényleg egy versenypályán biztonságos körülmények között megvadulni, és autóversenyzőnek érezni magát, akkor ebben az autóban ezt megteheti.
1: Átalakítható. Az a különbség egyébként ennek az autónak a tudásszintje is egy, hát a, most nem akarom megnevezni ilyen-olyan csúcs prémium sportautók között, hogy általában azok kisebb méretűek, kisebb tömegűek, és hát úgy könnyű egyébként nagy sebességet, nagy teljesítményt kipréselni, de ez egy 5 méteres autó, ez egy hatalmas autó, és ez az 5 méteres autó tud olyat, mint egy jóval kisebb német prémium sportautó.
2: Igen, és egyébként volt alkalmam egyszer a fejlesztő mérnökkel egy vacsoránál, egy asztalnál ülni, és hát elmesélte, hogy amikor a korai főnökei letették elé a tervet, hogy hát ezt kellene megcsinálni. Ugye ez hozzátartozik a történethez az, hogy a Hyundai N modelljei belső égésű motorra szerelt el modellje, ugye nagyon régóta futottak, nagyon sikeresek voltak a piacon, nyilván az Európai Uniós szabályozások nem tették lehetővé, hogy tovább forgalmazza ezeket a márka. És így az i30N, az i20N és a Kona N lekerült a palettáról. Amit személy szerint én nagyon sajnálok, mert egy i20N az szerintem egy fantasztikusan jó árértékarányú, nagyon jó használható sportos kisautó volt. És ugye ezek eltűntek, de hát azért volt itt egy nagy hagyomány, óriási fejlesztési háttér, emberek, kutatók, mérnökök, akik ezzel foglalkoztak. Nyilván szedték volna ezt továbbvinni, és akkor jött az ötlet, hogy tegyük bele ezt elektromos autóban. Most mondta a mérnök, hogy az első gondolata az az volt, hogy felmond, hogy holnap már nem megy be, hogy ez milyen őrültség, ezt nem lehet megcsinálni, és mondta, hogy elkezdte érdekelni a feladat, és ahogy bele mélyült ebbe a történetbe, elvarázsolta teljesen, és hát azóta is látjuk, hogy ennek azért volt értelme. Nyilvánvalóan nem volumen termékről beszélgetünk, ez nagyon szűk réteget érint, az, aki ezt megfizeti, viszont nagyon érdekes az, hogy volumengyártók közül ilyen tudású, ilyen műszaki tartalmú autót nem nagyon látni a piacon.
1: Elektromosat,
2: prémiumban van, viszont annak az ára azért többszöröse ennek a modellnek, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy prémium gyártók bizonyos megoldásokat a Hyundai-tól vettek át, vagy tanultak. Például ennek az autónak egyébként az egyik nagyon, számomra nagyon kedves része, vagy amit én nagyon szeretek, ezek a hangok, ezek a
1: sporthangok,
2: amiket ugye ki lehet különböző verziókat választani, és ezeket egyébként kívülről is hallani az autóban, úgyhogy elképesztő, és az ember, amikor beleül és vezeti, akkor tényleg olyan érzése van, mint hogyha ez a stimulált váltó mozgás, mintha tényleg meg is ugrana egy kicsit az autó, mintha valóban egy váltóval szerelt igazi vérbeli benzines sportautóval közlekednénk, szóval az érzést sikerült beleültetni egy most már nem is csendes, hanem hangos, de teljesen elektromos modellbe.
1: Beszéljünk akkor konkrétan az IONIQ 6N-ről. Ugye említettem, hogy néhány milliméter hiány, 5 méter hosszú az autó, és majdnem 2 méter széles, tehát egy brutális nagyméretű autóról van szó. A külső kontúrjait, hogyha oldalnézetben nézzük, egy kicsit ilyen kupés, limuzinos autóforma, de ilyen bogár hátra jellemző ez a megoldás. 0,27-es a CV érték, a légjelenség együtthatója, ami rendkívül jó. Megjegyzem, az alap IONIQ 6-osnak 0,21, tehát kicsivel jobb, de nyilvánvalóan itt sok egyéb részletmegoldások miatt kicsit romlott ez a dolog. Viszont egy csomó dolog, például az automatikus nyíló lamellák, a különböző diffúzor, mi egyébnek a működésével elérték, hogy a leszorító erő jelentősen nőjön.
2: Igen, itt egyébként nagyon-nagyon nyilván kulcsfontosságú szerepe van annak, hogy ez az autó a méreteit és a súlyától eltekintve is, vagy emellett tudjon a pályán nagyon-nagyon fürgén és nagyon dinamikusan mozogni. És egyébként ennek a légellenállása együttható, ez nyilván adja egyrészt a forma, egyrészt az, hogy azért ez itt még jobban egy lejjebb van ültetve, mint a normál változat, és egyébként ez az a tulajdonképpen az egyensúly, a nagyon alacsony fekvés és a kiegyensúlyozott súlyeloszlás az, ami nagyon sokat számít. Nyilván egyébként benne van a hátsó szárny, benne van a szélesített kerékdob, tehát hogy itt azért nagyon sok minden olyan van, ami ezt az agresszív, nem csak a megjelenést erősíti, hanem a kanyarvétel esetén olyan stabilitást ad az autónak, ami fokozza. Nyilván ilyen teljesítmény mellett nagyon-nagyon fontos, hogy az autó biztonságos legyen, plusz merevítéseket kapott, hátul is van egyébként benne egy merevítő eszköz, úgyhogy azért ezek plusz súlyt is jelentenek, nyilván ettől van a plusz súly, viszont sokkal kiegyensúlyozottabb a teljesítmény.
1: A normál Ioniq 6-tól jelentősen eltér a külleme, a megjelenési formája, de a 6 N-Line-tól nem. Ugye ott nagyon sok a hasonlóság.
2: Igen, az N-Line csomag az tulajdonképpen egy olyan design csomag, ami nem plusztán külső design elemek mutat, hanem belülről is. Egyébként ez több Hyundai modellben kapható, ez a felszereltségi szint. Hogyha valaki egy kicsit sportosabb, küllemű autót szeretne magának, akkor egyébként ebben az autóban úgy érezheti magát. És egyébként, hogyha egy nem N kivitelbe beleülünk, és rányomunk arra a gázpedálra, amire
1: az is megy.
2: Szimbolikusan a gázpedálra, akkor azért ez az autó ugyanúgy nagyon
1: jó. Na de az az N-Line változat, amit volt szerencsém kipróbálni, azért az nagyon brutál. Tehát két motoros, 325 lóerő, ez nagyon erős. És ugye akkor nagyon takarékos. Nekem például az volt a megdöbbentő, hogy több mint 500 kilométert, több mint 500-at mentem, úgyhogy autópályáztam vele elég gyorsan is. Úgyhogy gyakorlatilag termelte vissza. Annyira jól rekuperál, hogy két kilométerenként egy kilométert visszatölt.
2: Igen, mi azzal az autóval egyébként Csehországba a gyárba elmentünk, ami 550 kilométer, és még maradt az autóban, és ott is vegyes használt volt, tehát volt autópálya és minden. Úgyhogy nagyon hatékony, nyilván ez a formának is köszönhető, és hogyha valaki azt gondolja, hogy ez egy picike autó, ez egy tényleg nagyon nagy tágas autó, a formája ugye abszolút arra van teremtve, hogy elektromos autóként funkcionáljon, és tulajdonképpen ezt adja is. Megosztó ez a forma, de én azt gondolom, hogy ha valaki egy nagyon hatékony, gyorsan tölthető, ugye 800 voltos töltési rendszer van benne.
1: 18 perc alatt 80 százalékra lehet tölteni.
2: 18 perc alatt, tehát tényleg egy kávét nem tudunk annyi idő alatt meginni, mint amennyi idő alatt ezt az autót fel lehet tölteni. Igen, meg én most kimentem ezzel az autóval Milánóba meg vissza. Ez 2000 kilométer, és az autó mindig gyorsabban kész volt, mint én azzal a megállóval, amikor meg kellett állni. Tehát egy mosdó, egy kávé, veszek egy vizet, még sorba álltam, addigra már pittyent a telefonom, hogy kész van. Körülbelül 12-15 perc alatt egyébként mindig rátöltötte azt, amire szükség volt.
1: Éppen ezért vitatkozom veled, ez nem a forma, ez a technika. Tehát a Hyundai olyan minőségű villanyautó technikát dolgozott ki, amely szerintem párját hitkítja. Csak a prémium gyártók tudják ezt. Hiába van itt mindenféle kínai elektromos autőzön, vagy bármilyen európai gyártás. Nagyon jó autók vannak, de ezt az összeszedettséget, ezt a elképesztő jó tartalmat nem nagyon nyújtja egyik sem.
2: Én azt szoktam mondani, hogy nagyon átgondolta, ahogy ők autót terveznek, ahogy hozzálátnak, és ezek az elemek, a részletek mindig nagyon átgondoltak, és nagyon sok fejlesztés van a háttérben nyilván.
1: Nézzük akkor a Ioniq 6 N-t. Tehát mit tud ez az autó, és miért? Két villanymotor dolgozik benne.
2: Igen, a számokat nagyjából elmondtuk, de azért mondjuk el, az első motor 226 lóerő, a hátsó az 383, összteljesítmény 609 lóerő, ugye itt nagyon nagy teljesítményről beszélünk. Egyébként, hogyha az N-Green boostot, tehát ezt a rajt automatikát bekapcsoljuk, ugye akkor még egy kis plusz energiát kapunk. Egyébként így a végsebesség 257 km/h lehet, és 3,2 másodperc alatt tud 0-100-ra gyorsulni az N rajt automatika használata mellett.
1: Tesztprogram, rajt program van benne ilyen is. Tehát az automata érzékeli, hogy most olyan helyen megyünk fel, ahol rajtolni fogunk meg gyorsulni, ott magától rááll egyébként erre a program. És nagyon érdekes, hogy elkezdi hűteni az akkucsomagokat. Attól függ, hogy milyen tesztnek vetjük alá a kocsit, 30-40, majd 20-30, és a végén 10-20 fok közé hűti az akkucsomagot, hogy az elektromosság mindig rendelkezésre álljon a nagy teljesítmény miatt.
2: Egyébként ez az egyik legnagyobb változás most ebben a facelift modellben, hiszen az akkumulátor hűtés vezérlést azt teljesen cserélték, illetve azt azon nagyon sokat fejlesztettek, egyébként a hangokon is fejlesztettek, de például ez az akkumulátor hűtés vezérlő technológia, ez egy teljesen új és modernebb. Nyilvánvalóan egyébként, amit én még nagyon szerettem, és az újságírók, akiknek volt alkalmuk pályán kipróbálni ők is, hogy saját köridőket is lehet mérni, tehát az ember magára szabhatja nagyon az autót, sokkal személyre szabhatóbb lett most a facelift változat, mint az előző volt, illetve be lehet akár táplálni azt a pályát, amin megyünk, ott a különböző köridőket méri, hozzá alkalmazkodik gyakorlatilag az autó használójához.
1: Olyan, mint a mesterséges intelligencia egyébként, egy számítógéppel kommunikál az ember úgy, hogy nem is kell sokszor beszélni, csak érzékeli, hogy mit csinál az ember. Nagyon érdekes.
2: Igen, és ami egyébként fantasztikus a Hyundai elektromos autókban még, hogy nagyon sok sokkal kisebb értékű vagy kisebb kategóriás autóba is ezekből a technológiákból nyilván bele-bele tesznek. Nem teljes arzenában, de nagyon sok rész megjelenik.
1: Az N-Line ilyen például.
2: Az N-Line például ilyen, és egyébként, hogyha beleülünk egy kisebb kategóriás elektromos Hyundaiba, akkor is egy csomó mindent fel tudunk fedezni a nagyobb autókból, és ez szerintem nagyon jó, hogy nem érzi az ember azt, hogy egy sokkal olcsóbb, vagy kisebb autóban ül egyébként.
1: 480 kilométeres a VLTP szerinti hatótávja ennek az N változatnak, hogyha az ember meg kimélten vezeti, és ez ugye az alap Ioniq 6-tal szemben nem 18, hanem 20 perc alatt tölti föl 350 kW-os csúccsal az akkucsomagot.
2: Igen, itt tulajdonképpen a gyors töltés az ennél az autón, és egyébként nagyon jól bírja a pályahasználatot. Én még azon voltam megdöbbenve, hogy tényleg nagyon sok kört egész nap mentek az autók Spanyolországba, ahol egyébként a sajtótesztje volt, és ugye a mérnökök arcán is láttam, hogy elégedettek voltak, se a gumik nem fogytak el. Egyébként nyilván ez a speciális, a Pirelli által gyártott P0-5-ös gumi van, amit gyakorlatilag erre optimalizáltak, és hogy legdinamikusabb vezetésélményt tudja adni. Ugye a drift mód az még egyébként, amit nem említettünk, hogyha valaki nagyon igen, szeret pörögni, forogni, akkor azért ezzel az autóval a mérete és az óriási tengelytávja ellenére is lehet 2965 mm a tengelytávja, tehát ez az autó hosszú is, széles is, nagy is, és mégis olyan köröket, tökéletes köröket rajzolt le vele a koreai kollega, aki nyilván ezért ezt az autót nem egyszer, nem kétszer vezette már, és ismeri, igen, mint a tenyerét, hogy ez valami elképesztő, tehát rajzol nem lehet.
1: A drifter is azért jön létre, mert ugye a tengelyek közötti nyomaték elosztás 10%-os ugrásokkal 11 lépésben szabályozható, tehát gyakorlatilag a majd 2,2 kilós jármű úgy viselkedik néha, mint egy elsőkerekes, vagy hátsókerekes, vagy négy összkerekes autó. Elképesztő ügyesen lehet vele játszani menet közben.
2: Igen, abszolút, és egyébként, hogyha valaki megtanulja, tehát erre az autóra tényleg úgy érdemes, nem, hogy beleülök és nyomom neki, hanem kicsit meg kell tanulni, kicsit el kell vele játszadozni, a különböző módokat ki kell próbálni. Nyilván egyébként, hogyha a nagyon izgalmas vezetési élményt akarunk, akkor tényleg ez a váltási érzet, ez szerintem az egyik legfantasztikusabb, ami benne van, mint hogyha tényleg egy picit meg is rántaná az autót, szóval elképesztő, a belső égésű motorokhoz hasonló élményben lehet része az embernek. Ugye van ez az N-Green Boost, amiről beszéltünk, az aktív sound rendszer, ami ugye a különböző hangokat tudja adni, a rajtautomatika, és ugye itt az N-Green Boost módban 10 másodperce gyakorlatilag maximális gyorsító képességre kapcsolált az autó, és akkor így megnöveli a motornak a robbanékonyságát, sokkal-sokkal dinamikusabb lesz, főleg mondjuk egy előzési manővernél, vagy egy olyan izgalmas kanyarban azért nagyon-nagyon gyorsításnál nagyon izgalmas lehet. És ugye az akkumulátormód, amit mondtam, hogy nagyon fontos, hogy itt is különböző felhasználási módokat lehet választani egyébként. Tehát az sem, tehát akár pályán belül is lehet változtatni azon, illetve automatikusan is tudja változtatni az autó, hogy milyen hűtési szintet érjen el az akkumulátor. És akkor gyakorlatilag itt az előkondicionálás is arra van szabályozva, vagy optimalizálva, amilyen pálya szakaszon fogunk majd közlekedni, és egyéb beállítások is azt szavatolják, hogy az akkumulátor mindig a tökéletes hőfokon működjön, és a lehető legnagyobb energiát tudja leadni.
1: Nem egészen 2 percünk van hátra, még az N-Line-ra is térjünk rá, mert nagyon fontos arról is beszélni, hogy itt is például 63 és 84 kWh-s akkucsomagot lehet választani, és ehhez társulnak aztán a különböző hajtásláncok, tehát a 170 lóerős, a 229 vagy a 325 lóerős nagyobb nyomatékú négykerekes változat is. A lényeg az, hogy ha csak az alapváltozatot is választjuk egy nagyobb akkucsomaggal, 680 kilométeres hatótávot tud az autó. Egy sportosabb csomagot választva meg 624 kilométer ez a távolság. Tehát valami oly mértékű takarékosságot látok, miközben a tudásába rengeteg dolog átjött az N változatból, ahogy említetted. Nekem is volt módom, ugye ez, ott is van egy ilyen menetválasztó gomb piros színnel a kormányon, ott is lehet a sportosat mi egyet beállítani, azonnal kiírja, hogy ezzel a beállítással milyen hatótávon hátra, mindig kevesebb a sportosnál, és az alapnál pedig az ekónál a leghosszabb. Kipróbáltam mind a kettőt, az ekóval egyébként hallatlan sportosan is tudok menni, tehát nem gyenge, csak nem olyan kirobbanó. Ugyanakkor, mikor visszavittem az autót, még volt benne 180 kilométeres hatótáv, pedig már akkor egy hetet használtam. Hát ez az N-Line. De hát befejezve az N-t, ez a sorozat már kapható Magyarországon?
2: Igen, nemrégen érkeztek meg az első darabok, úgyhogy elérhetőek az N modellek is, és tényleg nagyon sokan ugye a mai kornak a divatja az SUV forma, tehát hogy egy nagy kockába jön. Ugye Hyundai-nak erre is van megoldás, az Ioniq 5-ből is lehet ugye N-változatot választani, illetve N-Line és sima változatot is, hogyha valaki azt szeretné, de hogyha valaki egy igazán hatékony, tényleg hosszú távon használható, gyorsan tölthető, praktikus, nagyon használható autót akar, ahol egyébként a hátsó lábtér és a fejtér is teljesen jó. Egyedül az szokott a kritika lenni, hogy ugye a csomagtartó bepakol nem olyan egyszerű, mint egy SUV modellben, hogy gyakorlatilag egy teherautót hátsó vagy motorház tetejét nyitjuk fel. Nyilván itt egy szűkebb nyílás van, de amit elvesz esetleg, és hát az ember nem mindig jár óriási bőröndökkel minden nap, az élmény és a használat, a hosszú távú használat a mindennapokban, ez az autó szerintem tökéletesen használható.
1: Tegyük hozzá 500 forintos, 100 kilométeres teljesítménnyel jártam. 100 kilométer, 500 forint. Azért nem mindegy.
2: Igen.
1: Meglátjuk az üzemanyagárakat. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Ördög Ibolyát, a Hyundai Magyarországi Kommunikációs és Marketing vezetőjét hallották.
2: Köszönöm szépen.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Eltelt egy hónap a budapesti parkolási rendszer furcsa mód évközben végrehajtott változása óta, de nem lett palotaforradalom. Nem vonultak tömött sorokban, dudálva a felbőszült autósok a fővárosi utakra, nem voltak szimpátia szereptüntetések, sőt a sajtó mintha nem akart volna tudomást venni a durva változásokról, csendben, kritika nélkül átlépett a történtek felett. Nem hallani alkotmánybírósági beadványról, az autósok érdekvédelmi szervezetei sem csaptak az asztalra. Minden megy a maga csendes útján, lélegzett visszafolytva egykedően fizeti a drága parkolási díjat a magyar. Pedig közeleg már az újabb fekete leves januártól. A látszat környezetvédő fővárosi vezetés nem kegyelmez többé a villanyautóknak sem. Sőt, többségüknek a testesebb SUV-kkal együtt dupla emelt parkolási díjat kell majd fizetniük a nagy tömegük miatt. Pestiesen szólva, a csőben pedig további immár kormányzati tervek rotyognak, közlekedésbiztonsági mázzal leöntve, átlagsebességmérés, büntetésből forgalomban kivont járművek és gyorshajtásért elkobzott autók terve. Már azt se tudni, ez már hányadik bőr, amit lehúzni készülnek az autósokról. Korábban a hallgatók megismerhették az egyik neves jogász az autósok ügyvédjének álláspontját a parkolási botrányról. Most következzen a látványosan hallgatag civil szervezetek egyikének véleménye az ügyről. Legin Istvánt, a Zöld Utat a Közlekedőknek Egyesület vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Szervusz!
2: Szervusz, ügyes, és köszöntöm a hallgatókat is. Sajnos igen, olyan szinten áll a parkolás, hogy már alig lehet betartani. Megszüntették a kénzpénzfizetési lehetőséget, és legfőképpen a probléma ott van, hogy tájékoztatás sincs róla rendesen. Sőt, maguk a kerületi polgármesterek is megmondták, hogy a rendelet nem fogalmaz egyértelműen. Rendeletből kikerült az a rész, hogy a szélvédő mögé kell jól látható helyre tenni a jegyet, de ebből egyáltalán nem következik, hogy meg kell szüntetni a parkolási automatákat. Sok polgármester meg is tartotta, tehát vannak körzetek, ahol jelenleg is működnek a parkolási órák, sőt megmondták, hogy nem is fogják megszüntetni, mert a bevételből látják, hogy nagyon sokan használják. Legfőképpen kórházak környékén, meg egészségügyi intézmények környékén van ez a lehetőség, de törvényben is benne van, hogy el kell fogadni a készpénzt.
1: Alkotmányban van, az alaptörvényben. De egyébként kezdjük ott, hogy van egy fővárosi rendelet, amely olyan, amilyen, most ne vitassuk a tartalmát, de a végrehajtását igen. Tehát, hogyha hoztak egy rendeletet, hogy július 1-től így és így kell fizetni, akkor ennek a fizikai feltételét meg kell teremteni. Jelen pillanatban sok helyen leszerelték az automatát, de nincs jelölve, hogy hol kell fizetni. Az sincs eldöntve, vagy tájékoztatási szinten az autósok tudomására hozva, hogy hogyan lehet fizetni. Ezért szerintem ez a zavaros helyzet pont arra elegendő, hogy titokban, sebben, lobbal kiszélesítették a fizetős területet, hiszen nem tudom, hogy hol kell fizetni, ezek után ott is fogok fizetni, hogy egyébként nem kéne. Tehát két dologot hiányolok. Nincsenek kitáblázva az utcák, legalább minden utcában egy tájékoztató tábla, pontosan leírva mi a teendő, és honnantól meddig kell fizetni. Kettő, nincs jelölve az út szélén, hogy hol van a fizetős terület. Nyugat-Európában ezt egy kék csíkkal jelölik, minden nagyváros így jár el, ahol kék csíkot látunk, az fizetős a idegen autóknak, ahol sárga csíkot, ott a helyieknek van az a esti, éjszakai kedvezményes parkolási lehetőség. Aztán vannak fehér és piros, tehát különböző színekkel jelölik azokat a területeket, ahol valamilyen kivételek vannak, de a kék az általánosan a fizetős terület. Ha leszerelik az automatákat, ahol egyébként ugye eddig jelezte, hogy hol van a fizetési zóna, nem tudja az ember, hogy hol kell fizetni. Én budapestiként sem tudom, hogyha bemegyek a 8. kerületbe, hol kell fizetnem. Nem tudom. Tehát két dolgot tudok tenni, vagy nem fizetek, vagy fizetek ott is, ahol egyébként nem kéne.
2: Igen, ez egy kulcskérdés, és valóban így van. Többször javasoltuk már még az előző egyesületünkbe is, hogy legalább a sarkokon egy-egy parkolóhelyet megkülönböztető színnel fessenek föl, hogy látni lehessen a területet, vagy ahogy te is mondtad, akár egy kék csikkal, ahogy külföldön is van. Valóban a tájékoztatás ez egyszerűen elképesztő, hogy mennyire
1: tudod, de befektetés nélkül nincsen bevétel. Tehát azt nem lehet játszani, hogy nem adok semmit, viszont mindent elveszek. Tehát igenis áldozni kell rá. A másik a készpénz fizetés megszüntetése. Ezt elfogadhatatlannak tartom. Elfogadhatatlan. Ezt meg kell oldani valami módon. Ugye arról volt szó, hogy majd aki ilyen applikáción keresztül fog fizetni, annak jár egy 25%-os kedvezmény majd a budapesti, nem tudom milyen BKV bérletből. De hát ugye az nyugdíjasoknak nem kell bérlet. Nekik akkor aztán nem jár semmilyen kedvezmény, ez meg megint egyenlőtlenséget jelent az alkotmány szerint is.
2: Készpénzfizetési lehetőség, de van jó példa, hiszen Szegeden meg Bécsben is működik, hogy bármelyik üzletbe vehetsz jegyet, és ott ugye különböző időre meg van határozva, hogy mennyibe kerül, és akkor azt kiteszed a CV-dőre.
1: Vagy az órás. Tehát venni kell egy fizikai órát.
2: Vagy a fizikai órás.
1: Olaszországban nagyon jól működik, ezt kiteszed, hogy meddig parkolsz, mikortól meddig parkolsz, és annak megfelelő jegyet beixelsz, ugye meg kell venni egy jegyet, és akkor ennyi az egész.
2: Én azt se értem egyébként, hogyha megszüntetik az órákat azért, hogy kisebb legyen a kezelési költsége, az üzemeltetési költsége az egésznek, akkor miért volt szükség ilyen drasztikus áremelésre? Ez megint azt bizonyítja, hogy csak lehúzásra megy az egész.
1: A környezetvédő szervezetek, a úgynevezett civilek nagyon hallgatnak. Nem értem, hogy miért nem hallgatják a hangukat. Azt sem értem, hogy az Alkotmánybírósághoz miért nem fordult még bárki is. Civilek is fordulhatnának, de hát ugye itt vannak az autós érdekvédelmi szervezetek, sehol nem hallani róluk, sehol. Tényleg nincsen se tiltakozás, se tanácskozás, se demonstráció, semmi nincsen. Egy ilyen szervezet, mint a tiéd, ez a zöld utat a közlekedőknek mit tud tenni? Tettetek-e már valami lépést ennek érdekében, hogy javuljon ez az állapot, vagy éppen ne valósuljon meg ebben a formájában?
2: Tettünk lépést, hiszen az összes képviselőnek, a fővárosi képviselőknek elküldtünk egy levelet, amiben kifejeztük, hogy mennyire tiltakozunk ez ellen a rendelet ellen, és a megoldás ellen, és kértük, hogy oldják meg a készpénzfizetési lehetőséget. Nagyon szomorú, hogy egyetlen választ nem kaptunk a rengeteg képviselőtől. Ez is érdekes, hogy mennyire nem érdekli őket a civilek véleménye, és valóban készülünk Alkotmánybírósághoz is fordulni, itt ugye fogást kell rajta találni, tehát az ügyvédünk még dolgozik rajta, hogy milyen beadványt készítsünk.
1: Hát egy hónap eltelt, már igazán lehetett volna találni fogást, és nagyon nem kell keresni, nagyító sem kell hozzá, egyértelmű dolgok vannak ebben. Amiket most én itt elsoroltam, vagy itt beszélünk, azért ebben már is van néhány fogódzó. Jó, de hát azt sem értem, hogy a civil szervezetek miért nem tartanak egy közös konferenciát, miért nem hívják össze egymást, miért nem ülnek le egyeztetni és közösen föllépni. Egységben az erő, mondja a mondás.
2: Igen, ebben is igazad van, és meg is próbáltuk, írtunk levelet több civil szervezetnek, ehhez a képviselőknek küldött levélhez is többen csatlakoztak, nem egyszerű az összefogás sem, mindenki megy a maga útján, és éppen nem érünk rá, vagy éppen másképp gondoljuk, tehát ez sem egyszerű dolog.
1: Hát ez a fővárosra vonatkozó terv, illetve az is még, ami januártól várható, hiszen januártól Budapesten már nem lesz parkolási díjmentes a zöld rendszámú elektromos autó, tehát fizetni kell az elektromos autóknak is, ami egyszerű harmjelesztő, hiszen pontosan környezetvédelmi okokból egy csomó dolgot megváltoztattak a fővárosi közlekedésben, kitiltják lassan a belvárosból az autókat környezetvédelmi okokból, a kerékpáros hatalmam átvétel az majdnem teljes káosz van, de mindig a környezetvédelem a hivatkozási pont. Az elektromos autó pedig kifejezetten a pillanati területen környezetvédő járműnek számít. Hogy a fenében lehet az elektromos autót megbírságolni? De ez egy bírság gyakorlatilag.
2: Igen, megszüntették a kedvezményeket, tehát az utolsó szinte, az utolsó kedvezmény, bár, bocsánat, van még kedvezmény, mert az adóban is kedvezmény van, de a fizető parkolási kedvezmény az nagyon jelentős volt, és mi se értjük, hogy hol van ebbe a zöld politika, hiszen pont azért volt ez bevezetve, hogy jobban terjedjenek az elektromos autók, ugye, amik semmi CO kibocsátással nem szennyezik a levegőt a belvárosban. Ráadásul olyan rendeletet hoztak, hogy a 2 tonna feletti autóknak duplán kell fizetni, és az elektromos autóknak tudjuk jól, hogy nagyobb a súlya ugye az akkumulátor.
1: Legalábbis egy jó részüknek, igen, tehát a jól, többségének,
2: sokan beesnek.
1: Igen, többsége 2000 kiló fölött van. Nyilván az egészen törpe elektromos autókra ez nem vonatkozik, de a jó közép, alsó közép kategóriától fölfelül már igen. Tehát még az ID4-esnél az már például bele fog esni. Tehát ettől a kategóriától fölfelé fizetni fognak, mint a katonatiszt mindenki, nem egyszer, kétszer. Tehát ahol 800 forint a parkolási díj, óránként ők 1600-at fognak fizetni. Ez aztán meg mindennek a teteje. Ez aztán bünteti. Nem csak tényleg, nem csak egyszerűen elvették a kedvezményüket, hanem meg is büntetik őket.
2: Igen, és ha belegondolunk, ugye sok vállalkozó, vagy akár üzlettulajdonos pont azért vette az zöld rendszámos autót, az elektromost. Egy az, hogy környezetvédelmi szempontból, másik, hogy tudott vele úgy parkolni, hogy az áruszállítás, meg az utazás, a munkavégzése ne legyen gond. Most őket is tulajdonképpen megkárosítottuk, és ugye halnak ki az üzletek, hát szerintem ez is egy lépés.
1: Tehát nyugodtan visszatérhetnek a áruszállítók, ugye van az a utolsó 100-200 méteres szállító területre vonatkozó fejlesztés, hogy ilyen kicsi furgonokba átpakolják, és a belvárosokat azokkal látják el áruval. Hát most majdnem mindenki átállt az elektromos szállításra. Szerintem vissza kell állni a dízelre, mert tök mindegy, és az nem lesz 2000 kiló fölötti autó, nem kell duplát fizetni, ha már az elektromos után kétszereset kell fizetni.
2: Áruszállítók szerintem többszörösen vannak büntetve, hiszen rengeteg rakodási területet is elvettek, pontosan a nagykörúton, ugye a kerékpársáv miatt elvették ezeket a helyeket. Tele vannak sajnos ilyen szomorú internetes oldalakkal, akik pont ezeket spécizik ki, és szítják ellenük, uszítanak, és nem veszik tudomásul, hogy ezek a szegény rakodók, az áruszállítók minket szolgálnak ki, és próbálják elvégezni a munkájukat, hogy az üzletek tele legyenek, és tudjunk vásárolni.
1: Januártól, illetve nem januártól, hanem valamikor a közeljövőben, talán már jövőre, mert ahogy ellátom a serénységet, e felé haladunk, a kormány szeretné jelentősen szigorítani a kreszt. Már ugye folyamatban a kresz átalakítása, most már, ha nem lett volna kormányváltás, talán ebben az év végéig már be is vezették volna az újat, de hát most ugye ezt felülvizsgálják, viszont olyan elemeket igyekeznek bele erőltetni, amelyek azért szintén, hogy mondjam, az autós társadalmat nagyon-nagyon durván fogják érinteni. Egyik az átlagsebességmérés, a másik a forgalomból kivonható járművek különböző okokból, és a gyorshajtásért elkozott autók terve. Tehát ugye az osztrák mintára, hogyha valaki túl gyorsan hajt, akkor ráadásul a 3 csapásnak nevezett jogszabályt akarják bevezetni, hogyha 3-szor hajt valaki gyorsan, akkor bekövetkezhet ez, elveszik az autóját. Mi a szervezetetek véleménye erről?
2: Hát mondanám, hogy haladunk az Orwell-i világ felé, de nem haladunk, ez már pontosan az. Az, hogy elkobozzák az autót, ez egyszerűen elképesztő ez az ötlet. Tehát tényleg most már oda jutottunk, hogy szinte terror van az utakon. Kétségtelen, hogy sok a baleset abból, hogy jelentősen gyors hajtanak, de itt nem azokkal van a probléma, aki a 30-as táblánál 40-nel megy, hanem igazán az ilyen versenyzésekkel van a gond, és azok okozzák a nagy balesetet.
1: Rájuk hivatkozva jönne ez a rendelkezés létre, tehát hogyha valaki extra gyorsan hajt, mondjuk 200-al megy a 90 kilométer helyett, és akkor ott történne ez az akció. Én akkor sem értek ezzel egyet, én, mint állampolgár, a magántulajdon védelmi az szent. Szerintem ebben az esetben akkor mondjuk kétszeres vagy háromszoros bírságot kelljen fizetni a normál bírságnál, tehát ami egy nagyobb sebesség túllépésre járna, annak a 2-3-szorosát kellene kirúni, de akkor sem elvenni valakinek a sok milliót érő autóját. Ez teljesen, szerintem ez embertelen.
2: Teljesen
1: és erkőstelen.
2: Igazat adok neked, és ugye szerintem én a tapasztalatból azt mondom, hogy mindig így kezdődnek a dolgok, és amikor ezt bevezetik, majd a későbbiekben egyre jobban le fogják vinni a sebességhatárt.
1: Majd jön a lakásfoglalás.
2: Jön a lakásfoglalás is, tehát a végén már oda fogunk jutni, hogyha 130 helyett 140-nel mész, már akkor is elkobozzák az autót. Biztos, hogy ezt így fogják szigorítani előbb-utóbb.
1: A másik az átlagsebességmérés, azért az abban van ötlet, tehát azért ne vessük el rögtön. Ugyanakkor, ha valaki belegondol, hogyha megy egy autópálya szakaszon, és időnként átlépi a megengedett sebességet, általában átlépjük, tegyük hozzá, mert nem tud az ember 130-00-val menni, tehát nyilván a domborzati viszonyok is, meg a közlekedési ütem is néha megkívánja, hogy odalépjen egy picit a gázról az ember. És hogyha ott van egy radar, és lefotóznak, akkor ki kell fizetni a bírságot. Ugye ez nem jó dolog, de ez egy más helyzet, mint amikor fölhajtasz az autópályára, készül egy fénykép rólad, és ahol mikor majd lehajtasz, mondjuk Miskolcnál, akkor is készül egy fénykép, és az egész útra vonatkozóan a nagy szakaszra számítják az átlagsebességet. Megjegyzem, hogy ott azért ott nagyot lehet bukni. Viszont mégiscsak rá vagy kényszerítve, hogy ha időnként túl is léped azt a sebességet, azért tartósan ne tedd meg, tehát ez azért mérsékli majd a gyorshajtási kedvet. Ugyanakkor megmondom, előfordulhat, hogy viszont egy kicsitvel gyorsabb hajt az ember az átlag a kötelezőnél, akkor a végén tényleg belefut ebbe a sebességmérési problémába.
2: Jelenleg készül az új Kressz, és már sokan említették, hogy annyira fejlett az autóknak a technikája, hogy igazán megemelhetnék az autópályán egy kicsit a sebességhatár. Tehát,
1: erről szó volt eddig is.
2: Igen, igen, és véleményem szerint is ezt igazán meg lehetne tenni. Látszik ebből is, hogy azt mondják sok a gyorshajtó, hogy a 130 már a modern autóknál eléggé lassú sebesség, az életünk is egyre modernebb és gyorsabb lett, tehát autópálya elég biztonságos.
1: Én azzal nem értek egyet, hogy ez majd megoldást hoz, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy ha 70 a megengedett, az autósok 80-90 nem mennek. Ha 90 a megengedett, 100-110-zel mennek, a 130 helyett 140-145-50-150. Megjegyzem, a rendőrség sem 130 kilométernél méri a gyorshajtást. Nem árul meg, hogy hol és milyen sebességhatárnál, de ennél magasabbnál, mert van ráhagyás. Így humánus, így normális, hiszen mondom, vannak ugye olyan helyzetek, amikor kicsit az ember odalép. De hát azt gondolom, hogy a sebességhatár felemelése általánosságban nem segít semmit. De hát itt a másik, a forgalomból kivont járművek esete. Tehát, hogyha bizonyos szabásértések történnek, akár többször is, akkor kivonják az autódat a forgalomból. Azért ez is egy érdekes dolog, nem? Hiszen te a többszörösen leadózott pénzből vásárolod az autódat, az a te tulajdonod, és nem fogod tudni eladni, mert kivonják a forgalomból.
2: Hát igen, elég különösek ezek a rendelkezések. Mint mondtam, orwelli hangulatot hoznak. Valóban már eléggé túl van szankcionálva a gépjárművezetőknek ez a része, és én nekem mindig ott a problémám, hogy amikor megyek 30-al egy 30-as táblánál, és látom, hogy mellettem a versenykerékpáros elszágult 60-nal, tehát ez eléggé szörnyű érzés. Minden járművet kéne figyelni, és a gyorshajtásról mindenkit bevonni. Tehát a kerékpárosoknak is illendő lenne valamire azonosítást kitalálni, rendszámot, vagy valami hasonlót, hogy ilyen esetben ők se száguldozhassanak. Én sok helyen egyébként indokolatlannak is tartom az ilyen 30-as, meg 20-as táblákat. 50 a megengedett sebesség a lakott területen belül is, és most már egyre kevesebb helyen engedélyezik, ami elég szomorú, és hát kirakják a fix trafipaxot, oda teszik a táblát szinte egy alig látható helyre, és akkor belecsúszik az ember még véletlenül is.
1: Veszprém felé, Balatonnól tartottam a minap, és meglepetéssel láttam, hogy olyan fixen telepített sebességmérő dobozok vannak kint, amelyeket egy, előrejeleznek láthatóan, kettő, maga a doboz színnel jelzi, hogy én milyen sebességgel tartok. Ha nem jelez semmit, akkor biztos, hogy messze alatta vagyok a megengedett sebességhatárnak. Ha jól megyek, nagyjából a zöld színnel jelzi, ha gyorsabban pirossal, és számítatok rá, hogy lefényképeznek. Na ezt tartom közlekedésbiztonsági szándéknak. Vagy. Tehát itt egy komoly szándék van, hogy ne hajtsad gyorsan, és nem a büntetés a cél.
2: Igen, ez így van. Budakeszin is láttam ilyen trafipaxot, amin van egy monitor, és amikor rendesen haladsz, rendes sebességgel, akkor egy zöld vigyorgó fejet láthatsz, ha pedig gyorsan hajtottál, akkor egy piros, szomorú fej van egy csüggedő szájjal. Szerintem is ez elég feltűnő, és úgy néz ki, hogy egy humánusabb megoldás.
1: Fél percünk maradt. Pista, mit tervez a zöld utat a közlekedőknek? 30 nap eltelt. Nem történt semmi. Léptek már? Tehát keresitek a kapcsolatot az autósokkal, a többi szervezettel? Mi lesz a következő lépés?
2: Keressük a kapcsolatot, amit mondtam, hogy egy kicsit nehezen működik, akadozik. Sajnos a bejegyzésünkkel is még mindig probléma van. Ez régi ügy, és igyekszünk esetleg az alkotmánybírósági beadványt is megfogalmazni, tehát az ügyvédünknek is küldjük az ötleteket, és ő is igyekszik kidolgozni.
1: Jelentkezhetnek nálatok a hallgatók, az autósok?
2: Természetesen bárki, ha akar dolgozni,
1: nem jelentkezzen. Dolgozni, ötletekkel.
2: Ötletekkel is. Van Facebook oldalunk, nyugodtan oda lehet írni, föl lehet velünk venni a kapcsolatot, de tagokat is szívesen látunk, aki dolgozni akar és aktív szeretne lenni.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Legin Istvánt, a Zöld Utat a Közlekedőknek Egyesület vezetőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszonthallásra!
0: Mozgásban, a Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyerebb több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Ma marad a napos, forró időjárás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az állam

0: Igazgatás is csökkenti az energia felhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az iroda épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is termés kiesést okozott, a nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállította ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg komoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar ott előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Országszerte 19 városban, köztük többek között Pécsen, Esztergomban és Tihanyban is várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjeivel augusztus 3-a és 30-a között. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az eseményt augusztus 3-án Miskolcon Gedai Ágoston filmzenék orgonával című koncertje, Székesfehérváron pedig Karosi Bálint orgonaművész és Forgó Boglárka csellista nyitja meg. A páros másnap Budapesten a Mátyás templomban lép fel. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművész turnéja. A két művész Pécset 10-én, Esztergomban 11-én, Békés Csabán 13-án, Debrecenben pedig 14-én ad koncertet. Szotyori Nagy Gábor orgonistát és Gyivicsán György harsona művészt augusztus 7-én Szegeden, 17-én pedig Veszprémben hallhatja a közönség. Pál Úr János orgonaművész és Stathatos Sebestyén hegedűművész augusztus 21-én Pécsett, Lakner Bognár András orgonista és Érszegi Stefánia szaxofonista 24-én Szegeden. Miklósa Erikai Szamosi Szabolcs 29-én Kiskunhalason lép fel. A fesztivál nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken, többek között Balatonbogláron, Tihanyban, Martfűn, Tiszavasváriban és Bácsalmáson is várja a közönséget.
0: Kiállítás.
1: Megnyílt az élő népművészet kiállítás Debrecenben. 104 pályázó, 678 alkotása látható az élő népművészet országos népművészeti kiállítás Észak-Alföld régiós tárlatán, a Debreceni Kölcsei Központban. Hubert Erzsébet etnográfus, a kiállítás szervezője, a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a Hagyományok Háza és a Szövetség pályázatára bárki jelentkezhetett, nem volt szükséges hozzá semmilyen előképzettség vagy végzettség. Idén a több mint 20 régiós díj mellett a város felajánlásának köszönhetően két díjat is ki tudtak adni az Észak-Alföldi régióban, a városi fődíjat Hutkai László bőrműves, míg a városi díjat Veresné Demjén Andrea bútorfestő kapta. A pályázók többsége amatőr és az idősebb korosztályból való. A tárlaton többek között hímzések, fazekas tárgyak, szőttesek is megtalálhatók. A kiállítás megnyitóján Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy egy mesterség múltjának ismerete erőt, biztatást és tartást adhat a foglalkozás művelőinek. Tévedés a kézművességre úgy tekinteni, mint egyfajta nosztalgia forrása, hiszen az élet és egyfajta munkakultúra modelljeként számos vonatkozásban, napjainkban is követendő mintául szolgálhat. A tárlat augusztus 27-éig látható.
0: Fesztivál.
2: A Sziget Fesztivál idén nem csak a zenei programokkal szeretne maradandó élményt nyújtani, hanem egy fontos társadalmi ügyre is ráirányítja a figyelmet. Elindult a Society mozgalom és a Super Society díj, amely azoknak a szakembereknek, civil szervezeteknek és közösségeknek szól, akik a fiatalok mentális egészségéért és lelki jólétéért dolgoznak. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai fiatalok egyre nagyobb nyomás alatt élnek. Ezért különösen fontosak azok a közösségek és segítők, akik valódi támaszt nyújtanak számukra. A pályázatra olyan civil szervezetek, iskolák és közösségi kezdeményezések jelentkezhetnek, amelyek legalább egy éve aktívan támogatják a 12 és 30 év közötti fiatalokat. A nyerteseket a Sziget Fesztivál idején a nagy színpadon jelentik be, ezzel is reflektorfénybe állítva a sokszor háttérben dolgozó segítőket. A szervezők hosszú távú célja, hogy a mozgalom egész évben összekapcsolja a civil szervezeteket azokkal a vállalatokkal és kulturális szereplőkkel, amelyek különböző felajánlásokkal segíthetik munkájukat. A Super Society díjra július 19-ig lehet pályázni, így a kezdeményezéshez még most is lehet csatlakozni. A Sziget ezzel is azt üzeni, a közösség ereje nem csak a fesztiválokon, hanem a mindennapokban is font.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A Balatoni Riviera kincsei. Lovas. Nyugalom a dombok ölelésében. Lovas igazi rejtett gyöngyszem. Nincs tömeg, nincs zaj, csupán a csend, a szőlőhegyek és a Balaton kékje a távolban. A falu kiváló kiinduló pont túrázáshoz, kerékpározáshoz, de akkor is ideális, ha egyszerűen csak elvonulnánk a világ elől. A környék kedvelt célpontja a Királykút. A vadregényes völgyben fakadó forrás mellett a legenda szerint egykor maga Mátyás király is megpihent. A forrás körül ma padokat, esőbeállót és tűzrakó helyet találnak a kirándulók. Alsóörs. Több, mint strandfalu. A vöröskőből épült házak, a történelmi templom és a környező dombok mind arra csábítanak, hogy hódítsuk meg őket. Az egyik legkedveltebb célpont a könnyen megközelíthető kőhegyi kilátó, ahonnan tiszta időben a Badacsony körvonala is feltűnnek a láthatáron. Az alsóörsi amfiteátrum, vagy egyszerűen csak amfi, nem csak nyáron, hanem egész évben rendszeresen helyszíne koncerteknek, színházi előadásoknak és kulturális eseményeknek. Itt található Magyarország egyik legnagyobb kupolájú digitális planetáriuma, ahol a csillagoségból titkai varázslatos látványvilággal kelnek életre. Felsőörs, történelem és panoráma. Felsőörs a magasból figyeli a Balatont, szó szerint. A falu felett emelkedő dombokról lenyűgöző kilátás nyílik a tóra, miközben az utcákon sétálva évszázadok története bontakozik ki. A falu egyik büszkesége a Szent István templom, amely nem csak Felsőörs egyik legrégebbi épülete, hanem a Balaton felvidék egyik legértékesebb románkori emléke is egyben. A 13. századi épület apró részletei, faragott kőkapuja ma is őrzik az egykori mesterek gondos munkáját. Felsőörs másik büszkesége a Balaton felvidéki nemzeti park geológiai bemutató helye, ahol a térség különleges kőzetei és sziklaformációi tárolnak fel az érdeklődők előtt. A tanösvény mentén végig sétálva a környék geológiai múltját ismerhetjük meg. Káptalanfüred, természeti kincsek és lenyűgöző panoráma. A Káptalanfüreden megbúvó, apró, köcsitó, csendes víztükrével, gazdag növény és állatvilágával kiváló hely a madár megfigyelésre és egy nyugodt sétára. A tótól indulva meghódíthatjuk a Cserehegyi kilátót is, amely Alsóörs és Balatonalmádi határán a 298 méter magas Cserehegy csúcsán áll. Az 1935-ben épült kőtorony a Balaton felvidék első kőből emelt kilátója volt, melyet 2001 és 2003 között civil összefogással és önkormányzati támogatással újítottak fel. Innen páratlan körpanoráma tárul elénk. A Balaton, a Tihanyi félsziget, a Bakony hegyei, valamint Alsóörs, Balatonalmádi, Felsőörs, Lovas és Balatonfüred települése is jól látható.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntjük a hallgatókat, nyári ismétlőadásunkat hallják. Két hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Erőteljes növekedés és roppant alacsony árazási szorzók. Így jellemezhető talán leginkább a hazai tőzsde zöld körforgásos gazdálkodást megvalósító társasága, amely ráadásul szintlépést tervez a standard kategória irányába. Műsorunk első részében a Vertical Grouppal foglalkozunk. Megjelentek a 2025-ös tényszámok, a cég üzleti és tőkepiaci stratégiáját tekintjük át. Műsorunk második részében pedig az ingatlanpiacra, az új lakóingatlanok fejlesztésének irányába kalandozunk. Mit mutatnak a legfrissebb trendek a fővárosban? Egy évről évre stabil osztalékfizetéssel jellemezhető társasággal, a Sandell Estate nyertével ismerkedünk meg közelebbről. Kérjük, tartsanak velünk! 2025-ben az előző évhez képest az árbevétel 12%-kal, az EBITDA eredményesség pedig 8%-kal nőtt a Vertical Groupnál, de a tőzsdei múltat tekintve, hogyha 2022-höz viszonyítjuk, akkor egészen elképesztő a növekedés, az árbevétel 7,4 milliárd forintról 23,5 milliárd forintra, az EBITDA pedig 1 milliárd forint közeléből 3 milliárd forintra emelkedett. Itt van a stúdióban Ferenc Kornél, a Vertical Group NRT meghatározó tulajdonosa. Üdvözlünk, szervusz!
2: Köszönöm a hallgatókat, sziasztok!
3: Kik a magyar hulladék gazdálkodási rendszerben a fő meghatározó szereplők, illetve mi a Vertical Group szerepe ebben az ökoszisztémában?
2: Akkor, amikor a MOHU 2,5 évezet a koncesziót megkezdte, akkor 6 régióra osztotta Magyarországot. Nyilván a földrajzi adottságok alapján meghatározta, hogy ezen 6 régión belül kívánja koordinálni a hulladék gazdálkodást, és egyben feltételezi, hogy ezen régiókban az anyagáramot is fogja tudni koordinálni. Amikor a koncesziós rendszer elindult, akkor mi ezen rendszeren belül 6 régióból 5 régióban benne voltunk, tehát fizikailag lehetetlen volt, hogy mi egy régiót önállóan vagy lefedjünk, vagy lekoordináljunk. Úgyhogy mi ilyen szempontból nagyon speciális helyzetben vagyunk, a MOHU szemüvegén is át, hogy mi egy olyan szereplő vagyunk, akik nagyságunkat tekintve elérünk egy régió koordinátori volument, viszont mi a 6 régióból 5 régióban jelen vagyunk, tehát ilyen szempontból a régió határokon átnyúló szolgáltatást tudunk nyújtani. Nyilván ezt alapvetően meghatározzák a végpontjainak a földrajzi elhelyezkedése, de mint az egyik legnagyobb feladat ellátta az országba, saját lerakókkal, saját végpontokkal, saját technológiával. Nekünk egy a legfontosabb, hogy minél hatékonyabban, minél magasabb arányba tudjuk a mindenkori rendszerbe integrálni az erőforrásainkat, és mi ezen vagyunk.
1: Hogyan látod ezt az átalakult hulladék gazdálkodási folyamatot, amelyben megjelente a MOHU, mint koncesszió nyertes?
2: Nagyon fontos leszögezni, hogy a MOHU a hazai szabályozásnak egy eszköze ahhoz, hogy azokat az uniós csatlakozáskor vállalt közvetipari hulladékgazdálkodási sztendereket végre tudjuk hajtani, amiket a csatlakozáskor aláírtunk. Csak hogy egyet kiemeljek, hogy 2040-re az általunk összbegyűjtött hulladék mennyiségnek a lerakását az 10%-ban maximalizálják, amiben azt kell látni, hogy jelen pillanatban mondjuk, hogyha ilyen 50% környékén vagyunk, akkor a következő erős másfél évtizedben még jelentős fejlesztéseket kell végrehajtanunk ahhoz, hogy a hulladék lerakó elől az anyagáramokat el tudjuk téríteni. Ennek milyen lehetőségei vannak? További anyagában történő hasznosítást kell építenünk, ezeket a kapacitásokat kell bővítenünk, illetve ami nyilván egy örök téma és kérdés, az az úgynevezett termikus hasznosításnak a lehetősége, tehát magyarra lefordítva hulladék égetés, hogy akár centralizált, vagy akár decentralizált módon, de az országba tovább tudják ezt fejleszteni. Nyilván a MOHU ennek egy csatornája, ugye korábban ezt az állam az NHKV-val igyekezett megoldani, majd visszaterelve a piac irányába a hulladék gazdálkodást, lett a MOHU ennek a kvázi koordinátora, de én azt gondolom, hogy alapvetően feladatellátóként, létesítményüzemeltetőként nekünk a feladatunk az, hogy ezt a szolgáltatást ellássuk.
1: Tulajdonosi vagy menedzsment szempontból milyen üzenetek fogalmazhatóak meg 2025 kapcsán, hogyan teljesítettek az egyes üzletágak?
2: mind a közvetiparban, mind a gyártásban, ami tervszerű növekedésben volt rajzolva, amit megálmodtunk, azt végre tudtuk hajtani. A hulladékgazdálkodás tekintetében egyrészt tudtunk kicsit bővülni, tudtunk bővülni a koncesszión kívüli hulladékáramba, tehát ami a lerakók végpontok terhelését illeti, illetve a gyártás tekintetében is tudtunk bővülni új partnereket is, illetve ami nagy eredmény, ez a Flerplastic akvizícia volt a tavalyi évben.
1: 20% körüli növekedéssel terveztek idén, legalábbis a tavaly szeptemberben publikált előrejelzésetek 27,7 milliárd forintos árbevételt és 3,7 milliárd forintos EBITDA-t tartalmaz. Hogyan halad a tervek időarányos teljesítése?
2: Az első negyed évet követően azt látjuk, hogy időarányosan jók vagyunk, ami azt hiszem, hogy azért is fontos, mert 25-öt lezárva már a harmadik évben tudtuk hozni az általunk megálmodott 5 éves tervet. Én azt gondolom, hogy 2026-ban képesek leszünk arra, hogy a következő 5-8 éves tervünket felrajzoljuk, ami nyilván további akvizíciókat, további bővüléseket fog jelenteni, de én azt hiszem, hogy az egyébként is elindított folyamatokra ráépülve 2026-ban új dimenziókat fogunk tudni kinyitni a cég életébe.
1: Összességében mit lehet várni a Flerplastic akvizíciótól, mekkora a stratégiai jelentősége?
2: A Flerplastic Kft.-nek a stratégiai jelentősége sokkal nagyobb, mint amit számokba tudott hozni a vertikál életébe. Egy olyan gyártói kapacitást tudtunk beintegrálni a vertikál csoport életébe, ami azokat az autóipari koncerneket képes földrajzilag kiszolgálni, ami egy gyártás kiszervezésénél az egyik legfontosabb kérdés. Miskolcon van, 15 évvel ezelőtt egy zöldmezős beruházásba építették újjá az infrastruktúrát, jelentős géppark kapacitással. Rengeteg szinergia volt és van a vertikál eddig életében és a Flerplastic tevékenységében. Ezeket a közös halmazokat, ezeket a közös nevezőket tárjuk fel és alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy hatékonyság növekedésbe, eredményességbe a Flerplastic azt gondolom, hogy már más képet mutat, mint amilyen állapotba átvettük. Tehát nyilván azért ruháztunk be, mert láttuk ezeket a szinergiákat a cégek között. Abszolút a fő cél volt az akvizícióval már, hogy a vertikál csoportnak alapvetően az árbevételét tudjuk kellőképpen diversifikálni, ez is nyilván a kockázatot csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a Fler belépésével már önmagában be tudtunk arról számolni, hogy egy 40%-ba tolódik el a műegépar és a környezetiparnak az árbevétel struktúrája. Tehát mondhatjuk azt, hogy így két nagyon stabil pillére alakult ki a vertikálnak, és mind a két lábat szinte azonos módon tudjuk bővíteni évről évre.
3: Mennyiben változtatta meg a műanyagipari üzletágat az iráni háborúhoz kapcsolódó alapanyagár emelkedés, és az újrahasznosított anyagokat hogyan érintette ez?
2: Napokon belül reagált az alapanyag piaca az iráni háborúra. Nyilván elmozdult az árakat, de ezeket az árakat mi szinte dominószerűen tudtuk a vevői irányba újra tárgyalni. Én azt hiszem, hogy talán nekünk ez volt ebbe a legfontosabb kérdés. Ami pedig a haszonanyag részét illeti, abszolút felértékelődik, sőt, hatványozottan értékelődik fel a reganyagnak a készlete, hiszen ez már itt van, ez már megvan. Nem kérdés, hogy ez ide tud-e jutni. Alapvetően nyilván, amikor mondjuk egy háborút beáraz a piac, akkor az alapanyagnál egyrészt az alapanyagnak a bekerülését árazza, másrészt pedig a fizikai hollétét. Akkor, amikor egy reganyag újraárazódik, akkor nyilván ez egy óriási érték, hogy ez már megvan. Arról nem is beszélve, hogy a vertikál pedig a saját gyűjtése után képes feldolgozni, és egy tiszta alapanyagot előállítani belőle.
1: Jelentős beruházásokat eddig is végrehajtott a vertikál, és ehhez sikerült is bizonyos támogatásokat elnyerni. Most a köztudatban nagyon benne van az, hogy jó eséllyel az uniós források, azok több területen is visszatérhetnek. Hogyan tekintetek erre az időszakra, mennyire lehet képes ebből profitálni majd a vertikál, hogyha valóban ez a pénzáramlás, ez ismét megindul Magyarország irányába?
2: Mi a változásban egyébként mindig hiszünk, azt gondoljuk, egy változás az sosem árt a gazdasági életbe. Technológiai cégként az elmúlt időszakokban minden ilyen jellegű forrás képes volt a vertikál fölvenni. Mint hazai gyártó cég, mi azt hiszem, hogy minden olyan paramétert mi tudunk teljesíteni így látatlanba, ami ezeket az uniós forrásokat képes kiszolgálni, képes lehívni. Nagyon várjuk, nagyon kellnek ezek a források, úgyhogy be vagyunk tárazva ötletekkel és lehetőségekkel. bőséggel. Alapvetően optimistán állok a jövőt illetően. Én azt gondolom, hogy se jogszabályügyileg, se gazdaságilag nem látunk olyan tényezőt, vagy olyan pozíciót, ami esetleg a cégnek az életét, vagy kilátásait bármilyen módon hátráltatná, vagy negatív irányba változtatná. Azt hiszem, hogy egy új ére, egy új lendület a mi tevékenységeinkbe is megújulás és bővülést tud hozni. Az uniós forrásoktól függetlenül pedig azokat a fejlesztéseket, azokat a saját beruházásba történő kapacitásbővítéseket elvégezzük, és nem álltunk meg bele, amik a meglévő tevékenységeinkhez szükségesek.
3: A jelentős profitabilitás és az előrejelzett dinamikus növekedési pálya eddigi teljesülése ellenére a részvények árfolyama nem igazán tudott tartósan emelkedni az elmúlt években, és jelenleg is a historikus kereskedési sáv alsó tartományában van. Személy szerint szerinted milyen tényezők okozhatják ezt a visszafogott tőzsdei teljesítményt?
2: Figyeljük a részvénykönyvet, és nyomon követjük, hogy a kisbefektetőknek a száma és kedve az hogy alakul a cég befektetését illetően. Azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évben a kisbefektetők száma meg sokszorozódott, jelentősen nőtt a kisbefektetői kedv. A türelmüket és a bizalmukat azt pedig ezúttal is köszönöm, mert azt hiszem, hogy aki tőzsdével foglalkozik, az látja, hogy ma ez a papír kötelesen mutatja a valós értékét. Van egy úgynevezett kiöntés vagy túlkínálat a részvényekbe, ami egy viszonylag kisebb likviditású papírt nyilván könnyen le tud bénítani, de ahogy a folyamatot látjuk, ez rövidön belül meg fog változni.
1: Árazást tekintve lényegében könyv szerinti érték közelében kereskednek a részvényekkel, az árfolyam nyereség PI mutató alapján pedig mindössze 4 évnyi profitra értékelik a befektetők a társaságot. Milyen lépéseket tervez a menedzsment, mellyel csökkenthető ez a hazai részvénypiacon is kirívónak tűnő alulértékeltség?
2: Igen, mi az alulértékelést kiemel, ugye a tavalyi év őszén, amikor a Fairplasticot akviráltuk, akkor volt egy részvényértékelés a DLA részéről, ami már akkor a 25-ös év lezárását feltételezve, olyan 13 forint környékén határozta meg a részvényértékét. Nyilván azóta ezt az évet le is zártuk, és azóta elindult a következő negyed év, ahol hozzuk a számunkat, tehát hogy ez is azt mutatja, hogy a részvényérték az nem ott van, ahol jelen pillanatban a kereskedés zajlik. Eldöntötte a közgyűlés is a saját részvényvásárlását. Jelen pillanatban technikai okok miatt nem áll módunkba még ezt most végrehajtani, hiszen ránk is vonatkozik azok a tőzsdei szabályok, amik ezt korlátozzák, de mindenképpen a mi céljaink között és a mi eszköztárunkban azt aktivizálni szeretnénk, és ezt azt gondolom, hogy a közeljövőben nem sokára el tudjuk indítani a valós saját részvényvásárlási programunkat, illetve annak a folytatását, ami részben hozzá tud majd segíteni a papír likviditásához.
1: Tőzsdén kívüli egy OTC piacon történő saját részvény visszavásárlás volt az, amit bejelentettetek még ősszel, nem sokkal a Fairplastic akvizíciót követően. Azóta viszont nem történt ilyen tranzakció. Miért gondoltátok azt, hogy piacon kívül érdemes megkezdeni ezt a saját részvény vásárlási, visszavásárlási folyamatot?
2: Az egy abszolút technikai jellegű első lépés volt. Valójában nyilván nem gondoltuk mi sem azt, hogy az képes bármilyen módon helyettesíteni a tényleges tőzsdén történő vásárlást. Viszont utána egy olyan időszakban léptünk be, még egyszer mondom, hogy jogszabályi korlátok miatt nem volt módunkba végrehajtani, de nem sokára ezeket a típusú programokat tudjuk folytatni.
3: Lehet-e esetleg felvásárlási célpont a vállalat, és mekkora lehet a társaság stratégiai értéke egy megfelelő vevőnek?
2: Ennek a cégnek az identitását tekintve egy nagyon régmúltra visszanyúló családi vállalkozásból épült tőzsdei vállalat. Ebből fakadóan sem fekete-fehér, hogy a vállalatot értékesítem-e, vagy van-e ilyen szándék. Tehát nincs, de hát nyilván a piacon egyébként a vertikál azt gondolom, hogy egy érdekes vállalat lehet a tevékenységét tekintve. Egy olyan körkörös gazdálkodást végzünk, ami ma meggyőződésem, hogy Magyarországon nagyon kevesen, vagy talán rajtunk kívül senki nem képes arra, hogy a tényleges lakossági hulladéknak a körforgását végigvívve a saját erőforrásainkon egy alapanyagot állítunk elő belőle, amit aztán mondjuk egy multinacionális vállalatnak alkatrészként kész termékként beszállítunk. Azt hiszem, hogy ebben mindenképp az élen járunk. de technológiai cégként nem csak az élre szeretnénk járni a hazai piacon, hanem én azt gondolom, hogy a nemzetközi piacra való kitekintésbe szeretnénk a céget valójában megmérhettetni, és annak a értékegységén szeretnénk a top cégek közé tartozni.
1: Az a piac, amin jelen vagytok, több véleményformáló szerint is dinamikus változások előtt áll. Komoly munícióval rendelkező társaságok mozognak. Elég, hogyha csak a tőzsdei szereplők közül az Alteóra gondolunk. Személyesen te vagy a vertikál menedzsmentje, hogy látja ezt a piacot? Mennyire várható egy további valóban dinamikus konszolidáció?
2: Azt látjuk, hogy az elmúlt két évben egy jelentős piaci átrendeződés zajlik. Folyamban van egy gazdasági centralizáció, amiben nyilván nem titkoltan a vertikál aktív részese kíván lenni. Mi abszolút koordinátorként kívánunk föllépni a hazai piacon. Az Alteóra kitekintve egy rendkívül impozáns és klassz vállalat. Vannak közös halmazaink, de mégis azt látom, hogy nem egy utat járunk. Döntő többségében ők energetika és hulladék, mi pedig gyártás és hulladék, és a hulladék területén sem azonos piacon mozgunk. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az Alteóval, még ha mind a ketten bővülünk is, el fogunk férni, akár hazai, akár a nemzetközi piacon. De igen, tehát, hogy mi egyébként nagyon határozottan megyünk előre, akvizíciós célpontjaink vannak, mind belföldön, mind külföldön, és ezeket a folyamatokat, mint ahogy azt korábban is meghatároztuk, hogy a bővülésnek ez tud lenni az áloga, ma is így látjuk, hogy alapvetően az akvizíció vagyunk képesek végrehajtani azokat a számokat, amiket kitűztük magunk elé.
3: Márciusban kötöttetek kijelölt tanácsadói feladatok ellátására egy megbízási szerződést a Concord MB Partners-szel. Mennyiben segíti ez az együttműködés a tőkepiaci stratégiátok megvalósítását?
2: Azért is döntöttünk úgy, hogy a Concorddal megyünk tovább, és kötünk egyfajta dealt vagy szövetséget, mert azt a komplexitást, amit a Concordban nyújt a piacon, abban ő egyedülálló, és azt gondoljuk, azt gondolom, hogy a Concord képes ma a vertikál igényeit, étvágyát kiszolgálni az akvizíciókba, az információk tekintetében. A Concordnak a komplexitása piacon ilyen szempontból mindenképp egyedülálló, és ezért megköszönve a korábbi szolgáltatónak a rendkívül jó munkáját, a vágylászokkal dolgoztunk korábban, nagyon jól váltunk el, de hogy alapvetően az a dimenzióváltás, amire a vertikál készül, azt gondoljuk, az a Concord MB Partners lesz a mi valódi kapcsolatunk és partnerünk.
1: Tervezi esetleg a társaság, hogy a likviditás javítását, illetve az alulértékeltséget szem előtt tartva elemzői lefedettséget próbál a vertikál befektetési sztória mögé tenni?
2: Mindenképp. Ahogy látszik, akár Concordával együttműködés is, hogy új érát nyitottunk, hiszen a kategóriaváltást megcélozva a standard kategóriába lépés az az eszköztárunkat fogja tudni bővíteni, és én azt gondolom, hogy ennek nyilván alapvető igénye lesz, vagy talán feltétele, hogy ezeket a szolgáltatásokat, vagy támogató rendszereket igénybe kell venni. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy az elemzői irányokba is fordulnunk kell, tehát készítjük ezt elő.
3: Közelmúltbeli bejelentésetek volt a Fehérvár Hotel Kft. 51%-os üzletrészének megszerzése. Itt a projekthez kapcsolódik egy 1,5 milliárd forintos támogatás. Ez milyen idővel realizálódhat, és hogyan kapcsolódik a társaság fő tevékenységéhez?
2: Nagyon érdekes és izgalmas projekt ez nekünk is, és hát erre úgy tekintünk, mint a vertikálnak egy kis égkövel, amihez támogatáshoz is hozzá tudtunk jutni. Nyilván mi befektetőként, ingatlan fejlesztőként vagyunk jelen ebbe a hotel projektbe, ami alapvetően egyébként azért nem idegen a cégtől, mert minden infrastruktúránkat ingatlan fejlesztőként fejlesztettük le, akár egy hulladék lerakó is ingatlan fejlesztésnek minősül, hiszen történik egy pénzügyi befektetés, beruházás, amit megfelelő üzemeltetéssel van egy megtérülési kifutási ideje a beruházásnak. Tehát ahhoz, hogy magát a fejlesztést megcsináljuk, ehhez minden képességünk és készségünk megvan, egy plusz lábat jelent a vertikál csoportnak, és hát én bízok benne, hogy akár két vagy lehet, hogy 3 év múlva, de a következő közülés azt mondjuk itt tarthatjuk.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióban, nyomon követjük akkor a továbbiakban is a társaság tőzsdei pályáját. Ferenc Kornél, a Vertikál Group NRT meghatározó tulajdonosa volt a vendégünk a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Ismerjük a gazdasági trendeket! 92. Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Locsolási tilalom a sportpályákon és stadionokban. Megjelent az új tanév rendje. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton Facebook oldalán. Gagyos László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben.

0: A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Laner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a felsőoktatási intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Néhol megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: Az ingatlanpiaci tendenciákat járjuk körbe, méghozzá a legérdekesebb tényezőket mai műsorunkban. Itt van a stúdióban Uzsoki Máté, a Sandell Estate Nrt. operatív vezetője és GOPD-n keresztüli résztulajdonosa. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: Kezdjük is akkor a mindenkit foglalkoztató kérdéssel. Látsz-e jelenleg piaci feszültséget az ingatlan piacon, fejlesztői oldalról? Mi jelenthet itt jelenleg problémát? A telekoldali korlát, az engedélyezés, a kivitelezői kapacitás, vagy pedig a vevői finanszírozhatóság?
2: Szerintem több szempont is van egyszerre. Ami jól látszik, hogy jelenleg a kivitelezői kapacitás az teljesen rendben van, tehát abból van szerintem bőségesen. Viszont a többi fontos faktorban azért van némi feszültség. Én tényleg azt látom, hogy az elérhető telkek száma is bizonyos fokig korlátozott, illetve nyilván olyan telkeket keres mindenki, ahol magas profitrátával, alacsony kockázattal tud fejleszteni. Ezen kívül minden fejlesztőnek nekünk is fontos az, hogy a belső kapacitásait megfelelően ossza be, és talán az egyik legfontosabb faktor az pedig az, hogy a vevők ebben az egész folyamatban mennyire aktívak. Azért jelenleg most érzékelhető az, hogy a vevői döntéshozatal az több időt vesz igénybe, tehát mindenki kicsit jobban végig gondolja, hogy mi az, ami meg szeretne vásárolni, mikor szeretne vásárolni, milyen költségkeretben gondolkodik, tehát alapvetően így a vevői oldalról a tranzakciók száma így csökken, és a döntési folyamat is hosszabb.
1: Ez olyan szempontból nem meglepő, hogy az árak jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban. Hol látjátok ma a megfizethetőségi plafont az új lakások piacán?
2: Szerintem, ami egészen egyértelműen látszik, az, hogy ez a 1,5-2 millió forintos négyzetméter ár, ez az a határsáv, ami fölött már azért erősen érezhető az, hogy sokkal kisebb a kereslet, illetve abszolút értékben is lehet ezt a 100-110 milliós értéket belőni, ahol érezhetően kisebb a kereslet már. Szintén a kivárás is fontos. Gyakorlatilag itt a vevők azt mérlegelik, hogy vajon a piac milyen irányba fog tovább indulni. Mindenki azt szeretné, hogy jóvételt csináljon, és inkább egy fejlendülés előtt szeretne beszállni, mint sem mondjuk egy plafonon.
1: Tudjuk, hogy azért nem csak az általános gazdasági környezet, hanem azon belül is leginkább a hitelezési piac az, ami szorosan kapcsolódik a lakáspiaci, ingatlanpiaci kereslethez. Mennyiben változtatta meg a vevői mixet az, hogy 2025-ben újra érdemben élénkült a lakáshitelpiac? Itt főleg egyébként az év második fele volt lényegesen erősebb, hiszen többek között az otthon start is szeptembertől indult. Hogyan jelentkezik mindez a folyamatban lévő népszerű projektjeiteknél?
2: Az otthon start programmal kapcsolatban egy fontos részlet, hogy gyakorlatilag ami eddig látszik, az, hogy a vásárlók, tehát az OSP-s vásárlóknak a túlnyomó többsége az használt lakásokat vásárolt. Ebből a keresletből azért a nagy része nem az új lakáspiacon csapódott le. Azt gondoljuk, hogy rövid távon amúgy javítja a hozzáférést az OSP program, és véletlenül középtávon meg valamennyire azért mégiscsak bele fognak ezek épülni az árba. Tehát egy ilyen klasszikus jelenséget láthatunk, hogy egy rugalmatlanabb kínálat mellett a támogatásnak egy része azért biztosan a növekedés fog eredményezni. A vevői mix tekintetében én azt tudnám elmondani, hogy nálunk az új Dunaparti Sandell Port projektnél a 11. kerületben ott inkább a befektetői cél a vásárlásoknak a fő motivációja. Ez részben annak is köszönhető, hogy ez egy korai fázisú projekt, tehát itt inkább ilyen befektetési indítatásból történnek a vásárlások. A többi projektnél pedig a 11. kerületben, az Erzsébet királyné úton, illetve a Paskáróz 2 projekten inkább saját célra vásárolnak az emberek. Projektekkel kapcsolatban szeretném megemlíteni, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mind a két projektünk, a Sandell Port és a Paskáróz 2 is díjat nyert idén. A Sandell Port az év tervezett lakóparkja 300 lakás felett, és a Paskáróz 2 pedig a Portfolio Property Awards-nál a 150 lakás alatti lakóprojekt díjat nyerte meg.
1: Amikor ma abban gondolkoztok, hogy indul egy új projekt, akkor milyen feltételeket mérlegeltek leginkább? Hogy néz ki például az előértékesítési küszöb, vagy az elvárt megtérülés, amivel számoltok, az hogyan áll össze?
2: Tehát én azt gondolom, hogy nem most azért a projektindításnál a fő szempont az, hogy elsősorban a lokáció, tehát hogy mégis hol van ez a telek, tehát nagyon-nagyon sok múlik utána az eladhatóság tekintetében arról, hogy milyen lokációban építünk, illetve amit nagyon erősen megnézzünk, az az, hogy az eladható négyzetméterre vetített telekvételár az mennyi, illetve nálunk az építésnél van ez a 100 lakás fölötti méret, amit szívesen építünk, nyilván a mérethatékonyság miatt, és akkor elsősorban ezeket vesszük figyelembe, úgymond a projekt kapcsán, és vannak olyan belső tényezők, belső kapacitások, illetve tervezés, ami inkább arról szól egy új projektintézéssel kapcsolatban, hogy mi most mennyire érezzük magunkat késznek arra, hogy mondjuk még egy projektet a nyakunkba vegyünk. Tehát szerintem ezek a fő döntési faktorok.
1: Ja, amivel kezdted, az a lokáció volt. Általában az ingatlan piacon azért mindig a lokáció az első. Itt most vannak olyan izgalmas célpontok, vagy nagyon népszerű felkapott helyek, amit egyébként a vásárlók, vagy potenciális vásárlók is keresnek?
2: Mi alapvetően ezeket a külvárosi lokációkat, kertvárosi lokációkat szeretjük. Ez azért jó kompromisszum, mert kellően közel van a városközponthoz, de közben nem is olyan zajos, illetve árban is ezek elérhetőek tudnak lenni. Tehát mi kifejezetten erre a kertvárosias lokációra lövünk. 14. kerület ilyen, a 11. kerület ilyen, a 13. kerület, és ez a kategória. Tehát minden projektet alapvetően egy előkalkuláció alapján értékelünk, és az alapján döntjük el, és nyilvánvalóan azokat a projekteket keressük, ahol maximális értéket tudunk teremteni. Igyekszünk minél alaposabban megcsinálni ezeket az előkalkulációkat, nyilván vannak olyan kockázatok, ami teljes mértékben azért nehéz előre meghatározni, tehát természetesen az előkalkulációt követ egy utókalkuláció is, így tudjuk levonni azokat a tanulságokat, ami alapján a következő tervezést tudjuk pontosabban csinálni.
1: Tőzsdei cégként nagyon transzparensen publikáljátok a különböző közzétételeiteket, és hát ráadásul egy közgyűlési időszak van, nemrég zártátok le a 2025-ös évet. Milyen tényszámokat tudott közzétenni a befektetők részére a Sandell?
2: Igen, a közgyűlésnek a kitűzött időpontja az április 30-a, és az előterjesztések elérhetőek a sandell.hu weboldalán is, illetve a BÉT felületén is. Ezekből az előterjesztésekből látható, hogy a vállalat csoport konszolidált árbevétele az 16 milliárd forint, adózás utáni eredménye 3,5 milliárd forint, illetve szintén érdekes információ, hogy az osztalékjavaslat is benne van az előterjesztés csomagban. 3,2 milliárd forint van megnevezve, ez részvényenként 2250 forintot jelent így visszaosztva, és ez egy 91,5%-os kifizetése az eredménynek, tehát ezek olvashatók ki az osztalék csomagból, sok más egyéb részlet mellett. Az osztalék a kapcsolatban amúgy még egy érdekesség, hogy az osztalék fordulónapja májusban. Ezt
1: évről évre igyekeztek azért ezt a stabil osztalékkifizetést fenntartani. Min múlik az, hogy tulajdonképpen mennyi lesz ez az osztalék, illetve hogy magát a cashflow-t azt milyen irányokba struktúráljátok?
2: Nekünk, ami egy érdekes jellemző, mindenképpen egy olyan szempont, amit amikor beszámolunk átnézésekor érdemes figyelembe venni, az, hogy az ingatlanfejlesztés ugye alapvetően egy projekt szervezésű tevékenység, és nagyon sokat számít annak tekintetében, hogy mikor lesz eredményünk, mikor lesz számviteli szempontból jelentkező eredményünk, hogy egy adott projektet mikor adunk át. Tehát az mindenképpen azok az erősebb évek, amikor ténylegesen birtokbaadás is van, tehát amikor befejezünk egy projektet. Nyilván ennek vannak a maga számviteli okai, természetesen a valóságban maga az értékteremtés az folyamatosan történik, tehát mi ugyanúgy dolgozunk akkor is, hogyha éppen alapozunk, vagy a szerkezetet építjük, és nem csak akkor, amikor birtokbaadunk, de tény, hogy a számaink azok mindig a projektlezárások környékén mutatják meg azt, hogy akkor mi az, amit ténylegesen létrehoztunk.
1: Hogyan tudjátok skálázni a tevékenységet a következő időszakban? Korábban beszéltünk már arról, hogy milyen jövőképetek van. Ez hogy néz ki most? Azért itt picit átalakult a piaci környezet. Az elmúlt években, ahogy beszéltük, nagyon jelentős ingatlan áremelkedés történt, több projektet futtattok jelenleg is. Mennyire tudjátok növelni ezeket a kapacitásokat? Mennyire fog tudni a következő években akár jelentősen bővülni a Sandell?
2: Tehát alapvetően mi egy ilyen stratégiai terv szerint építkezünk és növekszünk. Azt kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy ne legyen egy túlzott növekedés, egy olyan típusú növekedés, ami már mondjuk új típusú kockázatokat hoz be a szervezet működésébe. Most egy 600 pluszos lakóingatlan projektet csinálunk a Dunaparton, és emellé ugye még több kisebb projekt is be van tervezve, tehát ezekkel is igazából arra várunk, hogy a körülmények megfelelőek legyenek, és akkor ezeket is fogjuk indítani. Tehát mi folyamatosan növekedésre tervezünk, de szeretnénk ezt úgy csinálni, hogy ez kellő stabilitással és jól kezelt kockázatokat tudjon megvalósulni, tehát semmiképp sem szeretnénk ezt olyan szintre tolni, hogy ez valami fajta működési kockázatot okozhasson.
1: Hogyha az idei évre fókuszálunk, akkor itt mi az alapeseti forgatókönyvetek a hazai új lakás piacon? Milyen tendenciák azok, amik most kirajzolódnak? Ugye itt részben már azért érintettünk tényezőket.
2: Most azért van egy nagyon erős kivárás a piacon, szerintem ez teljesen érthető is, tehát mindenki most azt várja, hogy milyen intézkedések lesznek, milyen új törvények vagy rendeletek fognak megjelenni. A webi oldalon is abszolút ez a lassú döntési ciklus látszik, tehát itt is egy ilyen alaposabb, jobban végig gondolt folyamat történik, és mi arra számítunk, hogy ez alapvetően át fog menni majd egy dinamikusabb keresletbe és egy aktívabb piaci működésbe a következő néhány hónapban.
1: Hogyha egy kicsit még előrébb tekintünk a következő évekre, tehát ez már egyfajta stratégiai időtáv, az azért nagyban meghatározhatja Magyarországon, hogyha valóban ez az euró konvergencia, ennek a lépései azok teljesülnek majd. Itt milyen várakozásaitok vannak, ez hogyan érinthet benneteket? Egyáltalán a választási eredmény, az új intézkedések, azok hogyan hathatnak a Sanderre?
2: Én azt gondolom, hogy ezt ugye a konkrétumok mentén lehet majd igazán értékelni, de abszolút optimisták vagyunk. Tehát így a jövőbe tekintve biztos, hogy egy nagyon nagy változás lenne, hogy például az EU-s források újra megérkeznének a magyar gazdaságba. Hogyha ez tényleg meg tud történni, akkor ez a rengeteg forrás valószínűleg a teljes gazdaságot megemeli, és biztos vagyok benne, hogy ez az ingatlan piacra is nagyon jótékonyan tudna hatni. Ugyanígy, hogyha a magyar gazdaság újra el tud kezdeni növekedni, az hasonlóképpen az ingatlan piacot is fogja pörgetni. Egész biztosan nagyon pozitívan tudna hatni az ingatlan szektor az, hogyha a kamatszintek csökkennének. Ez egy olyan tényező, ami egyik oldalon az ingatlanfejlesztőnek is egy nagyon jelentős költségtétel, hogy a finanszírozását milyen kamatlábon kell megoldania, de ugyanígy a vevőnek is hasonlóan nagyon fontos. Ugye az látszik, hogy a bérbeadási hozamok azok mégis elértek egy plafont, és itt azért az egy lényeges szempont, hogyha valaki mondjuk úgy dönt, hogy inkább vásárolna, vagy vásárolna és befektetőként bérbeadna, akkor mi az a finanszírozás, amiből ő ezt a lakást meg tudja vásárolni. Tehát itt bármilyen kamatcsökkenés az nagyon pozitívan tudna hatni a teljes piacnak a működésére. Ezzel kapcsolatban mi is teljesen optimistán és reményekkel teli. Nézzük a következő időszakot.
1: Lehet-e még esetleg arra számítani, hogy ezek a fenntarthatósági vagy zöld szempontok még jobban felértékelődnek? Beszélgettünk már korábban is arról, hogy ez a tendencia évekkel ezelőtt elindult, és itt látszik minden tekintetben, árban is, minőségben is egy jelentős különbség, tehát a piac ezt alapvetően már kialakította, de vannak esetleg olyan szempontok ezen a téren, amik még népszerűbbé válhatnak?
2: Én azt gondolom, hogy ezek a szempontok amúgy velünk vannak, és továbbra is nagyon fontosak lesznek. Az egy érdekesség, hogy a tőzsdei szereplőknél amúgy az ESG-nek az adminisztratív jelentősége amúgy csökkent, tehát ott a mindenféle riportálási követelmények azért egy kicsit fellazultak. Ettől függetlenül mi, mint Sandell, továbbra is elkészítjük a saját ESG jelentésünket, és közzé is tesszük. És számunkra továbbra is nagyon, nagyon fontos az, hogy környezettudatosan és energiahatékonyan tudjunk működni, illetve hogy a lakásaink maximálisan energiahatékonyak legyenek. Én azt gondolom, hogy ez a vásárlóknak továbbra is egy fontos szempont, független attól, hogy most az ESG-szerű szabályozások hogyan változnak, vagy éppen pont mit írnak elő. Szerintem konkrétan a vásárlónak fontos az, hogy az a lakás, amit ő megvásárol, az ezekből a ESG szempontokban mennyire felel meg.
1: Stabilan haladtok tehát a növekedési stratégiátok megvalósításával. tőkepiaci oldalon ehhez milyen tervek kapcsolódnak? Tehát várható-e az, hogy esetleg kialakul egy elemzői lefedettség a Sandel körül, vagy esetleg van-e olyan tranzakciós terv, ami a részvényeknek a likviditását tudja javítani majd?
2: Amivel most készülünk, az az, hogy egy részvény splitet szeretnénk végrehajtani, tehát alapvetően ez is az előterjesztések között megtalálható, gyakorlatilag minden részvényt 20 felé osztalánk, és ezáltal könnyebben elérhetővé válik maga a részvény is. Azt várjuk ettől, hogy a split az hozzájárul ahhoz, hogy a részvény kereskedése az aktívabb legyen.
1: Melyik azok a legfontosabb üzenetek, amelyeket megfogalmaznál a Sandel részvényesek irányába?
2: Azért érdemes részvénybe fektetni, mert alapvetően kisebb összeggel is be lehet szállni így gyakorlatilag ebbe az ingatlan piaci sztoriba. Hogyha valaki úgy dönt, hogy lakást vesz, lehet úgy is dönteni, de azért nyilvánvaló, hogy akkor ott akár finanszírozás együtt, de egy jelentősebb összeget azért le kell ahhoz tenni, hogy ez így meg tudjon valósulni, és azért az osztalékon keresztül ténylegesen lehet egy hozamhoz hozzájutni. Alapvetően a középtávú terveinket, hogyha nézzük, akkor további projekteket értékelünk, készítjük a különböző elemzéseket, amely a pályán döntjük azt, hogy mi az, ami számunkra a legjobb befektetés, és ezek a projektek amúgy előkészület alatt vannak. Az tény, hogy ezeket akkor szoktuk közé tenni, amikor már úgymond minden részlet a helyére került, de ettől függetlenül mi folyamatosan dolgozunk azon, hogy újabb és újabb projektek jöjjenek be, amin a Sandel tud dolgozni. Ezek ugyanúgy több száz lakásos projektek lesznek, és az a célunk vele, hogy a Sandel növekedését ezek az újabb projektekkel tovább támogassuk, és folyamatosan tudjunk profitot és értéket teremteni. A tőkepiacon szeretnénk a cégértékét, a kapitalizációját folyamatosan növelni, szeretnénk azt elérni, hogy a részvényeseink számossága tovább növekedjen, ezáltal egy stabil befektetői bázisa legyen a Sandel részvényeknek is.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, figyelemmel kísérjük akkor továbbra is a Sandel tőkepiaci és ingatlan fejlesztői sztoriát. Uzsoki Máté, a Sandel Estate NRT operatív vezetője és GOPD-n keresztüli résztulajdonosa volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Egy 5. századi római hajó rakománya mutatkozik be az Aquincumi Múzeumban. Míg a Kárpát-medencét már megszállták a hunok, az Adrián és a földközi tengeren még a mindennapok része volt a távolsági kereskedelem. Erről is beszélgetünk a műsor első perceiben.
2: Nagy szerencsénkre és nagy örömünkre érkezik hozzánk a horvátországi Zadar környékéről egy 5. század közepi, tehát meglehetősen késő római kori hajóroncsnak a rakománya. Számunkra azért is érdekes, részben azért, mert a látogatóink nagyon ritkán találkoznak víz alatti régészeti eredményeket bemutató kiállítással, tengeri régészeti kiállítást pedig még ritkábban láthatnak, tehát számukra ez én azt gondolom önmagában is egy kuriózum lesz. Másról pedig egy olyan korszaknak a történetébe enged egy pici kis bepillantást engedni ez a rakomány vagy ez a kiállítás, amely Aquincum esetében már egy nagyon késő időszak.
1: Ezután egy elfelejtett háború, az 1919-es magyar-román harcok emlékeiről lesz szó. Az egykori csataterek még mindig rejtenek leleteket.
3: Ami nálunk itt unikum, ez a 1919-es magyar-román háború, hiszen a frontnak a központi eleme, ugye a magyar-román háborúnak a frontjának központi eleme, az pont itt zajlott Szolnok környékén. Törökszent Miklós, Szent Márton és Tiszafüred úgymond háromszögben, és itt rendkívül nagy mennyiségű fegyverleletet tudtunk felgyűjteni.
1: Végül egy település feltárása és egy nemrég megjelent könyv kapcsán az avarokról beszélgetünk.
4: Egy kulturálisan igen sokszínű népesség tárul elénk a 6. sőt a 7. században, a részben helyi, részben betelepülő romanizált kultúrájú csoportok, akkor a germán csoportok nagy számban jelen voltak, kelet-európai nomádok most már elkülöníthetőek, és van az az ázsiai, belső ázsiai, mai Mongólia tágabb vidékéről érkezett elit, és nem csak elit, hanem nagyon úgy tűnik a genetikai adatok alapján, hogy azért egy korábbi fogalmainkkal élve köznép is érkezett velük.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Az Aquincumi Múzeumban lángorsoly a régész főmuzeológussal, a most nyíló kiállítás kurátorával beszélgettem.
2: Az Aquincumi polgárváros területén vagyunk, ott is az úgynevezett két pilléres védőépületünknél, egy római lakóház egyik helysége fölépített védőépületnél.
1: Ahol éppen akkor, amikor elhangzik majd ez a műsor, megnyílik egy új kiállítás.
2: Így van, nagy szerencsénkre és nagy örömünkre érkezik hozzánk a horvátországi Zadar környékéről egy 5. század közepi, tehát meglehetősen késő római kori hajóroncsnak a rakománya. Ezt a kiállítást már évekkel ezelőtt szerettük volna megrendezni, az adari kollégákkal nagyon jó a viszony, és ők ajánlották, hogy esetleg szívesen áthoznák. Sajnos ez a Covid és különböző egyéb problémák miatt elmaradt, de most így ebben az évben erre sor tudtunk keríteni.
1: Mitől olyan különleges ez a római kori hajórakomány? Egyáltalán sok ilyen leletet ismerünk?
2: Elég sok késő római hajólelet, és általában elég sok hajórakomány lelet ismert, nem csak az Adriai tengerben, általában a mediterrán térségből. Számunkra azért is érdekes, részben azért, mert a látogatóink nagyon ritkán találkoznak víz alatti régészeti eredményeket bemutató kiállítással, tengeri régészeti kiállítást pedig még ritkábban láthatnak, tehát számukra ez én azt gondolom önmagában is egy kuriózum lesz. Másról pedig egy olyan korszaknak a történetébe enged egy pici kis bepillantást engedni ez a rakomány vagy ez a kiállítás, amely Aquincum esetében már egy nagyon késő időszak. Ugye az 5. század és egyetlen az 5. század közepe, az már gyakorlatilag Aquincum esetében a népvándorlás korát jelenti többé-kevésbé. Egy olyan időszakot, amikor az antik kultúra és az antik városi kultúra már csak nagyon-nagyon kis nyomokban található. Ugye a 430-as években Pannóniát, mint provinciát a rómaiak átadják hivatalosan a hunoknak, és ezt követően gyakorlatilag megszűnik a római közigazgatás, nincs már városi élet, városi kultúra, és bár kicsit később még egy rövid időre visszakerül római fennhatóság alá ez a térség, de ez már érdemi eredményeket nem jelent. Tehát egy olyan korszakról beszélünk, ami Aquincum esetében már egy nagyon erős átmenet a népvándorlás korába, de szépen mutatja, hogy a római birodalom területének többi részén még adott esetben egy virágzó, vagy viszonylag mondjuk azt, hogy működő gazdasági környezet van. Ez a hajóroncs nagyon jó példa arra, hogy hogyan érkezik egyik területről a másikra ez a hajó, milyen edényeket, tárgyakat vesz fel, és azt mutatja, hogy bizony van még aktív gazdasági kapcsolat a birodalom más provinciái között, annak ellenére is, vagy azzal együtt is, hogy a birodalom határprovinciáinak nagy része ekkor már gyakorlatilag elveszik a római birodalom számára.
5: Azzal együtt, hogy Pannonia provinciában megszűnik a római közigazgatás, kiesik a világkereskedelemből is?
2: A római birodalom kereskedelmi hálózatából igen. Tehát már a korábbi időszakokban sem találunk, tehát ez mondjuk a 4. század, sem nagyon találunk már import tárgyakat, tehát az a fajta nagyon szoros kereskedelmi kapcsolatrendszer, aminek egyébként Aquincum és Pannonia is a része a római birodalom korábbi évszázadaiban, az megszűnni látszik és megszakadni látszik. Eltűnnek az importkerámiák, egyáltalán kevesebb importtárgyat látunk, sokkal inkább a helyi kerámia művesség edényeit találjuk meg az ásatások során. Az éremforgalomból az nagyon jól látszik, hogy a 4. században azért természetesen még használják a településeket, noha egyébként nagyrészt összezsugorodott formában, de például az aquincumi polgárvárost eddigre már elhagyják a lakói, és a katonaváros területe is beszűkül. Ugye a 4. század elején egy új későromai erőd épül, ugye a régi legiótábor mellé, tehát változások vannak mindenképpen, ami nagyrészt összefügg azzal a közigazgatási és katonapolitikai váltással, ami ugye gyakorlatilag ugyan korábban elindul, de a tetrarchia idején teljesedik ki, és ezzel gyakorlatilag egy rövid ideig tartó felvirágzás után aztán egy végső hanyatlás folyamatát láthatjuk, aminek ténylegesen az az eredménye, hogy ez a régió szép lassan kiszakad a birodalom gazdasági keringéséből, és amikor az ide átérkező barbár népcsoportok szép lassanként, hát hogy is mondjam, most maguk képére formálják ennek a térségnek a kultúráját, és egyáltalán a topográfiáját is, ez már lassan azt fogja jelenteni, hogy elveszik Róma számára ez a régió. Ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy a déli részen, tehát mondjuk a Földközi-tenger medencéjének közvetlen környezetében azért még működik ez a gazdasági kapcsolati háló. Kereskednek, távoli provinciák árui eljutnak, még Rómába eljutnak a birodalom központi régióiba, és pont ez a kontraszt lesz nagyon érdekes ebben a kiállításban, hogy azt látjuk, hogy miközben a Mediterráneumban ez az élet még zajlik, még élik a klasszikus római világukat, addig itt Aquincumban már egy kicsit másféle élet kezd körvonalazódni.
5: Akkor ezek szerint olyan tárgyak voltak a hajó rakományában, amik már nem fordultak elő itt Aquincumban, illetve Pannonia provinciában az 5. században?
2: Igen, ez számunkra a régészek számára is egy kicsit kuriózum lesz, mert olyan tárgyakat láthatunk, amiket mi nem nagyon szoktunk itt Aquincumban, olyan amfora típusokat, olyan tálakat, edényformákat, mécseseket, amelyek ide már nem jutnak el a késő római időszakban, 5. században pedig pláne nem jutnak el, viszont a Mediterráneumban ezek mindennapi használati tárgynak számítanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a látogatók számára is egy nagyon egzotikus kis kiállítás lesz, de nekünk régészek számára is szakmailag is nagyon érdekes dolog lesz látni olyan edényformákat, olyan tárgyformákat, amik egyébként itt Aquincumban már nem jelennek meg.
5: A római birodalom a Földközi-tenger térségéből sem tűnt el nyomtalanul. A keleti részen ugye a később Bizáncnak levezett kelet-római birodalom volt az örököse. Az folytatta ezeket a kereskedelmi hagyományokat, vagy ebben a korszakban az 5.-6. századtól kezdve ezek már lehanyatlottak a Mediterránumban is?
2: Elég sokáig folytatja még, tehát a bizánci birodalom viszonylag ügyesen fent tudta tartani azt a fajta kereskedelmi hálózatot, amit részben a római birodalom fennállásának időszakából örökölt, és így aztán úgy például a kerámia készítésben, vagy egyáltalán a gazdasági kapcsolatrendszerekben ez még jó hosszú ideig változatlan marad. Ugyanakkor viszont például ennek a hajónak a rakományában ezeket a tárgyakat nem találjuk meg, ugyanis a hajó maga a Földközi-tengernek igazából a középső régiójában, vagy inkább a nyugati medencéjében hajózott, és az onnan származó tárgyaktól tötték meg a rakteret. Nagyon érdekes volt látni, hogy ugye általában a vizalati régészeti kutatások elsősorban a hajóroncsok esetében azt célozzák, hogy a hajók útvonalát lehessen rekonstruálni. Ezt itt is meg lehetett tenni, mert az előkerült rakományból lehetett látni, hogy honnan indult a hajó, milyen sorrendben milyen tárgyakat pakoltak be a raktérbe, és ebből azt lehetett látni, hogy a hajó a mai Észak-Afrika, valószínűleg Tunézia partvidékétől indult, érintette Pantelleria szigetét, ami nagyon közel van ugye az afrikai partvidék, de de már a mai Olaszországhoz tartozik egyébként. Utána megáll Szicíliában, és utána pedig a Csizmának a déli részén hajózott tovább, itt is több helyen kiköthetett. Ezt követően pedig fölfelé kanyarodott az Adriára, mert valószínűleg a végcél talán Aquileia lehetett, ugye az egyik legfontosabb kereskedelmi csomópontja a Római Birodalomnak. Ugyanakkor azonban odáig már nem jutott el, mert Zadar környékén, illetve ez Rovinj Zadar zónája, itt egy Veliki Piruzi nevű sziget környékén zátonyra futott egy vihar során, összetört, és ugye ott süllyedt el. Tehát azért nagyon érdekes tehát ez a roncs, mert remekül rekonstruálni lehet az útvonalát, illetve azt is nagyon jól lehet látni, hogy bizony az észak-afrikai provinciákban ekkor még intenzív gazdasági tevékenység zajlik, aminek eredményeképpen az ott előállított termékeket, elsősorban mezőgazdasági termékeket, gabonafélék, szőlő, bor, olaj, ezek el tudtak jutni a birodalom más pontjaira.
5: Ugye ez egy tengeri hajóroncs, és bár nekünk tengerünk nincsen, de itt ülünk alig egy kilométernyire a Római Birodalom folyami határszakaszának, a Ripának a partjától. Nekünk vannak ilyen elsüllyedt római kori hajóink?
2: Hát sajnos nincsenek, egyelőre legalábbis nincsenek. Ugye a tengeri régészettel szemben a folyami régészet egy sokkal bonyolultabb és nehezebb műfaj, hiszen nagyon erős a sodrás, nagyon rosszak a látási viszonyok, nagyon gyors az üledékképződés, aminek megfelelően, ha nyilván voltak is ilyen elsüllyedt hajók, vagy voltak hajóroncsok, akkor azok nagyon gyorsan, hogy mondjam, erodálódtak el a folyó tevékenység által, vagy kerültek olyan mélységbe az üledék alá, amit ma már nagyon nehezen lehetne kutatni. Ettől eltekintve, vagy ettől függetlenül vannak vizelati kutatások a Duna medrében is, elsősorban különböző beruházásokhoz kapcsolódóan, de egyelőre ezek római hajóroncsot nem találtak. Találtak viszont mást, és különösen a partvonal zónájában nagyon sok esetben sikerült például olyan cölöpkonstrukciós építményeket találnunk, részben vizelati régészeti módszerekkel, részben hagyományos szárazföldi módszerekkel, amelyek például nagyon jól körvonalazták a hajógyári szigeten található helytartói palotához tartozó kikötői létesítményeket például, vagy ez már az óbudai oldalon vélhetően egy kikötő létesítménynek egy pillér részének szintén a fa szerkezetét, és itt például a dendrokronológiai módszerekkel a kivágás időpontjait is meg lehetett határozni, tehát például vizes környezetben szerves faanyag az, ami esetünkben is jól meg tud maradni, hát sajnos hajóroncs eddig nem került elő.
5: Ez a kiállítás, ez Horvátországból érkezik ide. Tervezik azt, hogy valamit bemutatnak Panóniából Horvátországban, mondjuk a tengerparton is? Nyilván érdekes lenne az ottaniaknak, hiszen teljesen más jellegű a leletanyag.
2: Igen, erről volt szó az adari kollégákkal, és hogy reméljük, hogy a jövőben lesz egy kis csere vándorkiállítás majd a Aquincumból Zadarban.
5: Ez a kiállítás, ami most nyílik meg, ez meddig tekinthető meg itt a Aquincumban?
2: A kiállításunk június 11-én csütörtökön nyílik, és október végéig lesz látható.
5: Az Aquincumi Múzeumban Lángorső a régész főmuzeológussal, a római hajókiállítás kurátorával beszélgettem. Hamarosan Szolnokon folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egy elfelejtett háború leletei. Szolnokon Kiss Henrik Ferenc régésztechnikussal, független kutatóval, a Szolnoki Múzeum múzeumbarát önkéntesével beszélgettem.
2: Most jelenleg Szolnokon állunk itt a belvárosi hídnek a túloldalán. A helyszín azért is fontos, mert itt jelentős események zajlottak 1919. április utolsó napjaiban és májusában, hiszen a román hadsereg 1919. áprilisában egy hatalmas támadást indított Tiszántúl ellen, és egészen Szolnokig nyomultak előre a május 1-jéig. És itt a május 1-én kelt át a magyar vörös hadseregnek egy jelentős része, és az elkövetkező hónapokban itt, ahol állunk, komoly tüzérségi párbajok, kézilőfegyver, tűzváltások, légi felderítések és bizonyos mértékben lövészárok, kiépítések is zajlottak.
3: Itt állunk pillanatnyilag egy parkolóban. Vannak egyébként itt a felszínen még valamiféle nyomai ennek az egykori, hát most már több mint 100 évvel ezelőtti harci tevékenységnek?
2: A felszínen sajnos már semmilyen nyom nem látható, azonban az 1920-as vagy 30-as években készültek olyan légi felvételek, amelyeken láthatóak bizonyos első világháborús nyugati és keleti harcszerekre jellemző lövészárok, szakaszok. Ezeket feltételezhetően a románok építették. Amikor ezeket idézősen felfedeztük, Kertész Robertnek az 2021-ben megjelent nagyobb hangvételű művében láttam meg ezeket a lövészárkokat, és nyilván ez is ihlette kutatást, hogy jobban megismerjük ezeket.
3: Általában az emberek úgy képzelik, hogy amikor vége volt az első világháborúnak, akkor beköszöntött a béke itt a Kárpát-medencében, holott semmi nem változott szinte, csak legfeljebb egy más dimenziójú harc váltotta föl, hiszen még tulajdonképpen egészen 1920-ig harcoltak itt különböző egységek, gyakran nem is magyar katonák.
2: Így van. A 1918-ban ugye egy békekötés történik, de a fegyverek azok nem hallgattak el. Érdemes belegondolni azt, hogy az osztrák-magyar monarchia, amikor felbomlott, akkor rengeteg olyan állam pályázott a monarchia területeire, mint például ugye Csehország, vagy a románok, vagy a jugoszlávok, amik annak még ugye szerb, horvát, szlovén királyság. És ugye 18-ra már elkezdődik ez a terület darabolás. Például a román erők már elkezdenek nyomulni Erdély irányába, és 19 tavaszára már a Párciumot is elfoglalják. Északon pedig ugye a cseh, szlovák erők a történelmi felvidék jelentős részét bekebelezik, délen még ugye a szerbek, és egyébként az osztrákok is később ugye említhetjük a nyugat-magyarországi felkelést, ahol pontosan az osztrákok térfoglalásáról szóltak az események. Kelet-Magyarországon teljesen más a helyzet, itt a román erők április 16-tól folyamatosan haladnak előre ugye Szolnok felé, és ugye a céljuk az egész Tiszántúl elfoglalása, hogy itt a Nagy Románia elképzelést azt megvalósítsák, és ugye május 1-től viszont beáll a front, tehát hogy a román erők nagy részének át kell csoportosítani magukat a Nyeszter menti harcok színterére, ezért itt a Tisza védvonalra nagyon kevés egységük jut, így a magyar és román erők itt tulajdonképpen állásharcokban kényszerülnek, vannak átkelési kísérletek, tüzérségi párbajok és gyalogsági rohamok, vagy folyami átkelési kísérletek.
3: Azért a románok csak összeszedték a végére magukat, hiszen bevonultak Budapestre is.
2: Májustól egészen július 20-áig vannak ezek az állásharcok, ez a patthelyzet. Július 20-án azonban ugye a magyar vörös hadsereg egy nagyon komoly offenzívát intéz román erők ellen, amiről egyébként a románok már tudnak, hiszen egyrészt légifelderítések eredményeit megkapják a franciáktól, nekik is vannak légifelderítéseik, és ugye vannak árulók is a magyar seregben és ugye a magyar oldalon. A románok hátravonják a csapataikat, így a magyar támadás az tulajdonképpen hirtelen nagy területet tud szerezni, tehát itt Szolnok környéken egészen Karcagig, Kisújszállásig előre törnek, Csongrádnál Szentesig, és északon a Tokaj környékén, meg Tiszafüred környékén ott kisebb területeket szereznek, de hát pár nap alatt visszavonulni kényszerülnek, hiszen a románok megtörik ezt az előrenyomulást, és augusztus első napjaira már tulajdonképpen ugyanott vannak a magyar erők, ahol voltak július 20-a előtt. És eltelik pár nap, tehát augusztus 1-e, 2-e, 3-a, magyar erők már a Duna-Tiszak közén vonulnak vissza kisebb-nagyobb halogató harcokkal, és azt hiszem az utolsó igazi ütközet, vagy ilyen kisebb harc az Isaszeg Gödöllő környékén zajlik, utána felbomlik a magyar vörös hadsereg, kisebb ellenálló alakulatok harcairól még tudunk, de onnastól kezdve a románoké a főszerep.
1: Hamarosan folytatjuk az 1919-es magyar-román harcok régészeti emlékeiről szóló beszélgetést.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Növelte hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait az EON. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják

0: tartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Az E.ON emellett folyamatosan egyeztet a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, a MAVIR-ral és az energetikai ágazat szereplőivel. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekordalacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk az 1919-es magyar-román harcok régészeti emlékeiről szóló beszélgetést. A beszélgetőtársam továbbra is Kis Henrik Ferenc régésztechnikus, független kutató. Mennyire ismertek a régészeti leletek alapján ezek az 1919-es harcok?
2: Az első szisztematikus kutatások Észak-Magyarországon zajlottak, a Karancshegyi kilátó környékén, ahol egy cseh tüzérségi lőállást kutattak meg, így Négyesi Lajos vezetésével. Nyilván ő a magyarországi hadirégészet megalapítója, ezért az ő munkái nagyon fontosak, én is az ő kötete miatt kezdtem el ezzel a témával foglalkozni. De például tudunk arról, hogy ugye közvetlen módon 1920-as években a szentesi régészek, tehát Csallány Gábor, vagy Csallány Dezső, de inkább Gábor, kihívják egy olyan lövészárokhoz, vagy gödörhöz, ahol magyar vörös katonáknak a maradványai vannak, és mellettük vannak lőszerleletek, ruházati felszerelések. Hát tulajdonképpen ez lenne az első olyan régészeti kutatás még a múlt században, amit érdemes megemlíteni. A komoly áttörést azt a 2020-as évek hozták, amikor is ugye a fémkereső műszeres kutatások olyan szintre értek, hogy már azok az emberek, akik elkezdtek hadizni korábbi években, tehát a hadizás az egy olyan jelenség, amikor az emberek kimennek dokumentálás nélkül, összeszednek mindenféle fegyverleletet, hazaviszik, kirakják a polcra, de komoly tudományos tevékenységet nem folytatnak velük. Na most van egy ilyen, hogy hadtörténeti örökség, amelyet már ugye igen korán definiált a törvény, viszont nagyon kevés ember tartja be ennek a súlyát és veszi komolyan. Itt Szolnok megyében viszonylag korlátozott mennyiségű történeti örökségünk van, ezért mindenféle lehetőséget megragadnánk. És ugye, ami nálunk itt unikum, ez a 1919-es magyar-román háború, hiszen a frontnak a központi eleme, ugye a magyar-román háborúnak a frontjának központi eleme, az pont itt zajlott Szolnok környékén. Törökszent Miklós, Szent Márton és Tiszafüred úgymond háromszögben, és itt rendkívül nagy mennyiségű fegyverleletet tudtunk felgyűjteni. Ezek egy része direkt, másik része indirekt kutatás. Az indirekt kutatások az, amikor a keresősök kimennek mondjuk egy lelőhelyen kutatni, vagy egy teljesen más korszakra állnak rá, és emellett jönnek el a 19-es leletek. Viszont vannak direkt kutatásaink, amikor tudjuk, hogy mit keresünk, és tudjuk, hogy mit fogunk találni, akkor viszont nagyon komoly eredményeket tudunk elérni.
1: Összesen hány önkéntes fémkeresős foglalkozik ezzel a korszakkal, meg ezzel a háborúval?
2: Országos szinten nagyon-nagyon kevés, itt Szolnok megyében szintén kevés, van egy-kettő, aki ténylegesen, lelkismertesen, becsületesen dokumentál minden tárgyat, ilyen például Kis Norbert, vagy Hankó Tamás, Csontos Szabolcs, ő az a három személy, aki tényleg minden egyes tárgyat rögzít GPS koordinátával, legyen az háborús, régészeti, vagy bármi. Nyilván a többiek rá vannak állva a régészeti leletekre, ők azokat komolyan veszik, de országos szinten is nagyon kevés az az ember, aki tényleg mindenféle töltény, hüvelyt, lövedéket, gránátrepeszt, vagy bármilyen fegyverleletet összegyűjt normális módon.
1: És hát ugye nem csak az összegyűjtés a lényeg, mert hogy éppen ezek a leletek azok, amiknek akkor már, hogyha valaki összeszedi őket és beviszi egy zacskóba a múzeumba, akkor nem sok értékük van, hanem a helyszínen való dokumentáció. Tehát pontosan tudjuk, hogy hol találta és mit is talált. Létezik valamilyen egységes ilyen adatbázis?
2: Nem létezik tulajdonképpen, a régészeti leletekre alkalmazott eljárások teljesen megfelelnek, és a hadirégészeti leletekre is. Tehát én, ahogy csinálom, az úgy néz ki, hogy nyilván minden egyes tárgy külön koordinátát kap, külön zacskózásra kerül, és mivel a legtöbb lelet azok lövedékek és töltényhüvelyek, a töltényhüvelyeknek pedig van egy olyan tulajdonság, hogy a talpukon, tehát a csappantyú környékén ott vannak a gyártási adatok. Most ez az egyik legfontosabb eleme a kutatásunknak, hiszen ezeket az adatokat én rögzítem adatbázisban, rögzítem a töltényhüvelyek előfordulási helyét, hogy ki van előve, nincs-e kilőve, ugye itt van egy olyan szabályzás, hogy nyilván lőszerelemről van szó, tehát töltényhüvelyekre is vonatkoznak bizonyos szabályozások, mi azokat gyűjtjük fel, amelyek ki vannak lőve, meg vannak sérülve, és újra töltésre alkalmatlanok, tehát ez fontos kiemelni. A lövedékek esetében ugye ott az ellenségre történő támadás nyomaira utalhatunk, a töltényhüvelyek esetén ahol ahonnan a katonák tüzeltek. Ugye ezt a kettőt mindig össze kell fésülni, és akkor meg tudunk kapni esetleg egy harcérintkezésnek a nyomait, rekonstruálniuk, vagy konstruálni tudjuk azt, hogy éppen mi zajlott azon a területen. Mert nem biztos, hogy a források, az írott források adni fognak nekünk kellő mennyiségű adatot, de ha hozzáfésüljük ezeket a ilyen mikrotörténeteket, egyéni vagy csapattesteknek a harctevékenységét, akkor egy egész jó történet fog kikerekedni a dologból.
1: Ugye egy háborús konfliktusban nem csak az történik, hogy az emberek különböző kézilő fegyverekkel vagy nagyobb lőfegyverekkel lőnek egymásra, hanem lőállásokat létesítenek, lövészárkokat ásnak. Ezeknek a nyomait is kutatják? Ugye ez az, amit fémkeresővel nem lehet megtalálni.
2: Így van, itt elsősorban a légi régészet, a régi archív légi felvételek segítenek bennünket, de bizonyos modern műhold felvételeken is, és láthatóak ezek a harcárok rendszerek, ezek általában ilyen farkasfogas cikcak alakban készített lőállások, egyrészük hevenyészet, tehát hogy egyrészüket csak ilyen nagyon sekélyen ássák, másrészük nagyon komoly erődítés.
1: A lőszereken kívül fegyverek vagy fegyvermaradványok is előkerülnek?
2: Abszolút, de itt én igyekeznék csoportosítani ezeket a tárgyakat. Először is nagyon fontos feladatunk meghatározni a 19-es háború lelet horizontját, tehát ilyen régészeti szemlélettel vizsgálni ezeket a tárgyakat. Ugye vannak lőszer leletek, ezek általában töltényhüvelyekből és lövedékekből állnak, vannak tüzérségi gránát lövedékek, különböző elemei, repeszek, gyújtószerkezeti elemek, időzítő szerkezeti elemek, srapnágolyók, lökőkorongok, stb. És ugye vannak fegyver lettek, tehát fegyverekhez tartozó alkatrészek. Jelen tudásom szerint országosan egy pár darab került eddig elő, Szolnok megyéből egy ismert, Turkevéről van egy pisztoly, egy osztrák-magyar pisztoly, Szolnok környékéről pedig egy 1888/90 mintájú 8x50 mm peremes lőszer tüzelő Mannlicher puskának a társzekrény töredéke került eddig elő. Valószínűleg ennél jóval több tárgyról van szó, csak ezek a tárgyak nagyon kelendőek, tehát hogyha bárki megtalálja ezeket, akkor ezeket biztos, hogy nem kerülnek leadásra, annak ellenére, hogy fegyvereknek számítanak, de ezeket is érdemes a háborúnak az emlékeiként vizsgálni. Visszatérve gyorsan a lőszerekre, ugye három fő puska lőszert kell kiemelni a harcok kutatása során. Itt a leggyakoribbak azok a 8x50 mm-es 93 mintájú Mannlicher töltényhüvelyek. Ezt a magyar erők, a magyar vörös katonák használják, és ugyanígy használják a csehek is, hiszen ők is a monarchiából váltak ki. A román erőknek elsősorban francia fegyverei vannak, tehát Berthier 1907/15 mintájú puskákkal vannak ellátva. Ezek 8x50 mm-es Lebel lőszert üzelnek. A Lebel lőszerek érdekessége, hogy egyrészük egy francia gyártmány, másik részük amerikai. Tehát nagyon gyakoriak a Remington és a Western cég által gyártott lőszerek is, és tulajdonképpen a lőszerek az Antantnak a fegyverellátási technológiáiba is bevezetnek bennünket. És van még egy érdekes lőszertípus, ez a mai napig használatban lévő 762x54R Mosin Nagant töltényhüvely, amit ugye az orosz szári Mosin Nagant puskájhoz rendszeresítettek, és bizony a magyar erőknek számos ilyen lőszertüzelő puskájuk és géppuskájuk volt, ezáltal rengeteg orosz szári lőszeranyag van itt a 19-es harcokhoz kapcsolódóan, de a román erők is használják az orosz szári fegyvereket, és tulajdonképpen itt mindenféle fegyver használatban van. A románok esetében még érdemes megemlíteni, hogy az első világháború előtt az osztrák-magyar monarchiába gyártott 6,5x53 mm-es lőszereket tüzelték 1893 mintájú puskáikból. Ezekből viszonylag kevés töltény kerül elő, itt ugye most itt vagyunk Szolnokon, innen legközelebb az Agyva vasúti híd környékén kerültek elő ilyen román lőszerek.
1: Visszatérve még egy kicsikét a leletanyag begyűjtésére, ugye ezeknek a harcoknak most már több mint 100 esztendeje, egész pontosan 107 éve, volt tehát elég idő arra, hogy akik a különböző helyszíneken jártak, azok a nagyját összeszedjék.
2: A lövészárkok esetében vannak olyan helyszínek, ahol a lakosság könnyedén elérte ezeket. Ott általában gyerekek vagy felnőttek összeszedegették ezeket a réz hüvelyeket, lövedékeket, akár fegyvereket, sisakokat, mindenféle egyéb felszereléseket, de ahol ilyen nagyon kietlen, nagyon külsős területen vannak, most mondok egy példát, tehát Törökszent Miklós és Szajol között, ilyen homokbányák területén, oda senki nem ment ki, ezért a leletek egy része nagyon jól leletté alakult.
1: Tehát van még esély arra, hogy ezeknek a harcoknak az emlékét sikerül még a terepről megmenteni?
2: Abszolút, tehát hogyha úgy számolunk, hogy itt körülbelül egy 3-4 hónapnyi harcnak a nyomait kell megtalálnunk, hát itt több millió lövedékről, töltényhüvelyről és repeszről beszélünk. Az, hogy az illegális kutatás mennyit pusztított el, azt nem tudjuk, százalékban olyan 10-20% környéke lehet. A legális kutatás is nagyjából ennyit pusztíthatott el, de még így is azért 50% esélyünk van arra, hogy rekonstruálni tudjuk a 19-es háborúnak a régészeti emlékeit a terepen.
1: Szolnokon Kishárik Ferenc régésztechnikussal, független kutatóval, a Szolnoki Múzeum múzeumbarát önkéntesével beszélgettem. Hamarosan Székesfehérváron az avarokkal folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

I need some.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Avar települést kutattak a Szent István Király Múzeum szakemberei. Szücsi Frigyes ásatásvezető régésszel beszélgettem.
2: Múlt héten ért véget egy teljes felületű régészeti feltárásunk Bicske határában az épülő M1-M100-as autópálya, illetve autóút csomópontnál, ahol egy avarkori telepet tártunk fel. A feltárást a Szent István Király Múzeum végezte a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének a megbízásából.
1: Meglehetősen sok itt Fejér megyében az avarkori lelőhely, úgy tűnik.
2: Rendkívül egy-egy mai település közigazgatási területén 3-4, akár 5 temetkezési helyet is ismerünk adott esetben. Nyilván nem mindegyik településen, tehát ez a kutatás eltérő szintjétől függ, ez egy kutatási helyzetkép, és rengeteg avarkori települést is ismerünk. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezeknek az avarkori településeknek a meghatározása sokszor problémás, ha nem kerül sor ásatásra, ugyanis a nagy részüket, mint ahogy ahol most ástunk, ennek az azonosítására is úgy került sor, hogy a régészek terepbejárást végeztek a szántóföldön, és összegyűjtik a felszínre került leleteket, mert hogy az eke ezeket a föld alatti objektumokból a felszínre rántja többnyire, cseréptöredékekről, kerámia töredékekről van szó, és az a tapasztalatom, hogy ezek egyrészt nagyon könnyen összekeverhetőek a későbbi kora-árpádkori edények töredékeivel, másrészt meg érdekes módon például bronzkori edényekkel szokták még összekeverni, és ez nem is a kollégák vétke vagy ismereteinek a hiánya, hanem hogy ugyanazon a területen, ugyanazokból az anyagokból készítik ezeket az edényeket, és mivel itt töredékekről van szó, nem egész edényekről, ezért sokszor, mivel a technológia és az anyagfelhasználás is igen hasonló vagy ugyanaz, nehéz őket megkülönböztetni.
1: Meg gondolom, hogy ha egy hely jó volt és megtelepedésre alkalmas volt az avaroknak, akkor az valószínűleg korábban a bronzkorban is alkalmas volt megtelepedésre, meg a későbbiekben a középkorban is.
2: Ez pontosan így van. Ez a hely, ahol most ástunk, Bicskén a Sajgó patak mellett helyezkedik el, tehát értelemszerűen a patak jelölte ki a település helyét, patak melletti domboldalba, és ezeket mindig úgy találjuk meg, hogy nyilván az őseink is tudták, hogy hol kell megtelepedni, és azon a részen húzódnak az avarkori település objektumai, ahol már nincs árterület. Tehát azon a magasabb részen, ahova akkoriban a még szabályozatlan Sajgó patak nem árad ki.
1: Az avarkornak melyik korszakában lakták ezt a települést, amit most kutattak?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy az én véleményem szerint az avarkor második felében, de nem volt olyan fémleletünk, ami segítené a pontosabb keltezést és a kerámia töredékek alapján, hát ez egy igen nehéz feladat. Esetleg majd későbbiekben a forrásunk lesz rá, a rengeteg állatcsont, ami kikerült az objektumokból, alkalmas lehet arra, hogy radiokarbon kor meghatározással akár fél évszázadra vagy ilyen 50-60-70 éves pontossággal leszűkítsük ezt a keltezést.
1: Önnél nem sokan ismerik valószínűleg jobban Fejér megyének az avarkorát, hiszen nemrégiben jelent meg a könyve, az Avarkor Mezőföldön című összefoglaló munka, amit én rendkívül fontosnak tartok, mert azt gondolom, hogy ha megértjük az avarkor társadalmát, meg jobban megértjük az avarkor társadalmát, akkor jobban meg fogjuk érteni az államalapításkornak a magyar társadalmát is.
2: Teljes mértékben egyetértünk. A régészettudományban a korszakkal foglalkozó régészek többsége egyetért abban, hogy ez a népesség, ez az avarkori népesség biztos, hogy megélte Árpád népének a honfoglalását, vagy hát ezt az úgynevezett magyar honfoglalást. A kérdés inkább az, hogy milyen létszámban érte meg ezt az időszakot, és mondjuk a honfoglalás követő folyamatokra milyen hatással volt ez a népesség. Gondolok itt például arra, hogy ez az avarkori kultúra hogyan öröklődött át például a 10. vagy akár a 11. században, és pont ezek a mikroregionális kutatások segíthetnek ezeket a folyamatokat megérteni. Ez az Avarkori Mezőföld című könyv is egy ilyen mikroregionális kutatás. Ez elsősorban 90%-ban a temetők kutatására támaszkodik. Nekem egyébként 15-6 éve vagyok a régész szakmába, és majdnem minden évben megadatott, hogy áshassak avarkori temetőt, akár ilyen megelőző feltárásokat, utakon, akár tervezett, előkészített tervásatásokon, de avarkori telep lényegében ez az első, ami szembe jött velem az előbb említett bicskei feltárás, és ez oka annak, hogy eddig főleg temetők kutatásával foglalkoztam, és a könyv is főleg a temetőkre összpontosít. Hát több mint 3000 sírról van szó, ami ebből a régióból erőkerült. Mezőföld az egy kelet-dunántúli földrajzi középtáj, konkrétan Fejér vármegyének a nagy részét lefedi, valamint Tolna megye északi részét.
1: Általában ugye a temetők több leletet is adnak, mint a települések, hiszen az avaroknak nem voltak kőből, vagy pedig maradandó anyagokból készített épületeik.
2: Igen, egy egészen más kultúra volt, mint az ezt megelőző római, vagy az ezt követő középkori kultúra. A kőépítkezésnek nyomát se találjuk, vagy legfeljebb csak annyiban, hogy például, ahogy itt a bicskei feltárásunkon is láttuk, hogy ezeknek a földbe mélyített veremházaknak a sarkába kőből raktak kemencét. Tehát így nagyjából ennyiben korlátozódott a kőépítkezése. A házak falához egyáltalán nem használtak követ, hanem ezek fa építmények voltak, vagy vesszőfonatos falu agyaggal tapasztott úgynevezett paticsfalu épületek. Tehát nagyon fontos az, hogy szerintem, amikor erről a témáról beszélünk, hogy én ezt nem nevezném fejlődésnek vagy visszafejlődésnek, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy egy teljesen más típusú kultúra hagyatéka ez, mint ahogy említettem, mint a megelőző római vagy a rákövetkező közé. Középkori kultúra.
1: Lehet egyáltalán a mai értelemben vett népként kezelni az avarokat? Vagy pedig tényleg szlávok voltak, meg germánok voltak, meg nyilván volt egy keletről érkezett előkelő réteg, de egységes népként lehet rájuk gondolni?
2: Ez is egy központi kérdése a régészetnek, nem is azért, mert régészeti módszerekkel közvetve kutatható csak az identitás. Tehát közvetlenül ez nyilván részben, valószínűleg a későbbiekben is homályban fog maradni, és vitára ad okot, de az, hogy mi hogyan közelítjük meg ezt a témát, hogyan próbáljuk értékelni a kulturális és történelmi folyamatokat, abban nagyon nagy szerepe van annak, hogy hogyan képzeljük el ennek a népességnek az identitását. Tehát hiába nem látjuk közvetlenül, nem tudjuk megkerülni ezt a kérdést, és valóban egy kulturálisan igen sokszínű népesség tárul elénk a 6., sőt a 7. században, a részben helyi, részben betelepülő romanizált kultúrájú csoportok, akkor a germán csoportok nagy számban jelen voltak, kelet-európai nomádok most már elkülöníthetőek, és van az az ázsiai, belső ázsiai, mai Mongólia tágabb vidékéről érkezett elit, és nem csak elit, hanem nagyon úgy tűnik a genetikai adatok alapján, hogy azért egy korábbi fogalmainkkal élve köznép is érkezett velük. Nyilván ők gyakorolták a hatalmat, ők nevezték magukat avaroknak, és ez tapadt rá a korszak megnevezésére. Azt látjuk, hogy a 8. századra ez a kultúra egységesül, legalábbis amit régészeti szempontból látunk. Most függetlenül attól, hogy akkoriban is voltak ilyen regionális eltérések, ez az, amiket ma talán ilyen néprajzi tájaknak neveznénk, de azért azt gyanítjuk így a régészeti kultúra alapján, hogy a késő avar korban van egy egységesülés, kultúrának gyakorlatilag az anyagi kultúráról beszélek minden szintjén, és valószínű, hogy ez azért a szellemi kultúrát is befolyásolta. Az már egy még messzebbre vezető kérdés, hogy például nyelvileg ez hogy nézett ki, hogy vannak például olyan csoportok, akik mondjuk a szlávok körvonalazhatóak a Kárpát-medencébe, hogy hol éltek ebben az időszakban, de például kérdés, hogy ők akkor például nyelvileg, mondjuk a kulturálisan vannak ilyen adatok is, hogy genetikai eredetét tekintve szlávokról beszélünk, de nagy kérdés például, hogy az, aki mondjuk egy veretes avar övgarnitúrával volt eltemetve, betagozódott ebbe a rendszerbe, vajon ő minek vallotta magát, mi volt az identitás, és milyen nyelven beszélt. Egynyelvűek voltak, esetleg kétnyelvűség volt, több nyelvűség volt, ezek mind olyan kérdések, amin lehet vitatkozni, de alapvetően meghatározza egy kutató megközelítés módját a témához, hogy hogyan képzeli el ezeket a dolgokat.
1: Az avarok kutatásáról Szücsi Frigyes régésszel beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemlékem.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemlékem.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Trend FM stúdiójában, a Gyűjtő műsorában. A vendégeim Vada Éva, a képező galéria vezetője, tulajdonosa, illetve Oszkó Péter, aki többféle minőségben lesz, de az Oxo gyűjtemény alapvetően a témája lesz a mai beszélgetésnek, és hát ő áll az Oxo csoport mögött, ugye, ami a gyűjtemény tulajdonosa. A beszélgetésünk apropója pedig a Kapolcsi Művészetek Völgy, ugye, amelyen egyrészt megjelenik majd ez a gyűjtemény, amiről az imént beszéltünk, vagy amit az imént említettem, illetve Éva, mint képező galéria is szervez rengeteg nagyon, nagyon jó pofa eseményt a kortárs képzőművészet köré, mert ahogy a műsor előtt beszéltük, egyre hangsúlyosabbá válik a kortárs képzőművészet jelenléte a művészetek völgyében. Minden évben egyre többet és többet pakoltok bele a programokba, úgyhogy ez lesz a mostani témánk. Mettől meddig tart a művészetek völgye Kapolcson idén?
2: Köszöntöm én is a hallgatókat és a lehetőséget, hogy itt lehetünk. A művészetek völgye július 24-én nyitja meg a kapuit, és augusztus 2-áig 10 napon keresztül várjuk majd a fesztiválozni vágyókat és a művészetre éhes rajongókat. És idén valóban először a képzőművészet az nagyon hangsúlyosan lesz jelen majd a fesztiválon. Korábbi években is a zene mellett megjelent a színház, az irodalom, a tánc, a film, és a képzőművészet is, meg voltak múzeumi együttműködések is, de most ez az idei azért lesz talán egy picit más a művészvölgy kúriában, a Kapolcs főterén, mert most a képzőművészetet egy nagyon széles célcsoportnak szeretnénk bemutatni, illetve nem csak az Oxo gyűjtemény és egy-két magán gyűjtemény alkotásai lesznek kiállítva és kiállítási tárgyként megtekinthetőek, hanem bevonjuk a programokba ezeket az alkotásokat, és így igazából egy művészeti élményé válik 10 napon keresztül a kortárs.
1: Nagyon izgalmas. Hogy vonjátok be, vagy hogy ötvözitek a különböző művészeti ágakat, programokat?
2: Hát még ami nagyon izgalmas szerintem, mielőtt a programokra rátérnék, hogy maga ez a gyűjtemény, ez azért nagyon különleges, mert a 20. és a 21. század nagyon kvalitásos darabjait tartalmazza, és ezek az alkotások, ezek nem csak befektetésként jelennek ugye meg a kortárs művészet támogatásaként, hanem ez valójában közvagyonná válik, és ez a gyűjtemény azért nagyon különleges szerintem, ez a vállalati gyűjtemény, mert nem csak befektetésként szolgál, és nem csak a kortárs művészeket támogatja műtárgyvásárlással a cégcsoport, hanem ami nagyon izgalmas szerintem, hogy közkincsé válik, és mindenki által megtekinthető egész évben ott Kapolcson. De ez alatt a 10 nap alatt nagyon hangsúlyosan a látogatókat bevonva a különböző mozgás, art coaching, báb előadás, art koffer, kalandok, kiskamaszoknak, tehát hogy egész széles célcsoportot szólítunk meg a 3 éves kortól egészen a felnőtt korosztályig, és az art yoga során például megnézhetik az alkotásokat, a báb előadás során mesélünk művészekről, de közben bevezetjük a pici gyerekeket is a kiállító térbe. Az Art Koffer kreatív foglalkozás során szülők nélkül fesztiválozhatnak a gyerekek, miközben a szülők megnézhetik a kiállító térben az alkotásokat, és ők felnőtt nyelven önállóan felfedezhetik kiállítás kísérővel, a gyerekek pedig gyereknyelven hallanak ugyanazokról az alkotásokról. És aztán lesznek még rendhagyóbb tárlatvezetések, amely során különböző művészeket fogunk bevonni írókat, zenészeket, képzőművészeket, színészeket, és ők fogják tartani a tárlatvezetéseket. És egyébként a nyitó napon pedig Oszkó Péterrel, a gyűjtemény vezetőjével, vagy bocsánat, Oszkó Péterrel, a gyűjtemény és a vállalatcsoport tulajdonosával fogunk beszélgetni.
1: Uh-huh. És Péter, milyen darabjai lesznek kiállítva a gyűjteménynek? Mert feltételezem abból, amit most az imént Évi elmesélt, hogy ezek inkább ilyen interaktívabb darabok, nem annyira a klasszikus.
3: Mind a kettő. Az a helyzet, hogy a Kaponcson kiállított képek szerintem a gyűjtemény gerince. Én azért már több évtizedet gyűjtök, de van egy olyan furcsa szokásom, hogy én amikor képet vásárolok, akkor azt nekem tudnom kell, hogy hol vásárolom. Tehát én úgy szoktam képet vásárolni, hogy annak a fejemben már megvan a helye. Nem veszek úgy képet, hogy az majd valahol bekerül egy raktárba, hanem már szeretném tudni, hogy az hol lesz kint. Van otthon is, kint kép irodában is, de Kapolcson valóban, ahogy Éva elmondta, ez egy nyilvánosan látogatható galéria, amit feltöltöttünk a gyűjteményünk darabjaival, sőt, hogy ez kifejezetten egy koherens gyűjtemény legyen, még Horváth Béla gyűjteményéből is van néhány kikölcsönzött darab. Ugye ez önmagában az én gyűjtői hajlamom, de Kapolcs az meg egy olyan hely, ahova a legtipikusabb élmény, amivel a látogatók általában távoznak, hogy lementek valamilyen programra, vagy lementek azért, mert valami ismerősük ott volt, vagy a család ott volt, és találkoznak ezer olyan dologgal, amiről nem is számítottak, de írtózatosan megtetszett nekik. Tehát egy csomóan jöttek el korábbi években is úgy a fesztiválról, hogy ott találkoztak olyan zenekarral, akinek aztán elkezdték hallani a zenét, vagy beestek egy olyan színházi darabra, ami rettettően megtetszett, és onnantól kezdték látogatni ezt a színházat. De csak egyszer olyan meleg volt, hogy bemenekültek a katolikus templomba, és meghallgattak egy komoly zenei darabot, ami aztán írtózatosan megtetszett nekik, és rájöttek, hogy a klasszikus zenét is szeretik. És ugye ugyanezt akartuk a kortárs képzőművészetbe is, hogy botoljanak bele olyan művekbe, olyan kontextusba, miután rájönnek, hogy ez érdekes. Ezt érdemes figyelni, ezt érdemes követni, megpróbálni értelmezni. És emiatt picit van egy kis tematikussága ennek a gyűjteménynek, tehát próbál így végigvezetni folyamatokon, meg próbál összehasonlításokat tenni, meg egymásra reflektáló motivumokat bemutatni. Tehát az egész gyűjtemény az elkezdődik Kassáknál, mint aki azért valamiféle folyamatokat elindított a magyar kortárs képzőművészetben. Ráadásul Kassák neve nagyon sok helyen előkerül a művészetek völgyében, mert van, ahol megzenésített verseit éneklik éppen.
1: Igen, mert jó irodalommal is.
3: Így van, és aztán egy másik helyiségben pedig éppen a képeit lehet látni, uh-huh. És aztán utána végig a avantgárd, neo-avantgárd, iparter generáció, és aztán nyilván a századforduló és azt követő legkülönbözőbb szereplők jelennek meg a gyűjteményben, de mondom ráadásul úgy, hogy valahogy ezek egymásra reflektáló műként jelenjenek meg, és ezért is lehet beszélgetni róluk, és ezért is lehet majd olyan tárlatvezetéseket csinálni, ahol el lehet mondani, hogy ki, miért, hogyan, egyik mű a másikra reflektálva, hogyan jelent meg, és mi köze az egyiknek a másikhoz. Tehát azt akartuk, vagy azt akartam, hogy ez egy ilyen sztorivá nőjön ki, és egy élményén nőjön ki ott a fesztivál környezetben.
1: Téged is ezt szippantott be a gyűjtésbe, hogy egy ilyen összefüggést, rendszert láttál, vagy egy történetet láttál?
3: Idő után igen. Az elején az ember úgy érzi, hogy üresek a falak, és oda kell valamit tenni, és akkor már miért ne olyat tegyen, ami egyébként esztétikai, művészi, kulturális értéket is képvisel. És akkor az ember először indul a saját ízlése szerint, és aztán meglepődik, hogy lám, nem tudom, milyen Korrodi utcának volt egy ilyen erdős nagy festménye, most is kimon az irodánkban, és akkor meglátja, hogy Cseke Szilárd is festett hasonlókat, és hogy lehet, hogy ugyanezt a két teljesen különböző ember hasonló motivumokat dolgoz fel. Vagy hogyan fejlődik valaki különböző korszakaiból, és hogyan lesz a nagyon fegyelmezett szögletes absztraktból egy gesztus festészet, és az aztán hogy jelenik meg másoknál is hasonlóképpen. Tehát ilyen típusú történeti vonulatokat fedez fel az ember, és aztán ezeket meg is akarja mutatni másoknak.
1: De akkor ezek szerint a te gyűjtő ízlésed is elég ilyen demokratikus, mert hogy mindenfélét szereted.
3: Teljesen, és ebben kicsit agyára is megyek egyébként sokszor galériáknak, meg kortárs művészeteknek, mert azt gondolják, hogy jaj, én vásároltam XY-tól, és akkor az XY összes képét bemutatják, és akkor mindig elmondom, hogy én 2-3, jobb esetben 4-5 képet vásárolok egy-egy művésztől, és alapvetően az egész generációknak a kontextusa meg sztória érdekel, és inkább különböző szereplőktől szeretek.
1: Tehát a művészi vénádat azt ott éled ki, hogy egy ilyen izgalmas gyűjteményt építesz, ami maga egy mű.
3: Ez nagyon, nagyon kedves, és nagyon pozitív megfogalmazás, ami jól esik a hiúságomnak. Sokféleképpen kérem már Istennek a művészi vénámat, mert a fesztiválon szájjal volikázni szoktam ilyen blueszenekarokban. De ez most kicsit háttérbe szorul, és idén valóban a kortárs képzőművészetéké lesz a fontosabb szerep az én fesztiválon töltött napjaimban is.
1: Hát családilag is nagyon bevagytok már ágyazódva ebbe a fesztiválba, mert a feleséget
3: A feleségem szeret. A főszervezője most már több mint 10 éven, tehát 2013-ban, 13-14 fordulóján vette át ennek a fesztiválnak a szervezését, és hát ő eleve ezt a szakmát űzi, tehát ő kulturális menedzsmentben építette fel a saját szakmai karrierjét, és ennek egy zászlósa olyan művészetek völgye, de nyilván sok más rendezvény meg fesztivál mellett is. És hát a művészetek völgye már akkor, amikor ő átvette, akkor is egy ilyen nagyon nyitott, nagyon befogadó, minden izgalmas lehetőséget kipróbáló fesztivál volt, és mindig az éppen aktuális szereplők és generációk hozták be azt, amit be tudtak hozni. Épp mi most a kortárs képzőművészetet tudtuk behozni.
1: És hogyha kiemelnétek egy-egy darabot, amit különösen érdekesnek tartotok a látogatók szempontjából, ami úgy azt gondoljátok, hogy na ez tuti, hogy fel fogja kelteni az érdeklődést.
3: Hát mondjuk mind a ketten, mert nyilván Éva kívülről látja ezt a gyűjteményt, tehát érdekes, hogy...
1: Mind a ketten mondjátok egyet-egyetnek.
3: Igen, de akkor kezdem én, ugye tehát azért Vazarelli forduló van, és a gyűjteményben azért van jó pár Vazarelli alkotás is, tehát ennek szeretnénk majd egy külön hangsúlyt, külön tematikát adni, hogy ezzel is újra ismerkedjenek, mert ahogy Éva mondta, ráadásul nagyon, nagyon fiatal generáció jellemű ezt hölgyébe. Tehát lehet, hogy én nekem gyerekkoromban még eleve természetes volt 70-es, 80-as években, hogy az ember ismerte Vazarellit, mert arról ő volt az egyik olyan magyar, akit ismertek a világban, de hogy ezt érdemes újra bemutatni, újra ismertetni, újra kontextusba helyezni, akkor nyilván kedvenceim azok is, akik egyébként eleve amúgy is aktívak Kapolcson. Tehát például Galántai György nagyon sok éve szervez saját ilyen kicsit történeti jellegű kollekciókat, galériákat, kiállításokat Kapolcson. Ő azért az iparterv generáció egy meghatározó szereplője volt a nem is csak alkotóként, hanem szervezőként is, és tőle is vannak kín alkotások, és őt azért meg is szoktuk hívni két házar alébről, hogy jöjjön át és meséljen arról, hogy hogyan váltották meg a világot még ők annak idején a 70-es, 80-as években. De egyébként meg nagyon nehéz egy-egy kedvencet kiemelni, mert hát nyilván minden az embernek a szívéhez nő egy ilyen gyűjteményben, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Éva mit tud kiemelni.
1: Szobrok is vannak?
3: Igen. Igen, sőt, azt még most lehet, hogy poént is lövök le, de ugye azt idén hirdettük meg először, hogy a Párfalóval alébb a Köveskálon a Káli Ártin által szervezett Káli Árt Parkba minden évben kiállított szoborgyűjteményből mi már korábban is vásároltunk, és most ezt meghirdettük, hogy évente legalább egy szobrot kiválasztunk, és azt a fesztivál alkalmával bemutatjuk, és ki is állítjuk. Tehát kifejezetten cél az is, hogy a kortárs szobrászatnak mindig egy-egy aktuális alkotása megjelenjen.
1: Hát ott nagyon klassz szobrok szoktak lenni, meg minden évben van egy ilyen.
3: Így van, korábban is vásároltunk onnan, és most idén lesz egy külön ilyen alkalom, ahol a fesztivál által kiválasztott szobor átkerül Kapolcsra, és ott ez bemutatásra kerül.
1: És meg tudjátok, melyik szobor?
3: Tudjuk, de még nem hirdettük meg, úgyhogy ezt az egy poént még nem lövöm le, úgyhogy ez szerintem egy-két héten belül majd kiderül. De kíváncsi vagyok, hogy Éva mit tudnak kiemelni a gyűjteményből.
2: Hát, ahogy Péter, én sem fogok tudni egyet kiemelni, viszont, mert ugye ott vannak a kortárs nagy ágyúk, a Nádler, a Hantai, tehát hogy a Maurer, Keserű Ilona, tehát sorolhatnám. Ami szerintem érdekes, például az egyik alkotás Bozó Szabolcstól, ami egy nagyon korai beszerzés, és most már tudjuk, hogy Szabolcs milyen pályát futott be, és milyen sikeres lett. Nagyon izgalmas a gyerekek szempontjából Szabolcsnak az alkotása, viszont kiemelhetném Szabolcson kívül mondjuk a Sós Nórát is, aki egy ilyen nagyon kritikus művész és nagyon izgalmas gondolatai bújnak meg az alkotásai mögött. Három sósnóra is látható a kiállító térben, de valójában én mégis azt mondanám, hogy azok a művek, amik edukáció szempontjából nagyon jól bevonhatók, mert ugye a képezőnek az egyik missziója az edukáció, és nem csak gyerekek, hanem felnőttek edukálása is, de élményszerűen, tehát nem ilyen szakmai csapatot képezve, hogy ezek a művek nagyon alkalmasak erre, ezért nagyon nehéz választani. Viszont készítettünk egy nyereményjátékot, ez egy 30 napos kvíz, és akkor hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy ott kiválasztottunk 30 művet, és mindegyik nap egy-egy műhöz, vagy művel kapcsolatban, vagy az alkotóval kapcsolatban teszünk fel kérdéseket. És Kassáktól egészen Nemes Marcig, úgyhogy Marci, hát ő a Biennálét képviselte nem olyan régen, de Szűcs Attila is megjelenik a kiállító térben, és ő is ugye egy korai biennálés művész volt, tehát hogy nagyon-nagyon sok izgalmas alkotó van, és 30 mű, 30 kérdés, és valójában 30 esély arra, hogy nyerjen valaki egy páros belépőt a Művészetek Völgye Fesztiválra, és minden héten kisorsolunk két napi jegyet. Úgyhogy érdemes játszani ezzel a...
3: És pont annyit mondjál, hogy hol találják ezt a játékot.
2: Igen, ez a játék, ez elérhető a képezőnek a weboldalán, elérhető minden nap megjelenik az Insta és a Facebook sztorinkban, megjelenik a Művészetek Völgye social felületein is természetesen.
1: És akkor ezeken a felületeken keresztül lehet válaszolni?
2: Igen. Egy kattintható link van, és minden nap az aznapi kérdésre lehet választ adni, úgyhogy a Művészetek Völgye honlapját, social felületeit és a képezőnek a hasonló felületeit érdemes nézni, és érdemes követni minket, mert izgalmas kérdéseket teszünk fel, és egyébként lehet tanulni is belőle.
1: Péter, egy picit kérdezhetlek arról, hogy hogyan kezdtél el gyűjteni?
3: Ezt mindig megkapom ezt a kérdést, és nagyon nehéz az első motivumot, az első
1: mondtad,
3: momentumot.
1: Igen.
3: Tehát amikor az ember, nem tudom én, kisebb lakásból nagyobbal költözik, és hirtelen üres falak között találja magát, akkor elkezd gondolkodni azon, hogy oda mit tegyen.
1: De hol néztél körül először? Galériákban, vagy barátokkal
3: beszélni? Igen, a másik fontos vonulat, hogy én azért a karrierem első 15 évét multicégeknél töltöttem, és vannak, hál' Istennek, olyan nagy nemzetközi cégek, akik a saját sikerességeik egy részét visszaforgatják kortárs képzőnszer támogatásába. Én lényegében ott ismerkedtem meg az első általam nagyra tartott nevekkel, ráadásul annak idején, amikor még ez a Deloitte Magyarországi cége volt, dolgoztam, akkor az ottani ezt a tevékenységet szervezők azt is megtették, hogy behívták Nádler Istvánt, hogy nem csak a képei legyenek kín az irodafalain, hanem beszélgessünk egy kicsit róla, hogy behívták Kövesévet is, hogy mutassa be a legújabb műveit. És ott tetszett ez meg, és amikor már megtehettem, hogy akkor én ebből otthonra is vásároljak, akkor elkezdtem ezektől az alkotóktól vásárolni. Aztán, amikor már saját cégem volt, saját irodával, akkor oda is, és aztán miután a feleségem lényegében már újabb és újabb ötleteket keresett a Művészetek Völgyébe, és újabb és újabb intuíciókat, hogy hogyan lehet még plusz dolgokat felvonultatni, akkor rájöttünk, hogy a képek azok miért csak irodák falain, meg otthoni falakon legyenek, miért nem mutassuk meg ezt a nyilvánosságnak, és ráadásul ez nyilván újabb motivációkat ad az embernek, tehát akkor már egy teljes átfogó képet akar megmutatni az ember a nyilvánosságnak. Tehát valóban egy idő után úgy jártam körbe, hogy akkor az ipartebb generációnak minden képviselője legyen valamilyen módon megmutatva, hogy legyen kín, vagy valóban a biennális művészek, mert mondjuk Köves Éva is kín van, meg hasonlók, azok ugyanúgy legyenek megmutatva. Mi sőt, hát vannak ilyen provokációk, hogyha már Éva megemlítette mind a két művészt, ugye Bozó Szabolcs és Hantai Simon képen szándékosan így egymás mellé van rakva. Hantai Simont azért relatíve kevesen kérdőjelezik meg, Bozószabolcsra az is
1: sokféle... nagyon sokan.
3: Igen, sokféle érdekes beszélgetés is vita van, de hát ugye Hantalja valaha legdrágábban értékesített magyar származású művész, Bozószabolcs meg a mostanában legjobban felkapott, és ráadásul érdekes, hogy egy hasonló karakterű, hasonló ilyen geometrikus kialakítású két kép van egymás mellett, és így reflektál egymásra, tehát hogy picit ez is benne van, amit az előbb említettem, hogy akkor legyen mindenki valamilyen módon, vagy fontosabb pontok, szereplők, csomópontok megjelenítve, és lássuk, hogy egyébként ezek ilyen visszatérő sztorikat tudnak-e
1: mondom mutatni én, hogy, nekünk. Hogy ez a te alkotásod.
3: Ezzel... Igen, van egy ilyen kis összefüggő kompozícióban, de ezért is jó, hogy ahogy van említette, egyébként lesz két olyan alkalom, ahol különböző szereplőkkel én végig sétálok, és végigbeszélem, hogy én egyébként miért azt a képet, és miért oda gondoltam, és ennek mi a háttér gondolata.
1: Csináltál már ilyet korábban?
3: Nem, ez először lesz.
1: Kíváncsi vagyok, hogy, mert olyan érdekes az emberek, sokszor egy kicsit tartanak ettől a világtól, mert egy ilyen elitista kör szórakozásának gondolják a kortárs művészet vásárlását, de tulajdonképpen ez egy annyira egy ilyen cool, meg jó pofa világ, tényleg a művészek is, meg egyáltalán...
3: És nyilván van olyan, hogy vannak befutott nevek, amiknek megvan a maga értéke, de valójában minden árkategóriában léteznek művek. Tehát, hogy nem is igaz az, hogy ez feltétlenül a nagypénzű emberek szórakozása, mert pont a kortársban még egyébként mindenki nyúlhat mellé, meg mindenki találhat jót vagy rosszat, és nem feltétlenül csak az a jó, ami drága, hanem mondom, a legfiatalabb éppen feltörekvő művészeknek is nagyon érdekes műveit lehet megtalálni. Egyébként igen, ezt most elmondtuk, hogy Bozószabolcs ugye az egyik pillanatilag legdrágában értékesített és legfelkapottabb élő kortárs magyar származású művész, de ahogy Éva említette, én ezt kifejezetten alacsony áron vásároltam ezt a képet még annak idején, amit most így körbeugrál, hogy nekünk ott kint kapolcson, kint van egy ilyen kép, de mondtam, hogy ez nem volt nagy anyagi vállalás. Tehát tényleg ez egy ilyen izgalmas kalantúra, amiben mindenki kicsit belekóstolhat a maga ízlése és lehetőségei szerint.
1: Na hát, ha sikerül újabb embereket becsalogatni ebben jó kis világban, a művészet világába, hát köszönöm szépen nektek a beszélgetés. Sajnos a műsoridőnk itt a gyűjtő műsorában véget ért. Az imént beszélgettünk a Kapolcsi Művészetek Völgye programról Oszkó Péterrel, aki az OXO csoport vezetője és tulajdonosa, és az OXO gyűjteménynek, a képzőművészeti gyűjteménynek az atya, illetve Bada Évával, aki pedig a képező galériát vezeti, és aki rengeteg érdekes programot fog szervezni, csinálni a felnőtteknek és gyerekeknek, meg a kettő között egyaránt. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
3: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: A hallgatóknak pedig javasoljuk, hogy látogassanak el a Művészetek Völgye honlapjára, mert ott mindenféle dátumot, játékot, mindenfélét megtalálnak, és köszönjük szépen nekik a figyelmet. A műsor pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Kereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. A

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét.

0: véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Puskás Dániellel, a Mediátor Senior Social Content Managerével. Arról beszélgetünk, hogy mit kínál a Reddit a hirdetőknek, a magyar hirdetőknek, és egyáltalán milyen célcsoportokat lehet elérni ezen a felületen. Kezdjük nagyon személyesen. Te szereted-e a Redditet?
2: Szia Bence, köszönöm, hogy itt lehetek. Igen, szeretem, de megmondom őszintén, hogy nem használom olyan sűrű, mint mondjuk az Instagramot, de ha van egy specifikus téma, amiben szeretnék egy kicsit elmélyedni, akkor biztos, hogy a Redditen fogom megkeresni. Most például aktuális, hogy kávéfőzőt vegyünk, és ezt már Redditen kezdtem el kutatni, hogy mik a felhasználói visszajelzések, melyik terméket ajánlják, és szerintem ebben rejlik az erőssége és a platformnak, és ezért is szeretem.
1: Jól értettem, hogy akkor nem is a YouTube-on kezdted, meg nem is egy sima Google kereséssel, hanem egyenest a Redditre mentél?
2: Igen, igazat megvalva, a Google-be szoktam beírni, hogy mondjuk kávéfőző, vagy DeLonghi kávéfőző, vagy bármi, és mögé teszem, hogy Reddit, és akkor egyből azokat a subredditeket dobja ki a Google, ami számomra hasznos lehet, és így egyből tényleg azokat a első kézből kapom meg azokat a visszajelzéseket, amire szerintem szükségem lehet és hasznos is egy ilyen termékvásárlása során.
1: Most viszont tegyük le a fejünkről a privát sapkát, és tegyük föl a tapasztalt közösségi médiás marketinges sapkát. Azt veszem észre, hogy egyre többször lehet hallani, hogy a szakma kérdez, érdeklődik a Reddit iránt, de ez nem egy olyan cunamiszerű áttörés, mint például a TikToké volt, hogy így egyszer csak hirtelen mindenki a TikTokról beszélt, és mindenki azon gondolkozott, hogy milyen tartalmakat kéne a TikTokon csinálni. Szerinted a Reddit az ilyen csendesen terjed, illetve már elterjedt talán, vagy még később fog jönni a Redditnek ez a nagy cunamiszerű TikTok pillanata?
2: Én úgy gondolom, hogy olyan robbanásszerű pillanat, mint mondjuk a TikToknál nem lesz, vagy ha lesz is, akkor nem hasonló a TikTokhoz, és inkább a csendes elterjedés, ami jellemző rá, de már el is terjedt, ahogy te fogalmaztál, én úgy gondolom, és ez szerintem a platform sajátosságaiból adódó, mert nem úgy lett felépítve, nem erre lett kitalálva, hogy tényleg ilyen robbanásszerűen nem adja meg azokat az impulzusokat feltétlenül, amit mondjuk az Instagram Reels videók, vagy a TikTok rövid videók.
1: Mire gondolsz konkrétan? Milyen impulzusokat nem ad meg?
2: Hát például most, ha a TikTokot felnyitod, akkor egyből megkapod, görgetni kell, és azonnal kapod azokat az algoritmus alapján, ami számodra érdekes lehet, megadja azt az instant dopamint, ami tényleg odaszegezi az embert a platformhoz, és azért a Redditnél muszáj egy kicsit mondjuk úgymond kutató munkát végezni, hogy tényleg megtaláld azokat a subredditeket, amik számodra hasznosak lehetnek. És szerintem ezért nincs az a nagy robbanásszerű dolog, mint mondjuk a TikToknál, vagy az Instagramnál.
1: Mennyit számíthat az, hogy a klasszikusan most már a legnépszerűbb social media felületek, azok gyakorlatilag videós felületek, míg a Reddit egy kifejezetten szöveg és komment és írás és betűcentrikus valami.
2: Igen, mint ahogy mondtam, másra lett kitalálva, és tényleg az emberek másért keresik fel. Tehát erről szerintem korábban is már beszéltünk, hogy más elvárásokkal érkeznek a platformra, tényleg nem azért, hogy gyorsan átpörgessenek egy-két videót, vagy akár inspirációforrást keressenek, mint mondjuk Instagramon, hanem tényleg, ha egy témában jobban szeretné elmélyedni az ember, akkor a Redditre megy, illetve ha első kézből akar tényleg valós insightokat szerezni, akkor is a Redditet üti fel először.
1: Mit gondolsz, hogy megvan ez a különbség így funkcionalitásban, de valószínűleg növekszik Magyarországon is, esetleg a Reddit más platformoktól veszi el az időt?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, amit szerintem korábban a Facebookon vagy Facebook csoportokban tettek fel kérdéseket az emberek, az nagy eséllyel most már Redditen keresnek rá, vagy teszik fel a kérdést, illetve ha még visszább megyünk, akkor talán a régi fórumoktól veszik el a felhasználókat, illetve az időt, ha még visszagondolunk az indexes fórumokra, amik annó nagyon pörögtek.
1: De akkor ezek szerint mégsem tud kikopni így az internetből a anonim fórumozásnak az intézmény? Mert ez azért nagyon hasonló a kettő élmény.
2: Igen. És szerintem ebben rejlik az erőssége a Redditnek, hogy tényleg anonim módon, arc nélkül tényleg le tudod írni, amit tényleg gondolsz, személyesen gondolsz, és pont ezért ebben rejlik a Redditnek az erőssége, hogy anonim módon, arc nélkül tudod elmondani a saját véleményedet, igen.
1: Mire tudja használni egy brand a Redditet? Márkát építeni lehet itt jól, vagy inkább edukációra lehet jó. Olyan nagyon-nagyon sok hirdetést nem látunk Redditen, de az mondjuk látszódik, hogy egy-két márka, sőt employer brand, az megpróbálkozik a platformmal?
2: Igen, ez jó kérdés, hogy lehet egyáltalán márkát építeni. Az biztos, hogy nem a klasszikus módon, ahogy mondjuk megszoktuk Instagramon, Facebookon, TikTokon, vagy bármilyen más platformon, azért ide más recept kell, és ezt annyira még nem találták meg ezt a hangot a márkák, próbálkoztak, de inkább direkt reklámokkal, amik bebizonyosodtak, hogy itt ezen a platformon nem működnek, tehát pont ezért inkább negatív példákat találunk a márka megjelenésekre, mint pozitívakat, akár külföldi oldalakat, vagy külföldi márkákat nézzünk, vagy magyar márkákat, nincs best practice, amit lehetne követni.
1: Hogyan élned le a negatív példákat? Mi az, amik ott bajosak?
2: Hát igazából volt egy pár tök jó példa, ami nagyon jól szemlélteti azt, hogy fordítva ültek egy kicsit a lovon a márkák, amikor ezen a platformon próbáltak érvényesülni. Az egyik az inkább talán ilyen személyes márkaépítés szerű is, amikor a Woody Harrelson próbálta az egyik készülő filmjét promózni, és úgy próbálta előadni, hogy na most kérdezhettek tőlem, és akkor nyilván az emberek mindenféle dolgot, hogy mióta vagy vegán, nem tudom, abba a filmben miért csináltad, és ő meg hátat fordított, és nem válaszolt azokra a kérdésekre, csak a filmét akarta promózni. Tehát azért itt ez megint felvet aggályokat ezzel kapcsolatban, hogy ez nem az a platform, mert itt tényleg az emberek a kendőzetlen igazságra kíváncsiak. A másik pedig ha jól emlékszem, a Sony-nak volt egy próbálkozása, ott meg 2-3 komment után buktak le, hogy fizetett usereket használtak arra, hogy pozitív termék visszajelzéseket írjanak a subredditekbe. Hát az sem a legjobb megoldás, ez biztos.
1: Reddit influencerek, ilyenről már hallottunk, de Magyarországon még nagyon nem. Mire számítasz? Érkezhetnek-e ilyen influencerek, akik a Redditen érvényesülnek?
2: Én úgy gondolom, hogy klasszikus értelemben nem, mert, mint már azt beszéltük, a Reddit inkább a véleményt helyezi előtérbe, mint sem a nevet vagy az adott személyt. Lehetnek olyan, úgymond power userek, akiknek a véleményére talán jobban figyelnek a felhasználók, de én úgy gondolom, hogy nem tud egyik user sem személyes márkát építeni ezen a platformon, pont azért, mert az anonimitás mögé bújnak inkább a userek.
1: Visszatérve még a beszélgetés elejére, a kávéfőzős példáthoz, abban nekem az volt az érdekes, hogy igazából ez egy elég nagy lehetőségnek is tűnik márkáknak meg kiskereskedelem számára, hogy van egy platform, ahol az emberek termékekre is kíváncsiak, termékekről is beszélgetnek, és ahol nem biztos, hogy feltétlenül alkalmatlannak találják a felhasználók, hogyha mindenféle termékinformációkkal traktálják őket. Szerinted ezt az adottságot hogyan lehetne jól kihasználni?
2: Igen, arra egy tök jó platform, hogy a márkák találkozzanak a pozitív, illetve a negatív kritikákkal, és nyilván az meg rájuk van bízva, hogy ezzel mit kezdenek. Ha pozitív, akkor az tök jó, mert akkor ott látszik, hogy a márka az valamit jól csinál. Ha negatív, az is hasznos lehet a márkának, mert akkor tud fejlődni, és sok esetben hamarabb derül ki mondjuk egy Reddit subredditben, hogy valami gond van, nem tudom, az egyik boltban, nincsenek megelégedve a vevők, és tud ezzel foglalkozni, már az elején meg tudja fogni, és megkeresni rá a megoldást az adott márka. Tehát ilyen szempontból, ha jól tudja megfogni a márka ezeket az insightokat, akkor hasznos lehet a számára.
1: Ez nekem inkább egy kicsit a szentiment elemzés és az insight gyűjtés gondolat köre, amit most elmondtál, de vajon termékkommunikációhoz lehet-e, vagy akár bármiféle ügyféltámogatáshoz, vevőszolgálathoz lehetne Redditet használni?
2: Lehet használni, de nagyon okosan kell szerintem hozzányúlni, mint amit azt már említettem, hogy ez a direkt reklám, ami mondjuk más platformokon tök jól működik, az itt nem fog működni, de ha egy márka azt mondom, hogy segíteni próbál a usereknek, akkor tényleg sikereket tud elérni ezen a platformon, de akkor is teljesen alulról kell építkezni, tehát nem úgy kell beregisztrálni, hogy én vagyok a Sony, és akkor most én majd mindent megoldok, hanem inkább személyesen, hogy nem tudom, én technikus vagyok, és így meg így oldanám meg a dolgot, és akkor szépen felépíteni azt, hogy itt megjelenik a márka, de nehéz, mert a Reddit userek nagyon, mondom, háklisak a reklámokra, tehát elég ingoványos talaj ez a márkák számára.
1: Összefoglalva, mire ajánlod, és mire nem ajánlod a Redditet márkagazdáknak?
2: Én úgy gondolom, hogy insight gyűjtésre, illetve pozitív-negatív kritikák szerzésére az adott termékkel vagy márkával kapcsolatban tök jó, mert tényleg első kézből kaphatja meg a márka a userektől ezeket a visszajelzéseket. Direkt reklámra, nagyon, nem tudom, image-fókuszú kommunikációra nyilván nem alkalmas. Tényleg egy teljesen más recept szükséges ehhez a platformhoz, mint mondjuk a többi klasszikus social platformhoz.
1: köszi, Dani, meg nagyon köszönjük, hogy el tudtál jönni, és én bízom benne, hogy ebből a receptből néhány összetevőt legalább át tudtunk adni a követőinknek, hallgatóinknak, hazai marketing szakmának.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
3: Folytatódik a Rebrief, és a vendégem egy hang, akit jól ismerhettek a Trend FM-ről, egy másik műsorból, a Pedál Podcastból. Takács Tamás, a Pedálban műsorvezető társam, köszöntelek.
4: Köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Most viszont nem kerékpározásról lesz szó, hanem érintőlegesen lesz róla szó. Egy nagyon furcsa sportszponzorációra kaptad fel a fejedet, és erről hosszasan írtál a Facebookról. Megpróbálom összefoglalni a dolgot, és hogy mi lehet benne a feszültség, aztán igazítsák ki, és egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ez egy nagyon rossz, dekadens és rongyrázós és sznobbulós húzás-e, vagy egy tévedés, vagy pedig lehet-e mögött valami logikus és marketing szempontból is okos húzás. Az történt ugyanis, hogy Cyclocross versenyen, ami egy olyan kerékpáros szakág, ami sárban, hóban, latyakban történik viszonylag sok eséssel, tehát nem egy nagyon szép, tiszta és napsütéses országúti sport, de egyébként nyilván ennek is elég nagy rajongótábora van. Tehát egy cyclocross versenyen az egyik élvonalbeli versenyzőt észrevették, hogy a versenyen egy Richard Mille karórával a csuklóján indult el. Na most a Richard Mille karóra az nem G-Shock, nem egy arra kitalált óra, vagy egy Garmin, amit sportoláskor viselünk, vagy strapa közben, hanem egy meglehetősen drága, tudunk értéket mondani?
4: Hát egy olyan 300 000 euró, tudomásom szerint.
3: Ez az, amit ugye elég nehéz átszámolni forintba, már 1,2 milliárd forint közül.
4: Hát 9 számjegyű, az biztos, igen. És nem egyessel kezdődik.
3: Szóval egy ilyen karórában állt ki a versenyre Mathieu van der Poel.
4: Igen, tehát nem is akárki, hanem a sportágimmel koronázott királya.
3: Egy ilyen órában állt ki a versenyre, ahol jó eséllyel elesik, folyamatos rázkódásnak teszik ki az órát, ugye ez nyilván egy mechanikus óra, tudjuk, hogy a mechanikus óráknak nem túl jó a kerékpározás és a motorbiciklizés sem. Tehát egy ilyen órával állt ki, és ebbe a sárdagasztásba, dagonyába egy olyan órával indult el, amit a jó érzésű emberek leginkább az operába és nagyon fontos tárgyalásokra vesznek föl. Ez tiszteletlenség a márka iránt, nem ismeri el a márkának az értékeit, vagy igazából egyfajta műveletlenség az ő részéről. Tehát, hogy ez egy barbár dolognak tűnik, nem biztos, hogy jó a sportolónak, nem tudom mennyire jó a márkának, hogy az látszódik, hogy egy ilyen kifinomult dolgot barbár körülmények között viselnek. Nekem gyanús, hogy ez egy ilyen hülye félre csúszás volt.
4: Hát én azzal kezdeném, hogy azért a rongyrázás és a sznobizmus és a marketing, ezek így kéz a kézben járnak, és nyilván van ebben egy fricska is, tehát nem csak ezen a világbajnokságon, ugye, ami egy héttel ezelőtt Hollandiában zajlott, indult el Mathieu van der Poel, hanem az egész világkupa sorozatot egy ilyen sportórában nyomta végig.
3: És azért... Akkor ez már ilyen gyanúsnak tűnik, hogyha...
4: Ez egy, tehát azért a Richard Milléről tudni kell, hogy sosem volt az öltöny óra kategória, most nagyon leegyszerűsítve, tehát extravagáns órákkal is kezdték, ez ugye egy 21. századi márkáról van szó, és úgy alakult, hogy ők elmentek egy luxus óra brandként nagyon a sport szponzoráció irányába, hiszen hát tudjuk azt, hogy forma egy tenisz vitorlázás sorolhatnánk a sportágakat, azért a tehetős rétegnek a privilégiuma, hogyha ha nem a sportági rendszerről, hanem hobbi szinten beszélünk.
3: De hogyha ez a tehetős réteg privilégiuma, akkor igazából a márka és az, hogy elindultak a sportszponzoráció irányába, ez az egyetlen egy kapcsolat, hogy oda megyünk, ahol tehetős emberek vannak, vagy a márkának van olyan vonása, értékvilága, ígérete,
4: hát,
3: ami kapcsolódhat
4: Hogyan-e? Tehát emellett, tehát nyilván ez egy nagyon egyszerű dolog, minél inkább, meg minél magasabb kategóriás luxus termékekről beszélünk, azért az árazás is úgy hatványozottan emelkedik. De azért azt ne gondolja senki, hogy ezek mögött, az órák mögött nincsen iszonyatos technikai tartalom. Tehát én ezt úgy szoktam, mind egy olyan hasonlatot szoktam említeni, hogy gondoljuk azt, hogy mondjuk egy űrhajó készül, senki nem gondolja szerintem, hogy egy űrhajó olcsón készül. Na most ezek a Richard Mille órák, ezek olyan űrhajók, amelyek ráadásul ilyen néhány centi hosszúságúak és szélességűek, és körülbelül ugyanaz az a tudás van, úgy anyaghasználat, úgy kialakítás, fejlesztés szintjén. Egyébként ugye ez a márka benne van a top órák, tehát árbevétel szempontjából a top órák között úgy, hogy ilyen elképesztő kis darabszámban, tehát most megfognál, de talán ilyen 5000 példányos évenkénti darabszámban gyártanak, és így tudják ezeket a számokat produkálni. Nem, egyébként nem tudom, mennyire mehetünk bele technikai részletekbe, hogy kerékpárversenyzés és mit kell egy órának kibírnia, vagy egyéb sportágakhoz
3: szerintem
4: képest.
3: Szerintem három mondat erejéig mondjuk el azt, hogy ez egyáltalán tényleg jó ötlete egy,
4: hát
3: egy
4: ugye
3: automata
4: ékszerórával. Az alapvető gyerekkorunk óta, vagy hát apáink óta egy vélekedés, hogy ugye mechanikus órában lehetőleg ne sportoljunk, ne bringázzunk, ne motorozzunk, mert való igaz, hogy egy normál, egyszerű mezei automata szerkezetben, ugye, amik egyszerű kövekkel, hajszárugóval, igen, tehát egy normál szerkezetet tényleg szétráz, és adódhatnak benne olyan mechanikai sérülések, hogy nem tesz jót.
3: Tehát a Richard Millének ez az akciója, ez gyakorlatilag egy bizonyíték, egy elég masszív kiállás azoknak a szemében, akik így értenek valamelyest az órákhoz, és így értik, hogy miért fura egy ilyen órával oda menni ilyen körülmények közé, de te ugye erről ezt követted valamennyire a Facebookon ezt a marketingfogást a márka részéről. Mit látsz? Átment? Értékeli ezt az órás közösség, a biciklis közösség ezt az akciót, vagy igazából leginkább ez olyan zavart okozott, és tényleg egy ilyen rosszul sikerült szponzoráció, mint amilyen nekem volt az első benyomásom?
4: Szerintem, tehát ha órás közösségről, vagy hozzáértőkről beszélünk, akkor, illetve inkább úgy mondom, hogy műkedvelőkről, mert még én sem merem hozzáértőnek nevezni magamat, de arról nagyon sokat beszélünk, és tényleg rengeteg poszt, meg beszélgetés, és bringás és akár órás körökben születik arról, hogy láthatóan miben jobbak ezek az órák egy átlagos, mondjuk automata óránál, és azért ki tudunk emelni olyan szerkezeti elemeket, illetve anyaghasználatot, hogyha megnézzük, hogy minden egyes apró alkatrész nem a megszokott acélból mondjuk, hanem a legkomolyabb és legdrágább titánból. Nyilván egy karbon szövet mögött is komoly fejlesztések vannak, hogy milyen legyen a kitöltőgyanta, milyen a szénszál szerkezet, stb. Tehát ezeket elképesztő fejlesztések előzik meg, és úgy állítják össze, hogy ez egy tökéletesen pontos, mert egyébként a Richard Mille órák a pontosságukról is híresek, illetve régen azt tűzték az ászlajukra a marketingbe, hogy különböző gyorsulásokat nagyon jól viselnek, ugye teniszben is a Nadal például egy emblematikus figura volt, aki ilyet használt, hát még most is, Forma 1-es sztárok, és a többi. És hogy például én a Facebook posztban ki is emeltem, hogy azért nézzük már meg, hogy egy rotor, tehát ugye, ami az energiát szolgáltatja.
3: Ez a kis súly, ami pörög mozgás hatására az órában.
4: A legtöbb drága automata órában látható is egy zafirkristályon keresztül. Ez úgy épül föl, hogy eleve kerámia csapágyakon forog, amiről azt kell tudni, hogy kenés nélkül is működik. Tehát ugye az automata óráknál a legtöbb, egy átlag automata óránál szervizigényes, zsírozni, olajozni, stb. Kell, és nyilván ahol zsír, mint kitöltő anyag is ott van, ott ha a zsír kiszökik, illetve elhasználódik, akkor csökken az a térfogat, ott kotyogás keletkezhet. Tehát ezért van az, hogy egy idő után biztos, hogy sérül egy olyan automata óra, ami nagy
3: rázkódásnak,
4: nagy rázkódásnak, terelésnek van kitéve. Na most itt például
3: félbe kell szakítsa. Azelőtt, hogy a Mathieu van der Poel fölkapta volna ezt az órát a karjára, te tisztában voltál ezekkel a terméktulajdonságokkal, Vagy működött a dolog, hiszen elkezdted megnézni.
4: Tehát működött a dolog, tehát konkrétan ezt a modellt nyilván akkor néztem meg úgy kicsit részletesebben, meg olvasgattam utána, és hát visszatérve a rotorra, hogy értsük a luxust is, ezen a kerámia csapágyon mozgó karbon vázon, ami ugye a rotor vázát adja, egy kis fehér arany, hogy is nevezzük, himba forog ugye körbe-körbe, és az összes egyéb alkatrész is ilyen precizitással és részletességgel van kidolgozva.
3: Záró kérdésként engedjük el az órát. Az, hogy egy ilyen márka így szponzorálta a kerékpározásba a ciklokrossz szakágat, szerinted mit mond el arról, hol van a megítélése ennek a sportnak? Mit gondolsz arról, hogy egy ilyen márka lépett be ebbe a sportágba?
4: Hát mivel ez nem egyedi eset, én ha jól emlékszem, nem is a Tadej Pogacar, hanem a Mark Cavendish volt az első, aki egyébként egy korunk, vagy a közelmúlt legnagyobb sprintersztárja, és nagyon sok ilyen hasonló luxus egyéni szponzora volt, de a Pogacar is, a Van der Poel is a 2020-as évek eleje óta, tehát egy 3-4 éve biztos, hogy használja ezeket az órákat, és a Tour de France-on is egy nagy beszédtéma volt, hogy például Pogacar egy Richard Mille órában teker a szakaszokon.
3: Hát akkor kíváncsian figyeljük majd, hogy a különböző körversenyek során az út mentén hány órarajongó tűnik fel, mindenféle távcsövekkel és binokulárokkal felfegyverkezve, hogy megfigyelje, milyen órákat lehet ellesni a legjobb sportolókon. Köszönöm, Tufi, hogy csatlakoztál hozzánk a Rebriefbe.
4: Nagyon szívesen, máskor is.
3: És Rebrief egy hét múlva is lesz, addig is vigyázzanak magukra. Köszönjük a figyelmet.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtökön, fél öt után, és ahogy szoktunk, földgömbrovat, a legfrissebb a nyári lapszám előttem, és Horváth Róberttel beszélgetek. Irány az Antarktisz. Nem volt közelebbi úti cél?
2: Természetesen mindig vannak közelebbi és távolabbi úti célok, azonban a listánkon erősen szerepelt Dél-Amerika, Patagónia, Tűzföld, és természetesen az utolsó általunk még nem ismert földrész az Antarktisz.
1: Ugye mindig el szoktuk mondani, hogy Horváth Róbert az a férfi ember, aki szeretne mindent megmutatni a fiainak, de ha jól láttam most, akkor a fiai nem vettek részt, ugye, ezen az expedíción.
2: Így van, sajnos nem vettek részt, és azért mondom, hogy sajnos, illetve ők még inkább ezt mondják, hogy
1: ez
2: sajnos.
1: Biztos.
2: 14 év alatti gyerekeket nem szállítanak ezek a hajók, és még néhány évet várniuk kell ahhoz, hogy eljussanak a Tűzföldre. Kisebbek 12 évesek.
1: Szerintem állam. Előbb-utóbb oda jutnak. Szóval a cikket a földgömrovadban Horváth Róbert, Simai Attila, Vadnai Réka, Zalai Tamás jegyzik. Irány az Antarktisz, és a krioturizmussal kell kezdjük, ugye?
2: Hát igen. Ugye ez egy nagyon új irányzata a turizmus, gyakorlatilag eljutni az Antarktiszra.
1: Vagy valami nagyon hidegjeges helyre, lehetőleg
2: hát magas. Vagy valami ugye? Nagyon hidegjeges helyre, de ugye általában az Antarktisz, illetve az Arktisz, esetleg még Grönland tartozik ebbe a listába.
1: Maga a hajó, majdnem azt mondtam, hogy hajókirándulás, de azért ez botorság lenne. Szóval akkor egészen most le kell menjünk Argentina legdélebbi csücskéig, ugye onnan indult ez a hétszintes óriás hajó.
2: Így van. Hát ugye mi Dél-Amerikába érkeztünk, végigmentünk a Tűzföldön, és úgy érkeztünk meg Ushuaiába, ahonnan indult a hajónk.
1: És aztán onnan hogyan tovább? Egyáltalán hányan voltak, hogy kell ezt elképzelni egy ilyen krioturista utat hajóval?
2: Ugye eleve az egész történet meglehetősen érdekes színezetet kapott, mert ez volt az a bizonyos hajó, ami néhány hónappal később karanténba került és kóvályogott egyenlítő környékén, illetve fel Európa felé, mert vírusos megbetegedéseket, haláleseteket mutattak ki rajta. Tehát ez a hajó, ez egy 170 vendégturista szállítását végzi, és jelentős szakmai stáb van mellette, több tucat szakember, geológusok, biológusok, ökológusok, bálnákkal, madarakkal foglalkozó szakemberek, akik viszik a hajóról a kis hajókkal partra, valójában az Antarktiszra a kirándulókat. Az út első három napja hajókázással telt, mert hát át kellett kelni a Drékát járón, ugye a föld legveszélyesebb vize a Drékát járó, a Hornfokot elhagyva, és utána érünk csak az antarktiszi vizekre, tehát valójában az első három nap csak hajókázással telt, illetve hát madarászással, illetve a tenger figyelésével, mert kerestünk mindent, ami élt és mozgott.
1: Magellán pingvin, Magellán lúd, hogyha sorolom a cikk címszavai, déli király albatrosz, aztán jöttek a delfinek, volt ott minden. Nem unatkoztak
2: hát,
1: azért.
2: Igen, a déli király albatrosz az nagyon érdekes történet, mert néhány hónappal később akkor már a gyerekeimmel Új-Zélandon meg tudtuk figyelni a fészkelését is ennek a madárnak, ami hónapokat tölt a levegőbe leszállás nélkül. Az orkák, tehát a karcárnyú delfinek pedig fantasztikus műsort produkáltak a hajó körül.
1: És aztán megtisztítva, fertőtlenítve partra lehet szállni, ugye? Naponta maximum három, egyszerre csupán egy hajó köthet ki az első szigeten, ott 200-an lehetnek egyszerre. Ez volt akkor az első földetérés akkor a hajóút után.
2: Így van, az első földetérés az valójában még nem az Antarktiszon történt, hanem a Deception Islanden, ami még nem az antarktiszi szárazföld, hanem mellette egy sziget. egy turisztikai szövetség szigorúan meghatározza azt, hogy milyen feltételekkel lehet egyáltalán partra szállni az Antarktiszon, és itt nem csak a fertőtlenítés, meg a nem viszünk oda semmit, nem hozunk vissza semmit, szabálybetartása fontos, hanem azt is pontosan meghatározza, hogy melyik helyszínen, hány hajó köthet ki, hány ember lehet ott, hány csoport szállhat ki egyszerre. Tehát ezek meghatározták végig a programjainkat. Ugye mi elég sok időt töltöttünk fent a Kapitányi hídon, onnan lehetett legjobban lesni a madarakat, és beszélgettünk a kapitánnyal, illetve a programvezetővel, és végig egyeztetésben voltak a többi ilyen vacsink hajóval, mert nem ez az egyetlen hajó, hanem több tucat hajó szállítja most már az Antarktiszra az érdeklődőket, és folyamatos egyeztetésben voltak, hogy ki, mikor, hova megy, hogy betartsák ezeket a szabályokat.
1: Hogy van most az Antarktisz? A fókák, a bálnák, a pingvinek, európai szemmel, kutató szemmel, kíváncsi ember szemével, és nyilván rengeteget beszélgetett ott, megbeszélgettek ott, ugyancsak tudósokkal.
2: Ugye az első, ami számunkra meglepő volt, ugye nyáron voltunk, de úgy éreztük, hogy egyáltalán nincs hideg. Gyakorlatilag mínusz 5, mínusz 6 foknál hidegebb hőmérséklettel nem is találkoztunk, azonban többször is volt olyan, főként ugye a felhőtlen időszakban, amikor rendesen rövid ujjú pólóba, 10-15 fokos melegbe lehetett túrázni, kirándulni kint az Antarktiszon. Ez az első dolog, ami meglepett, és hát a szakemberek mondták, hogy egyre inkább látszik az is, amit klímaváltozásnak vagy globális felmelegedésnek nevezünk. Ennek eredményei látszanak az Antarktiszon is, mert érezhető ez a melegedés, és ez a melegedés ez ökológiai átalakulásokat hoz magával. Van olyan pingvinfaj, aminek ez árt, és van olyan pingvinfaj, aminek ez használ. Tehát vannak olyan fajok, aminek jelentősen lecsökkent az állománya, míg például a szamár pingvin, ő rá azt mondták, hogy a klímaváltozás egyik nyertese, állománya folyamatosan növekszik.
1: Az ötödik nap érték el aztán a kontinenst, ugye, Robert?
2: Hát körmény. Igen, gyakorlatilag akkor kötöttünk ki először. Az ötödik nap második kiszállása volt az, amikor már valóságos, igazi kontinentális partra szállásunk volt.
1: És amikor egy ilyen hajó megáll, vagy a csónakok kikötnek, és akkor ugye maximálva van, legfeljebb 200-500 turista tartózkodott a szárazföldön, csak egy hajó, akkor mi történik? Akkor szabadon lehet sétálni, barangolni a lehetőségekhez képest? Csak azt mondja a vezető, hogy 3 óra múlva gyertek vissza, mint egyébként a turista hajókon, vagy ez ilyenkor hogy nézett ki? Ott mire voltak kíváncsiak végre, amikor az Antarktisz volt a lábuk alatt?
2: Először is, hogy ugye mindenképpen két csoportra osztották a csapatot, az egyiket rögtön partra vitték, egyik felét a társaságnak, a másik felé addig motorcsónakkal bóklászott a partmenti vizeken, és hát kereste a bálnákat, fókákat, és abból nézte azt, amit a többiek a partról, majd utána cseréltek. Ez azért volt fontos, hogy be tudják tartani a partra szálló limitációt. Ez az egyik. A másik pedig, akik partra szálltak, ott gyakorlatilag irányított programok voltak. Mint mondtam, több tucat szakmai vezető volt a hajón, és ez a több tucat szakmai vezető szállt ki először, és kijelölte kis jelző oszlopokkal, hogy hova lehet menni, merre lehet menni, illetve amikor kirándulások voltak, akkor vezették a csoportukat. Ezen határon belül szabadon lehetett bóklászni, de valójában nem.
1: Azt is olvastam a cikkben, hogy hogy jött létre az út, hogy ez a holland hajótársaság 30 éves tapasztalat, mindenféle díjakkal rendelkeznek. Ők kifejezetten ilyen környezettudatos utazásokat, kis létszámú utazásokat, gondolom tudományos, edukatív, mindenféle célzattal szerveznek északi sarkvidékre, Antarktiszra, tehát akkor az ő segítség az fontos volt.
2: Így van. Tehát itt kifejezetten biológus, ökológus, geológus szakemberek voltak a csoportvezetők, És hát a Antarktisz nyári szezonjában, ugye a mi telünkön lent vannak a déli féltekén, majd utána a mi nyarunk idején feljönnek az Arktiszra, Grönland környékére, és kifejezetten ilyen természet megfigyelő hajótúrát szerveznek.
1: Mi volt a végső konklúzió? Egy újabb állomás, egy újabb meghódított földrész, de Robert, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi volt a végső benyomása, vagy a legfontosabb, mi az Antarktiszról?
2: Hát ugye a legfontosabb az, hogy mindenképp vissza kell vinni oda a gyerekeket.
1: Ezzel kezdtem, még ezt tudtam.
2: Ez volt az
1: ezt
2: alap.
1: Kitaláltam.
2: Másrészt pedig ugye nagyon sok dolgot olvastunk, tanultunk, hallottunk, és egészen más ezt kézzel fogható távolságból megtapasztalni. Akár a kedvenceim voltak a Pingvin Highway-k, ahol kapaszkodtak felfele a pingvinek, majd lefele hason csúszva mentek, vagy ahogy harcoltak a pingvinek egy-egy kis kődarabért, ugye kövekből építik fészkeiket, idézőjelbe fészkeiket. Igen. Vagy ha arra gondolunk, hogy számomra teljesen logikus és mégis megdöbbentő volt az, amikor egyik alkalommal a csónakba ültünk, a kis csónakba, és láttuk, ahogy egy jégtömb átfordul. Igen. Ugye a jég a falsújánál fogva egy tized része a vízfelszín fölött van, 9/10 része a víz alatt. De a jég az édes víz, a tenger az pedig sós víz. Ráadásul 0 foknál melegebb, ez azt jelenti, hogy a jég az állandóan olvad. Az édes víz állandóan olvad, és az olvadék az mindig feljön a felszínre, hiszen az édes víz az könnyebb. És ahogy jön fel a felszínre, barázdákat vájt a jégtömbön, nagyon gyönyörű minták vannak ezeken az úszó jégtömbökön, jéghegyeken, mert ugye vannak 50 méteres darabok is, és ahogy olvad, állandóan változik a tömeg középpontja, elkezd billegni, majd egyszer csak átfordul. Na most képzeljük el, amikor egy ház, vagy egy toronyház méretű jégtömb egyszer csak egyik pillanatra másikra átfordul. Nagyon látványos. Ugye ezekről az ember olvas, meg hall, meg lát műsorokat, de egészen más ezt élőbe látni.
1: Ezek gondolkoztam, míg hallgatom, hogy nagyon nagy dolog ezt látni, megtapasztalni, és én is nagyon szeretném. Ugyanakkor meg azt gondolja az ember, és biztos, hogy egyetért velem, hogy az meg nagyon jó lenne, hogyha ez nem lenne a tömegturizmus része, hogy oda potom pénzért lehessen menni, bámészkodni, meg kólásüvegeket a vízbe dobni százezreknek, szóval valahogy ezt nagyon, nagyon meg kéne, ezt is nagyon meg kéne óvni az embernek saját magától.
2: Sokkal jobban félek ettől a klímaváltozás hatásaitól, mint attól, hogy néhány ezer ember ott hajókázik, mert a néhány ezer, vagy néhány tízezer, vagy akár néhány százezer ember valamennyire kordába lehet tartani megfelelő szabályokkal, és jelenleg egyelőre ez működik. Azonban a természet átalakító közvetett vagy közvetlen hatásokkal már nem tudunk mit kezdeni. Szerintem sokkal jobban veszélyezteti, és nem csak az Antarktiszt, hanem bármelyik, a világ bármelyik táját, vagy bármelyik élőhelyét, azok a hatások, amiket már nem tudunk irányítani.
1: Beleértve a hazai élőhelyeket is.
2: Így van, így van, így van. Hát elég csak kinézni az utcára. Csontszáraz minden, kiszáradtak a patakok, kiszáradnak a tavaink, nagy tavaink, és ugye lehet azt mondani, hogy a Velencei tó, Szikes tó, és igen, a Szikes tavak alkalmanként kiszáradnak, de itt azért itt a okokozati összefüggések ennél sokkal mélyebbek, és nem is a Velencei tónál történő folyamatok a legsarkalatosabbak, hanem ami az Alföldön zajlik.
1: Nagyon szépen köszönöm. Irány az Antarktisz. Csodáljuk a cikket, nézzük meg a képeket, és Horváth Robertnek nagyon szépen köszönöm ezt a mini idegenvezetést. Köszönöm szépen.
2: Szívesen, viszontlátásra, minden jót.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyerebb több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az iroda épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatát. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is termés kiesést

0: okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda, több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállította ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó rádzást kívánunk mindenkinek, péntek délután fintech világa, Siklós Bence a PIK tanácsadója itt a stúdióban, és Fetter István újra a Cibbank kisválti üzletág vezetője, mert hogy azért nagyon sok kérdés bennünk maradt, ugye múlt héten end-to-end online számlanyítás, kisválti bankolás, digitalizációja, tanulságok a Cibbanknál, erről beszélgettünk, tehát a mesterséges intelligencia természetesen szóba került.
2: Igen, az AI is szóba került, de ugye a fő fókusz a digitalizáción volt, hogy ez már ugye egyre jobban alapelvárás, nem csak lakosságem, üzleti oldalon is, és hogyha ez már egyre inkább alapelvárás mindenhol, akkor hogyan lehet differenciálódni? Itt ez a fő kérdés, hogy nálatok mik ezek a fő pontok?
3: Örülök, hogy újra itt vagyunk, köszönöm. Ami szerintem nagyon fontos, hogy vannak a piacon olyan versenyzők, akik csak digitálisak, vannak olyan szereplők, akik még a digitalizációban nem mélyültek el, de egy komoly lefedettséggel személyes jelenlétet kínálnak, és azért viszonylag kevés olyan szereplő van, amelyik tudja hozni a legkomolyabb fintekeknél látott customer journey-t és innovatív megoldásokat, de mellette egy nagyon komoly nemzetközi háttere van, egy nagyon komoly múltja, megbízható, stabil, tényleg az életű megtakarítását ott el merjük helyezni, mellette akár társadalom formáló szerepe van, komoly értékei, ESG, környezetvédelem, és így tovább. És ugye mi ezt a színvonalat, meg ezt az étoszt akarjuk hozni, és hozzuk is. Hogyha pedig konkrétan ugye a digitalizációt nézzük, akkor jelenleg nem azzal a szándékkal digitalizálunk, hogy a személyes tanácsadói szerepet kiváltsuk, hanem azzal a szándékkal, hogy minél több időnk maradjon arra, hogy érdemben, személyesen tudjunk beszélni az ügyféllel, akár vállalati oldalon, akár lakossági oldalon, ezért minden olyat digitalizálunk, aminél úgy érezzük, hogy a személyes varázs, a személyes jelenlét nem vagy kisebb mértékben tudna értéket teremteni, és teret adunk annak, hogy találkozunk. Tehát például lakossági oldalom end-to-end online számlanyítás, end-to-end online személyi kölcsön, end-to-end online jelzáloghitel, de azért még a törvényi megfelelés miatt egyszer legalább találkozni kell. A vagyonkezelést és minden mást is meg lehet oldani online, de ott már a portfólióépítés miatt nagyon szeretjük azt, hogyha van egy személyes tanácsadás, van egy személyes bizalomépítés. Hogyha pedig ugye a vállalati oldalt nézzük, akkor ott is end-to-end online számlanyítás, a saját piaci hiteleknél egyébként már bizonyos hitelkörben már elérhetővé tettük azt, hogy ott is lehet online hitelt fölvenni. A Kavosz Széchenyi Kártya program esetében még nem, ott ugye van egy Kavosz-Vosz körös egyeztetés, és utána papíralapon történnek a dolgok, ugye a kereskedelmi banknál, de ahogy a korábbi adásban beszéltük, ugye a soft POS-t is már lehetővé tettük online, és ugye haladunk tovább, hogy minden egyes termék elérhetővé váljon online is.
1: Milyen érdekes ez majd egy-két év múlva, vagy öt év múlva mérleget vonni, hogy mi történik a személyes megbeszélésekkor, mennyiben különbözik az az ügyfélkör, vagy az a tevékenység, mint amit az emberek egyébként digitalizálva online, bármikor, bárhonnan, karosszékből a bankkal lekommunikálnak, hogy hol vannak azok a finomságok, hol vannak azok az értékek, amiket hozzá tud adni a személyesen. Ez egy nagyon izgalmas időszak, mint akkor a kettőt együtt kell párhuzamosan művelni, nem?
2: Igen, itt ugye a komplexebb feladatoknál azért jó, hogyha van egy
1: szakember. Egymás szemében nézni, igen, és hogy az mit tud kihozni az ügyfélből is, a helyzetből is. Tehát igen. Én erre gondolok, a vállalkozásból is, akár ötletszinten is. Tehát azért azt gondolom, hogy itt még azért nagyon komoly versenyelőny van, akkor, hogyha egy pénzintézet, akármilyen bank, az még a személyeset az hozzá tudja tenni, vagy hozzá akarja tenni. Igen. Ez nyilván szándék kérdése.
2: Igen, meg itt, amit pedzegettem még múltkor, hogy az AI kapcsán, ugye alapvetően most az adminisztratív, repetitív feladatokat automatizálja, és akkor ugye a komplexebb feladatok megmaradnak a szakértő bankároknak, de ugye ezek egyre inkább fejlődnek ezek a rendszerek, és ugye most már az agentek autonóm tudnak feladatokat elvégezni, hogy hogy látod, hogy a jövőben mennyire látsz esélyt arra, hogy kiszorítsák úgymond idézőjelben a bankárokat ebből a szakértői, tanácsadói pozícióból, amiket most ugye, amire most több idejük van ugye a repetitív feladatok automatizálása kapcsán. Ez reális veszélye számukra.
3: Itt ugye nagyon megosztanak a vélemények. Én úgy gondolom, hogy idővel mindent és teljes körűen majd digitálisan meg lehet oldani, és a digitális agentök, vagy ugye általánosabban a mesterséges intelligencia idővel minden teljes körűen meg tud oldani, technológiailag. Most ugye az a kérdés, hogy mi, mint emberek, igényeljük-e majd azt, hogy egyébként minden kvázi ilyen szemtelenül, emberi beavatkozás nélkül, vagy anélkül, hogy említetted, hogy egymás szemében nézzünk, oldódjon meg. Lehet, hogy a ma élő generációk, akár még a legfiatalabb generációk is még igényelni fogják azt, hogy azért legyen személyes interakció, de lehet, hogy esetleg a ma még meg nem született, vagy a legfiatalabb generációk már ezt nem
1: ezt
3: fogják.
1: Ezt nem lehet most megmondani, így van. De hát ez pont olyan, mint a bitcoin, vagy az arany. Hát van, aki ebbe, van, aki abba, nem?
3: Igen, ugye nem is feltétlenül mondják, hogy digitális arany, igen.
1: De van, aki még ragaszkodik a fizikális aranyhoz, és van, aki már ezt teljesen el tudja engedni, és akkor ő azt mondja, hogy akár legyen ez bitcoin. Azt hogy dönti el a CIB bank, hogy a fejlesztés az házon belül menjen végre? Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt években itt a Marcival, és Szuper Marcival. Tehát, hogy házon belül vezetem ezt végig, ezt a folyamatot, vagy pedig egy fintech céggel karöltve?
3: Mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert egy nagyon erős anyabankunk van, és ez a nagyon erős anyabank, ugye Olaszország legerősebb bankja, de mellette 12 országban lánybanki szinten van jelen. Ezért nagyon sok mindent le tud fejleszteni mérethatékonyan, és a lehető legjobb technológiákat tudja a lánybankoknak odaadni. De nagyon okosan gondolkodik az anyabank, mert egy olyan jól kiszámítható kettősséget tart fönn, hogy a lehető legtöbb dolgot platform szinten közösen együtt mérethatékonyan végig gondolni, így lehet a legjobban tárgyalni, de lehetővé tenni lokálisan a helyi alulról építkező kezdeményezéseket. És hogyha van egy lánybank, egy jó kezdeményezés, akkor azt föl lehet vinni anyabanki szintre, és ezeket a
1: tehát átjárható a rendszer, ez a pillanat.
3: Ez egy nagyon okos megoldás.
1: Ami nekem még eszembe jutott itt a mesterséges intelligencia kontra személyes banki tanácsadás területen, az, hogy vajon a mesterséges intelligencia ebben a jelen pillanatban mennyire tudja azt felmérni, hogy én milyen kockázatot vállalok. Tehát amikor te ismersz engem, mint a bankárom, és nem tudom, együtt dolgozunk 10 éves, pontosan tudod, hogy az érzfavandás az mennyire kockázat vállaló, vagy kockázat kerülő, hogy egy ajánlatban mi az, amit be lehet neki ajánlani, mi az, amit nem, mi az, amitől talán távol kell tartani. A mesterséges intelligencia nyilván mindenre megtanítható, de ez egy érdekes határvonal lehet akár a jövőben, hogy ez a dolog, szóval hol válik ez a kettő majd szét?
3: Én azt gondolom, hogy elméletileg fel tudnám mérni, és a jövőben meg bizonyosan, de azért a mai jelenkori gyakorlatban itt minimum egy nagyon komoly MiFID tesztet kell kitöltetni az ügyféllel, és végig kell nézni azt, hogy milyen vagyoni helyzettel rendelkezik, hogy milyen havi jövedelemmel rendelkezik, hogy milyen életcéljai vannak a jövőben, hogy milyen cash-in és cash-out flow-k vannak, és hogy milyen a kockázatvállalási határ hajlandósága, illetve milyen az edukációja a pénzügyi termékek iránt. Tehát a legrosszabb az, amikor egy adott bank mondjuk egy olyan terméket kínál, ami tőkeáttételes, bonyolult opciós, egyéb derivatív terméket tartalmaz, és egyszerűen az ügyfél pedig nem értette meg.
1: Nem látja át.
3: Igen, van egy komolyabb beesés, és utána egy olyan stressz helyzet áll elő, ami elfogadhatatlan. Ilyen nálunk nem lehet. Egy nagyon komoly elemzés előzi meg mindezt. Nagyon sok különböző befektetési alapot kínálunk. Nagyon sokat az Eurizon Hungary-vel, de vannak harmadik feles alapok is. Nagyon sok alapunk tőkevédett, tehát a viszonylag alacsonyabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező ügyfelek számára tőkevédett alapokat ajánlunk.
1: Ez nagyon izgalmas számomra, mert itt van egy fintech, itt van a PIK, és itt van a CIB bank. Te van egy klasszikus szereplő, és itt van egy fintech cég. És milyen izgalmas az elmúlt 10 évvel ezelőtt, mondjuk, hát ők versenytársak voltak. Ugye azt mondtam, hogy a bank és a fintech cég. Ugye mindig mondtuk ezeket a nagy tankerek, meg kicsi motorcsónak hasonlatokat. Az egyik lassú, konzervatív, a másik gyors, harapdálja a nagyot. És hogy most már egész más, itt most már együttműködés is nagyon gyakran látható, tehát amikor a bank azt mondja, hogy a fintech céggel karöltve valósít meg valamiféle fejlesztést, vagy pedig olyan helyzet is, amikor a fintech az egy versenytárs.
2: Igen, ez amikor a helyzet megköveteli, hogy hogyan kell alkalmazni.
1: És hát ezt a banknak kell eldönteni, gondolom én, hogy viszonyul ezekhez a lehetőségekhez, a konkurenciához, és hogyan választ magának jövőképet a bankok, neobankok és fintekek háromszögében. Ha ezt most jól vázoltam, nem biztos.
2: Hát, hogyha jól tudom, akkor ti is működtök együtt több fintek céggel is különböző beyond banking területeken. Ugye ez lett volna a másik, amire így rákérdeztem, hogy amikről beszéltünk most így az előbbi percekben, akkor ez itt erősen a beyond banking felé tart a trend, így a bankok szempontjából, hogy ezek azok a szolgáltatások, megoldások, amik túlmutatnak a klasszikus banki szolgáltatásokon, de hogy visszaadom azt a szót, hogy tudjál reflektálni ezekre. Hogy látod ezt?
3: Ja, abszolút így van. Tehát nyilvánvalóan van egy versenyhelyzet is, amikor a legnagyobb fintekek adott esetben már konkrétan banki engedéllyel is rendelkeznek, vagy rendelkezhetnek, adott esetben már lehet, hogy univerzális banki szolgáltatásokat nyújtanak, de azért jellemzően még a legtöbb fintek inkább nis szereplő, egy-egy nagyon komoly tevékenységkörre koncentrál, mondjuk a devizakonverzióra, vagy mondjuk a számlavezetésre, vagy mondjuk a vagyonkezelésre. Nem véletlenül jellemzően a flóra, tehát jellemzően az állományok mozgására, a pénzforgalomra, olyanokra, ahova ugye nem kell kockázatkezelés, nem kell hitelezés, azáltal nem kell jelentősebb tőke, és ezért a mindennapi bankolásban idővel mind lakosság, mind vállalati oldalon eljutunk oda, hogy szeretnénk hitelt fölvenni, és akkor jellemzően egy klasszikus, tradicionális bank jön, mert a fintekek egy jelentős része nem ilyen szolgáltatás.
1: Street food és Michelin csillag. De most nem csak azért eszem az utcán gyorsan egy gíroszt, vagy valami, de elnézést a fintekektől, de azért van, mikor beülök egy háromfogásos ebédre, ugye van, nagyon lehet, hogy rossz, de gasztropétom.
3: Nem, abszolút értem a példát, és abszolút igen, tudom is, hogy mire gondolsz. Nyilván a fintekek között is van olyan, amelyik nyújt, vagy nyújthat, akár buy now, pay later szolgáltatást, akár leszámítolás, faktoring, vagy egyéb más szolgáltást. És emellett persze vannak olyan fintekek, és talán ebből van a legtöbb, akik egyébként nem is szeretnek versenytársai lenni a bankonak, hanem jellemzően beszállítói szeretnek, vagy mondjuk úgy barterek, stratégiai, mint a PIK.
2: Igen. És nálatok mi a jellemző, mely területeken dolgoztok együtt fintek cégekkel?
3: Ugye például az adatok agregálása, tehát amikor egy közös platformra szeretnénk hozni, ugye az APIKon keresztül sok különböző banktól begyűjtjük az adatokat, ez persze törvényi kötelességünk is, most már ugye mindegyik bank csinálja ezt, ilyenkor is fintekekkel dolgozunk együtt, ugye a korábban egyeztetett, vagy korábban beszélt ugye autentikációs eljárások során, ugye hasonlóképpen, de egyébként nagyon sok ilyen megoldás, most egy egyszerű példa csak, amikor a marketing tevékenységet nézzük meg, és a közösségi médiában, vagy akár SEO felhasználással, különböző böngészőkben és így tovább hirdetünk, ott is nagyon sokszor fintekek jönnek be. De egyébként PIK-nek ugye nagyon jó edukációs tartalmai vannak, illetve nagyon jó gamifikált olyan edukációs rendszerei, ahol a fiatalok is nagyon el tudják sajátítani a pénzügyi lehetőséget, ez is egy nagyon jó együttműködési lehetőség.
2: Itt nagyon szívesen segítünk a CIBanknak, hogyha bármiféle ilyen problémába ütköztök, a PK rendelkezésetekre.
1: De vége fel egy kérdés, hogy mennyire akarnak láthatóak lenni a bankok, vagy akár a CIBbank? Mennyire kell pregnáns, látható szereplőnek lenni? Vagy pedig inkább mindent is csinálni, de kissé láthatatlanul?
3: Nagyon fontos láthatóvá lenni, és láthatóvá válni, és láthatónak maradni. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Egyrészt az Intesa Olaszországban maximálisan látható, ugye a legnagyobb brand. És ezt a hatást, ezt az érzést kell a lánybankoknak is elérni. Ugye ez nagyon fontos, látható, hogy megújult a színvilágunk, megújult az arculatunk, és mindenben ugye az anyabankkal közös értékeket képviseljük. Emellett nagyon fontos az, hogy nem csak a bankok egymással, meg a bankok és a fintekek versenyeznek, hanem az ügyfelek figyelméért és idejér más egyéb iparágakkal is versenyzünk. Tehát mi azt szeretnénk, hogy amikor az ügyfél tanácsot szeretne kérni, egyeztetni szeretne, komoly döntések elé néz az életébe, és megbízható partnert keres, akkor a CIB Bank és az intézet csoport jusson az eszébe, és azt mondja, hogy igen, mondjuk házasság lesz, gyermekáldás lesz, cégalapítás lesz, generációváltás lesz, bővülés lesz, oké, akkor én a CIB Bankba fogok menni az intézet csoporthoz.
2: Igen, én ebben a részben teljes mértékben egyetértek veled, de azt ketté szedném, hogy mondjuk image, brand, PR oldalot mindenképp a láthatóság az olyan fontos, de például, hogyha fizetésekről beszélünk, akkor ott fontosabb a láthatatlanabbság, hogyha van ilyen szó. Itt azt értem, hogy a banki szolgáltatások most már egyre jobban, egyre inkább beépülhetnek a vállalkozások napi folyamataiba, és ugye az lesz az alapvető elvárás is számukra, hogy ne kelljen bonyolult dolgokat intézniük a banki applikációk, hanem minél gyorsabban, súlódásmentesen tudják intézni a pénzügyeiket.
3: Igen, ez így van. Tehát a Beyond Banking megoldások egy része pont erre összpontosít, hogy ne kelljen mondjuk külön hitelt fölvennem. Talán az egyik legklasszikusabb példa, hogy mondjuk ne kelljen külön egy áruhitelt fölvennem, vagy egy személykölcsönt fölvennem, hanem amikor megveszem a terméket, szolgáltatást, akár white label módon, vagy akár tudatosan oda kattintva, közben egy pénzügyi szolgáltást is megveszek. És tényleg a buy now, pay later abszolút egy ilyen jó megoldás. Például. Úgyhogy ez a tradicionális pénzügyi szereplőknek is egy nagyon fontos feladat, hogy meg kell érteniük azt, hogy ez már az új korszele, ahol nem feltétlenül az old school megoldás lesz, hogy igen, előbb megyek a bankba, nagyon hosszú hetek, hónapok alatt valamilyen pénzt fölveszek, és utána megvalósítom az álmaimat, hanem ezek egy szintére lesznek, és jó értelemben nem is biztos, hogy tudatosul bennem, elválasztom a folyamatokat, hanem egybe megkapom.
2: Beyond Bankingnél maradva, hogy látod mondjuk a CIB Bank esetében, inkább saját fejlesztésekre hagyatkoztok, vagy inkább partneri ökoszisztémákat akartok építeni, hogy ez ugye helyzetfüggő, hogyha igen, akkor melyikből van inkább több arányaiban, hogy ezt hogy látod?
3: Mi az ökoszisztémában nulladik körben a bankbiztosítások, úgy általában a bankbiztosítási üzletek biztosítások irányába indultunk el. Anyabanki szinten is nagyon komoly az együttműködés a Generálival, és lánybanki szinten is ez nagyon komoly. Lakossági oldalon és vállalati oldalon is a legszélesebb körű biztosításokat kínáljuk. Egy olyan saját fejlesztésű platformot hoztunk létre, Bingo néven, amivel az ügyfelek néhány gomnyomással azonnal a lehető legjobb biztosítást tudják megszerezni. Legyen szó akár a saját értékeiknek a biztosításáról, vagy ami a legfontosabb érték, ugye a saját életük, egészségük és a szeretteik élete, egészségének a biztosítása. De tovább menve felelősségbiztosítás cégek esetében ugye a legkülönbözőbb vagyonbiztosítás. Ez kvázi egy insurtech néven is ismert megoldás, a fintekek mintája. Tehát, hogy ez már az ökoszisztémának a része, és utána pedig lehet tovább építkezni. Azért nagyon sok bank gondolkodik abban, hogy esetleg kínáljak még autópályamatricát, kínáljak még mozijegyet, kínáljak még múzeum belépőt, és ez még azért nem egy eldöntött dolog, hogy feltétlen szükséges-e az, hogy a bank, mint egy nagy bevásárlóközpont mindent kínáljon. Úgyhogy ez nem egy eldöntött dolog, hogy mi a helyes irány. Mi magunk is ezt kutatjuk, hogy mi az, amiben még segíteni tudunk, tudva, hogy azért mi alapvetően egy bank vagyunk.
1: Igen, bank vagy marketplace, ugye? Tehát ez is a jövő kérdése. Igen. Meg a válti bankolásról beszélgettünk. Itt nagyon szépen köszönöm Siklós Bence Pík, Fetter István CIB Bank kisválti üzletág vezető. Nagyon izgalmas korszak ez nálatok, ugye, banknál? Azért ez jól érzi. Nem csak a fintechen izgalmas, ez nálatok is.
3: Abszolút, abszolút. Tehát most néhány hét hónap alatt többet változunk, többet fejlődünk, mint adott esetben korábban évek alatt, és nagyon jó, hogy együtt tudunk nőni, együtt tudunk fejlődni az ügyfeleinkkel, akik értelemszerűen a legfontosabb. Számunkra.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok jövő pénteken, Fintech világa, a hírek, az információk a fintech.hu-n.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Köszöntjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Ez a Motivátor legfrissebb nyári kiadása. Nagy Gábor, Kőrösi Zoltán, az Eventend Group alapítói, szokás szerint és tulajdonosa itt vannak a stúdióban, és Nell Béla holding vezetővel egészültünk ki. És amikor bejöttetek így hárman a stúdióba, és mint a heringek így összeálltatok, mint a biciklik a kocsma előtt a nap végén, akkor azt mondtam, hogy hát az Eventrendnek piszak erős júliusa volt, sőt ez a harmadik hét, ez volt talán a legkeményebb. Hát honnan induljunk? Mert indulhatnánk Bikácsról is, de nem, hiszen itt vagyunk a Váci úton, akkor csak egy ugrás a Pozsonyi út, akkor kávéház.
2: Zolinak adjuk a szót.
1: Tessék.
3: Talán amikor ez az adásban megy ez a műsor, akkor a nézők, hallgatók is értesültek már róla, hogy újra nyitott a Dunapark kávéház, ami abba a történelmi kávéházi és épített kulturális örökségi vonalunkba illeszkedik, aminek már része a Gunder, része a Centrál, része a Főrösség, része a Városliget Café, része a New York, és majd része lesz egyébként a Múzeum Café is ősszel. És a Dunapark Café ilyen szempontból a, hát egy idős dáma, mert ugye majdnem 90 éves, de a legfiatalabb ebből a kollekcióból. Tehát valójában
1: a gyöngysorban vannak idősebb hölgyek is.
3: Így igaz. Tehát, hogy ő még egy középkorú hölgy a történelmi kávéházak sorában. És egy két hónapos felújítást követően, amit egyébként jó részt a Béla vezényelt le, meg az ott lévő csapat, újra nyitottuk, és a Dunapark Kávéház újra a Pozsonyi út és Újlipóciának a nappaliává válik és vált, és reméljük, hogy nagyon sokan fogják szeretni. Gábor mindig úgy mondta, vagy többször úgy apostrofálta, hogy a harmadik hely, de hát azt gondoljuk, hogy vannak olyan kávéházak, amik úgy történelmiek, hogy a helyiek, és ez talán Dunapark az egyetlen ilyen, az összes többi hely az alapvetően erősen turisztikai orientáltságú. Nyilván itt is lehetnek, meg lesznek turisták, de azt látjuk, hogy ez a helyieké, ez a 13. kerületnek, Újlipót városnak az ikonikus kávéháza.
1: Mondd el ezt a hármast.
2: Igen. Ez egy amerikai szociológus, egy pszichológus, Ray Oldenburgnak az elmélete, hogy vannak harmadik helyek, és hogy az első hely az az otthonunk, ahol a családunk, a szeretteink vannak, ahol a privát életünknek a fókusza van. Aztán a második hely a munkahelyünk, ahol önmegvalósítás, felelősség, egyfajta társadalmi szerepnek a betöltése történik. Értelemszerűen a kenyérkeresetünknek is ez a helye, és itt tartjuk fönn a családunkat, az egzisztenciánkat, és vannak a harmadik helyek, a third place, ami pedig azok a helyek, ahol kapcsolódunk, ahol az életünknek a tét nélküli részét és éljük, ahol összefutunk azokkal az emberekkel, akikkel egy közösségbe járunk, és valójában, amikor erre rátaláltam, erre itt a gondolatra, akkor nagyon azt éreztem, hogy ez illik a Dunapark kávéházhoz, de vannak más helyeink is, amikhez ez illik, mert ezek a helyek a közösség szempontjából fontosak, fontos találkozóhelyek, fontos kapcsolódási helyek, ahova visszajárnak az emberek, és ugyanazokkal az emberekkel összefutnak néha. Több olyan történetet hallottam a barátaink köréből, meg az ismerőseink köréből, aki azt mondta, hogy én ide jártam, én itt tartottam a megbeszéléseimet, és bár ez a munkához is kapcsolódik, de aztán utána ott ellazultam, és ismertek, és az életemnek a részévé vált ez a hely, és valójában ilyen harmadik helyek adják a társadalomnak, meg a közösségnek a szövetét, vagy teremtik meg a lehetőséget, hogy ez a szövet erősödjön. És én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor a digitális platformokon keresztül kapcsolódunk csak egymáshoz, akkor ezeknek a helyeknek a jelentősége még jobban felértékelődik, és a Dunapark hagyományosan egy ilyen hely, annak a közösségnek, a Újlipót városnak a saját helye, de nagyon sokan, nekem volt olyan érdi ismerősöm, akivel itt futottam össze, és azt mondta, hogy én most már évek óta ide járok, és nagyon jó, hogy most újra van lehetőség egy felújított, egy megújult Dunaparkban ugyanezt az élményt megtalálni. Úgyhogy ez a harmadik hely, és én azt gondolom, hogy mi az Eventrendben valahogy ilyen harmadik helyekkel foglalkozunk, életre szóló pillanatokat próbálunk teremteni, de valahogy mégiscsak a találkozások és a kapcsolódások helyszíneit próbáljuk létrehozni.
1: Hát gyűjtetek a bakancslistás helyeket, gyűjtetek a kávéházakat, de ez sem önmagában kávéhez, és most te jössz, Béla. Ez sokkal több annál, és ráadásul ez megint nagyon óvatosan kellett nyúlni. Tehát ez az összes többi objektumotok is ilyen, mert mondtam is, amikor bejöttetek, hogy hát nekem rögtön Poirot jutott eszembe, és Béla mondta, hogy igen. Hát a Poirot, ahol lakik, az egy ugyanilyen art deco-s hangulat, és ennek megvan a történelme, megvan a hagyománya, megvan az értékrendje, és ezt kell valahogy most új köntösben, a régi törzsvendégeknek, az újaknak kínálni. Mi volt a koncepció?
4: Elmondok egy sztorit, jó? Tehát, hogy kezdjem azzal, hogy milyen. Tehát először is ugye azt tudni kell, hogy ez 1936-ban épült, tehát a Poirot az pont abban az időszakban játszódik, amikor ugye az
1: Ardeco. Két háború közötti lenyomatta Budapest.
4: Nagyjából ez az Ardeco-nak körülbelül a vége fele épült. És ugye minden jegyével és minden szépségével, ami az Ardeco-ban megtalálható, és mi, amikor hozzányúltunk ez az egészhez, és azt mondtuk, hogy látjuk, hogy azért minden egyes ilyen vendéglátóhely életében vannak hegyek meg völgyek, hogy visszakapja azt a fényt, ami egyébként őt jellemezte, hogy ezt úgy kéne megtenni, hogy minden, ami érték, azt nem csak, hogy megtartani szerettük volna, hanem igazából szerettünk volna még egy kicsit rajta hangsúlyozni. És a sztori, amit el akartam mesélni, hogy rengetegen jöttek vissza, nagyon nagy szeretet volt. Most itt 25-én volt a megnyitónk, és tehát tényleg 9-kor nyitottunk, és fél 9-kor már 30-an álltak az ajtóba, hogy ők a megnyitó első vendégeik akarnak lenni. És rengetegen mondták azt, hogy de jó, hogy szinte semmi nem változott. Mire mi mondtuk, hogy ez nagyon jó, mert szinte mindenhez hozzányúltunk, és minden részlethez finoman hozzányúltunk. De mégis az volt az érzése a vendégeknek, a törzsvendégeknek, akik bejártak, hogy itt minden olyan, mint amilyen volt, és milyen jól néz ki ez a rész is, meg az a rész.
1: Volt egy régi festmény, több száz éves festmény, mikor úgy nyúlnak hozzá, csak letisztítják, de azt igazából nem veszed úgy észre, csak a színek mások jobban jönnek, de ugyanaz a kép marad.
4: Így, tehát pontosan
1: valahogy ugyanígy kell, és kiemeli, és
4: pontosan ez történt, és egyes elemeket pedig pontosan az Ardeco-nak a felhasználásával gyakorlatilag még inkább kiemeltünk, ami szerintem igazán jót tesz a helynek, és igazán impozánssá teszi azokat az elemeket, amik talán régebben egy picit nem voltak annyira hangsúlyosak, vagy egy picit rejtve voltak, most sokkal jobban látszódnak, meg sokkal jobban érződnek.
1: De itt is lesznek Benedikt tojások, itt is reggeltől estig.
4: Nem lesznek, vannak.
1: Jó, lesz, úgy értem, vannak, hogy vannak már.
4: Vannak, már
1: ott vannak. Szóval a gasztróról is beszéljetek, az irodalomról is, mert az irodalom, ha event rend, akkor nem, és kávéház, akkor nem maradhat ki.
4: Mondom én a gasztró részt, jó, és akkor a többi részt. Tehát a gasztró vonalnál, tehát ugye azért, ha arról beszélünk, hogy Dunapark kávéház, akkor ez Újlipotvárossal teljesen ebben van fonódva. Ennek a helynek történelme van, szerintem ez a legrégibb vendéglátóhely egyébként itt ezen a részen. Tényleg rengeteg nagyon jó hely van Újlipotvárosban, de ilyen típusú, mint vagy ilyen
1: és
4: hely.
1: És ez ott a leghíresebb kávéház.
4: Abszolút, is. Abszolút. Tehát, hogy ez Art Deco kávéház, meg gyakorlatilag ez az egy van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért ez egészen unikális dolog. Itt azért a történelmileg rengeteg zsidó származású ember élt. A tervezője is az volt, ugye gyakorlatilag nagyon sokan élnek itt a törzsvendégek között is. Rengeteg zsidó származású ember van. Ezért mi gasztrovonalban arra gondoltunk, hogy ugye nyilván a kávéházas vonal mellett, ugye ez a klasszik, amiről te is beszéltél, hogy reggelente Ex Benedict, meg a roppanos bécsi vízli mellett, meg a klasszikus a saksuka mellett, azért bejönnek azok az ételek, amik ugye azért jellemzően a zsidósághoz köthetőek.
1: Sóletnek lennie kell nyilván.
4: Sólettünk van, méghozzá Libacomban.
1: Láttam a képet.
4: És 12 órán keresztül van a sütőben.
1: Ahogy az kell.
4: Úgyhogy, de van flódnink is, macesz gombócos levesünk is van, tehát hogy azt gondolom, hogy rengeteg olyan étel van, sőt a pasztrami szendvics, ugye, ami talán azt mondom, hogy az már inkább egy ilyen új hullámos dolog, de az is abszolút ezt a vonalat erősíti. Mindezek mellett egyébként a magyar vonal is ugyanúgy, tehát vadasmarhával, paprikás csirkével, tehát olyan jól értelmezhető ételeket készítettünk, amik egyébként nincsenek újra gondolva, hanem egyszerűen az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége.
2: Igen, ez a komfortérzést adja meg valójában, hogy ismerős ízek vannak olyanok, amiket otthon is ettem, és akkor ki
1: itt
2: milyen kultúrkörből jön ennek
1: már
2: megfelelő.
1: Éreztem már.
2: És talán ez is megy hozzá ahhoz, hogy átalakult a hely, mert egyébként jelentős változás változások vannak a belső hangulatban és dizájnban, de mégis mindenki azt érzi, hogy valahogy én ilyennek éltem meg régen is, és szerintem ez egy fontos találat, és hogyha most még a harmadik helyekhez vissza lehet egy kicsit kapcsolni, akkor mondjuk az angoloknál a pubok ilyenek, a munka után beállunk, és akkor ott van a közösség, amiben élünk.
1: És ott van egy helyed, ott van egy asztalod, ott van
2: igen,
1: egy
2: vagy székedik, vagy a németeknél a sörkertek ilyenek, ahol le lehet ülni, és akkor megint csak a társaság élet. Magyarországon a kávéházak voltak ezek a helyszínek hosszú időn keresztül, aztán ennek a kultúrája egy kicsit hanyatlott, vagy mondjuk azt, hogy visszaesett, és most újra mi is próbálunk ezért sokat tenni, hogy ez újra föl. És tulajdonképpen ezekkel a kis finomságokkal, ez a komfortérzés, hogy nem otthon vagyok, csak biztonságban érzem. Úgy érzem magam, hogy ez egy olyan hely, ahol itt lenyugodhatok. És tulajdonképpen ilyen vendéglátóhelyeket érdemes létrehozni, és hogyha most egy kicsit, nem tudom, el lehet kalandozni, mondjuk a Balatonnak szerintem egy nagy problémája, és hogy kérdezik sokszor, hogy miért vannak ilyen kevesen a turisták. És lehet, hogy azért, mert ezek a harmadik helyek ott nincsenek ellen, ahol a közösségek összetudnának. Hát
1: ott forgalom van, tehát igen, ott minden
2: hogy,
1: héten.
2: Hogy nem jön létre az a közösség, amiben bejárna az ember, amivel visszajárna, vissza akarna menni. Én azt gondolom, hogy ez is lehet ennek egy oka, és ezt itt tudatosan próbáljuk menedzselni Budapesten, és hát a Dunaparkban meg különösen, hiszen az erről
3: egy
2: szól.
3: Egy személyes megélés, hadd mondjak el, én péntek óta, ugye szombaton, de péntek óta minden nap órákat töltök ott. Te vagy így alakult.
1: Akkor nem látlak a rómain biciklizni, akkor nem is kereslek.
4: De onnan megy el.
1: Ebezősben nem kereslek.
3: Mindenképpen azért biciklizek el, hát néhány másodpercre is megtaláltó vagyok. És ami nagyon érdekes, én sose tapasztaltam sehol sem, hogy jönnek be a vendégek, és minden vendég ismer több másik vendéget. Tehát valójában egész nap az történik, minthogyha egy ilyen nagy újlipócia közösség lenne, ha jönnek be az emberek, össze. Integet az egyiknek, integet a másiknak, ja, te is itt vagy, hogy vagy, szia micikém, szia macikám. Egy ilyen lokális meeting point, körülbelül ilyen volt a történelmi kávéház 80-100 évvel ezelőtt, amikor az ember nem idegenként ment be, hanem ismerősként ment be, és ismerősként is köszöntötték őket. Nyilván mi kollégákat megtartottunk, tehát az is megvan, hogy a kollégák ismerik a törzsvendégeket, de a törzsvendégek is ismerik a többi törzsvendéget. Ez nekünk teljesen új, meg önmagában szerintem Budapesten is egészen unikális, hogy létez ezek olyan helyek, ahova tényleg 100-1000 számra járnak azok az emberek, akik oda járnak napi szinten.
1: Erre nem gondoltam, hogy ez ennyire új, ebben a vonatkozásában, nem tudtam nektek, mit lehet még újat mondani, kávéházban, meg gyöngyszemek, meg akár árdekók, de hogy ez valóban egy új dolog.
2: Ez egy nagyon fontos fejlődési pont nekünk. Igen. Én azt gondolom, hogy ezt sok helyen, több helyünkön megvan, és vannak helyek, amikben ez nem jött még
1: de
2: létre.
1: De ez kicsúcsosodik.
2: És azt gondolom, hogy ezt meg lehet tanulni ebből a működés. Hogy ilyen helyeket hogyan lehet létrehozni, és hogyan lehet ezen dolgozni.
1: És hogy lehet életben tartani.
2: És talán ez még ugye a kulturális vonatkozást kérdezted, ugye a hétvégén élőzene van, és a zongora jelen van. Ugye az első lépés az mindig az, hogy a hangulat beálljon, egy olyan hangulat jön létre, ami erősíti ezt az egész közeget, amit most itt próbáltunk elmesélni, és majd az irodalomra is oda fogunk érni, de menjünk lépésről lépésre, és majd egyszer eljövünk, és elmeséljük az irodalom, hogyan költözik be a Dunapark kávéházba. De az első az, hogy a zene jöjjön, erre már jöttek is igények, hogy régen voltak jazzkoncertek, és hogyan lehetne ezzel foglalkozni, és már mennek erről is az egyeztetések. Szóval ez egy ilyen kicsit, hogy mondjam, lépésről lépésre feladatként egy agilis menedzsmenttel
1: fog fejlődni. Tehát a kis herceg meg a róka, hát valahogy
2: amit nagyon meg kell oldanunk, és ez is a része, hogy meleg van, és a nagy ablakfelületeken még ezt menedzsük, de például ez is szerintem néhány napon, vagy rövid időn belül reméljük, hogy ennek is megoldását megtaláljuk.
1: Hát ha meleg van, akkor muszáj átlépnem a Zicsi élmény birtokra, és bikácsmagot pancsolni kell gyerekekkel, vízpartra kell menni, ha meleg van. És ezért volt nagyon erős a júliusotok, és ezt nem irigylem, mert egy ilyen nyitás az bőven elég szerintem egy hónapra, de ebben a hónapban 20-a, 25-e környéken ugye nyilvános nyitás, az mind a két helyen nagyjából ez az időszak volt. Szóval a Bikács, Zicsi élmény birtok, családi élmény, minden szónak jelentősége van. 12 hektár park, óriási.
3: Úgy mernék átkötni a Dunaparkról, hogy nekünk előbb egyre inkább meggyőződésünk az, hogy nekünk nem cégeink, nem vállalkozásaink, hanem ügyeink vannak, amik messze túlmutatnak egy vállalkozás keretén, valami olyasmi, hogy egy vállalkozás csoport hogy tud létrehozni olyan egységeket, hogy tud önnyeket fölkarolni, ami túlmutat a pénzügyi, meg a munkáltatói, meg a vendégélmény kereteken, és akkor elérkeztünk a gyerekekhez. Ugye hát itt Újlipóc egy egész másik kérdés, ugye Gábornak van 4 gyerkőce, nekem csak 3, azt hiszem, hogy ez a talán még én is átlagjavító vagyok.
1: Én az egyen meg se szólalok, az is csak 8. Ez még nem egy foci csapat, Béla, még talán.
4: Én reprodukáltam magam, nekem 2 van.
3: És azon gondolkodtunk, ugye az Icsi Park Hotel korábban ilyen néven zárt be, az egy klasszikus vidéki wellness szálloda volt, és sokat lamentáltunk azon, hogy a mai megváltozott közegben úgy, hogy nekünk nincsen állami támogatásunk, úgyhogy valójában önerőből kéne egy nagy fejlesztést végrehajtani. Mi az az ügy, mi az a célcsoport, amiben mi azt érezzük,
1: 2 milliárd, ezt azért tegyük hozzá, hát támogatást. Igen, ugye jól mondom? Körülbelül 2 milliárd. Talán
2: kereskedelmi banki hitellel kiegészítve, de nagy részt
3: talán még annál is több. És akkor azt látjuk, hogy gyerekes szülőként az egy valós kérdés, hogy ebben a kicsit személytelen, digitalizált, távolodó világban, ahol a természetről, a valós értékektől eltávolodunk, egy gyerek az honnan tudja meg, hogy a tyúk és a tojás az ugyanannak az állatnak különböző metamorfózisa. Honnan tudja meg egyébként, hogy a tej az a tehénből jön? Honnan tudja meg az osztrák gyerek, akinek egy jelentős része azt gondolja, hogy a tehén az lila, és egyébként egyik lába hosszabb, mint a másik, mert mindegyik egyébként domboldalon áll, hogy valójában az állat az nem ilyen. És létrehoztunk egy olyan kicsit edukációs és a digitális világból kiszakadó helyet, ahol a gyerekek megismerik a teljes közép-európai állatvilágot, növényvilágot, az állattartásnak különböző metódusait, tudnak kecskét, kiszamarat, pónilovat simogatni, tudnak tojást keresni valós tyúkanyú alatt, hogy egyébként a reggelihez abból a tojásból készítsenek akár maguknak valamit, és meg is tudják ezt főzni. Az összes szoba valamilyen közép-európai állatról van elnevezve, a szobák 4-5 közép-európai növény tematikájában napraforgó és búzavirág és ilyen témákban jönnek létre, és egy egészen speciális világot alkottunk, aminek az animáció, a gyerekközpontúsága lételeme, és hogyha visszakanyarodsz, amikor te gyereked mondjuk ez az óvodás korosztály volt, ez a 0-7 éves korosztály, akkor az ember olyan helyre, ahol nincs elég gyerek, nem érzi igazán jól magát, mert ugye ez a gyereke az valahogy ott zavarja a közösséget. Amikor van 20-30-40 gyerek, biztos lehetek benne, hogy nem az én gyerekem lesz ott a legkomiszabb.
1: Élénkebb.
3: És az látszódik, hogy egyszerűen felszívja, és ezek a gyerekes családok imádják azt a intellektuálisan mély, kidolgozott és gyerekre fókuszáló közeget, amiben a gyereket csak letesz a digitális kütyüt, és elkezd a világot felfedezni annak minden csodájában.
2: Úgy hagy kapcsolódjak, mert a kérdésednek az egyik fele az, hogy kemény hónapunk volt, és szerintem erre azért az fontos elmondanunk, mert nem mindenki hallgat minket rendszeresen, hogy nekünk nagyon jó csapataink vannak, és a Duna Parkot vitte az egyik csapat, az egyik holding, a Béláik vezetésével egy kiváló csapat, az Andobe, az ügyvezető, vagy Budai Attila, aki majd a vendégeknek a házigazdájaként próbál majd szerepelni. Szóval én azt gondolom, hogy egy szuper csapat van ott is, és a Bikácsi projekten is egy másik csapatunk van ott. Például a Kusnyár Gabiéknak a csapata és a felesége is részt vett, ő hozta létre egyáltalán Bori Bari eszméjét, és ezt az egész gondolatot valami elképesztően csodálatos mesét kerítettek köré az egész közé, és az edukációval átszőve. Szóval én azt gondolom, hogy fantasztikus munkát végeztek ők is, és mindennek a lelke valahol az, hogy azok a kollégák, akik ott vannak, ezt imádják.
1: Jó, ez ember nélkül nem megy.
2: De hogy imádják, és nem az van, hogy megcsinálják, mert feladatuk, hanem én azt látom, hogy imádják, és oké, nekünk most itt ebből a szempontból event rend szinten 2 helyet kell nyitni, de hidd el, hogy az, amit ők beletettek energiát, attól ez belátható, ez működőképes, és mehetnek a többi fejlesztések is, és így jön létre szerintem egy csapat által egy olyan élmény mind a két helyen, egy-egy olyan élmény mind a két helyen, ami szerintem kiemelkedik az átlagmezőnyben. Én nem mondom, hogy nincsenek ilyen helyek Magyarországon, de hogy ezek mindenképpen az átlagot fölfele húzzák az élményfaktorban, azt gondolom, és ezért vagyunk büszkék a kollégáinkra, mert képesek vagyunk velük együtt ilyet létre.
1: Most elég sokan panaszkodnak azért a Magyarország idegenforgalomra, még a budapestire, meg a balatonira is, majd egyszer beszélgessünk arról, hogy az az ember, meg az emberi tényező, mert nem megy kávéház sem, hogyha nincs valaki, aki az irodalmat nem imádja, és ha a gasztró nélkül nem megy, de 12 hektár ebben az időben, majd arról is egyszer beszélgessünk, hogy azt hogyan lehet fenntartani emberrel, állatokkal foglalkozni, nem locsolni, lehet öntözni egy ekkora területet.
2: Ilyen, nagyon sok olyan kolléga volt, kihívás, aki visszajött, mert korábbi üzemeltetést, amikor abba hagytuk, akkor értelemszerűen ott mindenkivel el kellett válnunk, szerencsére csak átmenetileg, és nagyon sokan visszajöttek, tehát ez az egyik, tehát létezik egy olyan reputációja annak a csapatnak, meg annak a vezetésnek, hát aki szívesen visszajönnek.
1: Hát ez egy kis település, Bikás, néhány száz lakó, tehát ott óriási ember, dolog ott dolgozni a környékben, beszállítani.
2: 40-50 munkahelyt teremtődik, tehát ez valójában
1: rang,
2: ott egy fontos dolog, de azért munkaerőhiány van, nehéz föltölteni minden állást. Szerintem itt jön az a része, amiről meg sokat beszélgetünk, hogy hát az emberekkel törődni kell, meg kell hallgatni őket, gondoskodni kell róluk. Ráadásul úgy létre kell hozni egy jó projektet, ami ahogy a Zoli mondja, ügyé válik. Mert az emberek nem hozzánk, hát gondolhatnánk, hogy hozzánk csatlakoznak, nem, egy ügyhez csatlakoznak, amit képviselünk. És Bikács egy gyönyörű ügy, érdemes hozzá csatlakozni, szerintem a Duna Park is egy fantasztikus ügy, és így egy kicsit könnyebb kollégákat toborozni is, mert nem az van, hogy gyere le egy vendéglátóhelyre, hanem az van, hogy figyelj, itt van egy fantasztikus projekt, gyere, legyél te is részese. És ehhez könnyebb kapcsolódni, és szívesen
1: csak gyerekkel? Bikács, csak gyerekkel, gyerekekkel, úgy látjátok? Hát, mert van, láttam, gyönyörű wellness van, hatalmas.
3: Elképesztően jó wellness van, szerintem az ország egyik legszebb ilyen 700 igen négyzetméter wellness.
1: De az is gyerekközpontú.
3: Persze gyerekközpontú.
2: Meg a sztori része.
1: Igen.
2: Bori-bari birtokának.
3: Nyilván mi azt mondjuk, hogy ez gyerekekre van optimalizálva, és hogyha valakinek kicsi gyereke van, elképesztően jó fogja magát érezni. Ugye mi ismerjük, hát mi végiglátogatok az összes gyerek meg csecsemő barát hotelt, és egy biztos,
1: itthon is, külföldön
3: is azt nem merjük mondani, mi vagyunk a legjobbak, de egy dolgot merünk mondani, hogy mi gondolkodtunk talán a legtöbbet azon, hogy lehet a legtöbb részletet kimaxolni, és a lehető legmélyebben elmerülni abban, ami egy gyereknek és egy szülőnek fontos egy ilyen két-három napos tartózkodása.
2: És ami még talán fontos, hogy az árérték aránya szerintem nagyon jó ennek a projektnek, tehát az a sok élmény és az a sok edukációs elem, amit ott megkap egy kisgyerek, ahhoz képest ez tényleg egy reális ár, és azért vannak tényleg nagy hotelek, akik gyerekfókusszal mennek, főleg ott a környéken, de azt gondolom, hogy ővelük is versenyképesek vagyunk, és nem csak árban, hanem tartalomban is. Egyszerűen kiszakítjuk a gyerekeket a hétköznapokból, és egy új világot mutatom ennél is, ez egy fantasztikus élmény, én azt gondolom az ő számukra, és a szülőknek is. Én azt gondolom, hogy nagy élmény, és fejlődik a birtok. Tehát ott a közvetlen környezet, a 12 hektárból most már számos hektár nagyon-nagyon jó. Például van volt egy erdő részünk, aki régen Bikácsra rendszeresen járt, az tudhatja, ahol megbetegedtek a fák, ki kellett vágni, és most ott egy nagy sétáló utat a babakocsi tolására alkalmas út épült, és ősszel lesz a fa visszaültetés, és arra is lehetősége lesz mindenkinek, hogy saját maga részt vegyen egy fa ültetésébe, és utána évekig visszajárjon, hogy megnézze, hogy mi lett azzal a fával, amit ő ültetett, és ebből lesz egy új erdő, és már arra kialakítva, hogy ott egy babakocsival kényelmesen lehessen sétálni, és csöndben, és a természetben.
3: Csak záró gondolatként a Gábor azt mondta, hogy azon is gondolkodtunk, hogy a nehezen elalvó gyerekeket, amikor az apukákat kiküldik, és ez nekem élet.
1: Én volt, hogy autóval kellett körözzek
3: krétán, mert nem tudott aludni. Nem megállni a piros lámpán, nem fölébred a gyerek. Te 500 méter hosszú gyerekaltató, végtelenített akadálypálya lesz a szülőknek, ahol a babakocsit
1: jönnek. Ez az, amikor anyuka wellness-ezhet egy fél órát, óra.
3: Anya masszázson, apuk a gyereket.
1: Anya. Jöttök még augusztusban, vagy már kávéházazni fogunk szeptemberben? Jöttök még?
2: Jövünk, persze.
1: Nell Béla, Kőrösi Zoltán, Nagy Gábor, Event Trend, köszönjük motivátor, szépen. Akkor jövő hónapban is köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönjük.
4: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Locsolási tilalom a sportpályákon és stadionokban. Megjelent az új tanév rendje. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton Facebook oldalán. Gagyos László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Laner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin-Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás felnemvétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoztak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a felsőoktatási intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatására.

0: Sajnak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy záporzivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ki vezeti egy családban otthon az egészséggel kapcsolatos döntéseket? Mikor válik az észrevétlen feladatból egy teljes fejben futó rendszerré, és közben hol van ebben a rendszerben maga a nő? A mai vendégem a tanári, tanítói pályáról, nemzetközi iskolai háttérből érkezett egy egészen más világba, az egészségtudatosság, a termékfejlesztés, a kommunikáció és a márkaépítés területére, és sok mindenről fogunk beszélgetni, váltásról 40 felett láthatatlan női terhekről, közös munkáról, párkapcsolati dinamikáról, de ne szaladjunk ennyire előre. Vendégem a stúdióban Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója. Ági, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És annyit mondjunk el a hallgatóknak már most, hogy a férjeddel 4 gyereketek van, most már együtt dolgoztok, és egy márka társ alapítója vagy, ahol a családi tapasztalat, a tudatosság és sok minden összeállt egy egészét, de mielőtt belemegyünk a vállalkozás építés részleteibe, induljunk onnan, hogy azért egy biztos, stabil tanári pályáról érkeztél egy teljesen más világba, de mi volt az a pont, vagy az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy neked váltanod kell?
2: Hát a 40-es éveim elején éreztem azt, hogy már jó ideje tanítok. Nemzetközi iskolában tanítottam, ahogy mondtad. Ez egész másfajta lehetőségeket adott nekem, mint tanárnak. Amit tudtam, ott elértem ezen a pályán. Egy kényelmes munka is volt, úgymond a gyerekek mellett, amikor kicsik voltak, nem volt nehéz megoldani, hogy a szünetekben ki legyen velük. De ugye a 40-es éveimnél már a gyerekek nagyobbak voltak, és én meg azt éreztem, hogy egy picit belefáradtam ebbe a pályába, és szeretnék váltani. Nem tudtam teljesen, hogy mit szeretnék csinálni. Alapvetően egy kreatívabb embernek tartom magam. Ezt a tanári pályán is nagyon jól meg lehet élni. De valami más is szerettem volna csinálni, és akkor volt egy pont, hogy a férjemnek volt egy ötlete, hogy mit szeretne csinálni, és akkor úgymond átcsábított, hogyha még nem is tudom teljesen, mit szeretnék csinálni, de mi lenne, ha veled együtt dolgoznék. Nyilván van közöttünk egy bizalmi viszony.
1: Meg hát végig jelen voltál a tervezés fázisában.
2: Így van.
1: Akkor is, hogyha neked nem volt saját határozott karrierváltási terved, valami akkor ott motoszkált.
2: Persze, hát otthon együtt nagyon sokat ötleteltünk, és szüksége volt még egy szövegíróra. És hát ugye én részben azért szövegírást is tanítottam, meg szövegalkotást, régebben jelentek meg cikkeim is, még a 20-as éveimben, és akkor mondtam, hogy hát jó, vágjunk bele, lesz, ami lesz, megnézzük.
1: Mekkora kihívásnak élted meg ezt akkor?
2: Hát nagynak, mert azért egy nyüzsgő iskolai közegből átmenni egy irodai közegbe, ahol kevesen vagyunk, az egy nagy váltás. Én nem is tudtam pontosan, hogy mi lesz a feladatom, mi lesz a kifutása, hogy fog menni, úgyhogy hát egy nagy kihívásnak éltem meg.
1: És mielőtt belevágtatok, leültetek, és bizonyos szabályokat azért lefektettetek, hogy ki a főnök? Vagy hogy közös döntéseket fogtok majd mindig hozni?
2: Hát alapvetően elég jó ilyen bizalmi kapcsolat van köztünk, tehát szerintem megbeszélünk mindent. Nekem meg egyértelmű volt az, hogy ő a főnök.
1: Hiszen ez az ő álma volt, ő indult el vele, és te megpróbálod megtalálni azokat a pontokat, hogy hol tudsz ebbe bekapcsolódni és emelni?
2: Igen, így van. Tehát ővé azért a végső szó, de hallgat rám, meg mindig meg szokta kérdezni, hogy mit gondolok, úgyhogy szerintem egymást terelgetjük.
1: Mit adott neked az egyik, illetve a másik világ? Mert hogy tényleg két különböző világról beszélünk itt.
2: Hát a tanári pálya az adott egy stabilitást, ott is megélhettem a kreativitást, gyermekeim is ebbe az iskolába járhattak, tehát megtanultak jól angolul. A Stilla pedig egy alkotói folyamat. Ugye végig tudom azt kísérni, hogy egy ötletből hogyan lesz egy fizikai termék, és azt a fizikai terméket ugye meg kell tudni eladni, tehát el kell mondani és hitetni az emberekkel, hogy ez tényleg jó, és érdemes erre pénzt költeni.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt egy kézzel fogható dolog az, amivel foglalkozol, még korábban a tudás átadás, ami egy láthatatlan, megfoghatatlan dolog. Természetesen van eredménye, meg látszik az eredménye egy-egy gyermek fejlődésében, de itt azon túl, hogy sokkal kézzelfoghatóbb a dolog, sokkal kockázatosabb is.
2: Így van, ráadásul ugye egy olyan piacon vagyunk, ami nagyon telített is.
1: Telített piacra belépni nem egy könnyű dolog, tehát akkor itt is volt egy újabb kihívás. Egyébként a tanári múltadból mit hoztál magaddal, ami segíti most a munkádat?
2: Hát mindenképpen az, hogy ugye szöveggel foglalkoztam, elmondani valamit.
1: Tehát az emberekhez való
2: kapcsolódás, illetve azt ugye, hogy van valami, és azt elmagyarázni, hogy az mitől lehet jó.
1: És ugye beszéltünk a karrierváltásról arról, hogy megérett benned a váltás ötlete, mire a férjed ezen a módon is elcsábított, de volt benned egyfajta szomorúság amiatt, amit magad mögött hagysz?
2: Hát nyilván volt, meg egy pici félelem is, ugye, hogy ennek most mi lesz a kifutása, az egy nemzetközi iskolában nem annyira könnyű állást találni itthon. Meg volt bennem egy olyan félszés, hogy milyen lesz együtt dolgozni, nap mint nap, hosszú távon. Hogy ez hogy fogja a mi kapcsolatunkat is befolyásolni.
1: Hát most már 4 éve így dolgoztok van együtt, tehát most már azért a tapasztalatokról fogunk tudni beszélni. Mikor érezted először azt, hogy ez az új terület már nem egy kitérő, hanem valóban a te utad?
2: Hát körülbelül egy év kellett hozzá.
1: Amíg megszoktad az új szerepkört, a dinamikát, az új csapatban való együttműködést?
2: Igen, meg hogy nekem is hol a helyem ebben.
1: Mekkora csapatotok van most? Nyilván 4 éve indultatok, igen, tehát egy lassú építkezés sem vagytok túl.
2: Igen, alapvetően kicsi cég vagyunk, 5-en vagyunk, és még vannak külsős emberek, akik bedolgoznak nekünk.
1: Egy érdekes váltásról, egy karrierváltásról beszélgettünk, onnan indultunk, hogy a tanári pályát hagytad magad mögött a családi vállalkozás építése érdekében, ahol a férjedhez kapcsolódtál és dolgoztok együtt, de hát az is fontos ebben, hogy amikor a családi térről beszélünk, akkor egy családban rengeteg minden láthatatlanul működik, és ugye egy 4 gyermeketek van, tehát ezt meg tudod erősíteni. Te mikor vetted észre, hogy az egészséggel kapcsolatos döntések jelentős része nálad fut össze?
2: Hát így van, bár azért nekem szerintem szerencsém van, mert ugye a férjem is nagyon egészségtudatos, ilyen szempontból egymásra találtunk. De
1: ez azért inkább a nők feladata, nem?
2: Így van.
1: A családban.
2: Igen. Hát ugye nők azok, akik vásárolnak, szerintem ők azok, akik jobban utána néznek, hogy mit adnak enni, inni, étrendkiegészítőként a gyereknek, kutatnak utána, és hát ugye ez nálunk is ugye megjelenik a termék külső kinézetében, hogy egy sokkal nőiesebb vonalat képviselünk.
1: Tehát a nőket kell elsőként megszólítani. Hogyha a termékfejlesztésről beszélünk. Igen. Ez mit jelent egyébként? Most akkor belevágunk a szakmai dolgokba, de hogy mivel lehet a nőket megszólítani?
2: Hát szerintem nagyon fontos a külső. Ugye a legtöbb étrendkiegészítő, ha bemegyünk egy boltban, elég egyszerű a kinézete, fehér, és egy egyszerű címke van rajta. Mi egy kicsit szerettünk volna váltani, és egy sokkal színesebb kinézete van a termékeinknek. Pont azért, mert ugye az egészség az szerintem egy színes, jókedvű kinézetű terméknek kellene, hogy legyen.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a jó kedv, a jó érzés az összekapcsolódhat. Egyrészt ugye eddig egészségmegőrzésről beszéltünk, de ugye a prevenció az, ami itt szintén fontos, hogy már elébe menjünk esetleg lehetséges problémáknak. Milyen hétköznapi döntések ezek? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy egy teljes családnak az egészségi állapot, tehát a napi feladatait ugye a nő viszi, és ezt egyben tartani, és ugye még arról is sok felmérés van, hogy sokszor a férfi is csak akkor megy el az orvoshoz, hogyha a felesége azt mondja, vagy veszi be azt a gyógyszert, vagy étrendkiegészítőt, tehát hogy ez hogyan csapódik le, hogyha körbenézel, vagy mit tapasztalsz a mindennapokban?
2: Hát ugye azt látom, hogy a vásárlóink 95%-a is nő, de a saját példámból is kiindulva, ugye én vagyok az, aki minden reggel, még akkor is, hogyha a gyermekeink már nagyok, ki kell tennem a vitaminokat, hogy egyék
1: meg. Tehát a kamaszoknak
2: is. Igen, igen. De még a férjemnek is, pedig ugye vitaminokkal el vagyunk látva, tehát még neki is kell szólnom, hogy így vedd be. Úgyhogy azt mondom, hogy ezt látom. Én is így nőttem fel, hogy anyukám volt az, aki erre vigyázott és figyelt.
1: Tehát akkor ez nem teher, inkább egyfajta természetes gondoskodás, ami a nőkben benne van?
2: Igen.
1: És akkor erre lehet akkor menni, illetve erre lehet építeni. Ami eszembe jutott itt az, hogy nyilván élethelyzet és a gyerekek életkorának függvénye is, hogy mennyire projektmenedzsment egy ilyen feladat egy nő életében. Te ezt hogyan élted meg? Mert nyilván most már, ahogy mondtad, nagy kamaszaitok vannak.
2: Elég sokáig otthon voltam 5 évet a 2 gyerekkel. Akkor gyakorlatilag csak velük voltam, és minden időmet rájuk szenteltem, én eléggé háttérbe szorultam. Most már ugye nagyok, több időm van, ugye a munkát is ezért tudtam váltani, és jobban tudok erre koncentrálni, de szerintem amíg kicsik, addig sokkal nehezebb magunkkal foglalkozni, magunkat előtérbe helyezni.
1: Igen, ez fogalmazódott meg bennem is, meg így hirtelen föl is írtam magamba, ez a háttérbe szorultam, és ez nagyon fontos erről beszélni, hogy a nők esetében, ugye divatos most én időről beszélni, igen, de ez nem feltétlenül erről szól, hanem arról, hogy ahogy te is mondtad, hogy még a kamasz gyerekeknek is te teszed, igen, ki reggel, hogy ezt is ezt a vitamint vedd be, vagy a férjednek, de ez aki foglalkozik velem kérdése, hogy ilyen irányba is vannak üzeneteitek, vagy erre is fókuszáltok?
2: Abszolút, igen. Tehát ugye ez az egyik üzenetünk, ugye van kifejezetten nőknek szóló vitaminjaink, vagy úgy gondoljuk, hogy ha egy nő egészséges, kiegyensúlyozott, boldog, akkor ugye ezt tudja sugallni a családja és a gyerekei, meg a környezete felé. És nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, megelőzzünk betegségeket, tehát a prevencióra is próbálunk figyelni, és ezt ennek is hangsúlyt adni.
1: Hogyha már itt tartunk, és kifejezetten, ugye, akár nézhetjük a 40-es korosztályt, mm-hmm, is a nők esetében, itt mi az, amire egy nőnek oda kell figyelnie?
2: Hát én tudnám javasolni, hogy aki tud, az évente egyszer egy nagy labort csináltasson. Ugye ma már azért lehet olyanokat is kérni, hogy B-vitamin szint, D-vitamin szint, antioxidáns szintet, hormon szinteket megnézni, és ezt fontos lenne évről évre kísérni, és akár leülni egy dietetikussal, táplálkozási tanácsadóval, aki meg tudja mondani, hogy tényleg mire van szüksége a szervezetednek, mire érdemes figyelni, hogyan étkezni, hogyan sportolni, mert szerintem ezzel nagyon sok mindent meg lehet előzni, és szinten lehet tartani az egészségünket.
1: Egy nagyon érdekes dolgot mondtál, Ági, hogy érdemes mondjuk egy hölgynek 40 évesen elmenni évről évre vizsgálatra, hogy tudja, hogy a szervezetének mire van szüksége. És akkor most, hogyha eltávolodunk a nőktől, boldog-boldogtalan tudja, hogy hát igen, lehet, hogy kell C-vitamint, vagy D-vitamint, vagy valamilyen vitamint szedni, de ezek nem tudatos döntések, hanem sokszor csak impulzusok által hirtelen fellángolások. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
2: Hát jól csinálni szerintem tényleg úgy lehet, hogyha az ember elmegy, és csináltat egy labort, és megnézi a különböző vitamin szintjeit, antioxidáns szintjeit, hormon szinteket 40 éves kor után.
1: Ugye, és nem csak találgat.
2: És nem csak találgat, igen, mert ugye szerint ugye reklámokból lehet hallani, hogy 2000 mg C-vitamin, nem tudom hány ezer mg D-vitamint kell szedni, és ez alapján az emberek össze-vissza mindent szednek szezonálisan, egy hétig, két hétig, három hétig össze-vissza, és csodát várnak, és nem így működnek. Vannak vitaminok, amiket tényleg lehet minden nap egész évben szedni, és érdemes is. Van, amit érdemes kúraszerűen, hogyha mondjuk kiderül, hogy valaki vashiányos, és érdemes megbeszélni egy szakemberrel, hogy milyen vitaminra van szüksége.
1: Ugyanez igaz a gyerekek esetében is? Tehát ott is kellenek vizsgálatok? Vagy ott azért vannak általános olyan immunerősítők, ami nagy valószínűséggel egy bizonyos életkorban szükséges lehet?
2: Szerintem ott vannak általános immunerősítők, ugye kicsi gyerekek, akik könnyebben megfáznak, még minden betegséget megkapnak, ott érdemes egy immunerősítőt szedni, főleg az őszi-téli tavaszi időszakban, illetve hát ott is nyilván érdemes, főleg, hogyha egy szülő azt tapasztalja, hogy valamilyen hiánya lehet a gyereknek, akkor egy vérvétellel ezt ellenőrizni.
1: És ami nagyon érdekes, és a nevetekből is adódik, és erről még nem beszéltünk, ugye a Stilla Drops. A Drops az cseppeket, igen, jelent, és ez nagy mértékben meghatározta a ti termékfejlesztéseket, illetve gondolkodásotokat, ha jól tudom, és hogy kérlek, mesélj erről is.
2: Ja, egyébként a Stilla is cseppet jelent latinul, tehát csepp-csepp, ahogy így vesszük. A Drops az csak jött utána.
1: Az talán, amit sokkal többeket meg tud szólítani.
2: Igen, igen. Pedig a Stilla is szerintem egy szépen hangzó, kicsit ilyen nőies hangzású szó. Az ötlet alapvetően a férjemtől jött, neki volt egy betegsége, és utána több étrendkiegészítőt kellett, hogy szedjen, ugye ez általában kapszulák, tabletták formájában. Egy idő után nagyon elege volt, hogy ennyi kapszulát és tablettát kell szednie. Kutatott is utána kapszuláknak és tablettáknak a hasznosulása általában 10 és jó esetben 30% között van.
1: Be kell szednünk rengeteg kapszulát ahhoz, hogy valami minimális hatás legyen,
2: így
1: azt
2: van,
1: mondod?
2: Igen, igen, és nagyon sok bennük a töltőanyag, stabilizátor, emulgálószerek, tartósítószerek, és ő mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt egy más koncepcióra lehetne helyezni. Nyomban nagyon sok kutatás van, hogy azért folyékony alapú étrendkiegészítőknek sokkal magasabb a hasznosulása, 80, akár 90% fölött. És az volt a koncepciója, hogy ez nem egy alkoholos bázis legyen, hanem víz. Ugye a testünknek is azért 70% a víz. és keresni egy olyan, nekünk van egy huminsavas mátrixunk, ami segíti a hatóanyagok hasznosulását, már önmagában is nagyon sok nyomelemet tartalmaz, egyébként segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait, is tele van antioxidánssal, és hogy emellé tényleg úgy összeállítani a hatóanyagokat, hogy azok szinergikusan hasonlanak egymással, pici növényi hatóanyagokat is vinni bele, ami a vitaminokkal jól tud hasznosulni. Egy olyan étenkiegészítő családot szeretett volna létrehozni, ami tényleg, hogyha valaki azt hallja, hogy Stilla, az a minőség, tisztaság és a tudatossággal legyen egyenlő. És ezt szeretnénk építeni.
1: Volt ebben szakmai tanácsadótok?
2: Van, persze, együtt dolgozunk egy fejlesztő csapattal, magyar fejlesztő csapattal, dietetikussal, orvosokkal, és ugye most már van egy kozmetikai termékcsaládunk is, úgyhogy van egy fejlesztő kozmetikusunk is.
1: Tehát ez egy lassú, szép lassú építkezés. Igen. Volt. Mivel indultatok? Mi volt az első?
2: Az első termék?
1: Igen.
2: Az első termékünk a Ferox volt, a vas.
1: A nők vaspótlása.
2: A nők vaspótlása, igen, igen. Az akkori fejlesztő csapatunk, azóta váltottunk. Ott a hölgynek volt komoly vashiánya, és nem talált olyan vasat a piacon, ami megoldotta volna az ő vas problémáját, mert vas infúziót is kapott, és ez az ő ötlete volt, hogy a vasat kellene kidolgozni.
1: Mennyi idő egy ilyen terméknek a fejlesztése? Ez gyorsan megy?
2: Nem. Nem, ki kell kísérletezni, főleg nálunk, mivel folyékony alapú, és ugye meg kell találni, hogy mi az ugye a pH értéknek kell, hogy megfelelő legyen, melyik hatóanyag hogyan reagál, mennyit lehet beletenni.
1: És akkor még nem beszéltünk a termékek ízéről,
2: így van,
1: ugye, hogy
2: így
1: a
2: van.
1: Fogyaszthatóság igen, az, igen. Az is a porondon legyen. Ebben egyébként mennyire vesztek ti részt ebben a fejlesztő munkában?
2: Abszolút, abszolút részt veszünk. Tehát ötletünk van, sokat kutatunk, és akkor konzultálunk ugye orvosokkal, fejlesztőkkel, hogy mi az, amit mi gondolunk, mi az, amit ők gondolnak, és akkor a végére összeáll a termék.
1: És egy termékből, ugye a vaspótlás igen. kapcsán indultatok el, hol tartotok most? Mert említetted, hogy most már egyébként egy kozmetikai termékcsalád igen. fejlesztésébe is belekezdtetek, de hogy hány terméknél?
2: Most már azt hiszem, hogy 18 körül tartunk.
1: 4 év alatt.
2: Igen, igen.
1: Tehát akkor ez egy viszonylag gyors építkezésnek mondható, és egyébként visszatérnék oda, hogy boldog-boldogtalan egyébként mindenféle szert, illetve táplálékkiegészítőt szed, ugye vagy hiszünk a reklámnak, vagy éppen igen. adott esetben egy termék csomagolásának, de hogyan lehet úgy az információkat eljuttatni a lakossághoz, hogy ez egy tudatosabb prevencióvá váljon? Mit tapasztaltok?
2: Hát én nem gondoltam, hogy az edukációs rész az ennyire fontos, és ennyire lassú lesz. Ugye az emberek egyrészt nagyon árérzékenyek itthon, meggyőződésük, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy csak mondok egy példát, hogy a magnéziumnak hány fajtája van, formája van. Ugye oxid, laktát, citrát, malát, treonát, és még sorolhatnám.
1: Hogy ezek között mi a különbség, igen. hogy nekem éppen mire van igen. szükségem, hogy abból mennyire van szükségem.
2: Igen. Hogy szívódik fel, csak azt hiszi, hogyha leveszi a polcról a legalsó magnéziumot, ami a legolcsóbb, azzal ő pótolja a magnézium szükségletét, és sajnos nem így van, és egy hamis egészségtudatosságban él.
1: Igen, és hát ugye arról még nem is beszéltünk, hogy rengeteg információ elérhető az interneten, vagy akár reklámokban, de hogy hogyan lehet azt kiszűrni, hogy melyik a hiteles információ, abban hogyan lehet segíteni?
2: Hát szerintem úgy, hogy mi hiteles blogokat írunk, a Facebookon lehet azért edukatív tartalmakat megjelentetni apránként, és aki kíváncsi, aki vevő rá, és hát nyilván valahol ez egy ilyen személyes döntés is, hogy te melyik terméknek hiszel. De egyébként rá lehet kutatni a Google Scholaron, ahol hiteles forrásokból lehet például tanulni.
1: De azt gondolom, ez mindenképpen nagyon fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk, és az alapján hozzunk döntéseket, hiszen visszajuthatunk oda, hogy egy nő sok esetben a gyerekért, a férjéért, a szüleiért, tehát az egész igen. családért felel, nem mindegy, hogy ezt hogyan, milyen információk alapján teszi. Egy kicsit zenélünk, de utána innen folytatjuk Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társalapítójával a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően hitelesen tájékozódjunk, és a megfelelő, számunkra megfelelő vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket vigyük be a szervezetünkbe. Természetesen az sem mindegy, hogy mennyit, hogyan, de erről is beszélgetünk majd részletesebben. Ha még az alkotás folyamatához visszatérünk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy-egy termék, egy-egy új ötlet kapcsán hogyan inspirálódtok?
2: Hát inspirálódunk, egyrészt járunk külföldre, kiállításokra vannak. Például most is lesz Barcelonában a Vita Food. El szoktunk menni, nagyon érdekes lehet találkozni az új trendekkel, hatóanyag trendekkel, lehet nézni, hogy külföldön hogyan néz ki egy-egy új étrendkiegészítő, de inspirálódunk ugye saját környezetünkből is, akár a gyerekeinkből, barátok, amikor mesélnek problémákról. Például az egyik legújabb fejlesztésünk a gyerekeknek a fókusz, mert ugye a saját gyerekeinkkel is tapasztaltuk, hogy hát mobiloznak, nyilván mindig többet, mint amennyit mi szeretnénk, videójátékok, és hogy annyi információ éri őket nap, mint nap, sokat vannak az iskolában, azért 6-7-8 óráig vannak, még utána a délutáni elfoglaltságok, hogy meg ugyanis, amikor tanítottam, érzékeltem, hogy a gyerekek figyelme évről évre azért lankadt. Tehát ha már 20 percig fel tudtad az érdeklődésüket kelteni, és tudtak figyelni, akkor már jó óra volt. És így jött az ötlet, hogy egy koncentrációt segítő készítményt fejleszünk. Ez lett a fókusz, és nagyon érdekes, mert nagyon sokan írnak és keresnek, és azért veszik, hogy hát ha az ADHD vagy autista gyerekükre, vagy figyelemzavaros gyermekünknek is segít.
1: És talán erre nem, ezen nem is gondoltatok,
2: erre nem gondolkodtunk, nekem csak az általános ilyen agyi fáradtság, meg nehezebb koncentráció, ugye, mert annyi impulzus éri őket. Az ötlet innen jött. Mindig, amikor egy termékkel kijövünk, akkor készítünk hozzá egy kis videót, ahol elmondom én, vagy a Miklós, vagy közösen, hogy miért fejlesztettük ezt a terméket, és elhangzott ez a szó, hogy figyelemzavar, ugye nem az ADHD-ra gondoltam, hanem csak az általános ilyen agyi fáradtságra, és innentől kezdve nagyon sokan kérdezik, hogy és veszik, hogy erre jó-e. De már kaptunk visszajelzést, hogy segített gyerekeknek. Tehát nyilván csodát ne váljon senki, mert egy étrend kiegészítő. Az én gyerekem se lett matematika zseni. De azt én is érzékelem, hogy könnyebben fel kell reggel, kicsit összeszedettebb, könnyebben tanul, és olyan szülő is jelzett pozitív visszajelzést, akinek a gyermeke tényleg figyelemzavarral vagy ADHD-val küzd.
1: Hogyha még visszatérünk arra, hogy hogyan lehet jól választani étrendkiegészítőt, akkor mi az, ami segíthet benne? Mert ugye a hiteles tájékoztatást azt kihangsúlyoztuk, de ugye itt egyrészt rengeteg az információ, nehéz eligazodni, ott van a határ annak, hogy túlmagyarázzuk a dolgokat, tehát hogyan lehet ezt hitelesen, nem túl kevés, nem túl sok, ti hol találtátok meg az egészséges egyensúlyt?
2: Hát próbálunk viszonylag egyszerűen és érthetően kommunikálni, nem túl sok szóval, bár ez néha nehéz pont azért, mert annyira benne vagy, és neked már nekem már mondjuk a szakkifejezések
1: az
2: is
1: természetes.
2: Uh-huh. És akkor igyekszem valakitől tanácsot kérni, hogy megnézem, hogy ezt te érted, amit mondok.
1: Meg hát a gyakorlati példákat gondolom be kell hozni, igen, ami még segíthet. Egyébként milyen visszajelzéseket, hogy szoktatok visszajelzéseket kapni?
2: Igen, hát egyrészt ugye van egy Google értékelés, lehet minket értékelni Google-on, de szoktak írni vásárlók, hogy fú, ezt már szedem egy hónapja, végre segít, nagyon örülök, hogy nem kell kapszulákat lenyelnem, megoldotta ezt vagy azt a problémámat.
1: Egyébként szerinted ma a vásárlók tudatosabbak, tehát valóban tudatosabbá váltak itt a sok információ hatására, vagy inkább csak az információk között bolyonganak?
2: Úgy érzem, hogy tudatosabban bolyonganak az információk között.
1: Ez egy nagyon jó válasz.
2: Hogy mindent összeolvasnak, de igazából hatóanyagok szempontjából nem túl tudatosak. Én is azt gondoltam, tehát mondom, hogy mindig érdekelt az egészséges életmód, és én is azt gondoltam, hogy fú, mennyi mindent tudok, meg én biztos jó vitamint választok. Egészen addig, amíg nem kezdtem el tényleg mélyebben foglalkozni vele, és megismertem, ugye, hogy minek hányfajta formája lehet, hogyan hasznosul, mivel érdemes együtt szedni, mit lehet összetenni. Egész más már a rálátásom így.
1: Igen, ez a minél többet foglalkozunk valamivel, igen, akkor rájövünk, hogy minél, mennyivel, igen, kevesebbet tudunk. Ugye említetted azt, hogy külföldről inspirálódtok, igen, tehát azért van egy hazai tudásotok, ott a magyar alapanyag, illetve arról még nem beszéltünk, az alapanyagokról részletesebben, és említetted a visszajelzések beépítését. Melyik áll egyébként hozzád a legközelebb ezek közül, vagy mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
2: Engem leginkább a hatóanyagok, és nyilván azt, hogy még nagyon sok tervünk van, de ez egy lassú folyamat, hogy anyagilag azért mi finanszírozzuk a céget.
1: Mennyire nehéz egyébként, ugye említettük a konkurenciát, itt egy telített piac volt, amire beléptetek 4 évvel ezelőtt. Mennyire nehéz ezen a piacon a helyet kialakítani, hogyha egy új vállalkozásról beszélünk?
2: Szerintem nagyon nehéz, de az elején érdemes szerintem eldönteni, hogy inkább a marketing és a gyors pénzszerzés a cél, vagy pedig valaki céget épít. És mi inkább céget építünk, és hosszú távon gondolkodunk. Ez egy lassabb folyamat, de mint említettem, tényleg azt szeretnénk, hogy egy idő után a Stilla az a tisztaság és a minősége legyen egyenlő.
1: Említetted a csomagolást, említetted azt, hogy nagyon fontos, hogy megszólítsátok a vásárlókat. Ebben is volt segítségetek? Szakmai tanácsot kértetek?
2: Persze, igen, dolgozunk együtt külsős szakemberekkel, akik nyilván az idő folyamán volt, aki maradt, volt, aki változott, de igen, szerintem érdemes mindig konzultálni.
1: Ez önazonos egyébként? Tehát beleszóltok az ilyen jellegű marketing munkába?
2: Beleszólunk, nyilván mi is olyannal tudunk együtt dolgozni, aki velünk, aki a mi gondolkodásunkat megérti.
1: Beszéltetek arról, hogy mennyi kockázatot vállaltok be családként, amikor nekiindultatok ennek az egésznek? Mert ugye beszéltünk, egy telített piacra nagy konkurencia van, belépni egy olyan új termékkel, amit a fogyasztók, a vásárlók nem igazán ismernek, vagy nem feltétlenül értik, hogy mi ennek a hozzáadott értéke. Igen. Mekkora kockázatot vállaltatok?
2: Hát szerintem nagy kockázatot vállaltunk, de arról érdekes, sosem beszéltünk, hogy ez nem fog sikerülni, hanem szerintem annyira hiszünk a termékben, hogy szerintem nem volt B-tervünk. Nagyon szeretjük, ugye 4 gyereket nevelünk, 2 az enyém, 2 a férjemé, közös gyerekünk nincs, nekünk kicsit a Stilla lett a közös gyerekünk.
1: Egészségmegőrzésről beszélgetünk, prevencióról, arról, hogy ebben a világban nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog vállalkozást építeni, méghozzá ugye ti a férjeddel egy közös vállalkozást, igen, építettetek, vagy építetek folyamatosan, 4 éve kezdtetek bele ebbe a közös munkába. Ez már az elején mondtad, hogy azért viszonylag könnyen, vagy 4 szem közt mondtad, hogy könnyen dolgoztok együtt, de azért ehhez gondolom bizonyos szabályokat időközben le kellett fektetni, hogy ez a gördülékeny munka, ez ne menjen a családi élet rovására, vagy kárára. Volt ilyen?
2: Volt ilyen, de mindig felrúgtuk, hogy ezt nem sikerült tartanunk. Nem, szerintem egyikünk se tudta, hogy milyen lesz együtt dolgozni, és meglepően könnyen ment. Mi életünknek egy kicsit későbbi szakaszában találkoztunk, már 30-as éveim végén voltam, férjem meg idősebb is nálam. Szerintem ezt a kapcsolatot másképp értékeljük, meg érettebb fejjel mentünk bele. És a közös munkát szerintem most már úgy éljük meg, hogy kicsit azokat az éveket bepótoljuk, amiket nem együtt töltöttünk. Úgyhogy ha még van is összezördülés köztünk, az általában nem a munka miatt szokott lenni. De volt ilyen, hogy lefektettük, hogy hétvégén nem beszélünk munkáról.
1: Vagy a családi vacsoránál, igen, születésnap.
2: Igen, azt mondjuk sikerül betartani, de így összefolyik nálunk. De ezt nem érzem tehernek, mert szerintem mind a ketten annyira szeretjük, hogy nem probléma. Mondjuk néha van ilyen, hogy jó, most már hagyjuk abba, és beszéljünk valami másról, vagy menjünk el moziba. De nem tudok ilyen történetet mesélni, hogy mi munkán veszekedtünk. Persze vannak nézeteltéréseink, de szerintem meg tudjuk normálisan beszélni.
1: Volt olyan mondjuk esetleg, hogy te egyik vagy másik termékfejlesztését fontosabbnak gondoltad, vagy hogy mondjuk más sorrendben haladjatok, vagy ebben egyetértés volt?
2: Tud ilyen lenni, meg olyan is van, hogy van egy tervünk, hogy mi hogyan jelenjen meg, és akkor ez felborul ilyen vagy olyan okból, akkor majd engem kiborít, mert már eldöntöttem, hogy hogyan menjenek a kampányok, és akkor újra kell szervezni. Ilyen tud lenni persze.
1: Mi a munka megosztás?
2: Én alapvetően ugye a szövegírás, a marketing, a férjem pedig inkább a pénzügyi részét viszi. meg hát ő a cégnek az ügyvezetője.
1: A termékfejlesztés, illetve az azzal kapcsolatos döntések akkor pedig közösen
2: az születnek. Az pedig közös, igen.
1: Hány órát dolgoztok naponta?
2: Hát egy 8-at biztos.
1: Úgy, tehát az a minimum.
2: Igen, igen. Rugalmas a munkaidőnk, úgyhogy ennek köszönhetően egész nap dolgozhatok, hétvégén is, este is, de a lényeg az, hogy megcsináljuk azt, amit meg kell.
1: Mit adott a kapcsolatotoknak a közös munka? Változott a dinamika, vagy valami?
2: Hát szerintem elmélyült, és a köztünk lévő bizalmi kapcsolat, szerintem egy, még az is elmélyült, ezt tudom mondani. És nem szerintem visszakaptuk azokat az éveket egy kicsit, amit nem együtt töltöttünk. Úgyhogy nem tudom, én nagyon élvezem a vele való munkát. Nagyon szeretünk együtt lenni, együtt sportolunk, mi szeretjük eldönteni, hogy hogyan étkezünk. Úgyhogy ez a része nagyon, nagyon jó.
1: Mennyire tudatosan foglalkoztok a saját egészségetek megőrzésével? Nyilván ennek egy része az étrendkiegészítők, de azért ez egy sokkal szélesebb spektrum.
2: Így van, az étrendkiegészítők az egy pillére az egészséges életmódnak, tulajdonképpen az étkezést kellene, hogy kiegészítse, hogy a nevében benne is van, de ehhez hozzájön még a sport, alvás, stresszkezelés. Sportolni nagyon szeretünk mind a ketten gyerekkorunk óta sportolunk, ebben is jól kiegészítjük egymást, és inspiráljuk egymást. Hát ami nálunk még kis csiszolásra és javításra szorul, az az alvás. Az alvás az, amiből több kellene.
1: Azért is kérdeztem, mert hogyha egy ilyen piacon megjelenik az ember, és az edukációval foglalkozunk, az edukációról beszélünk, akkor itt a nagy egészet kell nézni. Igen. Nem tudom, hogy ti mondjuk az edukatív tartalmaitokban mennyire fókuszáltok így.
2: Abszolút vannak ilyen ajánlásaink, csak egy példát mondjak, ugye van egy alvást segítő termékünk, és ott is leszögezzük, hogy ez csak akkor segít azért, hogyha valaki ugye nem úgy megy aludni például, hogy még előtte a telefonját nézi, vagy picit ugye rá kell hangolódni az alvásra, meg nem alkoholt inni előtte, nem enni előtte. Tehát ugye az alvásnak, alvásra ráhangolódásnak van egy folyamata, mi ebben tudunk segíteni. De ugye valaki, vannak, amikor valaki ír nekünk, hogy már egy hete szedem, és még nem történt csoda. Hát oké, de mi mindent teszel még meg mellette. De ugyanez elmondható bármely, ugye több termékre is, ugye immuntámogató, hogyha mellette nem étkezik valaki rendesen, nem sportol, nem tölt időt a levegőn, akkor önmagában egy étrendkiegészítő nem tud csodát tenni.
1: Tehát azért itt komplexen kell nézni az egész szervezetet, és akkor így lehet egy egészségesebb életet élni. Igen, nagyon sokat hallani most a longevity kifejezésről, arról, hogy másképp kell odafigyelnünk önmagunkra, és más lehetőségeink vannak. Ezekkel foglalkoztok?
2: Igen, hát ugye a longevity szerintem ugye az a prevenciót is jelenti, hogy minél korábban érdemes elkezdeni figyelni arra, hogy minél tovább egészségesek tudjunk maradni.
1: Beszéltünk az edukációról, a kommunikáció fontosságáról, arról, hogy egy nagy egészként kell kezelni az egészségünket, aminek egy része tud lenni az, hogy mi mindent tudunk megtenni, így akár egy étrendkiegészítő segítségével, vagy többel, de milyen terveitek vannak? Említetted, hogy azért még sok mindent szeretnétek elérni, 4 éve vagytok a piacon. Hová szeretnétek, és hogyan szeretnétek oda eljutni?
2: Hát egyrészt még vannak ötleteink, hogy milyen új termékekkel fogunk előjönni, tehát bővítenénk a portfóliót, akár lifestyle termékekkel is a jövőben, illetve hát a környezettudatosságra is szeretnénk figyelni. Az egyik ilyen jövőbeli ötletünk, hogy ugye ezeket az üvegeket ne kelljen kidobni, hanem akár ilyen újrahasznosítható, tehát hogy ne kelljen rögtön egy havi használat után kidobni az üvegeket, hanem egy újrahasznosítható zacskóban, vagy még keressük a megfelelő anyagot ehhez, hogy újra lehessen tölteni.
1: Fenntarthatóságról beszéltünk, arról, hogy ez nagyon sok mindent jelenthet egy vállalkozás életében. Annyit már említettél, hogy mondjuk nagyon fontos, hogy a csomagolással ne termeljen az ember rengeteg hulladékot feleslegesen. Miben jelenhet ez még meg?
2: Hát nálunk ugye hatóanyag, hogy honnan jön a hatóanyag, amit tudunk, az nyilván hazai, illetve ugye, hogy újra lehessen hasznosítani magát az üveget.
1: De nyilván ez egy hosszú út, amin már elindultatok, de hát ennek a módját és kommunikációját is ki kell dolgozni, hogy ugye eljusson a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz, ami szintén érték lehet számukra. Beszélgettünk nagyon sok mindenről, egészségmegőrzésről, prevencióról, longevity-ről, arról, hogy nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy egészségesebben vagy hosszan egészségesebben éljünk, de nem mindegy, hogy ezt milyen információk alapján és hogyan tesszük. De visszaugranék a beszélgetésünk elejére a nőkre. Onnan indultunk, hogy egyrészt a nők döntik el a családokban, hogy ki milyen étrendkiegészítőt, vagy esetleg gyógyszert szedjem, hogy egészségesebben éljünk, de hogyha itt a 40 év körüli időszaknál megállunk, vagy ennek e felett gondolkodunk, mi az, amit látsz ebben a korosztályban, ami nehézség, ami lehetőség, ami a megújulás záloga lehet, mert hogy akár ez is lehet.
2: Igen. Én abszolút jól élem meg a 40-es éveimet, nyilván szerencsém van, hogy a férjemmel dolgozhatok együtt, és szeretem, amit csinálok, és szerencsére egészséges is vagyok, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent teszek ezért, de én nem érzem magamat 45 évesnek. A gyerekek is nagyobbak, tehát nem igénylik azt a fajta figyelmet, mint régebben, tehát nekem ez egy nagyon jó időszakom, amikor úgy érzem, hogy több időm van magamra, a munkámra, fejben abszolút friss vagyok, fizikailag is, ugyanakkor meg tényleg azt látom, meg ugye barátok meg ismerősök között, hogy a 40-et nagyon nehezen élik meg. Ugye van ez a, úgy érzik, hogy láthatatlanokká válnak. Párkapcsolatok is esetleg nem olyan irányba megy, ahova szeretnék. Ugye van nagyon sok nő azért, aki 40 körül szül, és kisgyereke van, ugye ez egy egész más élethelyzet, úgyhogy most nagyon sok mindent lehet látni.
1: Igen, beszélhetünk már valamennyit a kiégésről. Igen. Is, hogy az ember a szakmájában eljut valameddig, de onnan már nincs. Igen. Tovább. Beszéltünk a váltásról. Egyébként, hogyha a váltásra visszaugrunk, mit tanácsolnál azoknak a 40 körüli hozzánk hasonló hölgyeknek, akik esetleg új kihívásra vágynak, de félnek a biztonságos közegből kilépni?
2: Hát megértem, hogy félnek, de ugyanakkor szerintem, ha akkor nem váltasz, akkor utána már nagyon nehéz, és nem szabad félni, mert minden lehetőség valami újat tartogat.
1: De hogyan érdemes neki kezdeni? Ugye mindent meg akarsz változtatni egyik napról a másikra. Lehet mindent egyszerre? Vagy kislépésekben érdemes haladni?
2: Hát én ugye a saját példámon keresztül azt tudom mondani, hogy kislépésenként lehet haladni, de én nem bántam meg, hogy váltottam.
1: Mi az, amit ma már másképp csinálsz anyaként, nőként, társként, mint korábban? Változtál?
2: Biztos változtam, persze, hát egyrészt a gyerekekre nem kell már annyit figyelnem. Ugye kamaszokkal sem könnyű, más problémákat hoznak a kamaszok. Hát többet tudok magammal foglalkozni. Ugye másképp sportolok, azt tudom, hogy alvásomra többet kellene figyelnem, másképp étkezem is, és nyilván ugye a labor eredményeim alapján én szoktam konzultálni egy étkezési tanácsadóval, és ezek alapján válogatom össze, hogy milyen vitaminokat és étrendkiegészítőket szedek.
1: Hogyha itt a 40 év körüli korosztályról beszélünk, akkor ugye a perimenopauza vagy a menopauza egyértelműen már a képben van, a hormonális változások. Egyre többet azért hallani erről, de szerinted elég információ jut el az érintettekhez?
2: Hát szerintem most már, akit érdekel, nagyon sok információt talál és hallhat erről. Egyre nyíltabban beszélnek erről, ugye ismert színésznők is,
1: felvállalva a saját sérülékenységüket. Igen. És útjukat.
2: És útjukat, így van. Érdemes odafigyelni, érdemes szerintem megnézetni, hogy a hormonszintek hol tartanak, mert ezek nagyon sok információt tartalmaznak, és segítenek abban, hogy hogyan lehet könnyebbé, jobbá tenni ezt az életszakaszt.
1: Inkább a nőkről beszéltünk eddig, de ebben az életkorban azért a férfiak szervezete is változik. Erre is van megoldás? Vagy őnáluk milyen problémák merülnek fel? Férfi változókorról is beszéljünk pár szót.
2: Hát úgy tudom, hogy náluk ugye azért az izomveszteség, a prosztata problémák, tesztoszteron szint csökkenése, ezek jelennek meg, de itt is majd lesz olyan termékünk, ami ezt
1: fogja. Itt is vannak gondolataitok
2: ezzel kapcsolatban.
1: Az élet hozza az újabb és az újabb ötleteket. Mit szeretnél, hogy a gyerekeid vagy a gyerekeitek lássanak ebből a történetből, a ti történetetekből?
2: Hát azt látják, hogy az életmódunkra odafigyelünk, ugye ezáltal ők is azért sportolnak, táplálkozásuk is szerintem elég jó. Azt látják, hogy sokat dolgozunk, és azt látják, hogy sok kitartás kell ahhoz, hogy egy céget felépítsen valaki.
1: Hogyha röviden vagy egy mondatban kellene megfogalmazni, neked mit jelent ma az egészség, tudatosság, és változott-e az, hogy mit értesz alatta az utóbbi években?
2: Hát változott, letisztultabb lett. Akár beszélhetünk a kozmetikumokról is. Én régen imádtam mindenfélét magamra kenni össze-vissza. Jó volt az illata, vagy tetszett az állaga. Ma már azért kifejezetten a saját bőrömnek megfelelő, tiszta kozmetikumot használok. Többek között ezzel jöttünk ki, ezzel is nagyon érzékeny bőröm van. Én perimenopauzát még nem érzékelem, a hormon szintjeim is jó, de például a bőrömön érzem, hogy sokkal érzékenyebb, mint régebben, vagy még érzékenyebben, mindig érzékeny volt, és nem mindegy, hogy mit teszek rá, nagyon könnyen reagál.
1: Tehát itt a tudatosság szót kell kétszer aláhúzni. Mi az, ami most előttetek van, vagy előtted van, emberileg, szakmailag, mi minden van a bakancslistádon?
2: Hát szakmailag igyekszünk külföldre is teljeszkedni, az Amazon a cél, és még itt vannak feladatok előttünk, de reméljük, hogy ősszel már megtalálhatóak lesznek ott is a termékeink. Ez nem egy kis feladat. Emberileg ugyanaz a tudatosság, és edukálni az embereket arról, hogy jó minőségűek a termékeink, és érdemes prevencióra nagyon nagy hangsúlyt tenni.
1: És akkor visszajutunk a longevityhez, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig, de hogy hogyan élünk. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes, Ági, hogy ma itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója volt ma a vendégem.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Itthon is extrém magas az erdőtüzek kockázata. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben, az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lennert Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, és min kéne változtatni, milyen ötleteik vannak. A rendelet egy másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta a Ruszin-Szentné Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. A tájékoztatót azoknak szervezték, akiknek fiatalitás címén 2023-ban felmondtak a honvédségnél, valamint azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltást nem vették fel, ezért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és most szeretnének visszatérni a honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanának nekik. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött, itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az óra?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Paloznak, a Balaton falusias bája. Paloznak csendes utcája mögött meglepően pezsgő kulturális élet rejtőzik, mégis megőrizte falusias báját. A régi parasztházak, a virágos porták és a dombtetőről nyíló panoráma mind azt sugallják, itt jó megállni egy kicsit. Ráadásul látnivalóból sincs hiány. Az Árpád-kor végén épült Szent Margit templom románkori alapjaival és későbbi gótikus részleteivel évszázadok óta őrzi a település történetét. A falu központjában egy tájház, egy harangláb és a gondosan felújított régi épületek a hagyományos falusi élet emlékeit idézik meg. Érdemes a falu fölé kapaszkodó Kálvária stációi mentén is sétára indulni. A főutcán felfelé indulva válasszuk a Manduló utcát, ahol meglepő módon utunk egy harangtorony mellett vezet majd el. A titokzatos Pongrácz kastély bújik meg mögötte. Története valamikor a 18. században kezdődött, és ma is őrzi Paloznak gazdag nemesi múltját.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ved. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Kimi Tudat is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májú című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Kapacitásait az EON. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinál, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergiaellátás biztonságát az EON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Az EON emellett folyamatosan egyeztet a Gazdasági és Energiügyi Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, a MAVIR-ral és az energetikai ágazat szereplőivel. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en.

0: Fogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladat és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
1: Trend Nights.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyerebb több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készül.

0: terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodaépületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is termés kiesést okozott, a nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállította ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

And now the moment we've been waiting for is here.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.
3: What we're saying is not protesting, but giving the answers as some kind of solution.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsett mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsettől, itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el,

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: message I had to keep going. Just going on, keep going on. Somebody said you had to keep going. Just going on, just going on.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: kételek, de bocsánat.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleve melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édeskeserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
2: Trend Night.
3: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai Farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magdital is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Nights.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Ballaktam éppen a szajna felé. Ballaktam éppen a szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedarab.

Hallaktam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, istesek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalt.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.